0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé. Ismertette álláspontját az Európai Tanács Brüsszel ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt két év alatt 700 településen az emberek szemébe nézve, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának. Hangsúlyoztam, hogy nem népszerű szeretnék lenni a teremben és Brüsszelben, hanem minden pillanatban a magyar embereket képviselni. Megjegyezte, hogy a felszólalása végén nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek lándzsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot csütörtökön este tették közzé a parlamenti honlapon. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten már 15 forinttal a védett tárral csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A most benyújtott Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett javaslat is a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. A külügyminisztériummal közösen feloldottuk a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A politikus a bejegyzésében önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét. Ez közös nemzeti ügy. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Mától elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A BKK munkatársai és partnereik, például a Kerékpáros Klub, teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, és ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára, az első tárgyalási fejezett csoport megnyitása rendkívül fontos lépés, az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé. Jelentette ki António Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke Brüsszelben. Costa az uniós tagállamok kormány és államfőinek találkozójára érkezve közölte, a hetek G7 országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadtak el, amely egyértelmű és határozott támogatást fejez ki Ukrajna iránt a G7 tagjai részéről. Az uniós csúcson részt vesz Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök is, aki érkezésekor történelmi jelentőségűnek nevezte a csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitását. Már is hatalmas mennyiségű olaj jutott át az újranyitott Hormuzi szoroson. J.D. Vance amerikai alelnök közölte, az újranyitás után eddig már 12,5 millió hordónyi olaj haladt át a Hormuzi szoroson. Mindez azután történt, hogy az amerikai elnök és az iráni vezető aláírta a fegyverszünet meghosszabbításáról és a béketárgyalásokról szóló keretegyezményt. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható, fátyol és képződő gomoly felhők mellett. Délután lehet helyenként zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket Gulonda János nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban ellátogatunk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényére, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Tartalmas rádiózást kívánok!
3: Valóban 2017-ben voltam itt, hát a diákok közül nyilván nem volt itt senki sem, ez logikus, de a tanárok közül hányan voltak itt akkor már? Most vigyázzanak egyébként a kézfeltartással, mert lehet, hogy meg fogom kérdezni, hogy emlékeznek arra, hogy itt voltam 9 évvel ezelőtt. Könnyű helyzetben lesznek egyébként, mert én se tudom. Tehát én sem emlékszem rá. Elő kellett volna venni a 17-es előadást, prezentációt, vízről akkor is volt szó, és most is elég nyilvánvaló volt, hogy ha már itt a nyár, és az aszály az sokkal hamarabb érkezett meg, mint ahogy a nyári hőséget megtapasztaljuk, ezért nyilvánvaló volt, hogy beszéljünk a vízről, klímáról, mezőgazdaságról és természetesen az aszályról. Ugye beszélni fogok majd, ez a közepén lesz a prezentációnak, a sok víz, a kevés víz és a szennyezett víz drámájáról. Akkor beszéljünk csak most a kevés víz drámájáról, hiszen ez a legaktuálisabb. Magyarországon az a helyzet következett be az elmúlt években, részben a klímaváltozás hatására, hogy új fogalmakkal kell megismerkednünk. Az ilyen az időszakos víztest fogalma. Magyarországon ez nem volt. Tehát eltűnik évről évre, tavakból, folyókból, patakokból víz időszakosan. Korábban ilyen volt a Balkánon, most nincs. Ugyancsak új fogalom a téli aszálynak a fogalma. Ez sem volt korábban. Az én gyerekkoromban, de nem csak gyerekkoromban, még 10-15 évvel ezelőtt sem beszéltünk a téli aszályról. Tavaszi aszályról már csak, de inkább az aszály az nyárhoz kötődött. Ma meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy az aszály az nem csak nyárhoz, a nyári hónapokhoz kötődik, hanem már téli aszályról és tavaszi aszályról is beszélünk. Ez Magyarországon azt jelenti, hogy az elmúlt évek csapadék hiánya miatt egy évnyi csapadék hiányzik egyébként a földekből. Ez meghatározza természetesen a mezőgazdaság lehetőségeit. Majd mutatni fogok egy aszálytérképet nem sokára, ahol látni fogják, hogy a május végi állapot is meglehetősen kritikus, és még a nyár elején vagyunk, tehát egy meglehetősen hűvös tavasz után vagyunk. Ez a mezőgazdaság számára óriási kihívást jelent, tehát nem csak a vízügyi szakemberek, ugye itt képeznek majd vízügyi szakembereket, hanem a mezőgazdaságból élők, a mezőgazdasági szakemberek számára is bizony ez egy komoly kihívás lesz. A fő szabály pedig az alkalmazkodás. Ugye volt szó arról, hogy 2017-ben voltam itt utoljára, sok minden történt azóta, majd erre néhány esetben visszautalok. 6 kérdésre szálltam, 5 kérdést szoktunk szerepeltetni, de most annyira gazdag volt az anyag, hogy 6 kérdést tettünk be, nem akartam egyiket se kihagyni. Ez azt jelenti, hogy lesz egyfajta interaktivitás, tehát a mobiltelefonokat egyébként nem tudom, hogy használhatják az iskolában, nem, de most kivételesen ez megengedett, gondolom. Tehát a mobiltelefonokat, ha jól tudom, akkor próbáltak előtte, mobiltelefonokon majd leadhatják a válaszaikat a különböző kérdésekre. Tehát 6 kérdés lesz, és egy globális képpel kezdünk, innen szoktunk indulni, ha úgy tetszik, ez a kályha, ahonnan el szoktuk indítani ezeket a prezentációkat. Ezek demográfiai folyamatok, hogy lássuk, érezzük, nem Magyarország vonatkozásában, hanem globálisan az egész világon, hogy mi is az a probléma halmaz, amiben ez a kicsi kis ország, és mi mindannyian beleilleszkedünk. Demográfia. A demográfia tekintetében azért van egy kérdés mindjárt az elején, egy bemelegítő kérdés, ami nagyon egyszerű. Hány ember élt a Földön 1950-ben? Tehát 75-76 évvel ezelőtt. Tehát hány ember élt a Földön 1950-ben? Az első lehetőség 2,5 milliárd, a harmadik 3 milliárd, a negyedik pedig, hogy 6 milliárd. Ugyan a 2,5 milliárd és a 3 milliárd között nincs olyan nagy különbség, és azért vannak jó néhányan, akik azért ennél magasabb számot írtak be, 5 milliárd, 6 milliárd. Mindjárt látni fogják, hogy mennyi is. Honnan indultunk 100 évvel ezelőtt? Hogyha ezt nézzük, akkor az emberi faj megjelenésétől is nézhetjük, de az azért érdekes, mert ha azt nézzük, hogy mikor jelent meg az ember a földtörténetben, és hogyan nő a népesség, akkor eljutunk ide, ez valamikor a 19. század eleje, de 100 évvel ezelőtt, itt már az első világháború után vagyunk, tehát nagyjából a 20-as évek közepénél 2 milliárd fő él, 2 milliárd fő él a Földön. Ez 100 év alatt megnégyszereződött, és ennek a dinamikája a demográfusok számítása szerint azt eredményezi, hogy 2050-re legalább 10 milliárd ember, lehet, hogy kicsit több, lehet, hogy kicsit kevesebb lesz a Földön. Nem fordult elő ilyen az emberiség történetében, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen mértékű népesség növekedés következett volna be. Mi következik ebből? Tehát miért jelenthet ez problémát? Azért, mert miközben a népesség nőtt, ezt a zöld vonal mutatja, aközben a vízfelhasználás 2-szer olyan gyorsan nőtt, az energiafelhasználás pedig 3-szor olyan gyorsan nőtt. Ma az energiával nem sokat foglalkozunk, nem fér bele az 1 órába, de csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ez azért probléma, ez a 3-szoros növekedés, mert ennek az energiának mind a mai napig, most egy kicsit csökkent az elmúlt 1-2 évben, tehát most már kevesebb, mint 80%-a, néhány évvel ezelőtt, mint több, mint 80%-a az úgynevezett fosszilis energia hordozóból származott, tehát szén, olaj és gáz elégetéséből szereztük az energiát. De még mindig több, mint 75%. És hogyha most azt nézem, hogy a vízfogyasztás, ma inkább a vízről fogunk beszélni, a vízfogyasztás is 2-szeresen nőtt, és még az egyéb fogyasztás, majd ezzel kapcsolatban egyetlen tételt fogok csak kiemelni, ez a műanyag, de most mondhatnám az élelmiszert, mondhatnám az ipari nyersanyagoknak a fogyasztását, és így tovább, és így tovább. Tehát minden tekintetben egy hihetetlen bővülés, fogyasztás bővülés jellemző az elmúlt évszázadra. Ennek minden súlyos gazdasági, egészségügyi, környezeti következményével együtt, zárója bezárva. Na de térjünk vissza a vízre. Hogyha most csak a vízről beszélünk, és egy prognózis, és ez nincsen olyan nagyon messze, 14 év múlva, 2040-ben, a kutatók szerint, egészen pontosan ez az intézet, aki itt látható, az a World Resources Institute, tehát ennek az intézetnek a prognózisa szerint, a piros az érdekes, tehát a sötét piros, vagy inkább vörös területek az érdekesek, ezek 2040-re már nagyon-nagyon magas, tehát vízstresszes régiók lesznek, az Egyesült Államok is egyébként. Kína is, a két világ nagyhatalom. India, most a Szaúd-Arábia az nem lett meg senkit sem, de Európában is Spanyolország, Olaszország, Görögország, Törökország, tehát hatalmas területen és nagyon sok ország a világnak vízstresszes ország lesz. Van egy másik becslés is, ez 2050-re, tehát 10 évvel későbbre vonatkozik. Ez alapján, a becslés alapján azt lehet mondani, hogy 2050-ben, ha ezek a tendenciák folytatódnak, amiket most látunk 2026-ban, akkor 2050-ben az akkorra becsült, az előbb mondtam, hogy nagyjából ez 10 milliárd ember lesz, az akkorra becsült népességnek körülbelül a fele, és a világ gabona termő területeinek közel a fele víz stresszes régióban lesz. Nem nehéz elképzelni, hogy akkor itt, hogyha az embereknek a fele, az emberiség fele ilyen helyen él, akkor az ellátása, tehát akárcsak az ivóvízzel való ellátása, és a mezőgazdasági vízigény, öntözési vízigény, a növénytermesztéshez és az állattartáshoz szükséges vízigény kielégítése, és akkor az iparról már nem is beszéltem, pedig az is meglehetősen vízigényes terület, komoly gondokat fog okozni, sőt, néhány helyén a világnak el fog lehetetlenülni. Ez pedig komoly migrációs hullámot indít el, ez egy újabb zárójel, ezzel se fogok ma foglalkozni, de ezt a zárójelet is bezárom. És ez mindez a mezőgazdaságra is hatással van, részben a földhasználat, majd erről külön fogok beszélni, de alapvetően a klímaváltozás hatására is egyre rosszabb a termő területeinknek a minősége, és azt szoktam mondani, hogy az igazi nagy dilemmája a következő éveknek, évtizedeknek, hogy egyre több embert, egyre rosszabb minőségű föld felhasználásával, egyre kevesebb egyfőre eső víz megint csak felhasználásával kell megfelelő mennyiségű és minőségi élelmiszerrel ellátni a következő évtizedekben. Ez az igazi nagy dilemmája a minden országnak, a föld valamennyi lakójának. Majd erre még visszatérünk. Na hát ennyi a bevezetőkép, egy globális kép, és aztán majd azért időnként még nyitni fogjuk a horizontot, és látni fogunk globális összefüggéseket is, de aztán természetesen zömében Magyarországgal foglalkozunk. Ugye Püspök atya említette, hogy 2017-ben voltam itt. És azért érdekes a 2017, mert két évvel voltunk az úgynevezett párizsi megállapodás megkötése után. Ugye Párizsról annyit érdemes tudni, hogy 2015-ben, tehát több mint 11 évvel ezelőtt elfogadtunk egy megállapodást minden ország lényegében Párizsban, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk a föld hőmérsékletének az emelkedését bizonyos korlátok között tartani. A cél az volt, hogy 1,5 fok alatt tartsuk, lehetőség szerint. Ezt egyébként, aki kicsit értett hozzá, akkor is tudta, hogy ez nem volt reális, már akkor sem ez a célkitűzés. De amiben viszont mindenki egyetértett, hogy 2 fok alatt tartsuk a hőmérséklet emelkedést. Na most, hogyha megnézzük, hogy mi történt 2017 óta, persze vannak kilengések, azért jól látszik a tendencia, hogy a 1,5 fokot már van olyan esztendő, amikor meghaladtuk, tavaly közelében voltunk, és az azt megelőző esztendőben meghaladtuk, azelőtt megint csak a közelében voltunk, tehát a 1,5 fokos hőmérséklet emelkedésen való maradás az irreális, nem reális. Ha ezen a pályán megyünk, ahol most vagyunk, akkor a 2 fok is teljesítetetlen lesz, inkább most egy 3, lehet, hogy kicsit több. Csaba, nem, inkább most már 3 fölött vagyunk, tehát egy 3 fokos pályán vagyunk, ami azért érdekes, mert Magyarországon ezt már érezzük, a Kárpát-medencében egyébként sokkal hamarabb érezni a klímaváltozás hatásait. Most lehet már nálunk is érezni azt, hogy ennek az az 1 fok az nem tűnik olyan nagyon soknak, de hogy mégis milyen súlyos következményei vannak, akár a mezőgazdaság szempontjából, akár a mindennapi életünk szempontjából, és itt tovább egészségi, tehát mondjuk érrendszeri problémákkal, bérnyomás problémákkal küzdő embereknek mennyi problémát okoznak azok a hőhullámok, amik részben ebből következnek. Tehát ez egy másik globális kép, tehát egy általános felmelegedés időszakában vagyunk. Ha ezzel kapcsolatos kérdés lesz, akkor külön a klímára még kitérhetünk, de most ezt az áróját megint bezárnám, mert ez messzire vinne bennünket. Csak az összefüggések megértése szempontjából jó, hogyha ezeket a csomópontokat, ezeket a kapcsolódási pontokat látják.

0: És akkor érkeztünk a második kérdéshez. De a kérdés az így hangzik tulajdonképpen, hogy mennyi vízünk is van. Leegyszerűsítve, ennél kicsit bonyolultabb azért a kérdés, mert ugye azt a kérdést teszem fel, hogy sok vagy kevés vízünk van, akkor majd nézni fogjuk, hogy ez globálisan hogy igaz, és Magyarországon hogy igaz erre a kérdésre. Mert azt gondolhatnánk, hogy sok vízünk van, de a kérdés ennél csalafintább, hogy mennyi a felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető édesvíz aránya a Föld vízkészletéből. Fontos, hogy mindegyik jelzőnek fontos szerepe van. Tehát felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető és édes. Mind a négy szempontra kérhetik figyelni, akkor, amikor megnyomják a megfelelő gombocskát. Na nézzük. Hát a többség láthatóan, legalább a fele a voksolásban résztvevőknek, vagy közel a fele, az eltalálta a helyes megoldást, a helyes választ. Tehát a 0,007. De azért jó néhányan vannak, akik még ennek a tudásnak nincsenek a birtokában. Tehát talán érdemes ezt egy kísérlettel még plastikusabbá tenni, hogyha van kedvük hozzá. Kicsit bátrabban is lehetne ezért engem biztatni. De a diákoktól várok biztatást, a tanárok biztatnak, a persze, hogy biztatnak, hát nyilván udvariasak, de a diákoktól egy kicsit több. Na, van-e valaki vállalkozó szellem, akkor kijönni nekem segíteni? Így csak így egyből, első szóra. Hajrá! No, vagy megbeszélték előtte magával? Mit? Ja, hát akkor semmi spontanitás.
1: Szóval
0: Péter, no. Oda kéne fáradni ahhoz az asztalhoz. Játsszuk be a következő képet is, a kettő együtt összekapcsolódjon. Ugye azt mondtam, hogy sok vagy kevés vízünk van, ez itt a kérdés. Most, hogyha maguk elé képzelik a földgolyót, a többség, a nagyobb részét ugye víz borítja, igaz? Kisebb rész a szárazföld. Tehát azt mondjuk, hogy globálisan sok vízünk van. Ez a nagy golyó is itt a víz. Most, hogy ez még plastikusabb legyen, itt szereztünk, hoztuk vagy szereztük a fazokat? Hoztuk. Most már saját fazokunk is van. Tehát hoztunk egy 6 literes fazokat. Mutassa föl, legyen szíves. Fordítsa meg, nincs benne víz, úgyhogy bátran megteheti. De ha benne lenne, ha lenne benne víz ebben a 6 literes fazékba, akkor ez szimbolizálná a Föld teljes vízkészletét. Igen ám, de a vizeinknek a nagy része az sós víz. Tenger és óceán. Egészen pontosan mennyi, tudja valaki az arányt? Mennyi a sós víznek az aránya? Van egy hangos szót. Akkor fordítva kérdezem, mennyi az édes víz aránya? Ugyanaz a kérdés, csak fordítva. Mennyi?
2: 92.
0: Majdnem. A sós víz aránya, majdnem jó lesz. 97,5. Tehát 97,5% a sós víz, és 2,5% mindössze az édes víz. Ezért volt csalafinta a kérdés, és mondtam, mindegyikre érdemes figyelni. Tehát 2,5%. Tehát látjuk, hogy a fazék az a teljes mennyiség, ott van mellette egy pohár, ugye? És az nincs is teletöltve. Nincs is teletöltve. Abban másfél deciliter víz van. Mutassa, csak föl, jobb, magasra, úgy. Ez az édes víz. Tehát most viszonyítsuk a fazékhoz. Ez az édes víz. Oké? Megyünk tovább, mert ugye itt nem álltunk meg, hanem mennyi a folyékony. Na, mi a következő pohár? Lássuk azt. Ugye ez egy olyan mértékegység, amit majd idősebb korukban jobban fognak ismerni. Vagy van, aki már most is? Nem. Hát ott egy lelkes fiatalember, tessék. Inkább a korsó, nem? Jó. Na, szóval az a pálinkás pohár, szóval szó szerint így. Tehát az a folyékony. Tehát, mert ugye 90% a fagyott állapotban van. 90% a fagyott állapotban van az édesvíznek is. Tehát az a folyékony, menjünk tovább. A következő ugye az volt, hogy felszíni. Mert hogy a folyékonynak is egyébként a 70%-a maga a föld alatt van, úgyhogy egy mokka cukrot ne dugj el olyan nagyon gyorsan, mert már nem volt olyan kicsi űrmértékű. Ezt a mokka cukrot még félbe kéne vágni. Akkor megkapjuk egyébként, hogy mennyi is a felszíni, és ott van egy pipetta. Abból a pipettából lesz szíves egy cseppet kivenni valamelyik, vagy a nagyobb, vagy a kisebb pohárból. Úgy, és akkor jól mutassa föl. Senki nem fogja látni, de nem baj, higgyék el, hogy egy cseppen cseki azért. Vigyük végig a kísérletet, úgyhogy mindenki lássa. Így, cseppentsen egy nagyot. Tudtam, hogy az abroszt fogja eltalálni. Mindig így sikerül, nem baj, megszárad. Tehát az az egy csepp, amit a Péter kicseppentett az imént abból a kis pipettába. Az az egy csepp, az, amire a kérdés vonatkozott, tehát folyékony, felszíni, könnyen hozzáférhető és édes víz. Ennyi. Most akkor, hogyha viszonyítjuk ehhez a fazékhoz azt az egy cseppet, akkor jól látható és érzékelhető, és azért szeretjük ezt a kísérletet egyébként bemutatni, amerre járunk, mert így jól érzékelhető, hogy abból az egy cseppből kell gazdálkodnunk. Ivóvíz, mosás, mosogatás, ipari célra, mezőgazdaság öntözési célra, azt az egy cseppecskét használjuk. Így azért egészen másként néz ki, ugye? A sok víz és kevés víz kérdésének a felvetése. Na nézzük akkor Magyarországot. Magyarországon sok vagy kevés víz van? Mit gondolnak? Inkább sok vagy inkább kevés? Inkább? Inkább kevés? Inkább sok? Na akkor nézzük egy kis historikus visszatekintés. 1814-15-ben egy brit utazó itt járt, körbe járt a Kárpát-medencét. Richard Bright-nak hívták, és ő még, hát ez egy fantáziakép természetesen, akkor még nem készült ilyen fotó, ez egy fantáziakép, ilyen Magyarországot látott. És azt írta, hogy a vidék inkább tengerre emlékeztet, mint szárazföldre. Miért? Most megmutatjuk, hogy ez hogy néz ki egy másik térképen, vagy egy másik képen. Ezt hívják Magyarország pocsolya térképének. Azért pocsolya térkép, mert ez még a különböző folyószabályozások előtti állapotot mutatja. Dunán, Tiszán, Körösökön, tehát itt még nincs folyószabályozás. És jól látható, hát a kék szín azért ezt elég világosan mutatja, hogy nem feltétlenül folyamatosan, tehát nem azt jelenti, hogy állandó vízborítást jelentett ez, de az év nagy részében ezek a területek vízborította területek voltak. Hogyha volt egy nagyobb áradás például a Tiszán, akkor volt úgy, hogy 3 éven keresztül ezek a területek víz alatt voltak. Azt nem volt, amikor egy kicsit kiszáradtak. Tehát zsombékos, rádas, mocsaras, vizenyős területek voltak ezek. Ha a 18. század elején játszódó regényeket olvasnak, vagy akkor írt regényeket, jókai regényeket olvasnak, akkor például ezeknek a területeknek a leírása, és hogy ez milyen mozgás lehetőséget, akár elbújási lehetőséget, menekülési lehetőséget, túlélési lehetőséget biztosított az akkori ember számára, ezek nagyon plasztikusan megjelennek ezekben az irodalmi művekben. No, tehát ez a pocsolya térkép. Igen ám, de elindul a folyószabályozás, ez lényegében még mindig ezt mutatja, ezt a bizonyos pocsolya térképet, de itt már adatokat látnak arra vonatkozóan, hogy amikor elindul a 19. században a milyen következményekkel jár. Most nem akarom, így is elég sok adat lesz egyébként a prezentáció végére a fejükben, de nem akarom az egészet végigvenni, rá tudnak erre keresni, tehát el tudják én, hogyha valaki egy kicsit részletesebben akar majd ezzel a kérdéssel foglalkozni. De azért önmagában nekem is meglepő volt, amikor láttam a számokat, ezért gondoltam, hogy megosztom önökkel, hogy amikor a tiszai szabályozás megtörténik, akkor 453 kilométerrel lesz rövidebb a Tisza. Tehát a kanyarulatokat ugye átvágják, lerövidítik a folyót. 453 kilométerrel lesz rövidebb a folyó. A Duna 123 kilométerrel, a Körösök pedig 546 kilométerrel rövidülnek meg. Még a tanárai közül is van, aki fölhúzza a szemét. Erről akkor úgy tanultunk még, legalábbis én még amikor tanultam, nem tudom, hogy most hogy tanulják ezt az időszakot, hogy ez egy nagy fegyvertény volt, a Tisza szabályozása. Jó dolog volt. Csökkentette az árvízi kockázatot. Az igaz, a pocsolya térkép figyelembevételével, hogy sokkal kisebb lett az elöntött területeknek a száma, hiszen levágtuk a folyókanyarulatokat, fölgyorsítottuk a folyót, és árvízi töltések közé szorítottuk egyébként ezeket a folyókat. Igen, ám, de ennek lettek meglehetősen súlyos következményei, amit akkor még, akik hozzáfogtak ehhez a munkához, nem láttak. Ilyen a vizes élőhelyek eltűnése, ez elég logikus, hát hogyha eltüntetem a vizet a tájból, akkor nyilván azok az élőlények, akik ott élnek, vagy amik ott élnek, azok vagy másik helyet keresnek, vagy elpusztulnak. A folyó gyorsasága, az, hogy felgyorsult a folyó, az azt jelentette, hogy folyamatosan mélyítette a medrét, tehát lett egy medersüllyedés. Ez mind a Dudán, mind a Tiszán egyébként nagyon markánsan megjelenik már mostanra, tehát nagyon súlyos következményei vannak ennek. És ez meg fizika, közlekedő edény. Hogyha süllyed a folyónak a medre, Duna-Tisza, megy egyre lejjebb, akkor mi történik a talajvízzel? Hát nagyon logikus, az is süllyed. Tehát ennek következtében a talajvízszint is jelentősen elkezdett süllyedni, ami különösen a homokhátság és az Alföld egy jelentős részén már komoly, nagyon súlyos, komoly problémákat okoz. Vassai Jenőt szoktam idézni, vagy szoktuk idézni, amikor eljutunk ehhez a témához, vagy ehhez a ponthoz a prezentációban, aki azt mondta jó száz év, több mint száz évvel ezelőtt, hogy még mi, a vizek, már az akkori generáció, a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, tehát átvágjuk a kanyarulatokat, medert gyorsítjuk a folyás, a többi, tehát még mi a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, addig a következő generáció, az unokáink a vizek elrekesztésén fognak fáradozni. No, tisztelt hölgyek és urak, kedves diákok, megérkeztünk ide.
1: Elhangzott műsorunkban ellátogattunk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényére, ahol Eder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott interaktív előadást a vízről. Az előadás folytatását a jövő heti összeállításunkban hallgathatják meg. Gronda János műsorát hallották. A most elhangzott adást holnap hajnalban 3 órától megismételjük.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az erdő fohásza.
1: Vadon élő állatok mindennapjait testközelből észrevétlenül szemlélni, farkas szemet nézni és egymást méregetni egy szarvasbikával, felfedezni az embertől ma már távolinak tűnő vidékek virágzó életének sokszínűségét, értelmezni és megérteni a természetben uralkodó rend törvényszerűségeit. Ott lenni, részesévé válni és egyképben meg is örökíteni. Talán ez utóbbira csak azért van szükség, hogy ne legyen annyira öncélú az egész. A természetfotózásban sohasem a pénzszerzés hajtott, és nem is pályázaton elért hírnév vagy sikerek. Csak és kizárólag maga az élmény, vallja Cettis Róbert természetfotós, akivel a következő percekben Tikovics Ernő beszélget.
2: Annyira azt érzem, hogy ott van bennem a természetfotózás, hogy gyerekként kezdtem el fényképezni, mindig is egy természettudományos érdeklődésem volt, és ez valahogy ez olyan természetessé vált, hogy én természetfotókat készítek. Elsősorban nagyvadfajok érdekelnek, magyarországi nagyvadfajok, és ezeket fotózom. De természetesen minden más érdekel. Érdekel a gombák világa, érdekelnek a növények, érdekelnek az ásványok, a különleges geológiai helyek, és talán ennek is köszönhető az, hogy egyszer elkerültem a Yellowstone Nemzeti Parkba, mert akit érdekel a geológiai, ott olyan dolgokat láthat, és tapasztalhat meg első kézből, amik gyakorlatilag tényleg tankönyvbe illőek, és amikor ott voltam, hát nyilván tájékozottam, próbáltam tájékozódni, hogy egyébként mit lehet még ott fotózni, és hát látszott, hogy ott azért van esély medvét is fényképezni, meg van esély a szarvasokat is fényképezni.
3: Meg bölényt?
2: Meg bölényt, így van, meg bölényt. De ugye a bölény nekem az egy picit olyan volt, mint az afrikai vad, hogy szinte oda lehet mellé állni. Tehát a Yellowstone Nemzeti Parkban a legtöbb balesetet azokat nem kígyók okozzák, vagy nem a medve okozza, hanem a bölények. Azért, mert olyan nagy jámbor állatnak tűnnek, és akkor sokan azt gondolják, hogy milyen jó pofa lenne egy szelfit készíteni velük, csak ezt a bölények nem így gondolják, hogy ezt ők is szeretnék. Egy picit nekem ilyen egyébként Afrika, hogy oda lehet mellé állni a vad mellé, mondjuk egy terepjáróval, és akkor lehet fotózni. Most Észak-Amerika az teljesen más. Az ottani állatokat nagyon szabály van rá, hogy mennyire lehet megközelíteni. Ott ugyanis egy szarvas az nem olyan, mint nálunk, hogy itt meglát egy szarvas pár száz méterről, kiszúr, megérzi a szagukat, és azonnal hanyat homlok menekül. Ott ez nem így van. Ott a szarvas csinálja tovább a dolgát, ugyan figyel bennünket, de éli a kis életét, és ott szabályok vannak, hogy egy szarvas mennyire lehet megközelíteni, egy medvét mennyire lehet megközelíteni.
3: Biztonsági okokból?
2: Abszolút biztonsági okokból, így van. Így van, hogy mi az a távolság, amikor az állat még nem érzi fenyegetve magát az embertől, mert ott bizony előfordulhat az is, hogy egy szarvas az emberre támad.
3: Tehát
2: az
3: nem, vagy nem a medve.
2: Vagy a medve, igen, igen. De talán ebből is azt mondom, hogy a szarvas az gyakoribb, mint a medve támadás, tehát gyakrabban támad rá szarvas emberre. Többek között a Yellowstone Nemzeti Parkban is. Tehát, hogyha rákeresünk, egy csomó olyan videót lehet látni, amikor az emberek menekülnek a szarvasok elől. Egyébként nekem is volt ilyen sztorim, amikor nem mentem ugyan túl közel a szarvastehénhez, de én nem láttam, hogy a szarvastehénnek van egy borja, és bizony megpróbált elijeszteni a szarvas. Tehát folyamatosan közeledett felém, rohant, megállt, és megnézte, hogy hogyan reagálok rá, és amikor már túl közel volt, akkor jobbnak láttam egy fára fölmászni, mert láttam, hogy ez nem tréfál.
3: Medve ellen ez nem egy hasznos megoldás.
2: Igen, a medve ellen nem. Egy barátommal voltunk ezen a fotós túrán, és hát az egyik cél, hogy nagyon szerettünk volna grizzly medvét fényképezni. Egyikünk sem látott korábban még grizzly medvét teljesen természetes környezetében, bár még a Yellowstone-ban is ennek egyébként nagyon kicsi az esélye.
3: Nincsenek, bocsáss meg, egy ilyen leshely kiépítve, beetetve, hogy jöjjön a medve?
2: Nem, a Yellowstone-ban ilyenek nincsenek. A Yellowstone-ban tényleg csak vadon élő állatok vannak, ott nem is befolyásolják a természetet semmilyen módon. Ott vannak látogatóközpontok, a látogatóközpontokban a rangerök gyűjtik az információkat, és bármelyik központba bemegy az ember, akkor látják, hogy tegnap délután a parknak melyik részén láttak préri farkast, hol bukkant fel fekete medve, hol bukkant fel grizzly medve.
3: Jött a végén a medve.
2: Sikerült medvével találkoznunk, ugye egész végig a Yellowstone-ban úgy túráztunk, hogy medvesprével, mert bárhol felbukkanhat a medve, természetesen medvével nem találkoztunk, és akkor láttunk egy nagyon szép tavat, vagy úgy tűnt, hogy nagyon szép tó, és gondoltuk, hogy hát délidő volt, hogy elmegyünk oda, egy kicsit ejtőzünk a tónak a partján, tényleg ilyen mindenféle gyönyörű növényekkel benőtt tó volt őserdei környezetben, és leültünk ott egy fatuskóra, és éppen szerettünk volna már elindulni a helyről, és akkor azt láttuk, hogy előttünk néhány méterre, nem volt több 30-40 méternél, egyszer csak kijött egy grizzly medve az erdőből, és beült a tóba fürdeni egyet. még megfelelő felszerelés sem volt nálunk, mert tényleg csak egyet elmentünk, nem volt nálunk sem medvespré.
3: Az mire jó?
2: A medvespré az arra jó, hogyha megtámadja az embert a medve, akkor mielőtt néhány méterre megközelíti, ez egy paprika vagy borspré, gyakorlatilag ki kell fújni, és hatástalanítja a medvét, mert olyan erős, annyira irritálja, hogy inkább a medve menekülőre fogja.
3: Azt hittem, hogy a ruhára kell fújni, mint a kullancsriasztót, de akkor nem, viszont nem. Így egész közel kell kerülni a medvéhez.
2: Így van, tehát az egészben az a nehéz, hogy be kell várni a medvét. Egyébként volt ilyen nagyon jó sztori a Yellowstone Nemzeti Parkban is konkrétan, amikor bement az amerikai család, és megvették a medvesprét, és akkor a család fő kiállította a feleséget, gyerekeket, és fogta, és a paprikasprével végigfújta őket. Van ilyen sztori is, igen.
3: Igen, és a medvével végül mi lett?
2: A medve az megfürdött előttünk, és végig fotóztuk egy természetesen, tehát van egy csomó képünk erről a medvéről, és a medve, amilyen hirtelen eljött, olyan hirtelen be is ment a sűrűbe, és néhány perc volt az egész, de arra határozottan emlékszem, hogy amikor ennek a fotózásnak vége volt, akkor a kezemben ilyen nagyon erős remegés volt benne, tehát hogy nyilván addig, amíg fotóztunk, nem is éreztük azt, hogy azért ez egy olyan pillanat volt, ami egyrészt nagyon mellbevágó volt, másrészt pedig azért nem volt veszélytelen sem, mert gyakorlatilag egyikünk sem volt olyan eszköz, amivel a medvét hatástalanítani tudtuk volna.
3: És éjszakai fotózás is volt kint a Yellowstone-ban?
2: Yellowstone-ban nem volt éjszakai fotózás, néhány csillagképes felvételt azért készült természetesen. Ez inkább Alaszkában volt, ott a sarki fény volt az, ami éjszaka kicsábította az embert fotózásra. Egyébként az meglepő, hogy azt gondoltam, hogy Alaszkában mennyire jó ég van, tehát mennyire sok csillagot látni, nem lehet olyan sok csillagot látni érdekes módon Alaszkában, tehát a Yellowstone ebből egy sokkal-sokkal jobb hely, viszont Alaszkában ott a sarki fény. Gyönyörű, szép. Ugye néha innen Magyarországon is látszik sarki fény, de az alaszkai azért az egészen más. Tehát ott tényleg az van, hogy ilyen zöld felhők elkezdenek táncolni, és ilyen pillanatok alatt változik az egész. Tehát fantasztikusan néz ki.
3: Ahogy beszélgetünk, egy jávorszarvast látok, ugye az egy jávorszarvas a konyharuhán ön mögött. Ez a konyharuha is Alaszkából van?
2: Ez a konyharuha is onnan van, így igaz.
3: Ha már beszéltünk a nagyvadakról és a szarvasokról, talán ennél nagyobb szarvas nincs is.
2: A jávorszarvas, így van, az a legnagyobb szarvas jelen pillanatban a Földön.
3: És akkor mondjunk róla valamit, hogy kell fotózni.
2: A jávorszarvashoz is vannak jó sztorik. Kezdem onnan, hogy amikor elmegy valaki mondjuk egy Yellowstone vagy Denali Nemzeti Parkba, akkor érdemes azzal kezdeni, hogy be kell menni egy fogadóépületbe, és el kell menni egy nemzeti parkos túrára. Ez azért kell, hogy egy ilyen túrán részünk, mert megtanítják a rangerök, hogy hogyan kell viselkedni. Tehát egy Yellowstone Nemzeti Parkban teljesen másképp kell viselkedni, mint Magyarországon, amikor elmegyünk túrázni. Például megtanítják azt, hogy amikor medve támad az emberekre, akkor együtt kell maradni. És arra is megtanítják, hogy amikor jávorszarvas, ami sokkal gyakrabban támadja meg az embert, akkor a szélrózsa irányában futni kell. A jávorszarvas senkit nem fog üldözni. Egyrészt, hogyha sok ember van, akkor sok felé futnak. Nem tudja, hogy mit kezden a helyzettel, és nincs benne ragadozó ösztön, tehát senki után nem fog futni csak azért, hogy leüsse. A jávorszarvas egy olyan állat, ahol tényleg fennáll a kockázat annak, hogyha az ember túl közel megy, akkor megtámadja. Nekünk ilyen sztorink nem volt, de nagyon sok jávorszarvast fényképeztünk szerencsére. Voltak közöttük tehenek, és voltak közöttük hatalmas agancsú bikák is, úgyhogy élvezetes volt.
3: Én Alaszkáról csak annyit tudok, amennyit Széchenyi Zsigmond könyvében olvastam, de medve van.
2: Medve van. Aki Alaszkában megy, szerintem is Széchenyi Zsigmondnál érdemes kezdeni. Mi nem azokat a medvéket láttuk egyébként, amiről Széchenyi Zsigmond ír, de az a terület még hátra van, ahol ő még járt. Ugye mi a Denali Nemzeti Parkban voltunk, a Denali Nemzeti Parkban azért jóval óvatosabban kell bánni a medvékkel, mint általában Alaszkában, mert hát a partmenti medvék, ezek a kodiák medvék, ők általában növényeket esznek, kagylókat esznek, meg halakat esznek. Nagyon ritkán vadásznak, ezért ott gyakorlatilag a medvék között lehet sétálgatni, és ez tényleg így van. Tehát ott vannak olyan nemzeti parki létesítmények, ahol vannak különböző ilyen bungalók, és ott gyakorlatilag a bungalók között jár a medve. De ilyen volt egyébként a Denali Nemzeti Park is. Tehát a Denali Nemzeti Parkban ott nagyon szigorú szabályok vannak, tehát ott megvan, hogy hány napig lehet sátrazni bent, hónapokkal előre kell jelentkezni, hogyha valaki ott szeretne sátrazni, és bizony, amikor mi is ott voltunk, akkor volt olyan, hogy a sátrak között ott mászkálta grizzly medve a bocsával.
3: A grizzly?
2: A grizzly, így van, így van.
3: Tehát az vadászik?
2: Így van. Ugye ezért veszélyesebb a grizzly medve, mint például a kodiak medve, mert a grizzly medvék azok vadásznak. Mindig szokott egyébként összetűzés lenni. Amikor mi ott voltunk, akkor is volt a parknak olyan része, ami le volt azért zárva, mert ott egy turistáról leszedett egy medve egy hátizsákot. Azért a halálos medvetámadások szerencsére azért ritkák, főleg Alaszkában. Kanadában szoktak, ott gyakrabban jönnek olyan hírek ott a nemzeti parkokból, hogy turistát ölnek a medvék.
3: Ne adja Isten, hogy jöjjön ilyen Magyarországról is. Magyarországon fotózott már medvét?
2: Magyarországon még nem is láttam medvét, viszont nagyon szeretek Székelyföldön medvét fotózni. Ott helyi vadászokkal szoktunk kimenni. Ott is többféle lehetőség van medvét fotózni. Általában ezek leses fotózások. Ott tényleg az van, hogy beetetik a medvét, jön a medve, és akkor lehet nézni, lehet fotózni. De volt szerencsém egy jó párszor cserkelő fotózáson is részt venni. Tehát amikor kerestük a medvét, az egy nagyon izgalmas dolog. Ott volt, amikor előkerült a medvespré.
3: Mi a dörömet ebben a természetfotózásban?
2: A természetfotózásban talán az, hogy sokkal inkább a természet részévé lehet válni. Tulajdonképpen szerintem a természetfotózás az igazából csak egy ürügy, hogy az ember olyan dolgoknak a részese lehessen, amik a hétköznapi életünkben már nincsenek jelen. Pedig jó lenne, hogy ott lennének.
1: Az elhangzott beszélgetésben Cettis Róbert természetfotóst hallották.

0: Irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Bársony István, titkos tanya. Egy nagy fa látszik az erdőben messziről, annak a tetején ül egy holló. Azaz óriás fa sokkal magasabb a többinél, legalább 1000 éves. Sötét fején összefolyik a lomb, nyílás sehol sem sejteni rajta. Onnan nézve, ahol én állok, olyan, mintha egy zöld domb emelkednék a sűrűségben. A holló csak ül rajta mozdulatlanul és várja az éjszakát. Egyebet nem várhat, hisz már esteledik. Messzire szalad az árnyék, s nagyokat nyújtózik a fák közt. Ez is mutatja, hogy közelebb vagyunk az estéhez, mint a délhez. De május végét járjuk, hosszú a nap, s még csupa dal az erdő. Csacsog a rigó, szemfülesen bujkál a bokrokban, csattog a fülemüle, párjának énekel, amely meglapulva ül egy kis iromba fészken. Nézem a magányos hollót, amely a szerelem kábító levegőjében párja nélkül búsul. Régóta ismerem ezt a szomorú madarat. Esztendőről esztendőre, mintha ő volna az erdő lelki ismerete, úgy örködik ott fent. Egyedül, komoran, kiöregedve a szerelemből. Az emberek, akik egy időben születtek vele, aggasztjának. A vén holló túl fogja élni valamennyit. Estenden hallani néha a hangját, amint a síkságról felhő magasságban hazafelé fordul. Nincs, akihez szóljon, nincs, aki megértse. Csak a torkát próbálja ki, van-e még benne érc. A mély korrogás válasz nélkül vészel az űrben. A pásztorfiúk csúfolják, felkiabálnak hozzá, rút fekete madár, s utánozzák a hangját. Kró, kró, kró! A nagy fántanyázó vércsepárt nyugtalanság fogja el, amint a mogorva egyhangú szólam eljut hozzá. Nekik ez azt jelenti, félre az útból jön a gazda. A hím vércse kilendül a lomb közül, s a fakoronája fölött kering olyankor. Kárőrvendve, kísértetiesen kacag, víjog, hogy bosszankodik majd a holló, ha elfoglalva látja a trónját. Megül egy kicsit a fa csúcsán, de nem sokáig tart a dicsősége. Amint a holló megérkezik, a vércsének inába száll a bátorsága, s azt keresi, hogy merre tágasabb. Ott sikog aztán, ott alkalmatlankodik még egy darabig, amíg meg nem unja. Rá sem hederít a vén holló. Megszokta már. Most is ott a vércse, most sem törődik vele a fekete madár, de azért mégis történik valami szokatlan. A holló elszáll a nagy fáról, s íves lendüléssel ereszkedik a bozótos völgy felé. Ott kering, kering lassan. Lefelé figyel folyvást. Mi lehet ott vajon? A kíváncsiság arra felé terel. Nem keresek ösvényt, úgyis hiába volna. Csak a holló iránt megyek. Buja bokrok közt furakodom előre, minden mozdulatomat suhogó nesz kíséri, mintha csupa sejmet simogatnék. Leveles vesszők állják utamat, szelíden tartóztatnak. Hogy meg nem állok, végig-végig suhintanak rajtam. A kökény belém akad, úgy marasztal, a galagonya, mintha felém nyúlna tüskés ujjaival. Puha fű fekszik meg lépésem alatt, amelynek semmi zörgése sincs itt. Beljebb, csak beljebb. Van abban valami jó. Beletévedni szándékosan a járatlan bozótba, ahol furcsa neszek jelzik, hogy titkos élet van körülöttem, amiből jóformán semmit sem láthatok. A bokrok köz gyors, ütemes, apró lépések mozgása hallatszik az avaron. Mintha valaki jönne utánam. Ha megállok, titkos kísérőm is mozdulatlan, amint elindulok, megint hallom a csöndes moszatolást.

meg nem mozdult volna a fészkén. De hogy megállottam, azt hitte szegényke, ő érte csörtettem idáig. A gaz közt egyforma surló moszatolás bujkál. Az alattomos elsiklásból könnyű kitalálnom, hogy egy megriadt kígyó menekül ott, békésebb tájékra az avar alá. El onnan, ahová ember szeme érhet. Szinte izzadok az úttalansággal való küzdelemtől, pedig még előttem a java. Ihol a vadkomlós, iszalagos, sűrű szövedék. Abban ezer polipkar csimpaszkodik mindenkibe, ami oda téved. Nem is lépek, már inkább kúszom. Zöld levelek közt lengő, könnyű indákon küzdöm át magamat, amelyek hínárosdit játszanak velem. Elmerülök bennük, s olyankor megfognak, lehúznak. Eleinte megbírnak, aztán kifáradnak, s leszakadnak alattam, amint beléjük fekszem, remélvén, hogy könnyebb lesz úgy kievickélnem, ha átkapaszkodom rajtuk, mintha közéjük gázolok. Sokáig tart ez a mulatság, se hossza, se vége. De a holló egyre kering még az esteledő égen. Mi lehet ott a völgyben? Kezdek türelmetlenkedni. Annál rosszabb. Jobban sietek, de azért gyorsabban nem tudok haladni. Nyitott szája lélegzem lihegve. Vadméhek dongnak a fejem körül, a bokorszeder fehér virágait dézsmágatják. Szemközt fúj a szél, s hirtelen megcsap valami, ami mintha a pokol illata volna. Aj, miért facsart megint az orromon! Egy virágerdő sem lenne elég, hogy ezt a gyilkos leheletet megillatosítsa. Úgy szimatolok, mint a vizsla. Keresem az irányt, amelyről a sátáni bűz felém száll. Szemem megint a hollóra esik, amely úgy tesz, mintha leszeretne csapni elibém a völgybe. Arra a legvadabb, legjárhatatlanabb az erdőség. Ősbozót az, amelyben otthon van az árnyék s korhadás. A vadkomló szövedéke sűrűsödik ott. Ledőlt vastag fatörzsek feketillenek közte, azok alatt szurtos, nyirkos barlangok ásítanak félig a törzsökben, félig a földben. Már közel vagyok a fullasztó légkörű mélyedéshez. A holló észrevet, s megverdesi a szárnyát, úgy emelkedik magasabbra, aztán elszáll egyenes irányban. Nem is látom többet. Nem törődöm vele, most már kitalálom, mi csalogatta ide. Izgatottan, kíváncsian csúszom előre, mindenképp ügyelve, hogy meg ne zörgessem a gajjakat. Résen kell lennem nagyon. Hóhértanya közelében vagyok. Állandóan hozza felém a szellő a maró bűzt. Aki meg nem szokta, annak megfájdult tőle a feje, és émelyedik a gyomra, mint a tengeren utazói. Az ördögök konyháján szerethetik ezt csak. Azt képzelem, hogy egy felásott temető közelében vagyok, amely most mosdatlan sátánkölykök hálóvacka. Ezt ugyan hiába járja a tavaszi szél. És mégis jó valamire az a förtelmes szag. Elárulja, hogy lakják a tanyát. Lélegzetemet is elfolytattam, úgy bújtam előre. Halk nyafogás hangja vezetett. A nagy sűrűség tisztulni kezdett előttem, lassan hajlítottam el a bokrokat utamból. Egy kövér mogyoró bokort akart el, amögül kukucskáltam ki. Szerencsémre magasabban álltam, s lenézhettem a hajlat aljára. Egyetlen pont sem volt több alkalmas arra, hogy megpillanthassam, amit innen láttam. Vagy húszölnyire tőlem egy kis kopár térség terült oda... lent. Nem nagyobb, mint egy jókora szoba. A gyérfű lenyomatva, soktól mindenfelé. Néhány nyulláb, lerágott csontok, amelyek fölött légyrajok kavarogtak. A kopártér egyik sarkában ledőlt százados faderek a barnálott, az alól éppen kiugrott valami. Egy buta kis állat, barnászürke, hegyes orrú, hegyes fülű, élénk szemű. Meglapult, mint a játszó macska, s félre csapott, ravasz pofácskáját két első lábára fektette. Abban a percben egy másik, éppen ilyen kis buksi fejű pattant fel a tér közepén levő gascsomóból. Azt eddig észre sem vettem. Apró, mókás szökésekkel, a hátát meggörbítve ment neki pajtásának, s vitézi harcjátékkal vetette rá magát. Meghemperegtek, s megnyaggatták egymást, addig-addig, hogy megmozdult mögöttük a bokor, és közéjük ugrott egy nagy vörös róka. Egyiken is, másikon is lódított egyet, s azzal szent volt a béke. A róka mama nyomában tötyögött a harmadik apróság, és amint szemem véletlenül a korhat fatörzsre tévedt, még egy kis hóhért pillantottam meg, amint kipislogott a barna

0: magasság alól, s nagy érdeklődéssel leste, hogy mi folyik odakint. A ledőlt vénfa alatt lakott a hóhér család. Bizonyosan bejárója volt ott a titkos rókajuknak. Egy gaj, amit az imént a karommal félretaszítottam, visszapattant, s megrezdítette a mogyoróbokrot. Egy másodperc alatt üres volt a tolvajhat bálterme. Az apróság mind a fa alatt tűnt el, a vén róka pedig egy ugrással a sűrűségben termett. Nem moccantam. A nagy csönd megnyugtatta az erdőt. Egy széncinke szállott a bokromra, s végig mászkált egy lecsüngő gajon, míg csak maga is tótágas nem állott. Úgy csipkedte róla az apró rovarokat. Végre leröppent a fűre, s ott kíváncsiskodott. Fészekbe való bélést keresett a sok toll között. Ez már sok volt a kis rablóknak, amelyek időközben újra visszakapták bátorságukat, s kikukucskáltak a fatörzs alól. Egymás után rohantak elő neki mindannyian a cinkének, amely sípolva, cserregve menekült biztos helyre. Most már öten voltak, előmert bújni a legkisebb is. Amikor látták, hogy futsa cinke, egymásra förmettek. De nem sokáig tartott rossz kedvük, bolondos játékba keveredtek. Tépték, cibálták egymást, fülek és farkak húzgálása történt. Tátogtak egymásra, mint kölyök sárkányok, de hangot nem adtak. Valóságos néma játék volt az. Egyszer csak megint közéjük toppant a róka mama. Roppantul kellette magát. Valami volt a fogak közt, ami mozgott volna, ha tudott volna. Egy eleven egérke. A kölykök észrevették, s mind egyszerre kapkodott a boldogtalan áldozat felé. Elcsípték végre, négyen négy felől kapaszkodtak belé. Úgy tetszett, mintha összenőtt volna az orruk, s most körbeforogva próbálnának szétválni egymástól. A legkisebb, a legügyetlenebb ott szágoldozott mögöttük, s lögdöste őket sorba. S aztán, hogy látta, nem ért célt, még az egérke farkát sem csípheti meg, elszontyolodva kullogott az anyja hasa alá, ott szűkölt nyafkát halkan. Róka mama vigyorgó pofával kedvtelve nézegette a tornajátékot. Haj, micsoda csirkefogók lesznek ezekből! Ez a megelégedett gondolat látszott ábrázatán. A kis hitványra, amelyik melléje oldalgott volt, haragosan förmet kergette azt is a többihez mulatni. Megdöfködte hegyes orrával, mintha szitta volna. Te mamlasz, hová lenne a róka becsület, ha a többi is ilyen élhetetlen volna? Mintha fordult volna a légáramlás. Forgószél támadt, s a hátam mögül osont előre. Csak egy másodpercig tartott, de az is elég volt, hogy idegent érezzen a vén ravasz. Ledobbant, s ezt a mozdulatát megértették a kölykök. Egy szempillantás alatt abba hagyták a pörösködést. Inalt megint valamennyi a titkos tanyára korhat fa alá. A vénség megvárta, amíg eltűntek, aztán felém sunyítva, szimatolva, hason csúszott be a bokrok közé. Az alkonyat árnyékában még nagyobbnak tetszett a némaság, amely most már állandó is maradt. Csak az ezer éves fa irányából hallatszott valami különös, komor hang. A vén holló tartott magánbeszédet ott.
1: Bársony István a Titkos Tanya című novelláját hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta és technikus kollégám Nátrán István nevében is. Berecz Renátát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács Brüsszel ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt két év alatt 700 településen az emberek szemébe nézve, és hogy szerintem miről kellene szólnia a politikának. Hangsúlyoztam, hogy nem népszerű szeretnék lenni a teremben és Brüsszelben, hanem minden pillanatban a magyar embereket képviselni. Megjegyezte, hogy a felszólalás a végén nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek lándzsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot csütörtökön este tették közzé a parlamenti honlapon. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten már 15 forinttal a védett tár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A most benyújtott Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett javaslat is a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. A külügyminisztériummal közösen feloldottuk a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A politikus a bejegyzésében önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét. Ez közös nemzeti ügy. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Mától elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubika városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A BKK munkatársai és partnereik, például a Kerékpáros Klub, teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, és ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára, az első tárgyalási fejezett csoport megnyitása rendkívül fontos lépés, az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé. Jelentette ki António Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke Brüsszelben. Costa az uniós tagállamok kormány és államfőinek találkozójára érkezve közölte, a hetek G7 országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadtak el, amely egyértelmű és határozott támogatást fejez ki Ukrajna iránt a G7 tagjai részéről. Az uniós csúcson részt vesz Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök is, aki érkezésekor történelmi jelentőségűnek nevezte a csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitását. Már is hatalmas mennyiségű olaj jutott át az újranyitott Hormuzi szoroson. G.D. Vance amerikai alelnök közölte, az újranyitás után eddig már 12,5 millió hordónyi olaj haladt át a Hormuzi szoroson. Mindez azután történt, hogy az amerikai elnök és az iráni vezető aláírta a fegyverszünet meghosszabbításáról és a béketárgyalásokról szóló keretegyezményt. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható fátyol és képződő gomoly felhők mellett. Délután lehet helyenként zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Közélet. Délelőtti magazin.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Közélet című műsorunkban bemutatjuk a Nők a Társadalomban című tanulmánykötetet, és megismerhetik egy virágkötő mindennapjait. A riporter Klész Beáta, tartsanak velünk!

0: annyira jó, hogy a mai modern világban az ember ugye a közösségi médiából, az internetről tájékozódhat, és én így bukkantam rá egy nagyon szép és ízléses szárazvirág készítő oldalra, a Pille Világ oldalára. A szárazvirágaid, amit én látok nálad, Zsófi, ezek nagyon ízlésesek, és nagyon letisztultak, és nagyon pillevilágosak. Én valahogy ezt tudom megfogalmazni, de biztos, hogy mások is láthatták így, ezt majd te elmondod nekem, de minden esetre Sándorné Török Zsófiával, a Pille Világ megalkotójával, létrehozójával beszélgetek. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, ezt mindenképpen elárulom a hallgatóknak, hogy én egy véletlenül nem szoktam ilyeneket csinálni, de egy ilyen nyereményjátékra regisztráltam nálad, és én egy nagyon szép kopogtatót kaptam meg, úgyhogy azt gondoltam, hogy ha most már minden jel hozzád vezet, akkor tényleg beszélgessünk egyet, és ne csak én lássam, hogy milyen szépek a munkáid, hanem a hallgatóknak is bemutassam. Úgyhogy szeretettel köszöntelek, Zsófi, és köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy beszélgethetünk, és így egymásra találtunk.
0: Ugye, ahogy én olvasgattam a te élettörténetedet és korábbi interjúkat, ahogy készültem erre a beszélgetésre, láttam, hogy azért te sem úgy születtél, meg nem ez volt a gyermekkori álmod, hogy te a virágokkal foglalkozál, bár mondjuk azért valljuk be, mélyen a kislányok mindig is szeretik a virágokat, vagy jó érzés virágot szedni akár gyerekkorunkban a mezőn, de az, hogy te a virágok mellett is egészen konkrétan a száraz virágok mellett tetted le a voksodat, ezt mikorra tudod datálni?
1: Megmondom őszintén, hogy nemrég adott anyukám a kezembe egy kis füzetecskét, amikor negyedikes voltam, és egy fogalmazást kellett írni arról, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Tehát valóban ez igaz, hogy én nem emlékszem erre, hogy mindig is virágkötő szerettem volna lenni, de én ebben a fogalmazásban arról írtam, hogy nekem lesz majd egy kis virágüzletem, és virágárus leszek, úgyhogy ez nagyon izgalmas egyébként. Viszont tény is való, hogy én német nemzetiségi óvodapedagógus lettem, igazából ez a végzettségem. Amit nagyon szerettem, aztán megszületett a kisfiam, és úgy éreztem, hogy szeretnék alkotni, és valahogy mindig is motoszkált bennem így a virágkötészet iránti vágy, és akkor én a kisfiam mellett elvégeztem a virágkötő tanfolyamot, de nem éreztem még így a vállalkozói erőt magamban, az csak később jött el igazából. Még azt kérdezted, hogy jutottam el a száraz virágokhoz. Igazából nem is tudom, először született meg a név a fejemben, hogy Pillevilág, azután, hogy virágokkal szeretnék alkotni. Egyszerűen valahogy ez így beugrott, hogy sokkal tartósabbak, nem kell 3-4 nap után kidobni a szép friss virágokat, amiket egyébként szintén nagyon szeretek, de valahogy aztán így elragadott a hév a száraz virágok világában.
0: Én laikusként mondom, amit ugye az ember civilként megfogalmaz, hogy 3 virágcsoport van. Az egyik ugye az élő, és abból ugye persze lehet cserepes meg vágott, meg vannak ugye a nem élők, ebben a száraz virágok, illetve az ilyen sejem, vagy akár a művirágok lehetnek, amit én tőlem mindig távol állt például, de nyilván azt is el kell ismerni, hogy akár a sejem virágokból is most már tudnak tényleg olyan élethűeket, meg akár ízléseseket is alkotni, de ugye régen a művirág az olyan nagyon mű volt. Tehát, hogy mondjuk azon nem csodálkozom, hogy nem arra felé tendáltál.
1: Igen, igen, valahogy az még mindig nagyon távol áll tőlem, és szoktak néha kérni tőlem művirágos kompozíciókat, de én attól teljes mértékben elhatárolódom. Tehát valóban nagyon minőségieket lehet már kapni, de valahogy az számomra nagyon idegen. A száraz virágokról is van még ez a tévhit, vagy nem is tudom, nem is az, hogy tévhit, hanem van egy elképzelés az emberek fejében, hogy amik régebben voltak, hogy olyan színtelenek, porosodnak, csak úgy ott átsorognak, de valahogy én most próbálok ebbe úgy új életet vinni, tehát szerintem most a száraz virágok nagyon nagy reneszánszukat éri.
0: Igen, és akkor gyakorlatilag ugye a német nyelvű óvónéniből, és természetesen kigyerekes anyukából, családanyából és feleségből, most már egy teljes heti 40 órás, most ezt ilyen általánosságban mondom, nyilván ezt te tudod, hogy osztod be, virágkötő lett, tehát gyakorlatilag az óvodapedagógus életedet azt ugye gondolom egy idő után annyi rendelés érkezett, hogy azt feladtad, mert hát nyilván a családra is kell fókuszálni.
1: Igen, igen, az nyilván ezt így, hogy 40 órás, ezt így nem tudom kijelenteni, de abszolút főállásúként csinálom ezt, igen. nyilván menni a gyerekekért, hozni betegek, tehát hogy azért ez nem egyszerű, de igen, ez most így néz ki.
0: Ugye most mi így nyáron beszélgetünk, biztos, hogy ezeknek a szárazvirágoknak a rendelésekben te látod azt, hogy nem tudom, egy évben a karácsony, meg a tavasz, húsvét a két főszezon, vagy azt azért ennyire cizelláltan nem lehet kijelenteni, egész évben nagy a kereslet, sok a megrendelés, hogy kell ezt elképzelni, hogy mennyire hullámzó?
1: A karácsony az abszolút, tehát hogy az egyik legnagyobb szezon. Ja, megmondom őszintén, hogy most már így az évek folyamán, tehát hogy a nyár az, ami kevésbé szokott nagy hullám lenni, bár most nem panaszkodhatom, mert ugye esküvői szezonra is szoktak abszolút száraz virágos fejdíszeket, csokrokat, vőlegénykitűzőket kérni. Inkább a január-február az, amire azt mondom, hogy ott van egy kis pihenő időm, és akkor márciustól igazából ott nincs nagyon megállás.
0: Ugye a felvezetőmben is mondtam, és tényleg őszintén gondolom, tehát nem véletlenül örülök neki, hogy tudok veled beszélgetni, hogy én nagyon szeretem azt, amikor egy alkotás tényleg ízléses, és én tényleg ezt látom a te munkáidban is, azt, hogy olyan nagyon zsófisok, tehát tényleg nagyon egyediek. Nem igazán hiszem azt, hogy én bárhol máshol szembe találkoznék azokkal a fajta ajtókopogtatókkal, vagy akár száraz csokrokkal, de ugye talán majd megerősítesz ebben ugye az ajtókopogtatók ugye a fő profilot, hogyha mondhatom így. Hogyan alakul az ki, vagy az első, amikor mondjuk még végezted ezt a virágkötő tanfolyamot, tehát ott nyilván gondolom vannak ilyen szabályszerűségek, amit követni kell, és akkor utána, mint akár a vezetésben is, ugye az embernek kialakul a saját stílusa, a saját ízlése, vagy mi az, ami téged erre a nagyon pillevirágos formák irányába elvitt?
1: Nagyon köszönöm egyébként a kedves visszajelzésedet. Nyilván a virágkötő tanfolyamon az ember megtanul egy-két alap technikát, de megmondom őszintén, hogy én annyira a saját fejem után megyek, és az érzéseim után, tehát ami jön belőlem, beszerzem az alapanyagokat, van, hogy még akkor se tudom, hogy mit fogok készíteni, és aztán a kis műhelyemben nekiállok, és születik valami teljesen úgy. Nem vagyok egy trendkövető ember se a divatvilágban, és valahogy belülről, ami jön, azt kötöm.
0: A honlapodon azért vannak csokortípusok, vagy illetve hogy ajtókopogtató típusok, amit a rendelésre készítesz, de vannak akkor teljesen ilyen improvizációs alkotások is.
1: Igen, ami a webshopomon van, ugye az nemrég indult el, oda igazából igyekeztem felrakni, hogy lássák az emberek, hogy mikből lehet rendelni, de ugyanúgy, tehát le is van írva a webshopon, hogy attól még, hogy ott van és kosárba tehető, az nem lesz ugyanolyan egyik se. Tehát, hogy mindegyik egy egyedi darab lesz, mert a virágok sem ugyanolyanok. Egyszerűen ez kézi munka, úgymond nem tudom teljesen ugyanúgy kötni. Nyilván rá tud mutatni az illető, hogy nekem ez tetszik, és akkor ilyet szeretnék, de persze lehet teljesen el is térni tőle, színben, formában.

0: Folytatjuk a beszélgetést Sándorné Török Zsófia virágkötővel, a Pillevilág megálmodójával.
1: Amikor én meglátok egy ilyen koszorút, vagy egy virágcsokrot, tehát mondjuk én nyilván nagyon szeretem a virágokat, tényleg a élő legyen, vagy száraz, mindenképpen, ahogy említettem, ugye ez a selyemű, az nem igazán az én ízlésem, de tisztelem azt, akinek azt tetszik, mindenki ezt maga dönti el, de hogy tényleg, amikor egy ilyet alkotsz, tehát amikor megszületik, és ahogy mondod, hogy mindegyik azért valamelyest egy picit más és más, nem fog két egyforma születni, ez ilyenkor azt kell elképzelni, mint amikor egy festő bevonul egy műhelybe, hogy akkor én most alkotok, és akkor gyakorlatilag megszűnik a világ, Zsófihoz nem lehet hozzászólni, kiteszed az ajtóra, hogy gyerekek, ne zavarjatok, majd ha fontos, csak akkor, mert hogy ilyenkor tényleg nagyon bele tudsz merülni?
2: Abszolút. Amikor itthon vannak a gyerekek, akkor soha nem alkotok. Tehát amíg ők bölcsödében, iskolában vannak, addig alkotok, utána nem. De ez valóban így van, hogy én bemegyek a kis műhelyembe, és ott megszűnik minden. Tehát csak a virágok vannak, és én is a kezeim. Tehát ott teljesen kikapcsolok, nem gondolok semmire.
1: A száraz virág az gyönyörű, a készalkotások gyönyörűek, ilyenkor mindig sajnálom, hogy sajnos ugye a rádióban mi most csak ezt elmondjuk, és esetleg, hogyha valakit érdekel, felkelti az érdeklődését ez a beszélgetés, tényleg utána tud nézni a Pillevilág honlapján, de hogy azért valljuk be, hogy tehát szúrósak tudnak lenni, és aztán olvastam, hogy neked sajnos kellett egy kényszerpihenőt tartanod, mert bizony ért egy baleset, tehát mondjuk a száraz virág szúrását a kesztyűvel ki lehet védeni, vagy akkor éppen nem kesztyűben voltál, amikor konkrétan téged úgy megszúrt, hogy vérmérgezést kaptál.
2: Igen, ez egy sajnálatos történet, de szerintem ez itt valami nagyon félre ment, nem gondolom, hogy itt csak a száraz virág tüske volt a probléma, egyszerűen megmondom összintén, hogy így a közelemben, távolomban se hallottam még így nagyon ilyen történetet. Kesztyű nélkül dolgoztam, én el se tudtam képzelni. Nagyrészt a virágkötők azért nem kesztyűben dolgoznak, de azóta, hogy ez velem történt, nyilván kiiktattam azt az adott szúrós sóvirágot. Alapvetően azért nem szúrnak ezek a virágok, tehát nem olyan tüskések, meg én is próbálom azért úgy válogatni, hogy kevésbé a szúrós fajták legyenek. Viszont azóta én csak és kizárólag kesztyűben tudok dolgozni, nagyon megtanultam abban, és egyáltalán nem okoz gondot, sőt, megmondom őszintén, hogy volt is egy ilyen hullámvölgyem, amikor azon gondolkodtam, hogy hogy tudok én szívből dolgozni úgy, hogy puszta kézzel nem nyúlok a virágokhoz, de aztán rájöttem, hogy igazából ez teljesen mindegy, én felveszem a kesztyűmet, és onnantól kezdve az érzés az ugyanaz, úgyhogy ez így alakult.
1: És ahogy említettem, ugye az ajtók kopogtatókat, amiket ugye túlnyomó részt látok a webshopodon, de vannak szárazvirág csokrok is, és amit te említettél, és valóban elképesztően gyönyörűek, fejdészeket is készítesz. Tehát, hogy van ilyen igenis, hogy alkalomra, nem tudom, hogy esküvőre valaki egy szárazvirág fejdíszt rendel, meg akár mondjuk dekorációnak már most használják? Tehát ugye ez annyira bevett szokás volt, hogy ugye vágott virággal díszítenek évtizedeken keresztül az emberek akár esküvőre is, tehát hogy most már valóban akár szárazvirág csokrot kérhet egy mennyasszony például?
2: Bizony, abszolút, sőt, nagyon szeretik is, mert a mennyasszonyok szeretnek minél több dolgot megőrizni az esküvőjük napjából, és így most olyan szívesen elteszik a csokrukat is, kapom is a visszajelzéseket, hogy még mindig megvan, pedig már 2 éve volt az esküvőnk, és akkor ez is még egy darab nekik abból a nagy napból. Uh-huh. Úgyhogy abszolút igen, nagyon-nagyon sokan szeretik.
1: Hogyha szárazvirág kompozíciója van otthon most, kopogtató csokor, bármi, azt hogyan lehet tényleg hosszú távon tartósá tenni? Mi a szárazvirágnak a legnagyobb ellensége, és hogyan lehet ápolni? Például ugye mondtad is az elején, hogy igen, van egy ilyen sztereotípia, hogy porosodik, tehát például hogy kell portalanítani?
2: Igen, abszolút. Tehát amit a szárazvirágokról tudni kell, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy a tűző napsütést azt nem kedvelik, tehát akkor fakulnak. Nyilván akkor inkább szezonálisak ezek az ajtódíszek, csokrok. Az esőt is kevésbé, viszont ilyen beltéri, árnyékosabb helyen akár évekig is otthonunk díszei lehetnek, illetve a porosodás ellen én azt szoktam javasolni, hogyha a hajszárítónak a hideg fújó funkcióját a legalacsonyabb fokozaton egy kicsit beállítja, akkor azzal le lehet, vagy egy kis ecsetecskével így finoman, igazából ennyi.
1: És akkor még tényleg egy kérdés itt a beszélgetés végén, hogy a száraz virág, ez már most milliószor elhangzott a beszélgetésben, hiszen ez a fő alapanyagod. Tervezed azt, hogy a jövőben akár élővirág felé, vagy bármi felé elkacsingatsz?
2: Igen, tehát nem merem azt kijelenteni, hogy csak és kizárólag a száraz virágok. Nagyon szeretem az élő virágokat is, akárhányszor megyek a piacra, akkor úgy magukkal vonzanak, úgyhogy nem határolódom el. A művirágoktól igen, hát megmondom őszintén, tényleg vannak gyönyörű kompozíciók, de valahogy az nem az én világom.
1: Mennyi idősek a gyerekek? Ugye mondtad, hogy bölcsődések, óvodások, tehát még picik nyilván.
2: Nem, bölcsődések, iskolások, tehát 3 és 10 lesz. 3 a kislányunk, és 10 a kisfiunk.
1: Ők mennyire érdeklődőek anya munkája iránt, mennyire ívódik beléjük a kreativitás, így hogy látják, hogy anya folyamatosan alkot?
2: Amíg sűrűben itthon volt még a kis, amikor óvodás volt, és akkor készítettem, nagyon sokszor segített a névadásban, mert én az ajtó díszeimet mindig el szoktam nevezni, és ebben nagyon sokszor kivette a részét. A kislányom, ő meg még izgatottabb, jönne be a műhelyembe, és szeretne ott mindent megfogdosni, ott nekem még egy kicsit el kell engednem ezt, hogy hú, kesztyű nélkül ne nyúljon hozzá, pedig nyilván nem történne semmi. De ez az én dolgom még ezt magamban lerendezni.
1: És akkor még ne feledkezzünk el, hogy azért van neked egy nagyon támogató férjed, párod is, aki gondolom nagyon sokat segít. Ha más nem lelkiekben, nem mondom, hogy csokrot köt, de legalább valami terhet biztos levesz a válladról.
2: Abszolút, tehát hogyha ő nem lenne, akkor szerintem az egész pillevilág se lenne, mert ő visz úgy előre, ő mondja olyan dolgokra, kihívásokra rá, hogy dehogy nem, vállald el és csináld, meg tudod csinálni, amire én egyébként azt mondanám, hogy biztosan nem, úgyhogy ő nagyon nagy támogatóm. És az egész családom, igen, nagyon büszke rám. Hát, édesanyám, akikám.
1: Háttérország nélkül az biztos, hogy ilyen nagyokat nem lehet alkotni. Mi a legnagyobb álmod, vagy legtitkosabb vágyad még, amit nagyon szeretnél itt a szakmádban elérni?
2: Hú, nem vagyok az a nagyon álmodozós típus, mindig hagyom, hogy így sodorjon az élet. Nem szeretnék így nagyon nagyokat álmodni, mert akkor mindig történik valami, ami így visszahúz, úgyhogy én csak szeretném most így szépen apró léptekkel még előre az utamat vinni.
1: Van bőven feladatod, ugye elsősorban édesanyja vagy és feleség, de természetesen ott van a pillevilág, ahol nagyon szép alkotások vannak, nagyon szépek, na, nem tudok rájuk mit mondani, és mindig olyan különlegesek a fotóidat is, ahogy nézem, hogy mindegyiknél csupa mosoly vagy, hogy annyira optimista vagy és boldog, és hogy tényleg azt látom, hogy nem egy ilyen lestrapált Zsófi mosolyog a csokrok mögül, hanem hogy aki olyan jó lesően, lehet, hogy néha úgy nem is szívesen engeded el, néha szívesen megtartanád, amit készítesz, de hát ugye nem lehet ajtókopogtató tapéta a lakás otthon, gondolom.
2: Igen, mondjuk nekünk van az, hogy a legritkábban van az ajtónkon bármi is, mindig valakinek van, de nekünk nincs. Azért persze nap végére sokszor pont a családom látja a lestrapált Zsófit, de alapvetően igen, igyekszem vidám és optimista lenni.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és tényleg kívánom azt, hogy szárnyaljon tovább ez a alkotói vágyad, és ha nincsenek is most nagy álmaid, ha egyszer lesznek, mindenképpen teljesüljenek, és további nagyon szép csokrot, ajtókopogtatót és fejdíszt és minden mást kívánok. Sándorné Török Zsófi, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: Nő a társadalomban címmel jelent meg egy tanulmánykötet. Ennek a kötetnek, amelyben nagyon sok szerző van, majd róluk is említést teszünk, Balogh Judit a szerkesztője, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzora. Hát tulajdonképpen középkor, kora újkor, főleg a kora újkor, vagy mind a kettő úgy igazándiból a te kutatási területed, mi még annak idején emlékszem, reformációból, Erdélyből készítettünk együtt sorozatot, de amikor én ezt megláttam a te Facebook oldaladon, illetve hát ugye a Történelemtudományi Intézet Facebook oldalán is én ezt a kötetet, hát én annyira megörültem, mert nőként, történészként az ember nyilván érdekli, hogy régen-régen hogy éltek a nők, mert ugye azért annak idején nem volt az a egyértelmű mellérendelt viszony a férfiakkal, nem bizony eléggé alárendelve voltak. Na itt ebben szépen sorban, aki beletette a maga kis munkáját, próbáltok kronológiailag azért végigmenni a nők szerepén a társadalomban?
1: A kötetnek az elrendezése az kronológikus természetesen, és megpróbáltuk valóban azt bemutatni, néhány tanulmány ez csak, tehát hál' Istennek ma már a magyar nőtörténeti kutatás az nagyon széles körű, nagyon sok helyen vannak műhelyek, és nagyon sok izgalmas kutatás is kezdődött. De igen, tehát hogy az volt a célunk, hogy mivel nekünk a mi intézetünkben több kollégának is a kutatásainak, ha nem is ez a fő ága, de mégiscsak belefut valamilyen módon a nőtörténetbe, vagy talál olyan forrásokat, ahol nagyon izgalmas női alakok megjelennek. Az volt a cél, hogy a középkor végétől lesz Kristóf Ilonának a tanulmánya, koraújkoron keresztül, ami az én korszakom, ezért ott sokkal több tanulmány van, de ez nyilván azért van, mert nekem ez a kedvenc időszakom, de egészen a jelenkorig terjedően nézzük meg, hogy egy-egy esettanulmányból hogyan áll össze, vagy több esettanulmányból hogyan állhat össze egy kép arról, hogy milyen is volt a nők helye a társadalomban.
0: Ugye most csak a korszak, ugye a koraúj korszak a tiéd, meg ugye nyilván neked is van benne saját tanulmányod, tehát hogyha most csak tényleg a koraújkorra szűkítsük le az interjúnkat, hogyan látod, hogyan lehet ezt definiálni? Rosszabb volt, sokkal rosszabb volt, mi ezt hogy élnénk meg, azért egy 21. századi szavazónő, ami azért mondjuk már egy jó száz éve maga a feminizmus is elindult, ugye mondjuk még a szüfrezsé mozgalommal, az első egyetemre járás, ugye mi is egyetemet végzettek vagyunk, hát ez mondjuk a koraújkorban elképzelhetetlen lehetett volna, meg hát nem beszélve a családon belüli helyzetéről, pozíciójáról egy nőnek.
1: Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert éppen a koraújkorban tudunk már egy olyan holland nőről, aki járhatott egyetemre, borzasztóan bonyolult don, tehát a sok férfi között neki egy ilyen kalitkát építettek, és hamarabb kellett bemennie abba a kalitkába, hogy semmiképpen ne zavarja meg a férfiakat, és később kellett eljönnie, hogy ne is lássák őt.
0: Melyik egyetemre járt? Hollandiában?
1: Hollandiában, igen.
0: És az ükonyos évekről beszélünk akkor?
1: Ez az 1600-as évek, 17. század, igen. Tehát, hogy van már ilyenre példa, de valóban ez nagyon ritka, amikor ilyen, ez egy ilyen egészen kivételesen nagyon tehetséges hölgy volt. De egyébként már a reneszánszban is vannak olyan szerző nők, akik azt fejtegetik, hogy hát a nő is lehet elég okos ahhoz, hogy esetleg tanuljon. Ami a mi korunkat, a koraújkort illeti, ott a nők helyzetét tekintve van olyan dolog, amit visszalépésnek lehet értelmezni, mondjuk a középkorhoz képest, és van olyan, amit meg előrelépésnek. A visszalépés az érdekes módon, például a reformációnak az a tétele, hogy a szerzetes rendek megszüntetésével a nőknek egyetlen egy szerep adatott már, ez pedig az anyaság és a feleség szerep. És aki ezt nem tudta betölteni, azzal vagy valami probléma volt, vagy pedig akár boszorkányság gyanújába is keveredhetett. Míg a középkorban ugye gyakorlatilag apácának lenni, az egyfajta ilyen egyedülálló női szerepet is jelenthetett, főleg, hogyha valaki eljut a rendfőnök nő pozíciójáig, akkor pedig egy kifejezetten egy hatalommal bíró, rendelkezési joggal bíró nő, ami azért egészen a 19-20. Századig nem volt jellemző a nőkre, mert a nők szerepe az a gyerekekkel és a szolgálókkal együtt gyakorlatilag az úgy, azt mondhatjuk, hogy a férfi háza népe. Tehát, hogy a férfi az, aki politikai cselekvő, és akinek van saját önrendelkezési joga, a nő az a élete nagy részében valakinek a alárendeltjeként éli az életét, ugye egészen addig, ameddig férjhez nem megy, addig az apjának a tulajdona tulajdonképpen, tehát nem, ő magát nem képviseli, és amikor pedig férjhez megy, akkor meg a férje lesz a rendelkező fölötte. Ebből természetesen azt látjuk, hogy egyébként éppen a kora újkor mutat számos példát arra, hogy nagyon sok esetben a nők igyekeztek kitágítani ezeket a nekik adatott kereteket. Ezekről sokszor szoktunk írni. Borzasztó izgalmas azt látni, hogy milyen sok esetben megtörténik, hogy a nők nagyon komoly cselekvési tereket alakítanak ki saját maguknak. De hát emellett ott van a másik oldal, hogy a jogrend, amit a rendelkezésükre bocsát, az viszont egy nagyon szűkös terep. Tehát amit ennek ellenére érnek el, azt ennek ellenére érik el természetesen. De hihetetlenül izgalmas női karaktereket látunk, akik vagy kifejezetten normaszegők voltak, vagy pedig csak egyszerűen ügyesen tudták kitágítani azokat a kereteket, amiket számukra adott a saját korszakuk.
0: A te tanulmányod konkrét emberről szól, vagy egy pici korszakot ölelsz fel?
1: Én azt néztem meg, mert már hosszú ideje foglalkozom ezzel, hogy van a történettudománynak egy olyan forrás típusa, amit úgy hívnak, hogy ego dokumentum. Ennek ugye az a lényege, hogy amit magáról hagy az a valaki, akit kutatni szeretnénk, és ilyen ego dokumentum a levelezés, a magánlevelezés. Ezek borzasztó izgalmasak, mert nagyon sok mindent elárul arról, aki írja, azokról, akikkel levelezik. Tehát egy levelezésből, ha sok levél áll rendelkezésünkre, kiderül a kapcsolatrendszer, kinek írja a leveleket. Az, hogy milyen témákban születnek ezek a levelek, az az illetőnek az érdeklődési körét, a sorsának az alakulását is meg tudja mutatni. Az, hogy honnan írja a leveleket, az azt megmutathatja akár, hogy mondjuk milyen földrajzi területet jár be az élete során, tehát hogy hol tartózkodik, mennyire mobil egy illető például. És én azt vizsgáltam, tehát az én tanulmányom az arról szól, hogy ezeket az ego dokumentumokat, amik főleg naplók, levelezések, vagy akár végrendeletek, hogy ezekben hogyan kutatható, vagy hogyan tudunk kutatni nőtörténetre. És akkor itt hozok természetesen konkrét példákat is, hogy egyes női levelezők milyen módon, például, hogy milyen szerepet játszottak. Tehát ugye ez is nagyon fontos, hogy úgy kell vizsgálnunk egy női levelezést, hogy tudjuk, hogy van a női levelezésnek etikettje. Tehát, hogy sokszor nem csak azt, nem vehetünk készpénznek mindent, amit egy női szerző leír, mert rengeteg olyan elem van, ami olyan szerep, amiben neki bele kellett bújni, ahhoz, hogy ő egyáltalán elérjen valamit. Uh-huh. Például sokkal szerencsésebb volt, hogyha egy hölgy a keleténél szerencsétlenemnek mutatta magát, és ezáltal el tudta érni akár egy befolyásos férfi rokonnak a támogatását egy adott szituációban. Például amikor harcolt mondjuk a özvegyként az örökségéért, vagy egyéb szituáció, vagy a gyerekeiért. És akkor vannak ilyen nagyon izgalmas, nagyon visszatérő toposzok. Például az özvegyasszonyok azok magukat árvának nevezték. Itt is ugye nagyon szépen kijön az, hogy az árva szó, az ugye a gyerekre mondjuk ma már, és ez az árvaság, ez jól mutatja a nőnek a helyét a társadalomban valójában.
0: Tehát elesett ugye a férjnél.
1: Így van, igen. Tehát ezeket próbáltam bemutatni a tanulmányomban, hogy az én általam vizsgált korszakban, időszakban, helyszíneken, főleg Erdélyben a női, hát nemesek leveleztek nyilván, nem pedig parasztasszonyok, de hogy ezekben a levelekben, végrendeletekben hogyan tudunk rálátni a női sorsokra.

0: Folytatjuk beszélgetésünket dr. Balogh Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzorával.
1: Most két dolog jutott eszembe arról, amit elmondtál. Ugye az egyik az, hogy ha mondjuk itt tényleg a 17. századról beszélünk, az, hogy egy 1600-as években keletkezett levél, hogy maradhat fent, hogy ez milyen szerencse. Tehát, hogy ilyeneket például örökségekből, hagyatékokból, múzeumokból, nyilván egy idő után levéltárba kerül, tehát, hogy mondjuk azért nekem még lehet a gyerekkori szerelmes levelezésem sincs meg, de hogy az, hogy tényleg az ember ezt egy 400 évvel ezelőtti levelezés, vagy még akár régebbit is megtaláljon, ez lesz majd az első kérdés. A másik az, amit az etiketről beszéltél, hogy ugye a levelezésnek megvan az etiketje, hogy mi az, amit beleírhat egy levélbe, mert hogy mennyire lehet meg a kockázata annak, hogy ezt ugye valaki elolvashatja, hiszen azért ez nem egy titkosított mai rendszerű levelezés.
2: Hát az első kérdésed, hogy ugye ezek hogyan maradnak fönn, a nemesi családokban a túlnyomó többsége ezeknek a családoknak nagyon őrzi az összes papírját, ami csak létezik. Tehát ami kis irat van, azt a családi levéltárban szépen meg tudják őrizni. Természetesen hát nagy rizikó, hogy ezek a kastélyok leégnek, vagy például tudunk arról, hogy amikor a 19. században elkezdődik majd feláll az országos levéltár, és elkezdődik az iratanyagoknak az összegyűjtése, akkor még ez egy ilyen nagyon képlékeny időszak, és nagyon sokszor van, hogy az akkori történészek, azok elkérik a nemesi családoktól ezeket az anyagokat, hiszen dolgoznak belőlük. És ezeket aztán csak tőlük tudjuk, hogy ezek voltak, mert ugye véletlenül meghal hamarabb az illető történész, mint ahogyan visszavitte volna a családnak, az ő felesége meg nem tartja ezt olyan fontosnak, és akkor onnan is eltűnhettek az anyagok. De hála Istennek annál jóval több levelezésünk van, mint amire mondjuk gondolni lehetne, és hogy az, hogy női levelezések is vannak, az meg egészen különleges. Egyébként érdekes, hogy úgy tűnik nekem, hogy a 16-17. Században a női levelezők azok nagyon igyekeznek ezeket a szerepeket betölteni, és nem nagyon terjeszkednek túl rajta. Ellentétben a férfiakkal, akik viszont sok esetben elképesztő frivolak, vagy nagyon is bőbeszédűek, Teleki Mihály, Erdélynek nem volt kancellárja, de tulajdonképpen kancellári tisztséget töltött be, és kővári kapitány volt, és az Apafi korban a legnagyobb hatású főnemese Erdélynek. Teleki Mihály például a feleségével úgy levelezett, hogy hihetetlen frivol dolgokat írt a levélbe, hogy miket csinálna ő a feleségével, ha most ott lenne mellette, stb. És a vágyait azt ilyen eléggé ilyen nyíltan megírta a levelezésében, igen, és úgy tűnik, hogy ő nem félt attól, hogy aztán ez valakinek a kezébe kerül. Ellentétben kortársa Bánfi Dénes, aki Kolozsvár főkapitánya volt, és ő például, ő még ő is nagyon nyílt tudott lenne a levelezésében, de ő félt ettől, és ő nagyon sokszor így olyanféle instrukciókat ad, hogy el kellene azokat a leveleket égetni. Tehát, hogy valószínűleg ő miközben egyébként nagyon őszinte volt a levelezésében, ő viszont valamilyen szemérmesség vagy félelem, a nyilvánosságtól való félelem miatt ő valóban többször emlegeti, hogy ezeket a leveleket nem kéne megőrizni.
1: Beszéltünk arról, hogy ugye kronológiailag készült el a kötet, ugye Kristóf Ilonának, ugye az intézet igazgatójának a első tanulmánya, ugye ő még a középkorral kezdi, pont egy Esztei Hippolyttal kapcsolatos történet, ahogy belekerültem online, mert ezt is mindenképpen mondjuk el a hallgatóknak, hogy most itt papírformában van a területben ez a kötet, egy nagyon szép kötet. Ez nem tudom, majd ezt mondjuk meg, hogy ki van a legelején, ki az a...
2: Anna Júlia van a képen, így van, és hát az Eszterházy családnak a gyönyörű festményeiből tényleg nagyon nagy élvezet a nő köteteknek a címlapjára keresni hölgyeket. Úgyhogy, és igen, nagyon hálás vagyok a kollégáimnak, főleg elsősorban Nagy Andornak, mert még ő volt a Líceum kiadónak az igazgatója akkor, amikor elkezdődött ez a folyamat, és aztán Díny és Patrik kollégám vette át a kiadónak az irányítását, és ők mind a ketten nagy lelkesedéssel és szorgalommal és körültekintéssel követték nyomon a kötet elkészültét.
1: Igen, és hogy amit még az előbb mondani akartam, hogy itt most papírformában van nálad, de az egyetem honlapján online elolvasható, tehát teljesen ingyen mindenkinek a rendelkezésre állhat, bármilyen korszakot el lehet olvasni. Az azért említsük már meg a többieket, mert ugye vannak innen a tanszékről, az intézetből, de vannak máshonnan ide került kutatóik is.
2: Így van, akkor mondanám, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, amit már mondtam is, hogy sokan vannak az intézetből, akik be tudnak kapcsolódni az ilyen nőtörténeti konferenciákba, amiket már sok

0: Intézetének a kiváló munkatársa, akkor Orgona Angelika kollégánk a Nemzeti Múzeumnak a fő muzeológusa, két kollégánk van, akik a Miskolci Egyetemen tanítanak, és ott onnan szoktak tulajdonképpen tényleg hűséges, ők minden alkalommal szorgalmasan jönni és előadásokat tartani nálunk. Kisné Budai Rita kolléganőnk egy művészettörténész szintén, és Máté Ágnes, akit nem említettem meg, pedig egy kiváló fiatal kolléganő, akinek lengyel tárgyú kutatásai vannak, ő elsősorban Bátori Kristófnak a Griseldis nevezető lányának a történetét írta már meg több helyen is, és több szempontból, és az ő tanulmánya is szerepel a kötetben. És még nagyon örülök annak, hogy nem csak a professzor kollégáim, történész, vagy akár irodalmár kollégáim szálltak be ebbe, hanem Leba Eszter személyében egy PhD hallgatónk is írt ebbe a kötetbe. Tehát, hogy a korfánk is gyönyörű, mert az egészen fiataloktól elkezdve az idősebb generációik képviseltetik magukat.
1: Egyetlen egy rövid kérdés a beszélgetés végén. A nő a társadalomban, a nők helyzete a társadalomban, vagy a családban szerepe, mondjuk a tanításotokban mennyire fér bele? Tehát mondjuk, amit te itt ugye oktatsz, alapképzésen, mesterem, vagy akár PhD hallgatóknak is, tehát hogy nyilván nem ez a törzsanyag, de vannak nagyon fontos nők ugye a történelemben, tehát mennyire oktatott te őket?
0: Hála Istennek, nekünk most már az MA képzésben van egy társadalomtörténeti irányunk, ahol kifejezetten társadalomtörténetnek ugye nagyon fontos részei a nők, tehát ott ez teljesen rendben is van, tehát azt mondhatjuk, hogy a mesterképzésben ott nagyon komoly helye is van ennek. Én igyekszem becsempészni a BA képzésben is természetesen oda, ahova lehet, és azt mondhatom, hogy például jelen pillanatban is van olyan doktori hallgatóm, akinek kifejezetten nőtörténeti a témája. Tehát hogy azt mondhatjuk, hogy a BA képzéstől ahogy haladunk egyre feljebb, úgy egyre jobban lehetőség nyílik arra, hogy részletesebben is el tudjunk mélyülni a társadalomtörténet minden szegmensében, tehát nem csak a férfiak, hanem a nők világában is.
1: Sok szeretettel gratulálok a kötethez, köszönöm szépen!
0: Köszönöm!
2: Dr. Balogh Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézete professzorával, a Nő a társadalomban című tanulmánykötet szerzőjével beszélgettünk.

0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Klész Beáta volt. Az ő nevében is köszönöm figyelmüket. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács Brüsszel ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt két év alatt 700 településen az emberek szemébe nézve, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának. Hangsúlyoztam, hogy nem népszerű szeretnék lenni a teremben és Brüsszelben, hanem minden pillanatban a magyar embereket képviselni. Megjegyezte, hogy a felszólalás a végén nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek lándzsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot csütörtökön este tették közzé a parlamenti honlapon. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten már 15 forinttal a védett tárral csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A most benyújtott Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett javaslat is a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. A külügyminisztériummal közösen feloldottuk a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A politikus a bejegyzésében önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét. Ez közös nemzeti ügy. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Mától elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A BKK munkatársai és partnereik, például a Kerékpáros Klub, teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, és ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára, az első tárgyalási fejezett csoport megnyitása rendkívül fontos lépés, az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé. Jelentette ki António Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke Brüsszelben. Costa az uniós tagállamok kormány és államfőinek találkozójára érkezve közölte, a hetek G7 országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadtak el, amely egyértelmű és határozott támogatást fejez ki Ukrajna iránt a G7 tagjai részéről. Az uniós csúcson részt vesz Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök is, aki érkezésekor történelmi jelentőségűnek nevezte a csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitását. Már is hatalmas mennyiségű olaj jutott át az újranyitott Hormuzi szoroson. J.D. Vance amerikai alelnök közölte, az újranyitás után eddig már 12,5 millió hordónyi olaj haladt át a Hormuzi szoroson. Mindez azután történt, hogy az amerikai elnök és az iráni vezető aláírta a fegyverszünet meghosszabbításáról és a béketárgyalásokról szóló keretegyezményt. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható fátyol és képződő gomoly felhők mellett. Délután lehet helyenként zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Soltész Rezső fonogramdíjas magyar énekes, dalszerző, szövegíró felvételeiből készült válogatásunkat hallják. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

bánom, mert nyugtalanít nagyon. Meg nem fejtett rejtély, hogyan történt, nem tudom.

Az elmúlt percekben Soltész Rezső fonogram díjas magyar énekes, dalszerző, szövegíró felvételeiből a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett válogatott önöknek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. június 20. napja van, szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Karkus István ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Liziői kis Szent Teréztől származik, és így hangzik: nem a tetteink nagyságát nézi, hanem azt a szeretetet, amivel tesszük őket. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: Kelt áldásoddal, ó Uram, s te igazgasd minden utam, sorsom ösvénye akármerre térjen. Krisztusom, rajtam tanúsíts irgalmasságod javait, s oltalmaz engem szent anyád nevében. Ahogy az angyal rávigyázott, s jászladnál melletted is állott, szamás ökör közt, ahogy ott pihegtél, ős Isten gyenge kisded, s a derék József is, szívében ártatlan hűséggel, serényen őrizni sosem lankadott. Úgy óvj engem is, hogy törvényeidnek híveként töltsem a napot.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács, Brüsszel ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt két év alatt 700 településen az emberek szemébe nézve, és hogy szerintem miről kellene szólnia a politikának. Hangsúlyoztam, hogy nem népszerű szeretnék lenni a teremben és Brüsszelben, hanem minden pillanatban a magyar embereket képviselni. Megjegyezte, hogy a felszólalása végén nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek lándzsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot csütörtökön este tették közzé a parlamenti honlapon. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten már 15 forinttal a védett tárral csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A most benyújtott Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett javaslat is a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. A külügyminisztériummal közösen feloldottuk a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A politikus a bejegyzésében önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét. Ez közös nemzeti ügy. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Mától elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A BKK munkatársai és partnereik, például a Kerékpáros Klub, teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, és ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára, az első tárgyalási fejezett csoport megnyitása rendkívül fontos lépés, az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé. Jelentette ki António Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke Brüsszelben. Costa az uniós tagállamok kormány és államfőinek találkozójára érkezve közölte, a hetek G7 országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadtak el, amely egyértelmű és határozott támogatást fejez ki Ukrajna iránt a G7 tagjai részéről. Az uniós csúcson részt vesz Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök is, aki érkezésekor történelmi jelentőségűnek nevezte a csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitását. Már is hatalmas mennyiségű olaj jutott át az újranyitott Hormuzi szoroson. J.D. Vance amerikai alelnök közölte, az újranyitás után eddig már 12,5 millió hordónyi olaj haladt át a Hormuzi szoroson. Mindez azután történt, hogy az amerikai elnök és az iráni vezető aláírta a fegyverszünet meghosszabbításáról és a béketárgyalásokról szóló keretegyezményt. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható fátyol és képződő gomoly felhők mellett. Délután lehet helyenként zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: "44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál életpéldájából merített. A Szent Atya: meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. 1981. szeptember 10-én Thomas Gambleton püspök diákonussá szentelte Robert Francis Prevost augustorendi szerzetest a michigani Grosse Pointe Parkban található Montefalcói Szent Klára plébánián. Ugyanebben az évben fejezte be tanulmányait a Katolikus Teológiai Unión, majd felsőbb tanulmányok végzésére Rómába küldték. 1982. június 19-én éppen 44 éve Jean Jadot érsek szentelte a pappá Rómában Robert Francis Prevost diákonust az Ágoston rendi Szent Mónika kápolnában. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál pápa élet példájából merített. A Szent Péter Bazilika katedra oltáránál csütörtök délután 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a kedden, június 16-án 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros lelki üdvéért, majd elvégezte a búcsúvétel és a végső ajánlás temetési szertartását. Ruini bíboros közel 17 éven át volt az olasz püspöki konferencia elnöke, és ugyancsak 17 éven át szolgált a pápa római általános helynökeként. Amikor bemutatjuk ezt a szentmisét, az Úr irgalmára bízzuk Camillo Ruini bíboros testvérünket, Krisztus nájának bölcs és gondoskodó pásztorát, kezdte homíliáját a Szent Atya. Sok éven át szolgálta az egyházat,
1: per molti anni ha servito la chiesa,
0: ugyanazzal az odaadottsággal végezve az úrtól rábízott legszerényebb és legnehezebb felelősséget is, amelyet papként, püspökként és bíborosként folytatott a tanításban, a teológiai tanulmányokban, a lelkipásztori szolgálatban, az ifjúsági munkában, a kulturális életben, a laikusok és a hivatások gondozásában, valamint hivatásának gyakorlásában. Az olasz egyház sokat köszönhet neki, mivel közel 17 évig szolgált a püspöki konferencia elnökeként, akár csak a római egyházmegye, ahol ugyanennyi ideig a Szent Atya vikáriusaként működött. Fontos és kényes pillanatokban tudta vezetni Isten népét és testvéreit a püspöki karban, miközben lelkesedéssel, belátással és bátorsággal nézett szembe a számos kihívással. Ruini bíboros olyan meglátásokat és kezdeményezéseket hagyott ránk, amelyek mély nyomot hagytak az egyházi és polgári közösségekben. Leó pápa először is a kulturális projektre gondol, továbbá bíboros mély elkötelezettségére, amellyel a katolikus világ hozzájárult az olasz vallási, polgári és politikai élet legkülönbözőbb területeinek előmozdításához. Ide tartozik az egyházmegyei zsinat nagyszerű munkája és annak római megvalósítása, továbbá aktív párbeszédért folytató jelenléte az egyház, valamint a világi polgári és társadalmi élet különböző szintjein. Az első olvasmány Pál apostol eleven szavait visszhangozta. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől. Ez az igazság inspirálta Ruini bíborost is szolgálatában. Isten szeretete hűséges, szögezte le a Szent Atya. Semmi nem győzheti le, és semmi sem választhat el tőle, mert a szeretet az ő ajándéka. Tőle származik, és érdemeinken és gyengeségeinken felül árad ki ránk. Szeretett testvérünk hosszú szolgálata során számos viszontagságon át kísérte a rábízott hívőket és közösségeket, és pontosan az Úr legyőzhetetlen szeretetében és a hitnek erre az adományra adott válaszában kell keresnünk annak az erőnek a gyökerét, amellyel szembesült velük. Lelki végrendeletében a sok emberről szólva, akik iránt hálát érzett a tőlük kapott jóért, Ruini bíboros ezt írta: nem kaptam kevesebbet tőlük, mint amennyit adni próbáltam. Úgy hiszem, olyan szavak ezek, hangsúlyozta Leó pápa, amelyek nekünk is segíthetnek abban, hogy ugyanilyen alázattal és Istenbe vetett bizalommal éljük meg felelősségünket és különféle szolgálatainkat. Egyébként pedig ő vallotta, hogy az az erőforrás, amely leginkább elkísérte őt hosszú élete során, gyermekkora óta az ima volt. Beszéde második felében Leó pápa Szent Mise evangéliumát idézte, amely segített gyümölcsözően megélni ezt a kegyelmi pillanatot. Jézus így imádkozik: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek, ahol én vagyok. Ez egyúttal összefoglalja életének a tervét, irányát és végső célját, amelyet Ruini bíboros testvérei javára fordított, és amely állandóan kereste Istennek a saját és az ő üdvösségükre vonatkozó terveit. Ruini bíboros ezzel kapcsolatban írta:
1: Spero, Signore.
0: Remélem, Uram, hogy nem személyes haszonért, hanem a rám bízott és teljes szívből osztott célokért cselekedtem. Camillo Ruini bíborosnak megadatott a kegyelem, hogy személyesen ismerhette és együtt dolgozhatott a közelmúlt néhány nagy szentjével, mint például Szent VI. Pál és Szent II. János Pál. Wojtyła pápáról, akivel évekig együttműködött, ezt írta: Második János Pálban megtapasztaltam a jelenlétedet, Uram. Első kézből tapinthatta meg az imádságban való egységet, az ima, az élet és az apostolkodás elválaszthatatlanságát, a történelmet irányító hit bátorságát, a szeretet és a megbocsátás képességét. Úgy hiszem, hogy a bíboros sokat meríthetett a nagypápa élet egységének példájából, mert benne is megtalálhatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek a Szent Pápát jellemzik.
1: Descrive il Santo Papa.
0: És hiszem, hogy ezen érzések egybecsengése minket is inspirálhat a saját utunkon. Közismert Ruini bíboros püspöki elmondata János evangéliumból: Veritas liberabit nos. Az igazság szabaddá tesz minket. Ezek a szavak összefoglalják a személyiség és a szabadság mély fogalmát, amelyet Krisztus kinyilatkoztatott nekünk, és amelyet az egyház tanít, igazságra és jóságra teremtettünk, és csak ebben találunk egységet, békét és teljes beteljesülést a földi életben és az örökké valóságban is. Usan emlékeztetnek minket egy különösen jelentős üzenetre korunk számára, amelyben a relativista tendenciák és a valóságról és az emberiségről alkotott teljesen képlékeny látásmódok megtéveszthetnek minket. Ruini bíboros életében megdagadhatjuk ennek az erőnek és szilárdságnak a jelét, amellyel az ember növekszik és érlelődik, amikor létezésének középpontját és fordulópontját az Istentől származó igazságban találja meg.
1: Il centro, il perno della propria esistenza.
0: Végezetül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik elkísérték, segítették és támogatták a bíboros munkájában, lelkipásztori szolgálatában, különösen is idős korában és gyengeségében. Főként azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik odaadása mindvégig mellette álltak. Az Úr fizesse meg mindenkinek, adjon vigaszt rokonainak és szeretteinek, és adja meg neki a soha véget nem érő béke jutalmát.
1: Il premio della sua pace che non ha fine.
0: Zárta a gyászmise homíliáját Leó pápa.
2: Leó pápa, Meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Csütörtökön fogadta a Szent Atya Ruákó a keleti egyházakat segítő mű plenáris ülésének tagjait a Vatikánban. A háború szülte bizonytalanság felemészti a társadalmak jövőjét. Föl kell ébreszteni a lelkiismeretet, az emberség és a civilizált élet iránt, figyelmeztetett a pápa, aki elismerően szólt a papi és szerzetesi képzésben nyújtott segítségről, ami hozzájárulhat a keleti testvérek elvándorlásának visszaszorításához. Leó pápa örömmel köszöntötte Claudio Guggerotti bíborost, a keleti egyházak kongregáció prefektusát és annak tisztviselőit, valamint a Ruákó valamennyi tagját, majd megállapította. Nagyon időszerű, hogy a keleti katolikus egyházakat segítő projekteken túl a keleti szemináriumokban és kollégiumokban történő papi és szerzetesi képzés támogatásáról cseréltek eszmét plenáris ülésükön. Egy egyház segítése nem pusztán az anyagi eszközök biztosítására terjed ki, hanem magában foglalja az identitás és az evangelizáló erő növekedését is, mely a papok képzésén alapul, akik a lelki javakat terjesztik. A keleti katolikus egyházak nagyon sok kincset őriznek, ortodox testvéreikkel együtt, ami nagy ajándék az egész katolikus világ számára, mely gyakran nem is vesz tudomást ezekről a különböző egyházi hagyományokról.
1: Our mother, the church is therefore united.
2: Anya Szent Egyházunk egységes, de nem egyforma, jelentette ki a pápa, hiszen számos spirituális és teológiai hagyománynak adott otthont, különféle rítusoknak és szokásoknak, melyek kölcsönösen gazdagítják egymást. Javunkra válik, ha ezeket a kincseket elmélyítjük keleti katolikus testvéreink millióival, miközben azt kívánjuk, hogy haladjunk előre a teljes egység felé valamennyi keleti egyházzal együtt. Minden ősi keleti egyház a hit eredetéhez vezet vissza minket. A szakrális liturgiáikon keresztül megmutatják Isten misztériumának dicséretét, tanúskodnak a közben járó ima erejéről, lelki tartalmakat nyújtva csodálattal töltik meg a szívet a benne rejlő szépségek iránt. A híveket pedig a különböző teológiai és antropológiai jegyek szerint imára indítják, olyannyira, hogy a II. Vatikáni zsinat a keleti és nyugati keresztényekkel kapcsolatban megállapította. Ezért nem csoda, hogy a kinyilatkoztatott misztérium egy-egy szempontját az egyik jobban fölfogta és jobban ki tudta fejezni, mint a másik. Ennél fogva a különböző teológiai formulák nem ritkán inkább kiegészítik egymást, mint hogy ellenkeznének egymással. A keleti kereszténységet viszont csak akkor tudjuk megőrizni, ha ismerjük, enélkül szegényebb lenne az egyház. Ahhoz, hogy megértsük és szeressük, megfelelő képzésre van szükség, ahogy erre már több mint 30 évvel ezelőtt Szent II. János Pál rámutatott. A Ruákó döntése, hogy segítsék a keleti papképzést, ennek a konkrét figyelemnek a szép jele. Az ismeret és a cselekvő szeretet, valamint a nyitott elme és a dolgos kéz közötti kapcsolat azonban megfelelő lelki hozzáállást is kíván. Nem csak nagy lelkű szívre van szükség, hanem arra, hogy ebben a szívben kegyelem lakjék, és lángra lobbanjon a Szentlélek által. Leó pápa ezért azt kérte, hogy mindig ápolják a lelki életüket az imádságon és a szentségi életen keresztül. Az irgalmas cselekedetek csak akkor hoznak tartós gyümölcsöket, ha a jó forrásából táplálkoznak, ami pedig Isten. Ha igaz, amit Jakab levelében olvasunk, vagyis, hogy a hit tettek nélkül halott, akkor az is igaz, hogy a tettek élő hit nélkül meddők maradnak. A keleti egyházakat segítő mű csöndes és jótékony szolgálata, a számos jótevő, akik rajtuk keresztül anyagilag segítik a rászorulókat, éles ellentétben áll azzal, milyen sok pénzt pazarolnak ma el gyilkolásra, dobnak ki háborúk szítására. Amíg ti életet teremtetek, ők halált osztanak. Mi alatt ti kinyújtjátok a kezeteket a testvérek felé, ők eltaposni való ellenségeket látnak. Míg ti párbeszédet indítotok, ők csak a monológot keresik.
1: While you create dialogue, They seek monologues.
2: Ti a remény útjait nyitjátok meg, ők félelembe zárják a népeket. Míg ti a jövőt építitek, ők lerombolják a jelent, sorolta a pápa. A keleti keresztények fájdalmas vérveszteségét, az elvándorlást elsősorban a háború okozza, ami nem oldja meg a problémákat, hanem tragédiákat okoz, melyekről gyakran elfeledkezünk. A háború szüli azt a csapást, ami továbbra is kivérezteti a keleti egyházakat, és amelyet a pápa egyetlen szóban határozott meg, bizonytalanság. Ha valaki ma fölkeres egy olyan országot, ahol korábban fegyveres konfliktus dúlt, de most csönd borul rá, akkor látszólag nyugodtnak tűnhetnek a dolgok, még ha a múlt drámája erősen nyomot is hagyott az ottaniak életén. Ezeket a társadalmakat azonban meggyengíti az intézmények instabilitása, a fegyveres bandák jelenléte, amelyek felosztják egymás között a területet. A külső érdekek mentén manipulált politika, mely nem szabadon működik, hanem ezer és ezer rejtek úton, titkos megállapodások és részérdekek között lavírozva. Ez pedig állandó bizonytalanságot kelt, ami megfojtja a fejlődés lehetőségét, ez pedig mindig a szegényeken csattan leginkább. Emiatt sok országban félelem és bizonytalanság uralkodik. A munka kiszámíthatatlan, a fizetések akadoznak, az egészségügy hol működik, hol nem, az oktatás átmeneti. Ennek az emberek isszák meg a levét, a családok, a gyermekek és a fiatalok, az idősek és a betegek. Ez a dráma mindenki szívére nehezedik, felemészti a reményt, és megakadályozza a jövő építését. Inkább az elvándorlásra sarkal, ahogy az sok hittestvérünkkel történik, különösen a Közel-Keleten. 14. Leó pápa újból felhívást intézett azért, hogy gondolkodjunk el a háború és az instabilitás következményein. Okosan és felelősen előzzük meg azokat, mert mindez nem az elkerülhetetlen sors gyümölcse, hanem szabad döntések, tehát felróható erkölcsi felelősség kérdése. A történelem azt bizonyítja, hogy az erőszak és az elnyomás, a hatalom és az uralkodás, az igazságtalanul és gátlástalanul szerzett vagyon szálai nem csak az elszenvedőket sújtják, hanem visszaütnek azokra is, aki elköveti őket. Imádkozzunk Jézushoz, a béke urához, és rázzuk föl az emberek lelkiismeretét, hogy fogékonyak legyenek a megbotránkozásra, és újra tisztelet ébredjen bennük az emberség és egy kellő civilizált érzék iránt, fohászkodott a pápa, majd szívből jövő köszönetet mondott azoknak, akik az evangélium nevében támogatják keleti testvéreinket. XIV. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Ennek értelmében Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, 9. Pius pápa 1862-ben alapította a Propaganda Fide kongregáció keretében. 15. Benedek pápa 1917-ben önállósította. Hatáskörét 11. Pius 1938-ban jelentősen megnövelte. A dikasztérium szerkezeti sajátossága, hogy tagjai az összes keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek, valamint a keresztény egység törekvés dikasztériumának elnöke. Illetékessége nem csak bizonyos ügyekre, hanem bizonyos személyek és területek minden ügyére szól.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarországon és határon túli magyar lakta területeken szolgáló magyar papok vettek részt a Rómában tartott lelki gyakorlaton, amelynek résztvevőit 14. Leó pápa is fogadta. Közölte Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora, a Római Szent István Alapítvány elnöke. Hagyományteremtő kezdeményezésnek számított a közös lelki gyakorlat, amelyre mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Apáciumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból. A lelkipásztorok számára lehetőséget akartunk biztosítani az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra, nyilatkozta a szervező Törő András, aki az olaszországi magyarok lelkipásztora is. A magyar papok részt vettek a szerdai általános kihallgatáson, ahol személyesen is találkozhattak a Szentatyával. Egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak a pápának. Törő András elmondta, hogy az idei adventi időszakban, december 4-e és 6-a között világi híveket várnak lelki gyakorlatra. A papi lelki gyakorlat helyszíne a Szent István ház volt, amely felújítás után egész évben várja a vendégeket, nyilatkozta Törő András. Izrael helyzete jelentősen meggyengült a Közel-Keleten, az Egyesült Államok és Irán között szerdán aláírt egyetértési nyilatkozat nyomán. Véleményezték a kialakult helyzetet a csütörtöki izraeli elemzések. Ohad Hamu, az izraeli katonai rádió közel-keleti szakértője elmondta, az egyezmény Izrael számára kedvezőtlen. Izrael helyzete romlik a térségben, miközben Irán pozíciója megerősödött, mondta. Az egész Közel-Keleten félelemmel tekintenek rá, miután Irán egyedül is képes volt szembeszállni az Egyesült Államokkal. 16 országot ért el rakétáival, súlyos károkat okozott ellenfeleinek, és a Hormuzi szoros lezárásának fenyegetésével az egész világot sakban tudja tartani, folytatta az elemző. A szakértő szerint Libanon és Izrael ma már csak mellékszereplője a folyamatoknak. Irán és Amerika játszik az első ligában, Izrael pedig kívülről figyeli a nagyok tárgyalásait. Ez rendkívül súlyos helyzet. Az egész Közel-Keleten újraértékelik az erőviszonyokat. Korábban, ha valaki el akart jutni Washingtonhoz, az gyakran Izraelen és Benjamin Netanyahu miniszterelnökön keresztül tehette meg. Már a Netanyahu megkerülhetővé vált, más csatornákon vezet az út az amerikai döntéshozókék. Nagyon örülnek a NATO szövetséges országok, hogy Magyarország visszatért arra az útra, amelyről pár éve letért, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Brüsszelben. A NATO tagállamok védelmi minisztereinek találkozóját követően a honvédelmi miniszter magyar újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, nagy szeretettel fogadtak minket magyarokat, újra jó magyarnak lenni itt a NATO központban. A július 7-ére és 8-ára Ankarába tervezett NATO csúcs találkozót előkészítő miniszteri találkozó eredményeire utalva, Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a NATO továbbra is tudja, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy az Észak-Atlanti térség békéje és biztonsága fennmaradjon. Megtisztelőnek nevezte, hogy Mark Rutte NATO főtitkárral személyesen beszélhetett arról, Magyarország mit és hogyan kíván tenni a jövőben. Hangsúlyozta, régen is az volt a stratégiája hazánknak, hogy a szövetséggel együtt, be, együtt ki, és erre számíthatnak a jövőben is, aminek szavai szerint a NATO főtitkár rendkívül örült. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható, fátyol és képződő gomoly felhők mellett. Délután lehet helyenként zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma június 20-án Rafael napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Héber eredetű bibliai név, jelentése Isten meggyógyít. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Ma ünnepeljük a menekültek világnapját, és ezen a napon tartjuk többek között a nagyszabású múzeumok éjszakáját. Nézzük, kik születtek június 20-án a történelem folyamán. 1566-ban született III. Zsigmond lengyel király. 1819-ben ezen a napon született Jacques Offenbach, francia zeneszerző, a romantika korában élt és alkotott. Csellista volt és az operett egyik úttörője. A 19. századi Európa zenéjére óriási hatással volt, több művét mind a mai napig játsszák. 1881-ben született Szent Györgyi István, magyar szobrászművész. 1884-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Zadravec István, ferences szerzetes, tábori püspök, politikus. 1927-ben született Dargai Attila, animációs filmrendező. Balázs Béla díjas, magyar képregényrajzoló, érdemes és kiváló művész. Olyan alkotások kötődnek a nevéhez, mint a Pompom, a Vuk vagy az Erdő kapitánya. 1942-ben született Brian Wilson, kétszeres Grammy-díjas amerikai dalszerző, producer, énekes, a The Beach Boys frontembere. 1957-ben született Takács Tamás, Máté Péter díjas magyar rock és blues énekes, a Kartágó együttes tagja. Az 1990-ben Gál Gábor gitárossal alakított Takács Tamás blues banddel azóta is rendszeresen koncertezik. 1967-ben született Nicole Kidman, ausztrál származású, Oscar-díjas amerikai színésznő. 1967-ben született Lovasi András, Kossuth-díjas magyar énekes, szövegíró, a Kispál és a Borz együttes énekese, frontembere. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1919. június 20-án hunyt el Csontváry Kosztka Tivadar, magyar festőművész, okleveles gyógyszerészként jogot is hallgatott, de kiemelkedőt a magyar festészetben alkotott. Magányos festő volt, akit magyar kortársai sem értettek meg, és csak halála után ismerték fel jelentőségét. 1957-ben hunyt el Sós Imre, Jászai Mari díjas színész. 1973-ban távozott közülünk Keleti Márton, háromszoros Kossuth díjas magyar filmrendező, az ő nevéhez fűződik például a Mágnes Miska vagy a Tizedes meg a Többiek című film. 2018-ban halt meg Kányádi Sándor, Kossuth díjas magyar költő, a nemzet művésze. 2024. június 20-án halt meg Donald Sutherland, kétszeres Golden Globe díjas kanadai színész. Ma van a menekültek világnapja, a világ menekült embereinek életét és vívmányait ünnepli meg, és egyben a helyzetükre is felhívja a figyelmet. Boldog Ebner Margit emléknapja római katolikus egyházunkban. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 451-ben az Attila vezette hunsereg megütközött Katalaunumnál a rómaiakkal. 1837-ben ezen a napon Viktória királynő került Nagy-Britannia és Írország trónjára. 1963-ban a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok megállapodott a Kreml és a Fehérház közötti forró drótról, azaz állandó közvetlen telefonkapcsolatról. 1991-ben ezen a napon a német parlament meghozta döntését, hogy Bonnból Berlinbe költözik. 1997. június 20-án Horn Gyula magyar miniszterelnök és Angelo Sodano bíboros vatikáni külügyi államtitkár Rómában egyezményt írtak alá a római katolikus egyház ingatlanainak visszaszolgáltatásáról és más vitás kérdések rendezéséről. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács Brüsszel ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt két év alatt 700 településen az emberek szemébe nézve, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának. Hangsúlyoztam, hogy nem népszerű szeretnék lenni a teremben és Brüsszelben, hanem minden pillanatban a magyar embereket képviselni. Megjegyezte, hogy a felszólalás a végén nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek lándzsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot csütörtökön este tették közzé a parlamenti honlapon. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten már 15 forinttal a védett tár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A most benyújtott Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett javaslat is a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. A külügyminisztériummal közösen feloldottuk a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A politikus a bejegyzésében önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét. Ez közös nemzeti ügy. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Mától elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A BKK munkatársai és partnereik, például a Kerékpáros Klub, teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, és ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára, az első tárgyalási fejezett csoport megnyitása rendkívül fontos lépés, az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé. Jelentette ki António Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke Brüsszelben. Costa az uniós tagállamok kormány és államfőinek találkozójára érkezve közölte, a hetek G7 országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadtak el, amely egyértelmű és határozott támogatást fejez ki Ukrajna iránt a G7 tagjai részéről. Az uniós csúcson részt vesz Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök is, aki érkezésekor történelmi jelentőségűnek nevezte a csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitását. Már is hatalmas mennyiségű olaj jutott át az újranyitott Hormuzi szoroson. G.D. Vance amerikai alelnök közölte, az újranyitás után eddig már 12,5 millió hordónyi olaj haladt át a Hormuzi szoroson. Mindez azután történt, hogy az amerikai elnök és az iráni vezető aláírta a fegyverszünet meghosszabbításáról és a béketárgyalásokról szóló keretegyezményt. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható fátyol és képződő gomoly felhők mellett. Délután lehet helyenként zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
4: '46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon. 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. június 20. napja van szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bércesi András, illetve a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Líziói kis Szent Teréztől származik a mai nap gondolatébresztő mondata, nem a tetteink nagyságát nézi, hanem azt a szeretetet, amivel tesszük őket. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Hamarosan útinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel jelentkezünk, majd a nap verse hangzik el. Rónai György a megfáradt Odüsszeusz című versét Szegvári Menyhért mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Nolai Szent Paulinus életéről hallhatnak. 7.48-tól Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas szombat reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Válogatás az Utinform ma érvényben lévő híreiből. Folytatódik a hármas főút 179 és 185 kilométer közötti szakaszának felújítása Miskolc belterületén. A következő ütem a Harsányi felüljárótól a Futó utcai csomópontig tart, mintegy 1617 méter hosszon. A burkolat marását mindkét oldalon a szélsősávokkal kezdi a kivitelező, és folyamatosan haladnak a Futó utca irányába. Rövid idejű, legfeljebb félnapos lezárásra lehet számítani a burkolatmarás és az aszfaltozás idejére az útkereszteződésekben és kapubejárókban. Ebben az időszakban jelzőrös forgalom irányítás mellett zajlik a munka. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Vásárosnamény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtóágát is lezárták. Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 38-as kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltoznak, az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 4-es főúton, Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. A 25-ös főúton Kerecsennél az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Ugyancsak a 25-ösön egerátkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között több szakaszon közműépítés és aszfaltozás miatt vezettek be sávzárást vagy félpályás útlezárást. Szarvaskőnél is dolgoznak, a 25-ös és a 26-os kilométer között a 25-ösön több helyen is félpályás lezárás van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu adatai alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Hőséget és zivatarokat tartogat a hétvége. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma kezdetben zavartalanabb lesz a napsütés, majd kora délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak záporzivatar környezetében támadhat fel a szél, hajnalban 14, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, melyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, hajnalban 15-23 fok várható, délután pedig 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között várható, délután 30-35 fok valószínű. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő, többfelé mérsékelt, keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északi szél várható, napközben 30-34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Pollen jelentés. A pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, az útifűé, a szelíd gesztenyéjé és a hersé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. A kültéri allergingombák közül az alternária spóra száma országosan közepes magas, a kladoszporiumé alacsony közepes tartományban alakulhat. Orvos meteorológia, ma is frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli szervezetünket, a gyors délelőtti melegedés hatására keringési problémák, vérnyomás ingadozás jelentkezhet. A legmelegebb órákban vágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidő. A melegre érzékenyeknél migrén is kialakulhat, a néhol előforduló záporok, zivatarok frissítőek lehetnek, de környezetükben felerősödhetnek az asztmások panaszai, és fülletté válik a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma is alapvetően száraz útviszonyokra számíthatunk, legfeljebb északon, északkeleten, illetve a nyugati határ közelében fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezek környezetében átmenetileg vizessé, csúszóssá válhatnak az utak. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjuk gyermekünket, idős embert vagy házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában megnő a reakcióidő is, emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.

0: Rónai György, a megfáradt Odüsszeusz. Amit nem láttam a világból, nem érdekel már. Amit láttam, is lassan elfelejtem. Sziklán ülök, hálómat bogozom, hallgatom a hullámok mormolását. Vagy nézem udvarom zugából dárdavető ifjak vetélkedését, hogy két annyira dobtam valaha. Mindegy. Leég a láng, füsttel, korommal hanvadnak a fáklyák. Gyerünk aludni, Penelope. Hanem azért az ablakot hagy nyitva éjszakára. Bármelyik pillanatban szólhat a tengerről a hívás.
1: Rónai György a megfáradt Odüsszeusz című versét Szegvári Menyhért mondta el. Rónai György költőíró, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak, 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér István és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 69-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt, 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet, költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: "44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja Péteri szolgálatát. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál életpéldájából merített. A Szent Atya: meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja Péteri szolgálatát. 1981. szeptember 10-én Thomas Gambleton püspök diákonussá szentelte Robert Francis Prevost augustorendi szerzetest a michigani Grosse Pointe Parkban található Montefalcói Szent Klára plébánián. Ugyanebben az évben fejezte be tanulmányait a Katolikus Teológiai Unión, majd felsőbb tanulmányok végzésére Rómába küldték. 1982. június 19-én éppen 44 éve Jean Jadot érsek szentelte a pappá Rómában Robert Francis Prevost diákonust az Ágoston rendi Szent Mónika kápolnában. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál pápa élet példájából merített. A Szent Péter Bazilika katedra oltáránál csütörtök délután 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a kedden, június 16-án 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros lelki üdvéért, majd elvégezte a búcsúvétel és a végső ajánlás temetési szertartását. Ruini bíboros közel 17 éven át volt az olasz püspöki konferencia elnöke, és ugyancsak 17 éven át szolgált a pápa római általános helynökeként. Amikor bemutatjuk ezt a szentmisét, az Úr irgalmára bízzuk Camillo Ruini bíboros testvérünket, Krisztus nájának bölcs és gondoskodó pásztorát, kezdte homíliáját a Szent Atya. Sok éven át szolgált az egyházat,
1: per molti anni ha servito la chiesa,
0: ugyanazzal az odaadottsággal végezve az úrtól rábízott legszerényebb és legnehezebb felelősséget is, amelyet papként, püspökként és bíborosként folytatott a tanításban, a teológiai tanulmányokban, a lelkipásztori szolgálatban, az ifjúsági munkában, a kulturális életben, a laikusok és a hivatások gondozásában, valamint hivatásának gyakorlásában. Az olasz egyház sokat köszönhet neki, mivel közel 17 évig szolgált a püspöki konferencia elnökeként, akár csak a római egyházmegye, ahol ugyanennyi ideig a Szent Atya vikáriusaként működött. Fontos és kényes pillanatokban tudta vezetni Isten népét és testvéreit a püspöki karban, miközben lelkesedéssel, belátással és bátorsággal nézett szembe a számos kihívással. Ruini bíboros olyan meglátásokat és kezdeményezéseket hagyott ránk, amelyek még nyomot hagytak az egyházi és polgári közösségekben. Leó pápa először is a kulturális projektre gondol, továbbá bíboros mély elkötelezettségére, amellyel a katolikus világ hozzájárult az olasz vallási, polgári és politikai élet legkülönbözőbb területeinek előmozdításához. Ide tartozik az egyházmegyei zsinat nagyszerű munkája és annak római megvalósítása, továbbá aktív párbeszédért folytató jelenléte az egyház, valamint a világi polgári és társadalmi élet különböző szintjein. Az első olvasmány Pál apostol eleven szavait visszhangozta. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől. Ez az igazság inspirálta Ruini bíborost is szolgálatában. Isten szeretete hűséges, szögezte le a Szent Atya. Semmi nem győzheti le, és semmi sem választhat el tőle, mert a szeretet az ő ajándéka. Tőle származik, és érdemeinken és gyengeségeinken felül árad ki ránk. Szeretett testvérünk hosszú szolgálata során számos viszontagságon át kísérte a rábízott hívőket és közösségeket, és pontosan az Úr legyőzhetetlen szeretetében és a hitnek erre az adományra adott válaszában kell keresnünk annak az erőnek a gyökerét, amellyel szembesült velük. Lelki végrendeletében a sok emberről szólva, akik iránt hálát érzett a tőlük kapott jóért, Ruini bíboros ezt írta: nem kaptam kevesebbet tőlük, mint amennyit adni próbáltam. Úgy hiszem, olyan szavak ezek, hangsúlyozta Leó pápa, amelyek nekünk is segíthetnek abban, hogy ugyanilyen alázattal és Istenbe vetett bizalommal éljük meg felelősségünket és különféle szolgálatainkat. Egyébként pedig ő vallotta, hogy az az erőforrás, amely leginkább elkísérte őt hosszú élete során, gyermekkora óta az ima volt. Beszéde második felében Leó pápa Szent Mise evangéliumát idézte, amely segített gyümölcsözően megélni ezt a kegyelmi pillanatot. Jézus így imádkozik: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek, ahol én vagyok. Ez egyúttal összefoglalja életének a tervét, irányát és végső célját, amelyet Ruini bíboros testvérei javára fordított, és amely állandóan kereste Istennek a saját és az ő üdvösségükre vonatkozó terveit. Ruini bíboros ezzel kapcsolatban írta:
1: Spero, Signore.
0: Remélem, Uram, hogy nem személyes haszonért, hanem a rám bízott és teljes szívből osztott célokért cselekedtem. Camillo Ruini bíborosnak megadatott a kegyelem, hogy személyesen ismerhette és együtt dolgozhatott a közelmúlt néhány nagy szentjével, mint például Szent VI. Pál és Szent II. János Pál. Wojtyła pápáról, akivel évekig együttműködött, ezt írta: Második János Pálban megtapasztaltam a jelenlétedet, Uram. Első kézből tapinthatta meg az imádságban való egységet, az ima, az élet és az apostolkodás elválaszthatatlanságát, a történelmet irányító hit bátorságát, a szeretet és a megbocsátás képességét. Úgy hiszem, hogy a bíboros sokat meríthetett a nagypápa élet egységének példájából, mert benne is megtalálhatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek a Szent Pápát jellemzik.
1: Descrive il Santo Papa.
0: És hiszem, hogy ezen érzések egybecsengése minket is inspirálhat a saját utunkon. Közismert Ruini bíboros püspöki elmondata János evangéliumból: Veritas liberabit nos. Az igazság szabaddá tesz minket. Ezek a szavak összefoglalják a személyiség és a szabadság mély fogalmát, amelyet Krisztus kinyilatkoztatott nekünk, és amelyet az egyház tanít: igazságra és jóságra teremtettünk, és csak ebben találunk egységet, békét és teljes beteljesülést a földi életben és az örökké valóságban is. Usan emlékeztetnek minket egy különösen jelentős üzenetre korunk számára, amelyben a relativista tendenciák és a valóságról és az emberiségről alkotott teljesen képlékeny látásmódok megtéveszthetnek minket. Ruini bíboros életében megdagadhatjuk ennek az erőnek és szilárdságnak a jelét, amellyel az ember növekszik és érlelődik, amikor létezésének középpontját és fordulópontját az Istentől származó igazságban találja meg.
1: Il centro, il perno della propria esistenza.
0: Végezetül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik elkísérték, segítették és támogatták a bíboros munkájában, lelkipásztori szolgálatában, különösen is idős korában és gyengeségében. Főként azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik odaadása mindvégig mellette álltak. Az Úr fizesse meg mindenkinek, adjon vigaszt rokonainak és szeretteinek, és adja meg neki a soha véget nem érő béke jutalmát.
1: Il premio della sua pace che non ha fine.
0: Zárta a gyászmise homíliáját Leó pápa.
2: Leó pápa, Meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Csütörtökön fogadta a Szent Atya a Ruákó a keleti egyházakat segítő mű plenáris ülésének tagjait a Vatikánban. A háború szülte bizonytalanság felemészti a társadalmak jövőjét. Föl kell ébreszteni a lelkiismeretet, az emberség és a civilizált élet iránt, figyelmeztetett a pápa, aki elismerően szólt a papi és szerzetesi képzésben nyújtott segítségről, ami hozzájárulhat a keleti testvérek elvándorlásának visszaszorításához. Leó pápa örömmel köszöntötte Claudio Guggerotti bíborost, a keleti egyházak kongregáció prefektusát és annak tisztviselőit, valamint a Ruákó valamennyi tagját, majd megállapította. Nagyon időszerű, hogy a keleti katolikus egyházakat segítő projekteken túl a keleti szemináriumokban és kollégiumokban történő papi és szerzetesi képzés támogatásáról cseréltek eszmét plenáris ülésükön. Egy egyház segítése nem pusztán az anyagi eszközök biztosítására terjed ki, hanem magában foglalja az identitás és az evangelizáló erő növekedését is, mely a papok képzésén alapul, akik a lelki javakat terjesztik. A keleti katolikus egyházak nagyon sok kincset őriznek, ortodox testvéreikkel együtt, ami nagy ajándék az egész katolikus világ számára, mely gyakran nem is vesz tudomást ezekről a különböző egyházi hagyományokról.
1: Our mother, the church is therefore united.
2: Anya Szent Egyházunk egységes, de nem egyforma, jelentette ki a pápa, hiszen számos spirituális és teológiai hagyománynak adott otthont, különféle rítusoknak és szokásoknak, melyek kölcsönösen gazdagítják egymást. Javunkra válik, ha ezeket a kincseket elmélyítjük keleti katolikus testvéreink millióival, miközben azt kívánjuk, hogy haladjunk előre a teljes egység felé valamennyi keleti egyházzal együtt. Minden ősi keleti egyház a hit eredetéhez vezet vissza minket. A szakrális liturgiáikon keresztül megmutatják Isten misztériumának dicséretét, tanúskodnak a közben járó ima erejéről, lelki tartalmakat nyújtva csodálattal töltik meg a szívet a benne rejlő szépségek iránt. A híveket pedig a különböző teológiai és antropológiai jegyek szerint imára indítják, olyannyira, hogy a II. Vatikáni zsinat a keleti és nyugati keresztényekkel kapcsolatban megállapította. Ezért nem csoda, hogy a kinyilatkoztatott misztérium egy-egy szempontját az egyik jobban fölfogta és jobban ki tudta fejezni, mint a másik. Ennél fogva a különböző teológiai formulák nem ritkán inkább kiegészítik egymást, mint hogy ellenkeznének egymással. A keleti kereszténységet viszont csak akkor tudjuk megőrizni, ha ismerjük, enélkül szegényebb lenne az egyház. Ahhoz, hogy megértsük és szeressük, megfelelő képzésre van szükség, ahogy erre már több mint 30 évvel ezelőtt Szent II. János Pál rámutatott. A Ruákó döntése, hogy segítsék a keleti papképzést, ennek a konkrét figyelemnek a szép jele. Az ismeret és a cselekvő szeretet, valamint a nyitott elme és a dolgos kéz közötti kapcsolat azonban megfelelő lelki hozzáállást is kíván. Nem csak nagy lelkű szívre van szükség, hanem arra, hogy ebben a szívben kegyelem lakjék, és lángra lobbanjon a Szentlélek által. Leó pápa ezért azt kérte, hogy mindig ápolják a lelki életüket az imádságon és a szentségi életen keresztül. Az irgalmas cselekedetek csak akkor hoznak tartós gyümölcsöket, ha a jó forrásából táplálkoznak, ami pedig Isten. Ha igaz, amit Jakab levelében olvasunk, vagyis, hogy a hit tettek nélkül halott, akkor az is igaz, hogy a tettek élő hit nélkül meddők maradnak. A keleti egyházakat segítő mű csöndes és jótékony szolgálata, a számos jótevő, akik rajtuk keresztül anyagilag segítik a rászorulókat, éles ellentétben áll azzal, milyen sok pénzt pazarolnak ma el gyilkolásra, dobnak ki háborúk szítására. Amíg ti életet teremtetek, ők halált osztanak. Mi alatti kinyújtjátok a kezeteket a testvérek felé, ők eltaposni való ellenségeket látnak. Míg ti párbeszédet indítotok, ők csak a monológot keresik.
1: While you create dialogue, They seek monologues.
2: Ti a remény útjait nyitjátok meg, ők félelembe zárják a népeket. Míg ti a jövőt építitek, ők lerombolják a jelent, sorolta a pápa. A keleti keresztények fájdalmas vérveszteségét, az elvándorlást elsősorban a háború okozza, ami nem oldja meg a problémákat, hanem tragédiákat okoz, melyekről gyakran elfeledkezünk. A háború szüli azt a csapást, ami továbbra is kivérezteti a keleti egyházakat, és amelyet a pápa egyetlen szóban határozott meg, bizonytalanság. Ha valaki ma fölkeres egy olyan országot, ahol korábban fegyveres konfliktus dúlt, de most csönd borul rá, akkor látszólag nyugodtnak tűnhetnek a dolgok, még ha a múlt drámája erősen nyomot is hagyott az ottaniak életén. Ezeket a társadalmakat azonban meggyengíti az intézmények instabilitása, a fegyveres bandák jelenléte, amelyek felosztják egymás között a területet. A külső érdekek mentén manipulált politika, mely nem szabadon működik, hanem ezer és ezer rejtek úton, titkos megállapodások és részérdekek között lavírozva. Ez pedig állandó bizonytalanságot kelt, ami megfojtja a fejlődés lehetőségét, ez pedig mindig a szegényeken csattan leginkább. Emiatt sok országban félelem és bizonytalanság uralkodik, a munka kiszámíthatatlan, a fizetések akadoznak, az egészségügy hol működik, hol nem, az oktatás átmeneti. Ennek az emberek isszák meg a levét, a családok, a gyermekek és a fiatalok, az idősek és a betegek. Ez a dráma mindenki szívére nehezedik, felemészti a reményt, és megakadályozza a jövő építését. Inkább az elvándorlásra sarkal, ahogy az sok hittestvérünkkel történik, különösen a Közel-Keleten. 14. Leó pápa újból felhívást intézett azért, hogy gondolkodjunk el a háború és az instabilitás következményein. Okosan és felelősen előzzük meg azokat, mert mindez nem az elkerülhetetlen sors gyümölcse, hanem szabad döntések, tehát felróható erkölcsi felelősség kérdése. A történelem azt bizonyítja, hogy az erőszak és az elnyomás, a hatalom és az uralkodás, az igazságtalanul és gátlástalanul szerzett vagyon szálai nem csak az elszenvedőket sújtják, hanem visszaütnek azokra is, aki elköveti őket. Imádkozzunk Jézushoz, a béke urához, és rázzuk föl az emberek lelkiismeretét, hogy fogékonyak legyenek a megbotránkozásra, és újra tisztelet ébredjen bennük az emberség és egy kellő civilizált érzék iránt, fohászkodott a pápa, majd szívből jövő köszönetet mondott azoknak, akik az evangélium nevében támogatják keleti testvéreinket. XIV. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Ennek értelmében Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, 9. Pius pápa 1862-ben alapította a Propaganda Fide kongregáció keretében. 15. Benedek pápa 1917-ben önállósította. Hatáskörét 11. Pius 1938-ban jelentősen megnövelte. A dikasztérium szerkezeti sajátossága, hogy tagjai az összes keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek, valamint a keresztény egység törekvés dikasztériumának elnöke. Illetékessége nem csak bizonyos ügyekre, hanem bizonyos személyek és területek minden ügyére szól.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

Add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Jézus világosan beszél. A szív nem lehet megosztott. A mammon nem csupán a pénz, hanem mindaz, ami a biztonság illúzióját kínálja Isten helyett. Aki a világ által kínált nyugalomra épít, annak a lelke nyugtalan marad, mert a világ javai mindig kevésnek tűnnek, és soha nem adnak teljes biztonságot. Ne aggódjatok az életetek miatt. Ez nem felelőtlenségre hív, hanem bizalomra. A madarak, a mezők liliomai nem dolgoznak, mégis táplálja, öltözteti őket a mennyei atya. Mennyivel inkább gondja van az emberre, akit saját képmására alkotott. Az evangélium arra bátorít minket, hogy ne a földi dolgokhoz ragaszkodjunk, és tanuljunk meg Istenre hagyatkozni. Az aggódás nem tesz hozzá életünkhöz egy arasznyit sem, sőt, elhomályosítja tekintetünket, és elrabolja tőlünk a jelen békéjét. Az aggodalmaskodó ember a jövőben él, de Isten mindig a jelenben cselekszik. Isten országát és annak igazságát keressétek, ez a lényeg, ez a gondviselésbe vetett bizalom kulcsa. Ha Isten lesz az első helyen, minden mást megkapunk a maga idejében és mértékében. A hit nem mentesít a mindennapi küzdelmek alól, de biztos alapot ad ahhoz, hogy a nehézségek ne győzzenek le bennünket. Jézus azt tanítja, hogy a gondviselő atya ismer, szeret és nem hagy el minket. Aki nap mint nap rábízza magát, az nem fél a holnaptól, hanem a jelenben él, és hálásan észreveszi Isten csendes, de biztos jelenlétét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház 147-es, a Szent Vagy Uram 144-es és 195-ös éneke hangzik el a Szent Misén. Még egyszer a számok, tehát az Éneklő

147-es, a Szent vagy Uram 144-es és 195-ös éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, Szűz Mária szombati emléknapján szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat. Ez a nap számunkra itt az Egri Egyház megyében különösen jelentős, hisz a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében papszentelésre, diákonus szentelésre kerül sor. Viszont a mostani szentmisét a Szilágyi és a nagy családok élő és elkuny tagjaiért imádkozva mutatjuk be. Adjon az Úristen a családok, Szilágyi és nagy családok elhuny tagjainak örök boldogságot, részesítse őket a mennyei dicsőségben, az élő családtagokat pedig kísérje áldásával, és segítse az örök élet útján való haladásban. Boldogságos Szűz Mária közben járását kérve, most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Engedd kérünk, Úristen, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közben járására, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek,

Olvasmány a Krónikák második könyvéből. Jojáda főpap halála után Júda országának nemzetség fői Joás király elé járultak, és bemutatták hódolatukat. A király ettől kezdve az ő szavukra hallgatott. Erre azok elhagyták az Úrnak, atyáik istenének templomát, és helyette bálványszobrok és faragott képek előtt mutattak be áldozatot. Ekkor az Úr megharagudott Júdára és Jeruzsálemre. Prófétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítsék őket az Úrhoz, de azok bárhogy is intették a népet, nem hallgattak rájuk. Ekkor az Úr lelke betöltötte Zakariás főpapot, Jojáda fiát. Odaállt a nép elé, és így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Isten. Miért szegtétek meg az Úr parancsait? Ez nem válik javatokra. Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott titeket. Erre azok összefogtak ellene, és a király parancsára megkövezték őt a templom udvarán. Joás király már nem akart emlékezni arra a jó téteményre, amelyet Zakariás atya Jojáda tanúsított iránta, és megölette annak fiát. A haldokló utolsó szavai ezek voltak. Látja ezt az Úr, és meg is torolja majd. Esztendő fordultával Szíria hadserege felvonult Júda országa ellen. Elfoglalták az országot és Jeruzsálemet, levágták az összes főembert, a zsákmányt pedig mind hazaküldték királyuknak Damaszkuszba. Bár a szír hadsereg csekély erővel jött, az Úr mégis kezükbe adta a sokkal nagyobb sereget, mert elhagyták az Urat, atyáik istenét. De Joást is elérte a büntetés. Az ellenség visszavonulása után súlyos betegen hagyták hátra, saját szolgái összeesküdtek ellene Jojáda főpap fiának vére miatt, és megölték a saját ágyában. Így halt meg. Dávid városában temették el, de nem a királyok sírboltjában. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem többe az élet az eledelnél és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem aratnak, és magtárakba se gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sok kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségtek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mivel papszentelés lesz itt a bazilikában, ezért most eltérnénk a megszokott rendtől, és nem a felolvasott szentírási szakaszok gondolatairól elmélkednünk, hanem magáról, erről az eseményről, hisz az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe a diákonis és a papszentelés. 1981-től vasárnapról szombatra került át, hiszen így nem csak a szentelendők rokonsága, hanem a papság is részt tud venni ezen az eseményen. A legtöbb pap talán azért is kötődik egy sajátos módon az egyházmegyéhez, mert annak székesegyházában volt a papszentelése, s annak jeles évfordulóit is a papságban vele együtt részesülőkkel időről időre itt tudja ünnepelni. A papszentelés leglényegesebb mozzanata természetesen a püspök kézrátétele és felszentelő imádsága. Talán a legmeghatóbb része viszont az, amikor a jelenlévő papok az egyházmegye papi közösségébe, családjába való befogadás és a közös küldetésben való osztozás, valamint a testvéri együvé tartozás jeleként imádságos lélekkel egyenként a szentelendők fejére teszik kezüket. A kispapok a szemináriumban, a papnevelő intézetben 6 éven át készülve erre az eseményre egy sajátos lelki utat jártak be. Elsősként a helyük keresésének és megtalálásának belső, Isten előtti döntés meghozatalával, másodévesként a papi öltözék felvételével mások előtt külsőleg is megvalva a megtalált hivatást, harmadévesként a lektori szolgálatban nem csak mint a szentírás részeinek liturgiákon való felolvasójaként, hanem a biblikus ismeretekben való gyarapodás és elmélyedés által, negyedéves korban pedig az oltár körüli szolgálatban, az eukarisztikus lelkületben való gyarapodás növekedése által, 5. évesként diákónusként a rászorulókkal való törődés sok-sok formájában, a karitatív lelkületben való gyarapodás által, s végül 6 éves korban az egyházias lelkületben való elmélyedéssel, az egyházhoz való kötődés, az egyház küldetésében való részesedés által haladnak napról napra azon az úton, amely a szentelési oltárhoz vezet. Szavakkal nem lehet kifejezni azt, amikor a diákonus és a pap szentelésben részesülők, amit éreznek, amikor ígéreteiket kimondják, az imádság kötelezettségét, a cölibátust, a mindenkori főpásztornak való engedelmességet és a reájuk bízottakért való fáradozást vállalják, vagy amikor szavukra először történik meg a csoda, a kenyérből Krisztus teste, a borból az ő vére lesz. Köszönetként minden pap gyakran ismétli a liturgia szavait. Hálát adunk neked, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kísérjük imádságos lelkülettel mindazokat, akik ma részesülnek a pap szentelés kegyelmében, de emlékezzünk meg gyakran a korábban szenteltekről is, hogy egyetlen a legkisebb egyházközség se nélkülözze a papi szolgálatot, hanem megtapasztalhassák újból és újból a pap szolgálata által a közöttünk levő Krisztusnak szeretetét, tanítását, gondoskodó jóságát. Amen. Testvéreim, kérjük a mindenható Istent, hogy az egyház édesanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járására mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csoda jeleit az egyházban.
1: Katolikus egyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Szent Atyánkért, Leó pápáért, Csaba megyés főpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz. Papi hivatásokért és lelkipásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz. A szárazföldi, a tengeri és a légiúton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. A Szilágyi és a nagy család elhunyt tagjaiért és minden tisztuló lélekért könyörögjünk az Úrhoz.
0: Úrunk Istenünk, Te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveit kívánságát, és hallgass meg kéréseinket, melyeket a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve terjesztünk eléd, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevére, dicséretére és dicsőségére, mindenki és az egészen a szentek házára. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és felajánlott áldozati adományait, hogy a boldogságos Szűz Máriának, fiat szülő anyjának közben járására senkinek se legyen eredmény.

Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s velük együtt szüntelen újjongással szengjük.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: És hittem vagyok főtámadásodat, amit elmész.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elkunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogság a Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd
0: a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Köszönjük mindenkinek. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének

íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret, kérjük kegyelmedet, hogy akik szűz már

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te
0: lelkeddel. A mindenható Isten, ég és föld Ura, őrizzen meg benneteket a katolikus keresztény hitben, adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják és gondozzák, neveljék a gyermekeket a boldog jövő zálogát, és a Szentlélek egyesítő ereje vezessen benneteket az üdvösségre. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon a rejátok, és maradjon veletek mindörökké.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben.
1: Istennek legyen
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett májadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet dr. Csizmadia István, a Bazilika plébánosa mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás, a felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Tompos Péter irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán. Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsettessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Papszentelés lesz ma a Bazilikában. Délelőtt a 10 órai szentmisében Ternyek Csaba egriesek áldozópappá szenteli Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szenteli Osztély Balázs és Jammarek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Gyémánt mise lesz holnap a Lajosvárosi templomban Egerben. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre is. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormánya Magyarország ellen 8 éve indult 7-es cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát. 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Súlyog Tamás, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Az országgyűlés június 15-én fogadta el ezt, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri és alpolgármesteri megyei közgyűlési elnökök fizetési befagyasztását a TISZA, és megvonnák a havi költségtérítést is. Ezt Magyar Péter kormányfő megerősítette. Bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról számolt be, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működését továbbra is biztosított. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivitelességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. Ez lehetőséget adna a kereskedelem politikáját felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet, a véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. A főváros azt kéri az élő környezetért felelős minisztertől, hogy az önkormányzatok maguk határozhassák meg a vízdíjat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint, ha a főváros visszakapna a meghatározási jogot, sávos rendszerben emelkedhetnének a vízdíjak Budapesten. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, a fátyol és gomoly felhőkből viszont kialakulhatnak záporok, zivatarok, mérsékelt marad a szél. A csúcshőmérséklet 32-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre kedd éjfélig. Híreinket hallották.
2: Szentek, szent életű emberek.
3: Nólai Szent Paulinus, püspök. Pogán családban született francia földön. Teljes neve Pontius Meropius Anicius Apulinus Paulinus. Apja magasrangú császári hivatalnok, az ősei nemesek voltak és nagyon gazdagok. Nem csak Galliában, hanem Hiszpániában és Dél-Itáliában is volt vagyonuk. Paulinus művelt íróember volt, kortársa Szent Ágostonnak. Szinte egyazon évben született és halt meg vele. Gallia leghíresebb iskolájában, Bordóban tanult. Iskolái elvégzése után szenátor, 381-ben pedig Campania kormányzója lett. Itt a nép is vallásosabb volt, mint Galliában. Láthatta, hogyan tisztelik Szent Félix vértanút, és hogy milyen buzgósággal keresik fel sírját. S bár még pogány volt, életét felajánlotta neki. Előbb Trierben Gracianus császár tanítója volt. 384-ben lemondott hivataláról, és feleségével, Teréziával visszaindult Hiszpániába birtokukra. Itt született kisfiúk, aki 8 napos korában meghalt. Ekkor Hiszpániát is elhagyták, és Akvitániába mentek, hogy ottani birtokukon feledjék gyászukat. Valószínű, hogy ebben az időben találkozott Milánóban Szent Abrussal is, aki nagy hatással volt rá. 389-ben keresztelkedett meg. Ekkor már 35 éves volt. Majd feleségével ismét Hiszpániába utazott, 393-ban eladta itteni birtokait, és a kapott pénzt kiosztotta a szegényeknek. Megkezdte a maga szerzetesi életét. Ugyanis a nyugati egyházban ezekben az évtizedekben még nem volt kolostor és szerzetesi regula. Csak a remeték léteztek. Így ő is az lett. De úgy járt, mint Szent Ágoston. A nép papként akarta látni. 394-ben pappá szentelték, vele tartott felesége Terézia is, aki ettől kezdve csak lelkitársa volt. 409-ben Nóla püspökévé szentelték. Nagy tisztelője volt Szent Félixnek, akinek Nóla az arándok helye volt. Minden energiáját lekötötte a pelágiánista eretnekség elleni harc, aztán a gótok, majd a vandálok pusztítása. Több mint 20 évig volt főpásztor a népének, 431. június 22-én halt meg. Abban a templomban temették el, amelyet ő maga építtetett Szent Félix tiszteletére. Erekjéit a 11. században Rómába vitték, s azóta tisztelik. 10. Szent Pius pápa 1908-ban elrendelte, hogy erekjéit vigyék vissza a Vezúvtól nem messze fekvő Nolába. Paulinusnak nagy tudása és tekintélye volt. Levelezett kora minden jelentős személyével, Ambrussal, Ágostonnal, Jeromossal. A kereszténység első évszázadaiban nős embereket is pappá szenteltek, csak később vált nyugaton szabályjá, hogy felszentelt papok már nem nősülhettek. Paulinus elgondolkoztató példát ad nem csak a házas hűségre, de az együtt gondolkodásra is a közös cél szolgálatában. Nólai Szent Paulinus, Nóla és Regensburg, a bányászok és a molnárok patrónusa. Jelképe a kosár, a lapát és az öntözőkanna. Ezen a napon így imádkozunk. Istenünk, te Nólai Szent Paulinus püspököt felékesítetted a szegénység szeretetével és a lelkipásztori buzgóság erényével. Add, hogy akinek érdemeit ünnepeljük, annak szeretetét is kövessük.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: kanája.
1: Kelt áldásoddal, ó Uram, s te igazgasd minden utam, sorsom ösvénye akármerre térjen. Krisztusom, rajtam tanúsíts irgalmasságod javait, s oltalmaz engem szent anyád nevében. Ahogy az angyal rávigyázott, s jászladnál melletted is állott, szamás ökör közt, ahogy ott pihegtél, ős Isten gyenge kisded, s a derék József is, szívében ártatlan hűséggel, serényen őrizni sosem lankadott. Úgy óvi engem is, hogy törvényeidnek híveként töltsem a napot.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Egész napos, csendes szentségimádás lesz a Ciszter templomban az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óra.

Fesztivál idén Egerben. Ez a nagy hagyománnyal bíró rendezvény a magyar kulturális élet és a magyar műveltségből táplálkozó művészet ünnepe. Kicsik és nagyok, gyermekek és felnőttek tölthetnek el 4 napot a magyar zenei élet jeles képviselőivel. Gyönyörű környezetben is merítkezhetnek meg a magyar irodalom, népzene és világzene ihlette előadásokban Egerben. Múzeumok éjszakája június 20-án. Az MMKM Mossa Múzeumban 17 és 23 óra között lesznek a programok, melynek látogatása ingyenes. Lesz naptávcsöves bemutató a Miskolci Amatőr Csillagászok Észlelőköre Egyesület részvételével, anyagtudományi játszóház, földtudományi játszóház, kézműves játszóházi foglalkozások, múzeumpedagógiai foglalkozások, Kis csillagászati praktikum címmel csillagászati előadás, és még sok más program. Június 20-án a Miskolci Fröccs Fesztivál is jubileumát ünnepli, ugyanis idén 20. alkalommal rendezik meg a híres borgasztronómiai fesztivált. A rendezvény helyszínét ezúttal a Kisavas első sora fogja adni, ahol nyitott pincék, programok, koncertek és természetesen sok-sok fröccs várja majd a borok szerelmeseit. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormánya Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát. 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Súlyog Tamás, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Az országgyűlés június 15-én fogadta el ezt, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri és alpolgármesteri megyei közgyűlési elnökök fizetési befagyasztását a TISZA, és megvonnák a havi költségtérítést is. Ezt Magyar Péter kormányfő megerősítette. Bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról számolt be, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működését továbbra is biztosított. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivitelességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. Ez lehetőséget adna a kereskedelem politikáját felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet, a véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. A főváros azt kéri az élő környezetért felelős minisztertől, hogy az önkormányzatok maguk határozhassák meg a vízdíjat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint, ha a főváros visszakapna a meghatározási jogot, sávos rendszerben emelkedhetnének a vízdíjak Budapesten. Valódi válaszokat vár a magyar kormány az osztrákoktól a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Magyar Péter. Eközben a Magyar Természetjáró Szövetség adatgyűjtést kezdett azzal kapcsolatban, hogy turistautakra is kerülhetette aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. A szervezet készített egy nyilvános online térképet. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, az ágazat már harmadik éve veszteséges. Feloldotta a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását a magyar kormány. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar lapokat, amelyek szerintük orosz propagandát terjesztettek. Ismét Beregszász városát javasolta az ukrán elnöknek a kétoldalú találkozóra a magyar kormányfő a brüsszeli uniós csúcs találkozón. Magyar Péter elmondta, csak rövid időre találkozott Volodymyr Zelenszkijjel. Ukrajna tervezett uniós csatlakozására utalva megerősítette, az uniós zárónyilatkozatból a magyar kormány javaslatára kikerült az a rész, amely a gyorsított csatlakozásról szólt volna. Az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszországnak előbb-utóbb tárgyalóasztalhoz kell ülnie, az Európai Uniónak pedig egységes üzenetet kell küldenie az orosz elnök felé. Ursula von der Leyen erről az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatón beszélt. Megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról ezúttal egy évre. Bulgária megvétózza az Oroszország elleni új uniós szankciócsomagot. A bolgár miniszterelnök az uniós tagállamok vezetőinek csúcs találkozójára érkezve azt mondta, ez az újabb csomag negatív hatása lehet a bolgár gazdaságra. Továbbá Szófia nem ért egyet egy orosz ortodox püspök szankciós listára helyezésével. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, a fátyol és gomoly felhőkből viszont kialakulhatnak záporok, zivatarok, mérsékelt marad a szél. A csúcshőmérséklet 32-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddéj félig. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Pajabeja, ott lesz Szalonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
4: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. június 20-a van szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Líziői kis Szent Teréztől származik, és így hangzik: nem a tetteink nagyságát nézi, hanem azt a szeretetet, amivel tesszük őket. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a délelőtt folyamán. Hamarosan kezdődik Szombat reggeli beszélgetés című műsorunk. Ebben Baksi Ádámmal beszélgetünk, aki a lassan 10 éves autista kisfiát egyedül neveli. Az ősz folyamán az 5. őssejtterápiás kezelésre viszi Pozsonyba Lénit, aminek a súlyos költségeit közösségi összefogással oldotta meg eddig, és most az utolsó kezeléshez kér segítséget. Nagyszabású gyűjtésről, kezelésekről, eddigi eredményekről, reményekről, hétköznapokról, sorstársakról, örömökről és kihívásokról is lesz szó. Következzen bejátszásunk a műsorhoz.
7: Nyitott vagyok arra, hogy új emberekkel megismerkedni, barátkozni, akár közös programokat szervezni, vagy nem tudom, és mondok egy példát, környékünkön élő másik szülő, akinek hasonló korú gyereke van, hogy Lévinek is így szociálisan más gyerekek társaságában legyen, az mindenki pozitív lenne. Tehát mi azért legtöbbször kettesben szoktuk a programokat szervezni. Kettesben megyünk sétálni, kettesben megyünk strandra, tópartra, motorozni, stb. Szívesen barátkoznék, csak azért, amikor az embernek van egy gyereke, az eléggé behatárolja a lehetőségeket.
6: 9-től hírek, majd műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, ugyanis Itt élünk című műsorunkat sugározzuk. Makácsra, a 25. vadfőző fesztiválra megyünk. Ajánlónkban Csetneki László mesterszakácsot, a zsűri elnökét hallják.
8: Kácson eső nélkül még soha nem volt. 25 éve, 4-1 századra működik ez a igazi vadi ételek főzőversenye. Ami 25 éve megvan, az már jelent valamit, az már szinte önmagát reklámozza. Éppen ezért 40 csapat jelentkezett, és megmondom őszintén, 20 éve már én is itt vagyok ezeken a versenyeken, és ilyen felhozatal állatok, vadállatokból a főzés szempontjából nem volt. Most láttam, hogy végigmentünk a csapatokba, és megnéztük, hogy miket főznek, akkor a fácány, a fogoly, a fűr, a vadliba, vadkacsa, a vadnyúl, szarvas, dámszarvas, vaddisztó rengeteg, annyi fajta, most hirtelen felszóltam, majdnem 10 fajta vadétel, és mindegyikből, vadlevestől kezdve minden.
6: Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén bemutatjuk a Nők a társadalomban című tanulmánykötetet, és megismerhetik egy virágkötő mindennapjait. Ajánlunkban dr. Balog Juditot, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzorát hallják.
9: A kötetnek az elrendezése az kronológikus természetesen, és megpróbáltuk valóban azt bemutatni, néhány tanulmány ez csak, tehát hál' Istennek ma már a magyar nőtörténeti kutatás az nagyon széles körű, nagyon sok helyen vannak műhelyek, és nagyon sok izgalmas kutatás is kezdődött. De igen, tehát hogy az volt a célunk, hogy mivel nekünk a mi intézetünkben több kollégának is a kutatásainak, ha nem is ez a fő ága, de mégiscsak belefut valamilyen módon a nőtörténetbe.
6: Napról napra című regionális műsorunkban a 2026. május 20-ai adásunk ismétlését hallhatják, melyben különleges ízesítésű eper, cseresznye és megy dzsemmek elkészítését ismerhetik meg. Bejátszásunkban Sülye Károlyné Klárikát hallják.
10: Sikerült még epret vásárolnom, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Készítettem levendulás eperdzsemet, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Van a kertembe rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt.
6: 10 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan élőben közvetítjük a pap és diakonos szentelést. Ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

reggeli beszélgetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a lassan 10 éves autista kisfiát egyedül nevelő édesapával, Baksi Ádámmal beszélgetünk, aki az ősz folyamán az 5. őssejtterápiás kezelésre viszi Pozsonyban Lénit. Nemzetközi összefogásról, nagyszabású gyűjtésről, eddigi eredményekről, reményekről, hétköznapokról és örömökről is lesz szó. Tartsanak velünk, érdemes!

0: októberben lesz 10 éves a miskolci Baksi Lénárd, aki még nem beszél, csak néhány szót használ, és állatok hangját tudja utánozni. 2022-ben diagnosztizáltak nála autizmust. Az őssejterápia az egyetlen gyógymód, ami meghozhatja az áttörést a kisfiúnál, az 5 kezelésből 4-en már túl van, az ősz folyamán lesz az 5. A kezelés nagyon költséges, de ahogy eddig is nagyon sokan segítették a kisfiú gyógyulását, az édesapa reménykedik abban, hogy az utolsó kezelésben is kap segítséget. Léni édesapja Ádám egyedül neveli gyermekét, és mindent megtesz azért, hogy a gyermeket teljes életet élhessen. Baksi Ádámmal beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek, Ádám, ismét a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat, örülök, hogy ismét itt lehetek.
0: Decemberben beszélgettünk legutóbb és először. Hány éves most Léni?
1: Léni októberben lesz 10 éves.
0: Mondjuk el a történetet az elejéről. Mikor tudtátok meg, hogy Léni beteg?
1: Léni autista, nem beszélő autista, egyébként hál' Istennek én úgy látom, hogy az értelmi képességeivel nincs baj, tehát nem értelmi fogyatékos, csak autista. Szerintem 2-3 éves kor környékén jöttünk rá. Nagyon érdekes volt, mert az elején elkezdett beszélni, mondott szavakat, még akkor egy kertes házba laktunk, ahol fával fűtöttünk, lementem a pincébe rakni a kazánra, ő meg megállt a pincehajtóba, és kiabált, hogy apa, gyere. Hát most már lassan 10 éves lesz, nagyon örülnék, hogyha most is kiabálná, hogy apa, gyere, mert sajnos egy jelentős visszafejlődés volt ilyen 2-2 és fél éves korában, úgyhogy azért járunk a kezelésre, és próbáljuk fejleszteni.
0: Azt lehet tudni, hogy a visszafejlődés minek az oka, vagy mi lehetett az ok?
1: Nézd, az autizmust azt általában ebben a korban szokott megjelenni a tünetei, tehát addig nem igazán kimutatható. Szokták mondani, hogy az oltások, stb. Ez nem bizonyított. Én nem szeretem az összeesküvés elméleteket. Lehet, hogy ennek is köze van hozzá, de az tény, hogy ebben a korban jelentkezett nála először. Illetve hát ugye nyilván az, hogy nem úgy indult, illetve nem úgy fejlődött a beszédkészsége, ahogy normál esetben kéne. Ebben gondoltuk, hogy valami van.
0: Szerető édesapaként gondolom mindent megtettél már a legelején, hogy próbálj segíteni. Mivel próbálkoztatok először?
1: Nagyon sok helyre hordtuk. Hát egész kiskorától elkezdtük hordani. Mozgásterápia, korai fejlesztő, beszédindítás, neurofeedback, autista specialistákat megkerestünk. Egy darabig diétáztattuk, tehát speciális étrendet kapott, ami nem volt túl ízletes, aztán inkább hagytuk. Nem láttuk, hogy jelentős változást hozna, úgyhogy inkább elengedtük, mert a gyerek nem tudott egy jó ízűt ebédelni. Aztán most már több mint egy éve elkezdtük ezt az őssejterápiát. Persze mellette azért hordjuk meg, most is rengeteg vitamint szed, de most ez a fő irány.
0: Hogy találtátok meg ezt a pozsonyi helyszínt?
1: Hát anyukámról tudni kell, hogy ő minden szabad idejét azzal tölti, hogy próbál a gyereknek valahogy segíteni, és az interneten találta ezt a lehetőséget. Egy Facebook csoportban, aztán utána néztünk a klinikának, beszéltünk olyan szülőkkel, akik szintén hordták oda már a gyereküket, megosztották a tapasztalataikat, és ezután döntöttünk úgy, hogy akkor mi is belevágunk.
0: Mik voltak ezek a tapasztalatok, amiket hallottatok?
1: Sok szülőnél javulást hozott, autista gyereknél, vagy különböző problémákkal küzdő gyermeknél, illetve felnőttek is járnak oda egyébként. Sokan ott hibázzák el, vagy hát nem is hibázzák, de abba a csapdába esnek, hogy elmennek mondjuk 1-2 vagy 3 kezelésre, aztán mivel olyan átütő nagy eredmény sikert nem látnak, feladják és nem mennek több kezelésre, mert azért, ha úti költséget, a kezelés árát, stb. Összeszámoljuk, akkor körülbelül egy ilyen alkalom, olyan 1,5 millió forintba kerül. Nyilván ez mindig az árfolyam, euró-forint árfolyamtól is függ, de hát amikor az ember elmegy 3 kezelésre, az durván 4,5 millió forint, és nem látja azt, hogy csoda történt volna, akkor könnyen feladják. De most a kórházban nekünk azt mondták, hogy 5 kezelést javasolnak. Mi úgy vagyunk vele, hogy azért is indítottuk a Facebook csoportot, a gyűjtést, hogy végig tudjuk csinálni, és már ez egy, gyakorlatilag magamra helyeztem egy nyomást ezáltal, hogy az a sok ember, aki követ minket és drukkolnak, velük szemben is tartozom annyival, hogy tényleg végig csináljuk az 5 kezelést bármi áron.
0: Egy hihetetlen összefogás történt. Mi lehetett a titok, vagy miért fogott össze ennyi ember Léniért szerinted?
1: Nem tudom, hát először csináltunk egy Facebook csoportot, aztán talán a gondviselés mindig átlendített a nehézségeken. Először találkoztam egy véletlenül összehozott a sors egy alapítványnak a vezetőjével, Dudás Ildikóval, a mesésmosoly gyerekekért alapítványnak a vezetője. Ő nagyon sok beteg, nehéz helyzetű gyereknek szervez gyűjtést, rendezvényeket, stb. Először ő vele kezdtünk el úgymond közösen dolgozni, aztán a kollégák részéről, mivel mi motorozunk egy ilyen motoros közösségnek, és a tagja vagyunk, ők is rengeteget segítettek. Most már ilyen 350 körül van a Facebook csoportunkban, annyi tag van, akik folyamatosan követik az életünket, de egyébként nyílt csoport, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hányan láthatják a megosztásainkat, de elég sok ember figyelemmel kíséri, én úgy gondolom.
0: Mesélj Léniről, milyen gyermek?
1: Léni nagyon jó gyerek, nagyon szófogadó, csak jókat tudok róla mondani. Vidám, most mielőtt ide jöttem, elvittem iskolába, hál' Istennek jó idő van, úgyhogy motorral mentünk, nagyon élvezi, szeret motorozni. Aztán jövő héten megy egy táborba, sikerült bekerülni a Szimbiózis Alapítványnál, van egy ilyen nyári tábor gyerekeknek, nappali, tehát este, illetve délután haza fogjuk mindig hozni, és akkor otthon alszik, de nappal ott táborozik a gyerekekkel, programok lesznek, úgyhogy nagyon várjuk, remélem fog neki tetszeni, jól fogja magát érezni a közösségben.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket a miskolci Baksi Ádámmal, aki egyedül neveli lassan 10 éves kisfiát, Lénét.
1: A közösségi oldalatokat böngészve látom, hogy nagyon színes programot, nagyon színes életet próbálsz neki varázsolni, tehát rengeteg helyen jártok, és nagyon sok programot szervezel.
2: Igen, hát mindig megosztom az éppen. Mindent nem oszthatok meg, mert minden délután megyünk sétálni, fagyizni, csinálunk valamit, tehát azért mindent nem osztok meg, de olyan heti rendszerességgel próbálok rakni fel tartalmakat. Most a legutóbbi az volt, amikor gokartozni voltunk, mert télen eljött meglátogatni a Koppány barátom, az újságíró barátom Pestről, és sétáltunk a, nem tudom, mondhatom, de elég sokan ismerik, úgyhogy szerintem nem gond, a Miskolctapolcán a Avalon Parkba sétáltunk, megnéztük a fényeket, és akkor láttam, hogy van 2 személyes gokart is. És akkor kitaláltuk, hogy hát nyilván abban a hidegben nem, meg nem úgy készültünk, de hogyha jön a jó idő, akkor elviszem Lénit, hogy kipróbálja. Imád autózni, mindent szeret, ami megy, és úgy gondoltam, hogy ez is tetszene neki.
1: És tetszett.
2: Fú, nagyon, nagyon biztos, hogy fogunk még menni.
1: Hogyan kommunikáltok?
2: Nézd, mivel sok időt töltünk együtt, mi azért eléggé összhangban vagyunk, tehát nekem elég csak ránéznem, és tudom a gondolatát, meg ő is az enyémet. Mutogat, megfogja a kezem, odahúz, viszont nagyon önálló is. Tehát elmegy mosdóba, elvégzi a dolgát, konyhába, iszik, eszik, mindennek tudja a helyét, nagyon rendszerető, mindent visszarak a helyére, úgyhogy nincs ezzel probléma. Még most már azért hála a kezelésnek elkezdett egy-egy szóban kommunikálni, rövid szavakat mond, megismétel, igen, nem, választ ad.
1: Tehát ki tudja fejezni azt is, hogy akar-e valamit, vagy nem?
2: Ó, azt nagyon, igen, azt nagyon kifejezi. Nem, hát az apai tekintély az azért működik, tehát mindig én vagyok a döntő, vagy a végső szót én adom meg, de azért kifejezi, persze.
1: Térünk vissza a kezelésekre, hogyan viseli a kezeléseket?
2: Teljesen jól, nincs vele probléma a kezelésben. Egy nehéz pillanaton, amikor a kanült, a tűt behelyezik a karjába, beszúrják, akkor azért egy kicsit van egy kis sírás, meg le kell fogni, jönnek a segítők, nem is tudom hányan fogtuk, hogy hát ugye nem szabad az, hogy ott ugráljon, vagy bármi baj történjen, de miután behelyezik a kanült, azon keresztül leveszik a vért tőle, azt elviszik tisztításra, kinyerik belőle az őssejtet, és azt kapja vissza infúzió formájába. Onnantól, hogy megtörtént a szúrás, onnantól semmi probléma. Nagyon kényelmes, otthonos korteremben vagyunk, úgyhogy ott el tudja foglalni magát, jól érzi magát a kórházban.
1: Mennyi ideig tart egy ilyen kezelés?
2: Hát nagyjából összesen 3-4 óra hosszát szoktunk ott tölteni a kórházban.
1: És most jön az 5., ugye? Majd szeptemberben, vagy mikor lesz a következő?
2: Igen, hát 3 havonta lehet megismételni a kezeléseket. Szeptember 5-én fog letelni a 3 hónap, úgyhogy az után következő 1-2 hétben szeretnénk menni az utolsó 5. kezelésre, és úgy gondolom, hogy ezzel lezárul egy kor. És már úgy vagyok vele, hogy annyian követnek minket, hogy meg hogyha már elkezdtük, akkor muszáj végigcsinálni, hogy ez az 5. is meg legyen.
1: És erre még tart a gyűjtés, ugye? Mert még lesznek események is, amiről majd fogunk beszélni, de gyűjtötök, ugye?
2: Bizony tart, hát most kicsit lelassult, őszintén megmondom, szerintem kb. Április vége felé érkezett az utolsó utalás, de ez valamennyire tudatos is volt részemről. Amikor volt az utolsó nagy motoros rendezvényünk, akkor olyan jól álltunk anyagilag, hogy azt mondtam, hogy most egy kicsit húzzuk be a féket, más nehéz helyzetű, más beteg gyerek is van rajtunk kívül, olyanok, akiknek nyilván nagyobb szüksége van rá, mi jól állunk, a 3.-4. kezelésre meg volt a anyagi keret, most egy kicsit kifagytunk, úgyhogy még az utolsóra, hát körülbelül 1.200.000-300.000 forint az kéne, hogy meglegyen, szeptemberig összegyűjjön.
1: Ez a motoros közösség nagyon összetartó lehet, mesélj a közösségről.
2: Igen, bizony, hát pont tegnap beszéltem Tegzes Miki barátommal, aki a Valános Motorosoknak a vezetője, hogy szeptember 5-én fogunk tartani egy nagy motoros felvonulás rendezvényt. Valószínűleg ez lesz az utolsó, amit Léni gyógyulásáért szervezünk, és természetesen ott lesz gyűjtés. A részletekről még nem tudok mit mondani, mert még szervezés alatt van, de rengeteg ötlet van, úgyhogy még nem akarom ellőni, majd meglátjuk, hogy mi lesz. De szeptember 5-e az már biztos, úgyhogy minden motorost, volánost, mindenkit várunk szeretettel.
1: Helyszínileg hol lesz?
2: Még nem tudom megmondani. Előző az a Csanyikban volt, valószínűleg ott leszünk fent most is.
1: Mi a tapasztalatod a segítséggel kapcsolatban? Tehát gondolom sok kis segítség is ugyanúgy számíthat, mint egy-egy nagyobb, de hogy szó, arányokban ez hogy van szerinted?
2: Persze minden a legkisebbnek is örül az ember. Változó, tehát összeg szerint nem tudom, hogy van, aki 1-2-3 ezer vagy 5 ezer forintot utal, de volt olyan is, aki mondjuk 100 ezer forintot, ez nyilván mindenkinek a saját anyagi helyzetét. Azért vannak ismerősök, rokonok is, meg vannak teljesen idegen ismeretlen nevek is, de mondom, nem akartam azt, hogy kapzsinak tűnjek, ezért végül is magát a gyűjtést azt úgymond leállítottuk, vagy egy kicsit pihentettük, pont ezért április óta nem is érkezett semmi. Ugyanúgy üzemeltetem az oldalt, rakom fel a tartalmakat, beszámolunk a hétköznapjainkról, de fölöslegesnek éreztem, hogy felhalmozzuk olyan összeget, amit nem használunk fel. Most, ami fontos, érdekes az, hogy szeptember közepéig ez a 1.200.000-300.000 forint összejöjjön, még ami hiányzik.
1: Eddig mindig összejött, amikor kellett, ugye?
2: Így van. Hát bízunk ebbe a szeptemberi rendezvénybe, hogy ott azért az egy jókora lökést fogadni.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Érthetetlen.
1: Beszélgető társam Baksi Ádám, édesapa, aki egyedül neveli autista gyermekét. A kezeléssel kapcsolatban történtek csodák, tehát, hogy vannak nagyobb javulási tendenciák, vagy vannak olyan esetek, amikor sikerült jó helyzetet kialakítani, vagy mik a tapasztalatok, erről beszéljünk, mert ez nagyon sok embernek reményt adhat, tehát a hétköznapokban, és egy-egy, ez még ilyen kísérleti fázis, mondhatjuk, ugye?
2: Ezt nem tudom megítélni, hogy mennyire kísérleti fázis, vagy a világ más pontján ez mennyire bejáratott gyakorlat. Magyarországon ez még nem elérhető, ez a fajta kezelés, de most, amikor legutóbb voltunk Pozsonyba, akkor pont kérdeztem ott a hölgyet, akivel magyarul tudunk beszélni, hogy egyedül mi vagyunk most, mert olyan csend van a folyosón, tehát ugye van több korterem, de csend van. És mondta, hogy nem mi vagyunk, minden korteremben vannak, de most felnőttek vannak, Amerikából érkeztek hozzájuk.
3: Ott nincs ilyen kezelés?
2: Hát lehet, hogy Amerikában drágább, vagy nem annyira elterjedt, de a világszinten ez a pozsonyi az elég ritka, tehát nem lehet akárhol. Úgyhogy felnőtteket kezeltek. Én amikor elkezdtük, akkor több szülővel beszéltem, akik voltak már magyarok Pozsonyban ezen a kezelésen, és pozitív változásról számoltak be. Illetve én is beszéltem olyanokkal, akik így a Facebook csoportunknak köszönhetően megtaláltak minket, és akkor tanácsot, meg tapasztalatot kértek tőlem, hogy látjuk, hogy ők is belevágjanak-e.
3: És gondolom, mindenkinek ajánlod.
2: Hát persze ajánlom, tehát maga a kórház se tud garanciát adni arra, hogy milyen eredményt fognak tudni elérni a kezeléssel, de mindenképp pozitív. Sokan egyébként ott hibázzák el, hogyha mondhatjuk ezt hibának, hogy elmennek mondjuk 2-3 kezelésre, és azért 3 kezelésnek az ára 4-4,5 millió forint, és utána nem látnak jelentős változást, és akkor inkább megállnak, feladják, mert úgy vannak vele, hogy nem éri meg. Én viszont már úgy vagyok, hogyha belevágtunk, elkezdtük, akkor ha minden kötél szakad, akkor is ezt az 5-öt végig csináljuk.
3: Pozsonyban mondták, hogy az 5 kezelés az ajánlott?
2: Igen, ott javasolták, hogy ilyen 3 havi ismétléssel, 1 év leforgása alatt 5 kezelés, aztán utána évente 1 ismétlő jó lenne, hát ezt majd meglátjuk mind a anyagi lehetőségekből, meg abból is, hogy mit tapasztalunk így az 5 kezelés után, hogy fogjuk-e a további ismétlőkre vinni Lénit.
3: Mit mondtak, mennyi idő után lesznek az első javuló tünetek, vagy meddig kell várni?
2: Hát a kezelés után mindig azt tapasztaljuk, hogy másnap rendkívül fel van dobva, és nagyon jó kedve van, pörög. Folyamatos. Tehát a kezelés után pár héttel lehet észrevenni. Most körülbelül 2 héttel telt, most úgy látom, hogy kezd egy kicsit olyan beszédesebb lenni. A magatartásával, értelmével eddig se volt probléma, de most egész sok mindenre válaszol, megismétel szavakat. Például van egy olyan szórakozás, hogyha elindulunk kirándulni, motorozni, bárhol meglát egy plakátot, vagy egy fali képet, akkor oda megyünk, végigmutogatja, hogy mi van rajta, és akkor ezt nekem mondani kell, hogy mit látunk a képen, akkor ő ezt megismétli, vagy utána visszakérdezek, hogy mutasd meg, hogy ez vagy az hol van.
3: Mert tanulni akarja.
2: Igen, hát akar tanulni, persze.
3: És látod folyamatosan azt is, hogy kifejezni is akarja magát, ugye?
2: Persze, természetesen, igen.
3: Melyik iskolába jár, és hogy érzi magát ott?
2: Léni a Értés Mátyás iskola Miklós utcai intézményébe jár. Szomorú, de amikor Léni kezdte az első osztályt, ez előtte a Győri Kapuja általános iskola volt, ez egy normál iskola volt, csak sajnos annyi a sérült autista, vagy különböző problémákkal küzdő gyerek, hogy a normál iskolának az épületét kapta meg az Értes Mátyás intézmény, és indítottak be egy olyan iskolát, ahol több osztály. Mert már nem tudták a korábbi iskolákba elhelyezni ezeket az autista gyerekeket. Úgyhogy ilyen szempontból mondhatom, hogy szerencsénk volt, mert az első osztályt ott kezdte meg egy úgymond új iskolába, és most fogja befejezni a második osztályt.
3: Hogy érzi magát a közösségben? Mennyire szociális?
2: Ő nagyon szeret iskolába járni, tehát szerintem jól érzi magát.
3: Nyárra még a terveitek, milyen programokat szervezel még neki magatoknak?
2: Hát, hogyha nyaralásra gondolsz, az nem lesz. Már most nem megyünk korábbi évekbe, az volt a gyakorlat, hogy szüleimmel mentünk együtt négyesbe, most már nem megyünk, szüleim egy picit megöregedtek, nekik ez már inkább teher vagy fáradtság lenne, mint kikapcsolódás, úgyhogy nagy utazás nem lesz, viszont próbáljuk minden szabad percünket tartalmasan tölteni, tehát mi nagyon sokat megyünk strandra, tópartra kirándulni, várjuk a jó időt, mert most még igazából nem jött meg az igazi jó nyár, de bízom benne, hogy lesz. Úgyhogy nagy tervünk nincsen, de sok kicsi.
1: Zene után itt folytatjuk.

0: Folytatjuk beszélgetésünket a miskolci Baksi Ádámmal, aki egyedül neveli lassan 10 éves kisfiát, Lénét.
1: Mekkora a család, mennyi segítségre számíthatsz?
2: Hát a mi családunk az egészen szűk. Igazából azt mondhatom, hogy a szűk család, az 4-en vagyunk, szüleim, édesapám, anyukám, Léni meg én.
1: Léni édesanyjával mit lehet tudni róla, vagy mit mondhatunk el?
2: Nincs benne titok, de túl sokat nem szoktam erről beszélni, vagy a csoportban nem szoktam a Facebook csoportban említeni. 2020-ban váltunk el, ő azóta teljesen új életet kezdett Budapest mellett. Most számolt be róla, hogy megszületett ott a második, tehát összesen a harmadik, de ott a második gyereke, úgyhogy ő boldog házasságban él.
1: Szokta látni vagy látogatni Lénit?
2: Nem, ám most már évek óta nem találkoztak. Neki is azért gondolom rengeteg feladata van 2 kisgyerek mellett, úgyhogy meg szerintem Léninek ez egy nyugodt, megszokott állapot az, hogy csak én velem van, csak a nagyszülők, és szerintem ez egy autista gyereknél még lehet, hogy jobb is, mint hogyha mindig utaztatva van, vagy egyik héten itt, másik héten ott kéne tölteni az idejét.
1: Említetted a szimbiózis alapítványt, sok szervezettel vagytok így kapcsolatban, akik mondjuk a témával foglalkoznak?
2: Persze, nyitottak vagyunk rá, hát a szimbiózis alapítvány rendszeresen szervez programokat, húsvét, gyereknap, stb., akkor azokra igyekszünk elmenni, mert Léni nagyon szereti ott a Baráthegyaljai Majorságban tölteni az idejét, amikor van rá lehetőség, és akkor megkerestem, felvettem velük a kapcsolatot, megtudtam, hogy lesz egy ilyen nyári tábor, és egyből jelentkeztünk rá. Jókora túl jelentkezés van, de szerencsénk volt, hogy Léni bekerült, úgyhogy most el fog tudni tölteni egy hetet velük. Nem tudom, hogy még mik lesznek a programok, mennek kirándulni, kisvonatozni, Lilafüredre, stb. Nagyjából ugyanazokat egyébként, amiket együtt szoktunk csinálni, de legalább most egy másik közösségben van.
1: Mennyire merev a viselkedése Léninek, például az autizmussal kapcsolatban talán a sztereotípia az, hogyha a rendes kerékvágásból kikerül valamiért, akkor baj van, és akkor jön egy hisztiroham, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ez szokott lenni ilyesmi?
2: Nem, ő egyáltalán nem hisztis, tehát hál' Istennek ezzel nincsen egyáltalán problémánk. Az elmúlt években azért sokféle élethelyzetben volt, lehet, hogy ez is rugalmassá nevelte. Tehát nálam alszik, nálam szokott lakni legnagyobb részt, de van, amikor mondjuk szüleimnél alszik, vagy annak idején, amikor még az édesanyja tartotta a kapcsolatot, akkor volt, amikor ő nála aludt. Tehát nem is tudom, hogy hány helyen lakott már a gyerek az elmúlt években. Lehet, hogy emiatt is lett rugalmas, de nem szokott hisztizni semmi. Mondjuk tegnap este volt egy érdekes, tegnap délután egy érdekes szituáció. Délután elmentünk, sétáltunk egy nagyot, és Léni allergiás, és nagyon elkezdett tüsszögni, amikor hazaértünk. És akkor 6 óra, fél 7 lehetett, mondom, akkor gyorsan vegyük le a ruhát, menjen a mosógépbe, Léni meg zuhanyozzon le, hogy lemossuk a port, meg a pollent a testéről, hogy elmúljon az allergia. És lezuhanyoztunk, és akkor mondtam neki, hogy vedd fel a pizsamádat. De hát Léninek ez nem volt jó, mert ugye 6:30 még világos van odakint, még nincs este, nincs ideje lefeküdni, úgyhogy ő vett elő egy nappali ruhát, és ragaszkodott hozzá, hogy azt vegye fel. Hát szereti a rendet. Nyilván az ember ilyenből nem csinál problémát, hogyha ő úgy érzi van magát. Egyébként neki volt igaza, mert 6:30 nem kell még pizsamát felvenni az embernek, de gondoltam, hogy ennyivel leegyszerűsítjük az esti készülődést, de ami rend, meg ami mindent a maga idejébe szeret.
1: Mire allergiás, melyik pollenre?
2: Hú, én nem tudom pontosan, szerintem a fűfélékre.
1: Szed rá valami gyógyszert, vagy erre nem?
2: Egyelőre recept nélkül kapható gyógyszert, szemcseppet, orspét adunk neki, illetve nem gyógyszert, hanem cseppeket, mert a gyógyszert, a tablettát azt nem nyeli le, nem hajlandó lenyelni, vagy fel kell oldani vízben, vagy cseppek formájában beveszi a bármilyen vitamin gyógyszert, úgy szoktunk adni neki. Hát lehet, hogy el kell leszünni egy vizsgálatra, hogy pontosan tudjuk, hogy mire allergiás, mert most ez az idei tavaszt, ezt nagyon megszenvedi.
1: Milyen az étvágya, válogatós?
2: Hát lehet mondani, hogy válogatós a maga módján, tehát válogatósabb, mint más gyerek, mert nem lehet vele megbeszélni, de szerintem annyira nem rossz a helyzet. Hát sülteket szereti, rántott hús, rántott halt, fasírt, hasábúrgonya, ilyeneket szeret megenni. A főzeléket én sem szerettem gyerekkoromban.
1: Egyedül étkezik?
2: Hát közösen szoktunk ebédelni szüleimmel, de egyedül, igen. Jó, mondjuk meg el kell árulnom, hogy azért nagyi szeret ott ülni mellette, és segíteni neki az evésben, de például, hogyha velem ebédel, vagy velem reggelizik, velem vacsorázik, akkor önállóan eszik.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.
1: A sorstársakkal tartjátok a kapcsolatot, vagy csak így a kivizsgálatok előtt, vagy a kezelés előtt volt ez a kapcsolatfelvétel?
2: Lettek olyan barátságok, vagy ismerettségek, akikkel tartjuk a kapcsolatot folyamatosan, nem is napi szinten, de rendszeresen beszélünk. Meg hát az osztálytársak szüleivel szoktunk beszélgetni.
1: Hallgatóink hogyan segíthetnek nektek?
2: Aki kíváncsi a mi kis életünkre, azok a Facebookon az Ősejterápia Léniért nevű csoportban tudnak követni. Az én Facebook oldalamon keresztül is el lehet oda jutni, Baksi Ádám vagyok, elég könnyű megtalálni, mert ritka a nevem, és ott megtalálható a számlaszám is, ahova várjuk az utalásokat, illetve szinte heti rendszerességgel rakok fel friss tartalmat, hogy éppen mi történt velünk.
1: Hogyan viselnél, Léni, hogyha egy párod lenne, tehát hogyha mondjuk még valaki bekapcsolódna a családotokba, szerinted jól viselni?
2: Hát szerintem örülne neki, hogyha lenne egy úgymond pótanyukája, akivel a hétköznapokban, tehát akivel úgy együtt tudunk élni egy közös háztartásban. Én úgy gondolom, igen. Hát én családban nőttem fel, keresztény nevelést kaptam, igaz, nem vagyunk aktív templomba járók, de azért ezeket a szempontokat mindig szem előtt tartjuk, és nagyon furcsának tartom a mai világban, hogy a család fontossága nagyon sok embernél háttérbe szorult. Tehát 40 pár évesen egyedül élnek, vagy egyedül nevelnek gyereket, és nem, valamiért nincsen rá igényük, hogy legyen egy társuk, akivel megosztatják a hétköznapokat, a jót is, meg a rosszat is, a nehézségeket közösen leküzdeni, és akkor a pozitív dolgokat is együtt megélni. És nem értem miért, de sok ember inkább az egyedüllétet választja.
1: Kevés időd és lehetőséged maradhat így a hétköznapok alapján, amiket elsoroltál, ismerkedni, ugye? Tehát ez egy kihívás lehet a hétköznapokban.
2: Hát, persze, hát az ember nem akar úgy ismerkedni, hát engem nagyon sokan ismernek, szinte minden szabad időmet a gyerekkel töltöm, úgyhogy...
1: Önkéntes segítséget akár vársz, tehát ha valakinek van ideje, hogy besegítsen neked, jelentkezhet nálad?
2: Persze, örömmel fogadjuk. Igazából úgy gondolom, hogy mindent meg tudunk oldani, de nyitott vagyok arra, hogy új emberekkel megismerkedni, barátkozni, akár közös programokat szervezni, vagy nem tudom, most mondok egy példát, környékünkön élő másik szülő, akinek hasonló korú gyereke van, hogy Lévinek is így szociálisan más gyerekek társaságában legyen, az mindenképp pozitív lenne. Tehát mi azért legtöbbször kettesben szoktuk a programokat szervezni. Kettesben megyünk sétálni, kettesben megyünk strandra, tópartra, motorozni, stb. Szívesen barátkoznék, csak azért, amikor az embernek van egy gyereke, az

fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 40 percben Baksi Ádámmal, a lassan 10 éves autista Baksi Lénárd édesapjával beszélgettünk. Összefogásról, nagyszabású gyűjtésről, eddigi eredményekről, reményekről, hétköznapokról, örömökről. Én búcsúzom, és munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás és technikus kollégám Tompos Péter nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön reggel 8:45 után megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Papszentelés lesz ma a bazilikában. Délelőtt a 10 órai szentmisében Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, valamint diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan-Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Gyémánt mise lesz holnap a Lajosvárosi templomban Egerben. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre is. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormánya Magyarország ellen 8 éve indult 7-es cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát. 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Súlyog Tamás, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését. Az országgyűlés június 15-én fogadta el ezt, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri és alpolgármesteri megyei közgyűlési elnökök fizetési befagyasztását a TISZA, és megvonnák a havi költségtérítést is. Ezt Magyar Péter kormányfő megerősítette. Bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán arról számolt be, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működését továbbra is biztosított. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivitelességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. Ez lehetőséget adna a kereskedelem politikáját felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet, a véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán azt közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. A főváros azt kéri az élő környezetért felelős minisztertől, hogy az önkormányzatok maguk határozhassák meg a vízdíjat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint, ha a főváros visszakapna a meghatározási jogot, sávos rendszerben emelkedhetnének a vízdíjak Budapesten. Valódi válaszokat vár a magyar kormány az osztrákoktól a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Magyar Péter. Eközben a Magyar Természetjáró Szövetség adatgyűjtést kezdett azzal kapcsolatban, hogy turistautakra is kerülhetette aszbeszttel szennyezett kőzúzalék, a szervezet készítette egy nyilvános online térképet. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. A mintegy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, az ágazat már harmadik éve veszteséges. Feloldotta a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását a magyar kormány. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar lapokat, amelyek szerintük orosz propagandát terjesztettek. Ismét Beregszász városát javasolta az ukrán elnöknek a kétoldalú találkozóra a magyar kormányfő a brüsszeli uniós csúcs találkozón. Magyar Péter elmondta, csak rövid időre találkozott Volodymyr Zelenszkijjel. Ukrajna tervezett uniós csatlakozására utalva megerősítette, az uniós zárónyilatkozatból a magyar kormány javaslatára kikerült az a rész, amely a gyorsított csatlakozásról szólt volna. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, a fátyol és gomoly felhőkből viszont kialakulhatnak záporok, zivatarok, mérsékelt marad a szél. A csúcsomérséklet 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Szia! Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
1: Reklámot hallottak. Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikus Tompos Péter nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a kácsi vadfőző versenyen veszünk részt, amely az elmúlt szombaton zajlott. Elsőként a zsűri elnökét, Csetneki László mesterszakácsot hallják.
1: Kácson esőnélkül még soha nem volt. 25 éve, 4 századra működik ez az igazi vadi ételek főzőversenye. Ez Kácson, ami 25 éve megvan, az már jelent valamit, szinte önmagát reklámozza. Éppen ezért 40 csapat jelenkezett, és megmondom őszintén, 20 éve már én is itt vagyok ezeken a versenyeken, és ilyen felhozatal állatok, vadállatokból a főzés szempontjából nem volt. Most láttam, hogy végigmentünk a csapatokba, és megnéztük, hogy miket főznek, akkor a fácány, a fogoly, a fűr, a vadliba, vadkacsa, a vadnyúl, szarvas, dámszarvas, vaddisztó rengeteg, annyi fajta, most hirtelen felszóltam, majdnem 10 fajta vadétel, és mindegyikből, vadlevestől kezdve minden.
0: Tehát eléggé nagy a felhozatal, és megfelelő a zsűri, és úgy látom,
1: igen.
0: A közben takarítás is van, addig még gyorsan jönnek a vendégek. Zsűrizés első lesz?
2: Első alkalom, igen. Izgatott is vagyok egyébként, nem csináltam még, most felkértek a zsűrizésre, meglátjuk.
0: De tulajdonképpen azért úgy látszik, hogy azért, mintha értene hozzá.
2: Hát értene, nem azt mondom, hogy értek hozzá, de viszont ugye ebbe dolgozok én is.
0: Azért mondom, mert
2: ebbe
0: tudom,
2: vagyok én is, igen.
0: Ért hozzá, csak hát gondolom, hogy maga a versenyeztetés még az,
2: az
0: szokatlan.
2: Még igen,
0: szokatlan,
2: még
0: de szokatlan. De végül is tapasztalt zsűri van.
2: Így van,
0: a zsűri
2: így van, nagyon tapasztalt, így van.
0: És ugye azért jó ízlelő bimbók kellene.
2: Hát az biztos, főleg ennyi, mert most nagyon sok van, hát 40 csapatunk van. Van, akinél nem is egy fogás lesz, igen. Tehát itt nagyon oda kell figyelni.
0: De van bőséggel ajándék is, úgy látom.
2: Így van, fel van készülve.
0: De mindenki kaphat talán, hát, de nem is az a probléma. Nem is probléma, hanem az, hogy itt most a 25-e, hogyha valaki győz, az már
2: az már igen, nagyon nagy, így van. Hát 25-ig mondhatjuk, hogy ilyen jubileumi, ugye az egész. Azért 25 év, az 25 év.
0: És mennyire fogja majd a következőkben követni ezt a zsűri részt? Mert hogyha megszereti, akkor...
2: Ahogy lehet.
0: Igen?
2: Szeretném, így van. Nagyon. Nekem tetszik, és nagyon jó. Tényleg, sokat tanul az ember.
0: Ugye végigmentek, és az végig emberekkel beszélgettek, az kell egy, nem csak férfi kell egy nő is,
2: így
0: kell
2: van,
0: egy kedves
2: persze,
0: nő
2: hát
0: is.
2: Ezért kell a hölgy is a csapatba, de tényleg jó, és sokat tanul az ember.
0: Nem is csak a tanulás, hanem maga a hangulat, és meg barátokat is szerez ilyenkor.
2: Nagyon sok barátot, a hangulat nagyon soknak, nem a főzés miatt jönnek ide az emberek, hanem a barátok és a hangulat miatt jönnek. Itt azért ennek teljesen más hangulata van, mint hogy most otthon megfőzünk egy bármit. Itt más. Emberek közt vagyunk, barátkozunk, beszélgetünk, sok mindent megismerünk.
0: Egyébként úgy a főzést szereti?
2: Imádok főzni. Sütni is imádok. Én főleg így szabad tűzön, szabad térben jobban szeretek.
0: Hát mondjuk bent melegébb.
2: Így van, ez tény, de én a szabadtérit, én édesapámtól is ezt láttam, ezt tanultam.
0: Amikor egy jót főz, akkor van, amikor úgy érzi, hogy na most olyat főztem, ami már biztosan jó.
2: Van olyan, de van olyan is, amikor azt mondom, hogy na ez nem jó. No. Olyan is volt már.
0: Másnak nem mondtad, mert ők megették.
2: Igaz? Meg, hát más azt mondta, hogy jó, én meg voltam, amire azt mondtam, hogy lehetne jobb is.
0: De hát gondolom, hogy aki szakács, az már igazából tud mindent, vagy még újat is tanulnak.
2: Lehet, azért? Mindig. Holtig tanul az ember. Tanulni mindig lehet.
0: Milyen típust szeret legjobban, milyen típusú ételeket főzni?
2: A bogrács és a szabad tűz.
0: Igen, szabad tűz.
2: Az minden. Azt szeretem a legjobban.
0: Fával vagy gázzal?
2: Fával. Persze, csak is fával. Gázzal akkor otthon megfőzöm a konyhába.
0: Hát mondjuk gyorsabb is.
2: Másabb. Szabad tűz. Fával.
0: Pörköltet, vagy pörkölt, bármi más?
2: Pörkölt, gulyás, étel, ilyesmi. Bármi, csak kint. Szabad tűz.
0: Hogy kérjek már egy nevet?
2: Kapitány Éva.
0: Rosszan jön a kóstolás akkor.
1: Igen.
0: És akkor... Egyébként be van osztva, hogy jönnek?
1: Hát most 40 csapatnál, ugye van, aki 2-3 fajtát is fog csinálni, de most ki volt kötve, hogy csak vadételeket használnak mindenféle hozzá való körettel és savanyúságokkal, de más ételt, ilyen bográsgulyást, meg babugyásokat nem fogunk zsűrizni. Sok helyen csinálják, mert sokkal ilyenkor vendéget hívnak magunknak, a családi társaságot, baráti társaságot, meg egyik, ezek el vannak. De hogy mondjak valamit, hogy szarvas, ragú, meg toszkána vadi, meg mindenféle vadpörköket vegyél, az vaddisznóból, vagy szarvasból, vagy őziképből, de még olyanokat is láttam, hogy aki bélszint akar hozni, őzbélszint, nem is tudom, hogy marha bélszint, hogy az tudjuk mi az, de győzikének milyen van, kíváncsiak vagyunk rá. Lényeg az, hogy összekapták magukat a csapatok, szétnéztük. Most már odafigyelnek, egy fő főző odafigyel, megnézi a fűszereket, ízeket, a sátrak fel van szépen díszítve, és ami a legnagyobban örülök neki, a kicsiket hozták magukkal. 3-4 csapatnál is látszik a kicsik, 2-3 éves, sőt, még a koronulő gyerekek is itt vannak velük. És egyszerűen családi jambori csinál belőle, poklotot kiterítik, gyerekek ott játszanak, de közben a bográcsba is belenéznek. Nem egy 2-3 éves fiút láttam, aki kavargatta a bográcsba magát. Ezt a szívemnek olyan jó respektálás, hogy végre lesz utógól, mert itt van nekünk is például lassan, át kéne adni a főzést is, a vadételt, meg a zsűrizést is, magát is. És ha a gyerek ebben nő fel, mert mindig mondom a gyerekeknek is például, úgy értem, 19-20 éves gyerekeknek, dobjatok a vállalatokra egy bográcsot, kimentek a borospincével, kocintotok, isztok egy fröccsöt, meg közben jó pörköltet, vagy egy gulyáslevest csináltok. Jobban telik az idő, jobb az összetartás, mint elmenni a füstös diszkóba, és egyéb dolgokat csinálni, hát, mert az étel az mindig összefogja az embereket. A hölgyek ugyan nagyon jól tudják, hogy az embereket, a férfi embereket gyomrukon keresztül lehet. Ezt már tapasztalt évtizedek, évszázadok mondták el, hogy amelyik ember jól lakott, az csembe leül a sarokba, legfeljebb még a mostanában kelek elébe egy távkapcsoló, meg egy gyökső, és így rendben vannak.
0: De látom, hogy óriás, már említettem, mennyiségű ajándék van, hogy ez jubileumi,
1: igen,
0: az ajándék is.
1: Hál' Isten, sokan adakoztak is. És itt 25 évet már magát megtartja, ilyenkor a szponzorok is szívesen adnak, mert ezt már sokan látták, elviszik, mutogatják. Mi is adunk szép emléklapot, fényképes emléklapot, és igenis nagyon sok helyen láttam, a házaknál kirakják, üzletükbe felteszik, bekeretezik ezt az oklevelet is, büszkék rá. Hát legyenek büszkék rá, még 25 évet csinálják, és jó ízűen családdal együtt voltak, büszke lett a főztére, mert már nagyon megdicsült, meg tényleg nagyon tudja, már szinte nem is tudunk beleszólni a főzésükbe, mert annyira jól csinálják. Ez egy... hogy is mondja, egy olyan nagy piros pont mindenkinek, ami elviszi a szívébe, és egész éveken keresztül, szinte egyik évről a másik évig még lesz a másik rendben, kitart neked a dicséret.
0: Ezt a főzőkanalat szívesen nézném otthon, mikorcsak ahhoz indulni kellett volna. Igen, ugye hát lottót is venni kellene ahhoz, hogy megnyerjen.
1: Helyben nagyon nehéz főzni, megmondom őszintén, hogy most tedd bele a hagymát, kavarod benne, hogy megégítsük. Azt még nem találták. Bár most már láttam robotokat, a robotpincéket beállítottak már sok étterembe dolgozni, és akkor terveszik a laptopon keresztül, beadják a konyha rendelést, a konyha megpakolja a robotot, vitt ki a 20-as asztalhoz, és ki tudja vinni, tudja most már a robot.
0: Kínában van.
1: Igen, sok helyen, majd átjön hozzánk, viszont szakácsot soha nem fogják tudni.
0: Egy zsűri elnököt sem.
1: Az más kérdés, de szakácsot, hiába írják le egyedik a 2 gramm hason, nem úgy van, azt meg érezni kell, azt tudni kell, azt meg kell kóstolni, melyik teszek bele, vagy nem teszek bele, az, annak ott kell lenni valakinek, aki ért hozzá.
0: Csetneki Lászlót, a zsűri elnökét és Kapitány Évát hallották. Műsorunk folytatásában az idei győzteseket, a vadászcsajokat, illetve főztjüket ismerhetik meg.
3: Még nincs betekerve, a betekedés csak utána lesz. Most megsütöm mindkét oldalát ilyen 8-10 percig, utána beletöltöm kápiapaprikába, beletekerem békönbe, és akkor újra fel fogjuk sütni a tárcsán. Meg holtobágyi húsos palacsinta lesz, meg galammel, és akkor ehhez lesz dödölde, és erdei gyümölcsös mártás lesz hozzá.
0: Húha, na most ez olyan sok volt. Akkor az nincs betekerve, még az egy szűz?
3: Az még a szűznek, tehát a vaddisznó meg a szarvasnak a szűzpecsanyé van, megsütve egy picit.
0: Együtt?
3: Együtt, igen.
0: De akkor össze van a nyomva, nem?
3: Nem nyomódik össze, teljesen lazán van, és úgyhogy hirtelen megsütjük minden oldalát.
0: Ja, értem, mind a 4-et, 5-öt, 6-ot, vagy nem tudom, mert...
3: 4, még forgatjuk, hogy körbe sütjük, igen, minden sütjük oldalát, igen.
0: És akkor erre jön még az...
3: Erre beletöltöm abba a kápiapaprikába, beleteszem, és békönbe befogom.
0: Ott maradtam le a kápiapaprikánál.
3: Igen, abba belefogom tenni a szüzet, és akkor betekerem békönbe, és akkor még tárcsán még át meg lesz sütve.
0: A paprika az már ki van szedve.
3: Még ezt fogjuk kiszedni, és akkor...
0: Dolgoztatni kell akkor.
3: Hát vagyunk itt lányok, és akkor...
0: Ja, mert hát ugye nem is lányok, hanem csajok.
3: Igen, ezek vadászcsajok. Mindegyikünk vadászik.
0: Igen?
3: Igen.
0: Mire?
3: Hát mindenre is.
0: És férfiakra már nem, nem lőhető.
3: De vannak köztünk fiatalabbak, akik még úgy hajadonok, és azok még vadászhatnak.
0: Ja, értem. Akkor ma azért vadászcsa, jó.
3: Igen.
0: De tulajdonképpen akkor van annyi téle étel, hogy egy falu.
3: Végül is ezt azért csináljuk, mert ugye mindenki az úgy gondolja, hogy a vadból csak a pörköltet lehet, ragút lehet, hogy csak ilyeneket lehet készíteni a vadból, de a vadból ugyanúgy lehet ugyanannyira sokféle ételt készíteni, mint akármilyen más húsból, akár csirkéből, akár sertésből, marhából, ezekből is ugyanazt meg lehet csinálni, rántani is ugyanúgy lehet.
0: Csak így ingatom a fejem, mert megmondom őszintén, mert én vadat talán még életemben egyszer, hogyha sütöttem, vagy pörköltet csináltam belőle, de tehát más ízesítés kell hozzá. Na most már szemrevételeztem, látom. Tehát nem igaz, amit mondtam, nem?
3: Ja, ugyanúgy lehet, ugyanúgy fűszerezzük, csak ugye ezeknek más, ezeknek jobban áll például a rozmaring, a kakukkfű, a borókabogyó, de ugyanúgy a fokhagyma, a só, a bors, ezek ugyanúgy jók nekik, a majoránna ugyanúgy.
0: Mi volt még itt?
3: Galamb.
0: Vadgalamb?
3: Igen.
0: Szabad az?
3: Most nincs vadászidénye, de már mi általában szoktunk járni versenyekre, úgyhogy már beszoktunk tárazni így a hűtőbe az ilyen vadakból. Előre gondolkozunk az ilyen dolgokon.
0: Akkor nem ennyiretlen két évesek még,
3: nem,
0: akik nem voltak versenyen.
3: Nem, szoktunk járni, igen, főzőversenyekre.
0: Hova?
3: Bánhalmán voltunk, folyáson voltunk, erdőbényén voltunk, tehát hogy szoktunk menni több helyre, ilyen vadásznapokra.
0: Jó, értem. Hogy szedődik össze ennyi vadász?
3: Hát, végülis egy társaságban vadászunk, meg barátnők is vagyunk. Itt vannak a fiú csapataink is mellettünk azért. Ők is ugyanabban a vadásztársaságban vadásznak, tehát azért vagyunk itt azért többen.
0: Tehát akkor nem egy faluból, hanem egy vadásztársaságból.
3: Én görbeházi vagyok, ők margitasiak, van itt polgári, úgyhogy ilyen mindenfelől.
0: Hajdú.
3: Igen, a hajdúságból.
0: Széle.
3: Igen, igen, igen.
0: Igen.
3: És akkor miért szoktunk menni?
0: Eléggé jó. Sütőfőző asszonyok a vadászok akkor.
3: Igen, igen, mi szeretünk sütni, főzni, úgyhogy hála Istennek, mi tényleg...
0: Mindig önök vannak megbízva, vagy a férfiak is?
3: Nem, ők is ugyanúgy. Tehát ők vadisznópörköltet főztek,
0: hát
3: meg
0: ők azt tudják csak.
3: Igen, mi egy kicsit merésztebbek vagyunk ilyen téren, tehát hogy mi azért próbálkozunk több mindennel. Töltött káposztával, minden.
0: Mi szeretem a szabolcsiakat. De tulajdonképpen azért előtte kell valamilyen módon készülni?
3: Hát beszoktuk a húsokat pácolni. Már 2-3 nappal előtte már az egy ilyen olajos pácba bepácoljuk a húsokat, vagy vörösboros fűszeres pácba. De ennyi.
0: De hát azért többen vannak, nem biztos, hogy mindig mindenki ugyanazt, akkor megbeszélek én arra.
3: Ja, hogy kíváncsi. Felosztva a munka, persze.
0: Nem magát az, hogy mit fognak majd.
3: Ja, ezt meg szoktuk beszélni, de általában Ancsával megbeszéljük, mi vagyunk az idősebb korosztály, a lányok pedig csak jönnek velünk, és azt csinálják, amit mondunk. Ja,
0: amit kell.
3: Így van, igen, de amúgy Ancsával szoktuk eldönteni, hogy mit főzünk. Mi azt így megbeszéljük, és akkor úgy.
0: Dolgozik. A feleségem nézte, hogy mi is lesz abból kisütve az...
3: Csinálunk ilyen szarvaspástétomot, meg kell kóstolni.
0: Fogja meg a fedőt, vagy?
3: Kicsit pihennie kell a húsnak.
0: És ki mondja meg, hogy ki kell szedni saját maga?
3: Igen, gondolja. Azért úgy érzékelem, hogy körülbelül mennyi, és akkor ilyenkor kiszedjük, pihentetjük egy kicsit.
0: A többit már akkor... tudom a paprikát.
3: Így van, pontosan.
0: De az, ami a különös volt, a vaddisznó.
3: Meg a szarvas együtt.
0: Vagy szarvas nem is az, hanem a
3: portobágyiba. Abban a vaddisznó van. Ledaráljuk a vaddisznó húst, és akkor megfűszerezzük. Azt is itt készül, a palacsintát itt sütöttük ki hozzá. A dödöllét itt fogjuk kisütni. Mindent itt próbálunk
0: hát
3: megcsinálni.
0: Beszéltem a zsűribe. Hát igen, csak tetszik neki az, hogyha nem csak pörköltet készítenek, hanem olyanokat, amit...
3: Tessék, majd megtetszenek kóstolni. Egy kis mátást tehetek rá?
0: Milyen mátást?
3: Erdei gyümölcsmátást.
0: Ha irigykedni fognak a hallgatók.
3: Nem baj.
0: Azt ki készítette a...
3: Én, azt is én csináltam.
0: Erdei gyümölcs.
3: Igen, és még van ilyen kis borkocsonya is, vagy borzselére, azt általában a pástétomokon van rajta, olyat is szoktunk.
0: A Tiszacsege környékén vadászgató vadászcsajokat, a győzteseket hallották. A helyiek is jól tudnak főzni, erről az itt lakó vadász tett tanúbizonyságot barátjával.
4: Molnár Gábor,
5: Modzán Gábor,
4: hasonló módon el lehet készíteni, mint egy házi sertést, ugyanúgy a farkát, fülét, bármelyik része hasznosítható hasonló módon. Én jobb szeretem ugye perzselve, bőrösen, minden íz meg aroma kijön belőle, amire szükségünk.
0: Fiatal vaddisznó, az mit jelent? Hány kiló?
4: Egy sűrdő, ez egy olyan 35-40 kilós lehetett, egy tavalyi sűrdőske, tehát ez a 16-18 hónapos körül.
0: Mondjuk ez már háziba már öregnek tűnne. Hát ezek sportosak is.
4: Más a hasznosítási ideje, ugye egy házi disznónak ugye a tenyésztés arra, mert hogy egy fél év alatt már vágáséret legyen. Na most a vaddisznónál más ez a helyzet.
0: Kevésbé zsíros, izmosabb. Ez azt is jelenti, hogy azért nehezebben fő meg, nem? Vagy?
4: Inkább kortól függő, persze van igazság ebben. A zsírja valamivel kevesebb, koleszterinmentes, tehát borzasztó egészséges.
0: Hát a vathúsok zömében.
4: Igen, a vathúsok zömében. Azok más egyebet úgy nem is fűznék hozzá. Szerintem magáért beszél. Tehát az alapanyag az kiváló.
0: De az íze az olyan vadassá válik a későbbiekben?
4: Az íze, én azt mondom, kihallatszik minden vadból a saját ízvilága, mint a szarvasból, vaddisznóból, vagy libáról, fácáról beszélhetünk. Itt most azért elég nagy a paletta a versenyen, tehát minden vadhúsnak megvan a maga sajátossága. Aki egy kicsit úgy jobban ért hozzá, vagy szereti, az tudni fogja, hogy mit eszik.
0: Értem, mert a zsűrinek valószínű, hogy nem kell megmondani, de meg fogja ismerni, anélkül is, meg mert egyébként is megkérdezték, már volt az első bejárás.
4: Igen.
0: Akkor ez a leves, ez a mi sima leves.
4: Ez egy klasszikus gulyás, egy kis vadfűszerrel, tehát ugye,
0: ja, értem.
4: Mivel vadételről beszélünk, azért megkapja kakukkfüvet, meg az egyéb hasonló fűszereket, hogy mégis azért ne az alapgulyást találjuk, meg együk, ugye? Hát nem az első szempont, hogy a zsűrinek tetszen, hanem hogy mindenkinek tetszen, az egész csapat.
0: De azért a gulyás az hamarabb lesz kész, a leves, mint a pörtölt?
4: Igen, hamarabb, mert egy kicsit hamarabb is lett odarakva,
0: meg a vízbe gyorsabban,
4: meg
0: ugye?
4: Vízbe gyorsabban oldódnak ki.
0: Sok fehéret látok, ez répa, retek, mogyoró, minden van benne, zöldségek?
4: Az alapgulyás zöldségeket megkapja, tehát nem is ragoznám tovább. Ugye tudjuk, hogy mi kell az alapgulyásban.
0: Hát már aki tudja.
4: Ja, az ellerkalarábi, fehér répa, sárga répa.
0: Sózás az közben, vagy sózás elején?
4: Az elején mindenképp kap a hús egy kis sót.
0: Hogy perszívja.
4: Így van, utána pedig ízlés szerint még majd sózunk. Parajdisót használunk. Arra
0: akkor lesz kész, vagyunk, amikor lefő a hús a farkatövéről?
4: Igen, már fog.
0: Mert látom, hogy azt nézegeti.
4: Igen, az első csülök már szépen jön le. Minden összetevőt azért lepróbálunk, hogy jó legyen az állag. Nem egyszerre
0: kerül. Akkor most már a második.
4: Már térjünk rá a bakonyira.
0: Na, kérdeztem, hogy mitől a bakonyi?
4: Na, hát ez
0: nem ott lőtték a disznót.
4: Nem. Ez egy kási vaddisznó, ez tegnap,
0: hát
4: előtt, tegnap előtt még turkált egyébként az erdő alatt. Úgyhogy én vagyok itt a hivatásos vadász, én eljutottam át, kifejezetten erre az alkalomra.
0: Jött magától, vagy menni kellett megcserkészni?
4: Sok kilométeren van azért benne, sok kilométeren van benne. Hát ugye ezt a 170-80 kiló szarvashúst azért nekünk köszönheti a falu most.
0: Hát meg a szarvas.
4: Hogy?
0: Hogy itt volt, itt koncert.
4: A szarvas, igen, hát gondosan ápoljuk, védjük őket, teszünk azért, hogy legyen is, jusson is, meg maradjon is.
0: Jó, hát a vadgazdálkodás nélkül nincs igazából normális vadászat sem, meg hát az erdőnek is szüksége van arra, hogy ritkítsanak, gyérítsenek néha-néha.
4: Nagyon jó mondja, igen.
0: Nem én találtam ki, mások mondták már el nekem.
4: Én sem szoktam mondani, egy tőlem okosabb ember mondta.
0: Tehát a bakonyi, ez a fantázia név.
4: Bakonyi az eljárás. Bakonyi az a klasszikus csipelkegombás, tejfölös mód, amivel ez a hús el fog készülni. A vaddisznóhoz bükkaljai, ugye kácsi, az eljárás bakonyi nagyjából egyik kell tudni róla.
0: És aki készíti, az is hazai, közeli.
4: Mi itteniek vagyunk, igen, ekte itteniek vagyunk, ez egy bükkaljai csapat.
0: Neve van?
4: Barátok, Gabikák. Két Gábor, két Bika. Gabikák.
0: Vannak humoros, mizúk, van bikák, gabikák, meg van.
4: Itt el lehet engedni a fantáziánkat.
0: Spárducok is, meg mert a spárból hozták a múltkor a húst, és azért spárduc lett belőle. Na, tulajdonképpen akkor ez megvan, tenyérrel, vagy valami más
4: tésztát? Dödölle és knédli lesz a két választató köret hozzá, de természetesen a jó magyar fehérkenyér is itt van az asztalon.
0: Dödöllét az kikészíti?
4: A dödöllét a helyi asszonyok.
0: Ja, értem.
4: Helyi asszonyok helyett majd a helyi emberek fogják lesütni.
0: A bikák?
4: A bikák fogják elkészíteni, igen. De mindenképpen a dödöllét egy asszonynak kell begyúrni, ez a titka az egésznek, attól lesz olyan finom, de mi már süthetjük, emberek már süthetik férfiak.
0: Ja, értem.
4: Nagyjából ez a mesterfogás a dolognak.
0: Annyiszor kérdeztem már a dödöllét, hogy mindig elfelejtem. Ugye begyúrják, utána pedig tesznek hozzá valami más, vagy csak a tésztát sütik át.
4: Be van gyúrva a tészta, ugye pihentetni kell. Igen. Tehát egy éjszakát azért hidegen pihent.
0: Nekem is kéne.
4: Sokakra ráférne a dödöl lemelébe feküdni.
0: Igen.
4: De...
0: Tehát akkor éjszaka begyúrja, beteszi a hűtőbe, reggel pedig akkor...
4: Így van. Még azóta is pihen a dödölle, majd mire kész vannak az ételek, ugye akkor fogjuk neki a jó házi sert és zsírjába kisütni őket, és akkor úgy
0: tálalja. Tehát beleszaggatni.
4: Mindenképpen, igen.
0: Evőkanálnyi szaggató.
4: Pontosan. Hát ilyen csapott evőkanálnyi. Tehát azért szebb, hogyha inkább több okó. Legalábbis szerintem.
0: Azért oda kell figyelni, hogy nehogy túl kemény legyen akkor,
4: persze.
0: Hogy a fitésről. Ezt nem kell elárulni a titkot, mert most mindenki neki kezd dödöllét készíteni. Akkor aztán...
4: Ahhoz már későn neki kell kezdeni dödöllét készíteni.
0: És akkor utána vaddisznó pörköltet hozzá bakonyi módon. Hát az kevesen tudják megcsinálni.
4: Így van.
0: De nem kis kezdő még, mert látok én ott valamit a nyakában.
4: Igen, szegről végről minden évben itt vagyok. Vagy civilként, vagy varázstársaságként, vagy besegítek egy jó barátomnak, ugye ez az egész vadfőző egy nagy baráti társaság végig, itt már mindenki is, mert mindenki.
0: Hát 25 éve aztán, kezdődött azóta.
4: Valahogy mindig munkára fogódok. Most jutottunk el arra határozásra, hogy magunk főzünk. Ugye barátokkal tele vagyunk gyerekkel, hál' Istennek.
0: Aztán... Legfiatalabbat meg is szólítottam volna, de hát még...
4: A trónörökös még most tanul. Még most tanul a trónörökös.
0: Hamar kezd.
4: Lesi az ipat. Ezt nem lehet elég hamar elkezdeni.
0: A gabikákat hallották a kácsi vadfőzőn. A jó ételekhez jó bor is kell. Erről a szövetség a borvidékért tagjai beszélnek.
5: Terjék József vagyok, Bogácsról jöttünk, és a szövetség a Büki borvidéket képviseljük itt a kácsi rendezvényen.
0: Akkor most már értem, hogy nem egyedül, hanem többen vannak, és nem egyfajta bor van, hanem többfajta.
5: Így van, többfajta bor. Itt az egyik helyi termelő, aki szintén tagja itt ennek a szövetségnek, neki van kékfrankos, a Blauburger, milyen van még, Ábor?
6: Zenit király leányta. Ezek a palackozott borok.
0: Most ezek a borok, hát ugye a Büki borvidék ismert is, de annyira nem.
5: Nem ismert.
0: Nem annyira, mint mondjuk
5: Nagyon sokan
0: tokai.
5: Se tudják, hogy létezik Büki borvidék, ezt mindig keverik az Egrivel, vagy esetleg a Tokait is belekeverik, de hát itt pont ez a két borvidék közé van szorulva a Büki borvidék, ami a második legnagyobb borvidék Magyarországon.
0: Ugye Edelénytől...
5: Egész Edelénytől, sőt majdnem Mádig leér a Büki borvidék, és Noszvaj a másik
0: része. Főképpen hát a déli lejtők, illetve hát a délnyugati lejtők.
5: Nagyon kicsi a termő rész, igen. Benne.
0: De most ugye hát mondaná, többen is vagyunk, aztán beszélünk, de az a jó, hogyha többet tudunk meg róla. Hány féle fajta bor van? Megszámolták már? Vagy csak a szövetség tagjai?
5: Hát én nem számoltam meg, megmondom őszintén, lehet, hogy ebből te többet tudsz.
6: Nagyon széles a spektruma az egésznek. Ugye alapvetően a Bükki borvidék az egy fehérboros, tehát fehérszőrös borvidék. Itt nyilván Eger közelsége miatt a kékszőlők is bekerültek a borvidékre. Elsősorban azok, amik az egri bikavérnek az alapjai, pontosan azért, mert ugye elég sok gazdálkodó, például Bogácsról, ugye direkt azért telepített, hogy később Egerbe tudjon értékesíteni szőlőt. Ilyenek voltak például Apósomék is, pontosan ezért telepítettek Merlot, Blauburgert és Cabernet Sauvignont. Mi 3-3 és fél hektáron gazdálkodunk.
0: Ugye ahhoz, hogy jó minőségű legyen a bor, jó tala is kell. Vulkanikus.
5: Ez itt adott.
0: Kőzetten képződött talajok általában, amelyek úgy jobbak, de nem csak, hát termelnek homokon is.
7: megfelelő. Néha jót is.
5: Itt a Bükki borvidéken a Riolit tufás talaj van, ami a badacsonnyal azonos, tehát a badacsonyi borok híresek és jobban promotáltak, itt a Bükkit meg nem ismerik sajnos.
7: Nem tudom, mert hogyha még működne a Szovjetunió, akkor vinnék 1000-rel ezt a bort is, anélkül, hogy márkája lenne, de akkor, most már ugye ez megszűnt.
5: Ha most erre tért ki, igazából ez volt ennek a borvidéknek a baja,
7: tudom,
5: hogy szőlőt termeltek, és onnét eladták, és igazából nem alakultak ki pincészetek. Nagy pincészetek, akik ugye kinőtték volna magukat ugyanúgy, mint akár Tokajba vagy Egerbe.
7: Mondjuk a nagy pincészet meg volt a Szent Istváni nagy pince, de más, de, inkább más hagyjuk, de ment, utána elindult itt Szomaján is, meg hát a többi helyet. Olyan gazdálkodó, akik azért nyertek már országosan is elég szépen. Ismerek is egy pár ember.
5: Igen, Szomolya az már az Egrihez tartozik, tehát sajnos nem keberezhetjük be magunkat a Bükkbe, vagy a Bükkiekhez, mert akkor egyel több lenne, de itt igazából aki a legnagyobb a mezői pincészet, és ő neki a borai, tehát hogy Pitti Vardaroc, igen. Tehát, hogy ők tudnak olyan mennyiséget, meg olyan borokat előállítani, amivel be lehet kerülni mondjuk egy áruházláncba.
7: Jaj, mert nagy mennyiség.
5: Nagy mennyiség.
7: És jó minőség.
5: Igen.
7: A kettő együtt mozog. És akkor önök ilyen kis termelőként azért sikerül úgy valamilyenféle piacot, vagy önöknek sikerül szerezni?
5: Hát nyilván
7: vagy valamilyen... együtt azért fogtok össze?
5: Hát igen, azért van a szövetség, hogy ezt próbáljuk, és ez másképp kicsiként nem fog menni, hanem hogyha az emberek össze tudnak fogni az egész borvidéken, meg valami kapcsolódási pontok legalább vannak, abból lehet talán kinőni azt, ami itt hiányzik.
7: Milyen a jó bor egyébként?
5: A jó bor az, ami a vendégnek tetszik, és azt mondja rá, hogy
7: Száraz, édes, félszáraz.
5: Ez mindenkinek a saját ízlése, úgyhogy ezt tényleg nem lehet így meghatározni. Vannak, aki a kimondott száraz borokat keresik, és itt ugye ebből a száraz borokból vannak nagyon jók, tehát itt főleg olasz strizlinges a terület, annak a száraz borai, de vannak édes borok is, és itt pont a Gáboréknak van a zenétjük, késői születelésű zenét, és abból is jó édes borokat lehetett előállítani.
7: Én úgy tapasztaltam, mintha a száraz borok drágábbak lennének az üzletláncokban. Hát ez nem tudom, mitől van, mert hát minőségre, a másik is minőségi.
5: Akkor szerintem inkább az üzletláncnak a politikája, tehát nem biztos, hogy a bor vagy a borkészítőknek a politikája.
7: Ezt megkérdezem, már meg akartam, hogy ugye mostanában könnyen nyitható, zárható, csavaros üvegek vannak a piacon, a dugósakat nem nagyon találom.
5: Hát erről meg a mérnök urak tudnának egy pár szót mondani. Miért jobb, vagy miért egyszerűbb a csavaros, mint a dugós?
8: Egyszerűbb kinyitni, az már vásárlóbarátabb, másrészt drága a parafondó.
7: Értem, tehát akkor üzletpolitika ez is, de mondjuk dugóhúzót nem hord magával az ember, és akkor ez is
5: probléma. Megy a sivatagba, nincs nála dugóhúzó,
7: és akkor... Ott fog meghalni, kiszáradni teljesen.
5: Na, sokkal egyszerűbb, és hihatja.
7: De hát akkor a jó borokról, az a jó bor, ami ízlik.
5: Így van.
7: Tehát nincs meghatározás.
5: Ez mindenkinek más az ízlése, nyilván van, aki a mit tudom én, a marhapörköltet szereti, a másik meg a vaddisznót. Ez ugyanúgy van a bornál is, hogy...
7: Hát igen, de mondjuk vannak borversenyek, és vannak győztesek, meg vannak úgymond még kutottak.
5: Senki se vesztes.
7: Hát ugye a bor nem itt kezdődik, hanem még amikor elültetik a szőlőt, akkor már ki kell választani legalább egy olyan táblának valót, amit érdemes. Mennyi az? 300-400 vagy attól kisebb területre?
5: Mekkora a legkisebb területünk? 1200 négyzetméter?
7: Hát az a körül van, a négyzetméter. Nagyjából. És mikor kezdik a születet a táblákba, akkor, amikor megkapják az engedélyt, vagy mindenki egyénileg?
5: Ez mindenki egyénileg, és hát, hogy mire akarnak születelni. Tehát érdekes módon tavaly már augusztus elején születeltek olasz Rieslinget, mert azt vitték a törlei pezsgőgyárba, amikor még hát nem volt érett, viszont a savtartalma meg olyan magas volt, hogy a pezsgő alapanyagba kellett.
7: Tehát a föld szőlő, de ez a pince az, azt hiszem, az is fontos a minőségnek.
5: Hát így van, fontos. Fontos egy jó pince, ami állandó hőfokon tudja tartani a mustott bort.
7: Tehát egy jó riolitos pince.
5: Így van.
7: Ezek itt vannak bőséggel
5: egertő. Hát, hogyha most csak itt a Bükki borvidéknek is a Bogács környékét nézi, én úgy nagyjából számolgattam össze, 1000 darab pincét lehet összeszedni itt Bogács környékén.
7: Hát az kisebbtől nagyobbak.
5: Itt mindenféle van benne.
7: Mondjuk több hajós pincék is vannak, azok de azok is nagyobb. Vannak, melyik sose fog megtelni borral.
5: Ezt tudni. Volt éjjesz pincék, főleg ilyenek ebben. Ez hát az nagyon hosszú, 50-60 méter hosszú, két ágú.
7: Ahogy nézem, nagyon nagy reklámot nem csináltak maguknak. Bár jó helyen van, de majd még jönnek az emberek.
5: Mi vagyunk a reklám. A fiatal embert azért hoztuk magunkkal, mert őt mindenki észreveszi.
7: Ja, értem. Zene a szó rendesen most már, úgyhogy most már
5: minden
7: csak kóstolgatni kell.
5: Most már pörköltet várjuk, hogy mi kóstoltatjuk a borral az embereket, és utána meg viszont várjuk a kóstoltatást a pörköltet.
0: A szövetség a Bükki borvidékért tagjait hallották. Következzenek a ceglédi vörös keresztesek.
9: Hagyó Imre, és a párom
10: Majrosi Nona.
7: Hát, hogyha a tévé is itt lenne, egy kicsit úgymond jobban mutatnánk, de hát azért elég szépen mutatna. Na,
9: köszönjük szépen!
7: Hogy néznek ki? Miért ilyene?
10: Köszönjük szépen!
9: Mi a vörös keresztől jöttünk.
7: Tavaly is voltam.
9: Így van, minden évben jövünk.
10: Igazából meglepetésként szántuk a vadfőző versenyre Verusnak. Ecsegi Veronika kolléganőnknek van a mai napon, illetve tegnap volt a születésnapja, 35 éves lett, és úgy gondoltuk, hogy ha már vadfőző verseny, akkor meglepjük egy kis őskori tulkokkal, és akkor beöltöztünk Frédinek meg Vilmának. Úgyhogy ezért ez a kis mókás jelmez. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy sikert arattunk, mindenki velünk fotózkodott eddig. Reméljük, hogy amit főzünk, az is nagy sikert alatt, de erről a főszakácsunk tud bővebben nyilatkozni.
7: Megmondom, őszintén itt végigjöttem, most már nem is a főzés a lényege ennek a helynek, a kácsi vadfőzőnek, a jubileumi 25-nek, hanem az, hogy itt az emberek elengedik magukat.
9: Így van, nem csak, hogy elengedik magukat, hanem, hogy itt évek óta olyan csapatok jönnek, akikkel ma már nagyon jó kapcsolatot is ápolunk, tehát szinte baráti társaságként jövünk össze, akármelyik tájegységből is jövünk ide, nagyon jó kapcsolatát ápolunk mindenkivel, úgyhogy nem versengünk, hanem inkább azt mondom, hogy próbálunk jobbat főzni, mint a másik, és akkor győzzen a jobbik, de igazából nem ez a lényeg, hanem az, hogy jól érezzük magunkat, és együtt vagyunk.
7: Azért folyamatosan oda kell figyelni erre, hogy mert valószínű, hogy szinte mindenki majdnem hasonlóan főzi, csak éppen valami kis különlegességet, vagy odafigyelek, hogy ne kapódjon
9: igen,
7: le.
9: Kis, igen, igen, mindig kell egy kis csavart belevinni, azt mondom, hogy mi azt szoktuk vallani, még ma is azt mondjuk, hogy ez egy hagyományos vadfőző verseny, tehát itt roston vagy bográcsban főjenek az ételek javarészt,
7: szabad
9: és akkor
7: tűzön.
9: Így van, szabad tűzön, vagy akár ugye gázon, mindegy, de az a lényege, hogy egy kis csavart mindig kell belvinni, és bele lehet vinni egy kis narancsot, egy kis csokoládét, mert a vad elbírja. Ugye nem csak az áfonyát, hanem ezeket a citrusos, illetve kesernyés ízeket is, ugye a vad elbírja. Egy kicsit, ha viszünk bele egy kis csavart, akkor akár még nyerhetünk is.
7: De úgy látom, hogy nagyjából a vége felé tartanak, mikorra fog eldőlni, hogy na, most már tálalhatunk.
9: Amin kész a zsemlegombóc, fölfor a vízünk, már visszük is.
7: Ebből zsemlegombóc lesz.
9: Ebből zsemlegombóc lesz, így van.
7: Milyen nagyságú, ötlennyi?
9: Nem, hát ilyen kis aranyosak van, azért ja. Ekkorát nem viszünk, hanem olyan kis,
7: ja, mutatós
9: kis cukikat.
7: De ebbe a szerkóba mennek.
9: Természetesen. Nem öltözünk át, annyiszor már nem öltözünk a mai nap folyamán.
7: Előre készítették ezt, vagy pedig hát úgy volt,
10: előre
7: hogy...
10: Előre gondoltuk.
7: Előre, akkor van, nem most kezdték.
10: Már hogy a jelmezt?
7: A jelmezt, a
10: így
7: jelmezt.
10: Így van, igen, a jelmezt, igen. Az ételfőzéssel úgy vagyunk, hogy amit a pusztában meg lehetne főzni, ahhoz ragaszkodunk, ugyanígy készítjük az ételeinket is, hogy egy vadfőző... Nekünk, mi részünkről arról szól, hogy kint van az ember a pusztában, és ott se éheztek a, gulyások, a juhászok senki, elővette a bográcsot, levágott egy juhot, megfogott egy győzet, vagy bármit, abból főzte az ételét. És azért szeretnénk mi képviselni ezt a hagyományos bográcsos ételeket, hogy ne vigyél a street food, mert a vadfőzés nekünk a hagyományokat erősíti. Úgyhogy mi a hagyományokat próbáljuk követni.
7: De nem csak versenyen főznek akkor, hogyha a csapat ilyen jó csapat, mert látom, tavaly is találkozom, nagyon összetartó csapatról van szó, hanem máskor is, esetleg otthon névnapra, szüli napra?
10: Természetesen. Azért egyetlen egy születésnap, névnap, vagy bármilyen céges rendezvény nem múlhat el annélkül, hogy nem csapunk a lecsóba, illetve nem csapunk a bográcsba. Úgyhogy mindig igyekszünk megismertetni a kollégákkal, mert nagyon sok helyre hívnak már minket, hála Istennek, főzni versenyekre. Próbáljuk a kollégákat is átadni, amikor céges rendezvények vannak, azokat az ízeket náluk is megmutatni Budapesten, amiket mi itt a vidéki főzőversenyeken megtanulunk, mert nagyon sokat lehet tanulni a főzőcsapatoktól. Körbejárunk, mindenkinél más az íz, mindenkinél más az a kis belevaló. Ezt próbáljuk mindig megmutatni otthon is a kollégáknak, igen.
7: Tehát ugyanolyan anyagból is mást lehet készíteni, de most akkor ebből már elfelejtettem, annyit néztem, hogy ebből mi lesz?
9: Szarvas ragú, de ha elrontanánk, mákos tészta.
0: Hagyó Imrét és Majoros Ilonát, azaz Frédit és Vilmát hallották. Nem csak ételreceptekről, hanem a pitypang mézről is szó lesz a következőben.
11: Orbánné doktor Tóth Éva Titanilla.
7: Mi történik most?
11: Hát én most éppen egyébként áfonyát szeletelek, de egyébként áfonyás vörösboros őzragot készítünk.
7: Látom a
11: boros, így van.
7: Lehet, hogy a másik, tehát az már belement akkor.
11: Így van. Egy teljes üvegbor már benne van. Van.
7: Szakácsban ilyenkor nem szokás, ugye, mert a...
11: Azért bevizsgáltuk.
7: Ja.
11: Bevizsgáltuk, igen. Igen.
7: Így gondoltam én is, csak nem mertem mondani.
11: De nagyon jó.
7: Tehát őz. Az őz az honnan?
11: Az őz az Miskolcról van egyébként. Hát az nem...
7: Eddig vadászokkal beszélgettem, igen, de akkor ez, de van, aki...
11: Nem lőttük, ezt vettem, ezt a húsit. Így van, így van. És akkor jutúrós trapacskát csináltunk hozzá, ilyen kapros jutúrós trapacskát, meg készül hozzá egy ilyen áfonyás salátakeverék, és akkor csináltam, majd mindjárt mutatom, készítettem tavasszal pitypangmézet, és ilyen pitypangmézes szósz lesz rajta, ilyen vinegret.
7: Akkor, hát megmondom őszintén, a őzet még, talán még én is úgy meg tudnám őzni, a bort is meg tudnám kóstolni, meg minden, de nem kóstolok semmit.
11: Ez csak egy kis különlegesség, ez a pitypang méz. Na, ezt én készítettem. Csak kóstolja meg.
7: Kóstolgatom, de semmi különösebb íze nincsen, olyan, mint a méz, nem most már van.
11: Igen.
7: Jó, megfelelően kell úgy látom kóstolni, mert az első, ami bejön, az édesség, utána jön az amat rész, amikor már az orba is sikerül, hogy feljusson.
11: Igen.
7: No, ez lesz erre a salátára, amikor össze lesz hazugatva, szépen belezi az áponyát. Jön, ez milyen sóska?
11: Az madársaláta és rukkola van összekeverve.
7: Na, az micsoda a rukkola?
11: Hát borsmustár, levél más néven.
7: Ja, így már jobban ismerem.
11: Igen.
7: És akkor ez lesz a hozzá a pörkölthöz.
11: Ugye egy ilyen kis frissesség kell hozzá, mert elég nehéz étel lesz így összességében, és akkor egy kicsit fel akartuk dobni valami.
7: Na most frissen. A tálalás, most már, ugye már szinte készen van minden, csak még a saláta nem. Tessék nyugodtan
11: csinálni. Még a saláta az még nem, de nem baj, nem sokára készen vagyunk.
7: Jó, ja, is. És akkor a salátát is külön kell díszíteni majd?
11: Hát igen, egy picit ezzel az összevágott áfonyával fogunk majd díszíteni.
7: Körbe?
11: Igazából a tetejére szórom.
7: Ja, értem.
11: Csak akkor a tetejére.
7: Fokás szerint inteni, mint hogyha havetné, és ez a fajta étel így, hogy néz ki? Tehát oldalt van a köret, az micsoda is?
11: Egy kapros jutúrós trapacska.
7: Ja, kapros jutúrós. Ja, akkor azért van itt a
11: igen, még a tetejére egy kis szalonna kocka, igen.
7: elkényeztetik a zsűrit, lehet, hogy nem fogom tudni mit csinálni.
11: Ó, hát annyiféle különleges étel készül most a mai nap, hogy meglepő lenne, hogyha mi lennénk az egyetlenek, aki különlegeset tálal.
7: Mindenki, de ez a mézecske, ez hogy készül?
11: Ez leszedem tavasszal a pingpong virágot, és akkor főzök egy sűrű cukorszirupot, és a cukorszirupban főzöm meg a virágokat. És amikor szépen felfőtt, akkor leszűröm, és akkor beforralom egy ilyen méz állagúra, és akkor így megmarad.
7: De ez szép.
11: Igazából semmi közben.
7: A méhecskéket nem dolgoztatta
11: nem,
7: meg.
11: Nem, akkor, abszolút nem.
7: Ez akkor mély szorgalommal kellett önnek ezt készíteni.
11: Hát igen.
7: Mennyit lehet egyébként ebből?
11: Készíteni? Hát amennyi türelmünk van, mert ugye nyilván egy nagyjából egy ilyen egy kilónyi szirúphoz, ahhoz kell egy ilyen, hát 3-4 kiló virág legalább, és azt mire leszedi az ember?
7: Hát munkás, mint a méheknek, ugyanúgy. Nem kell elárulni mindent, mert hogyha tudni fogják, mindenki ezt fog készíteni. Bár azt hiszem, hogy nagyon sokáig tart. Hát gondolom, egy fél nap munka kell hozzá.
11: Hát, mire leszedjük a virágot, az majd egy nap. És akkor este még mire megfőzem, az hát legalább egy ilyen 3 óra megint, úgyhogy igen, elég játékos.
7: Ki kell menni a határba?
11: Igen. Ez innen van Kácsol egyébként, ez a virág itt szettünk.
7: Nem, akkor visszajött megnézni, hogy hol született.
11: Hát nagymamám ő Kácsi, én itt születtem egyébként Kácson.
7: Hát így könnyű, hát itt már, akkor már megvan a rutin, de megvan a kapcsolat is ahhoz, hogy gyerjenek. Először, vagy már többször voltak?
11: Ó, hát mi már itt vagyunk a kezdetektől, ugye a másodikon már részt vettünk.
7: Kint?
11: Igen.
7: Mi is? Még akkor katolikus rádióként részt vettünk mi is a kint a kolostornál.
11: Így van, még az elején ott volt kint a fürdőben, és akkor beköltözött így szépen lassan ide a falu közepére.
7: Akkor tapasztaltak vagyok.
11: Igen, ez már a sokadik.
7: Segít a férje, illetve hát a...
11: Ó, jó, barátnő férje.
7: És a család.
11: És a család.
7: Jó buli ez, ugye?
11: Ó, mi nagyon élvezzük, azért jövünk minden évben, mert nagyon jó a hangulat, nagyon-nagyon kedvesek egyébként a szomszédok mindig. Meg szoktuk kóstolni egymás ételeit. Nagyon jó hangulatot csinál egyébként a zenekar minden évben, úgy szeretünk ide járni nagyon.
7: Csapatnak van neve?
11: Mi vagyunk a Hős 6-os, a szüleink ők külön neveztek, a Szarvasburgerrel, ők pedig a Tótik.
0: Orbánné dr. Tóth Éva Kitanillát hallották főzés közben. Végezetül egy felvidéki csapat tagjaival beszélgetünk.
12: Mizu, Jabloncáról érkeztünk, és akkor csináltunk egy ilyen deralt vathúst, ilyen tortillába összerakosgatva. 4 oldalról lesz kisütve, be lesz még kenve, ilyen mézes, fokhagymas, vajás palcszál, és az lesz a zsűrinek. Petrezselymes krumplival.
7: Azt hiszem, hogy a zsűrinek ízlelgetni kell majd, mert ez különleges. Itt nem nagyon szoktak, hogy végig jöttem pörkölt, meg általában sült valami, de ezek annyira sok színűek. Mi is most feltetszik vágni az uborka? Az, vagy
12: ez most a cukiniba töltök fetasajtot, és ez is még meg lesz sütve hozzá.
7: Mibe?
12: Hozzá lesz feltalálva. Vájba fogom sütni.
7: Tehát vajba sütni?
12: Vájba fogom sütni, igen. És akkor van baconbe betekerve még spárga, az is vajon meg lesz pirítva.
7: Hát azzal kezdtük, hogy nem ruhaszárító kötél.
12: Ruhaszárító kötél van.
7: Ehető spárga.
12: Ehető spárga, igen.
7: Mostanában a spárga már kezd divatba jönni. Nem tudom miért, mert...
12: Egészséges?
7: Mert igen, egészséges, de ugye az íze az...
12: Semleges
7: tehát azért, íze. Hogy semleges ízű, tehát lehet mindennel
12: ízesen. Kombinálni, igen.
7: De hát megmondom őszintén, én azt hittem, hogy ez sütemény, amit fel
12: hát olyan szép, mint a sütemény, igen.
7: Az micsoda?
12: Dobostorta. Nem, ez a tortillába a vathús.
7: Rá kell írni, mert nem fogják
12: igen,
7: tudni.
12: Igen. Úgyhogy divatos is, szép is, sütemény alakú is. Vathús is, van mindenből lehet válogatni.
7: Ezeket mindent itt kell készíteni,
12: mindent
7: elő
12: itt,
7: nem
12: itt
7: lehet.
12: Van, nem készítek előre semmit, itt fogom sütni, úgyhogy itt készül minden. Amíg el nem vágom a kezem.
7: Azért az betegyem, mert én elég gyakran elvágom.
12: Hát nem szeretném, mert akkor nehezen megy én befejezni az ételt.
7: Tehát a spárgás, ez pedig... Ja, amit
13: ez
7: most...
13: erre milyen pálcot is teszel? Teszel erre is valami pálcot?
12: Nem hiszem, mert ott van benne a sajt, az meg sós.
13: Csak megsütve.
12: Megsütni, igen, csak vajon. nagyon.
7: És az a mézes hagyma?
12: Én nem, ez csak petrezselymes hagyma, a mézes ez.
7: Ja, jó, hát akkor dolgozni kell.
12: Igen, egy csepp munka van vele.
7: De azért a gyakorlott, mert közben jár a kezelje,
12: mert mert ha el akarok készülni, akkor muszáj közben dolgozni is.
7: Mikorra készülhet?
12: Hát, olyan fél, egy-egy órára legkésőbb le tudom adni az ebédet.
7: Hogy van ez, hogy végül is kóstolgatja közben, vagy nem kell?
12: Nincs időm kóstolgatni, de szerintem jó lesz minden. Meg van kóstolva előtte, be vannak parcolva a húsok, így, hogy ott már nagyon nem tudjunk kóstolgatni.
7: Otthonra azért elég munkás lenne.
12: Igen, a csöppet, igen.
7: Azzal kellene kezdeni előző este.
12: Hát, nem mindent lehet elkészíteni, mert minden frissen akarunk találni, úgyhogy nem tudjuk előkészíteni.
7: Tanulja, vagy úgy interneten szedi le ezeket?
12: Ez ilyen ötletek innen is, onnan is, tapasztalatokból is, el van nézve, főzőversenyekre járok, úgyhogy

0: Egy férfi név, hogy Milán, meg a Zsú, az meg Zsuzsi.
1: Még
0: úgy, azért, hogy Mizu.
1: Hittem, hogy Mizújság.
0: Meg Mizújság, igen.
1: Tehát akkor ebből.
0: Ebből lett a két névből lett a Mizu.
1: Ketten vannak?
0: Vagy? Most, mert jelen a ketten jutottunk, csak eljönni, igen.
1: Sok alapanyag plusz két ember.
0: Igen, belefér. Színig volt a kocsi.
1: Azért mondom, bele,
0: az színig.
1: Mert a sátrat is fel kellett
0: állítani. Igen, igen, sátrat is mindent, igen, asztalokat minden saját magunknak kell hozni.
1: Jó kedvük van.
0: Igen, igen.
1: Egyébként, hát akkor már készülnek a versenyre, amit majd lesz. A
0: Jabloncára is, igen, igen, persze, igen, igen. Még a Jablonc előtt még van két verseny, még van, ezen kívül még két verseny, azt úgy lesz a Jablonc a negyedik.
1: Hát nem irigylem azért, mert egész nap itt el kell állni, hát, vagy leülni.
0: Hát nincs idő leülni, de elszórakozzunk, el vagyunk. Jó emberek, sok barát, ismerkedés, megint új arcok, megint új ismerősök.
1: Figurára nem emlékszem, tavaly is itt volt.
0: Tavaly is itt volt, igen, ő Giorgio. Ha egyedül járok főzni, akkor ő jön velem.
1: Ja, segítő.
0: Igen, ő, de nem segít semmit, egész nap napozik.
1: Mint a férfi.
0: Igen, férfi.
1: Köszönöm. Neveket mondtad?
0: Zsuzsi.
2: Éva.
0: Köszönjük szépen.
1: A felvidéki jabloncaiak második helyezést értek el, amire volt is esélyük, hiszen szép díszítéssel különleges ételeket vittek a zsűri elé. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Németh Tamás zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan élőben közvetítjük a pap és diakonus szentelési szertartást. A Szent Misét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

A bazilika kapujához érkezett, a szentelő főpásztor az asszisztenciával, valamint a szentelendőkkel. Kezdődjön az ünnepi szertartás.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Békesség veletek.
1: És a
2: nagy szeretettel köszöntöm a Bazilikában az Egri Egyházmegye papságát, vendégpapokat, a diákónusokat, szerzeteseket, a híveket, akik eljöttek az Egyházmegye egyik legnagyobb ünnepére, amikor papszentelésre és diákónus szentelésre kerül a sor. Isten iránti hálával van tele a szívünk, hogy adott nekünk egy papot a mai napon és két diákónust. Isten után megköszönjük a neokatekumenális út vezetőinek, kiemelten Anna Mária Federici vezető katekétának és munkatársainak, valamint a Redemptoris Mater szeminárium rektorának, Mihail Musinszki atyának, és mindazoknak, akik bármi módon részesei annak, hogy ma papot és diákonusokat szentelhetünk. Nagy szeretettel köszöntöm a családtagokat, akik eljöttek Lengyelországból és Budapestről azért, hogy a mai szentelési szertartáson részt vegyenek. Isten hozott mindenkit. Most pedig a Szent Mise elején tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a napokságát, mindenkhoz húzd már el, az összes embernek a szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Istenünk, Te azt akartad, hogy pásztorok gondoskodjanak népedről. Áraszt ki egy házat szolgáira a buzgóság és az erő lelkét, hogy alakítsa őket evangéliumod bátor és szelíd hirdetőivé. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Így szólt hozzám az Úr. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Erre azt mondtam, jaj, Uram Isten, nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok. De az Úr így válaszolt, ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak. Az Úr mondja ezt neked. Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és szólt hozzám. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Akik közületek elöljárók, azokat, mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd kinyilvánuló dicsőségének is részese, kérem, legeltessétek Istennek rátok bízott nyáját, viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, Isten szándéka szerint, ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ez az Isten igéje.

Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.

0: szentelési szertartás. A szeminárium rektora szólítja a szentelendőket és tanúsítja a főpásztor előtt a jelöltek felkészültségét és a szent szolgálatra való alkalmasságát. A szeminárium előjárósága éveken keresztül nevelte, formálta őket, és segítette a szellemi-lelki előrehaladásban. A főpásztor szavára, amellyel kiválasztja a jelölteket, a szent rendre, közösen válaszoljuk majd, Istennek legyen hála.
1: Lépjenek elő, aki a szent apa szentelésben kívánna a tisztességet. Az egész egyházmegye szolgálatára,
2: a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból Ján Marek Briska. Osztie Bolás. Főtisztelendő atya, az Anya Szent Egyház kéri, hogy szentelt fel ezeket a testvéreinket a felelősség teljes szerpapi szolgálatra. A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtattak.
3: Az Úristen és üdvözítőnk Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezeket a testvéreinket a diákonátus rendjére.
4: Istennek legyen hála!
2: Lépjen elő, aki az áldozó pappá szentelésben kíván részesülni. Az Egri Főegyház megye szolgálatára, a Redemptoris Mater Egyház megyei missziós szemináriumból Vukás Urök. Főtisztelendő atya, az Anya Szent Egyház kéri, hogy szentelt fel ezt a testvérünket a felelősségteljes áldozó papi szolgálatra.
3: Méltónak tartod őt?
2: A keresztény nép megkérdezése és az illetékesség véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtatott.
3: Az Úristen és üdvözítőnk Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezt a testvérünket az áldozó papság rendjére.
4: Istennek legyen hála!
0: Érsek atya intelme következik, foglaljunk helyet.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves szentelendő testvéreim, kedves Vukás, Ján és Balázs, kedves paptestvérek, mindnyájan Krisztusban szeretett testvéreim. A Szentlélek kiáradásának történetét más és más módon fogalmazzák meg az evangéliumok és az apostolok cselekedetei. A mai evangéliumban arról hallottunk, hogy Jézus rálehelt a tanítványokra, és azt mondta nekik, vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesznek bocsátva, akinek megtartjátok, meg lesznek tartva. Különleges és ritka ez a kifejezés a Bibliában is. Rájuk lehelt. Az ember teremtésének történetében is azt olvassuk, hogy az Úr az agyagból gyúrt első ember orrába lehelte az élet leheletét. És az élettelen anyag ezáltal lelket, életet kapott. Ez az isteni lehelet teszi új emberré a tanítványokat, akik által Isten megújítja a föld színét. De nem csak róluk van szó. Isten azt akarja, hogy rajtuk keresztül, ezeken a tanítványokon keresztül a föld minden népéhez eljusson nemzedékről nemzedékre a Szentlélek megújító ereje. Ez a teremtő lehelet jelenik meg a nagy csütörtöki liturgiában is, amikor a krizma szentelés szertartásában egy imádság keretében a püspök rálehel a szent olajra. A Szentlélek segítségül hívásának szimbolikus gesztusa ez az imádság és a rálehelés. Ezáltal lesz a krizma, a keresztség, a bérmálás, a pap és templom szentelés fontos eszköze. A papszentelés prefációjában pedig majd így imádkozunk: Mindenható örök Isten, te egyszülöttedet szent lelkeddel az új és örök szövetség főpapjává felkented, és csodálatos rendeléssel szentül meghagytad, hogy az ő egyetlen papsága fennmaradjon az egyházban. Kedves Lukas, ma te is Krisztus egyetlen papságának részese leszel, amikor ünnepélyes imádság keretében lehívom rád a szent lelket, amikor azért imádkozom, hogy újítsa meg szíved mélyén a szentség lelkét, amelyet már a keresztségben és a bérmálásban is megkaptál. Újítsa meg és erősítse meg benned. Derék munkatársként az lesz a feladatod, hogy ige hirdetésed által az evangélium igéi az emberek szívében gyümölcsöt hozzanak. Ebben a szentmisében az Úr ma rád lehel, és beteljesedik rajtad is az evangélium szava, amit az apostoloknak mondott: vegyétek a szent lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az bűnben marad. Amikor majd papként a gyóntatószékben felolvasol, jusson eszedbe viennai Szent János példája, aki hivatását úgy értelmezte, hogy ő azért született, hogy feloldozásra emelt kéz legyen a bűnösök világában. Te is légy ilyen feloldozásra felemelt kéz. A kéz, a kezek szimbolizálják szinte az ember minden képességét. A kezeknek nagy szerepe van a szentelés szertartásában is. Egyrészt az engedelmességi ígéret során: összetett kezeiteket a saját kezembe fogom, majd pedig a kézfeltétel során: lehívom rátok a szent lelket úgy, hogy kezeimet a fejetekre helyezem. Majd a papszentelésre készülő Lukás kezeit megkenem a szent krizmával, amely a Szentléleknek és az ő erejének a jele. Testvéreim, gondoljatok arra, hogy az Úr is kézbe vett titeket, rátok tette kezét, jelezve ezzel egyrészt azt, hogy hozzátartoztok, lefoglalt benneteket, másrészt azt, hogy kezeitek által ő működik a világban. Ezért azt kéri tőletek, hogy kezeiteket bocsássátok teljesen az ő rendelkezésére, szeretetének szolgálatára, hogy isteni érintését másoknak tovább tudjátok adni. Azt kéri tőled, kedves Lukas, hogy felkent kezeid eszközökké váljanak az ő kezében, hogy szeretete átalakíthassa a világot, hogy áldást osz kezeiddel, és hogy magad, önmagad is áldássá válj, hogy a házasságokra áldást adj, hogy keresztelj. A szentmisében pedig, amikor kezedbe veszed a kenyeret és a bort, Krisztus arra kér, hogy add neki hangodat, szavaidat is, ne csak a kezedet, hogy általuk az ő teste és vére jelenjen meg az oltáron. A Szentlélek elküldése teszi mindezt. Az ő elküldése az a nagy ajándék, amely Krisztus feltámadásának erejét nyilvánvalóvá teszi azóta is az egyház hosszú történelmében. A Szentlélek működik az egyházban. A feltámadt Krisztus ígérte meg a Szent Lelket, amikor azt mondta, hogy majd más vigasztalót küld. Elküldi az igazság lelkét, aki megtanít mindenre, amit mondott nekünk. Szükségünk is van arra, hogy megtanítson minket, mert ahogy egy antiókiai pátriárka tanítja, Szentlélek nélkül az Isten távoli. Krisztus a múlté, az evangélium holtbetű, az egyház egyszerű szervezet, a tekintély uralkodás, a misszió propaganda, a liturgia puszta emlékezés, a keresztény élet pedig rabszolga morál. A Szentlélekkel azonban a kozmosz felemelkedik, és Isten országa megszületik. A feltámadt Krisztus jelenvalóvá lesz. Az evangélium éltető erő, az egyház szent háromságos közösség, a tekintély felszabadító szolgálat, a misszió pünkösd, a liturgia emlékezés és elővételezés, az emberi cselekvés pedig megistenül. Hogyan történik mindez? Hát a Szentlélek által. Kedves szentelendő testvérek, köszönöm nektek, hogy volt bátorságotok elindulni, tovább haladni és kitartani ezen az úton, amelyen a Szentlélek indított el benneteket, és járjátok az utat olyan értelemben, mint a neokatekumenális út, de olyan értelemben is, hogy jártok Krisztus útján és a hivatás útján. Ketten is Lengyelországból jöttetek magyarországi misszióba. Hatalmas áldozatokat hoztatok, amikor megtanultátok a mi nehéz nyelvünket, és azt is, hogy a népeink közötti ősi barátság nem csak közös küzdelmet, nem csak egy jó tokaival vagy vodkával való kocintást jelent, hanem a hétköznapokban áldozatokat és teljes sorsközösséget is kíván. Köszönjük, hogy felvállaltátok velünk, magyarokkal ezt a sorsközösséget. Mindezt miért teszitek? Azért, mert Krisztus követségében járva őt akarjátok hirdetni nálunk. Isten áldjon meg benneteket gazdagon, és adjon nektek sok lelki örömöt. Kedves Ján és Balázs testvéreim, akik ma részesültök a diákonátusban, ne feledjétek, hogy a diákonátus szolgálat, amelyre most vállalkoztok, egész életetekre szól, és nem szűnik meg akkor sem, ha jövő ilyenkor Isten segítségével majd pappá szentellek benneteket. Szolgálatotokat hassa át az öröm és a lelki béke. Annak az embernek a derűje, aki szabadon, szeretetből szolgál, mert tudja, hogy amit a másik embernek tesz, azt valójában az Úrnak teszi. Kedves Lukás testvérem, te ma az Egri Presbitériumnak, az Egyházmegye papi testületének teljes jogú tagja leszel. Ma bekerülsz Jézus Krisztus legszűkebb barátainak Egri körébe. A papok közötti testvéri összetartozás ne csak a szolgálatra terjedjen ki, hanem a szabadidő, a pihenés, a testvéri együttlét meg annyi helyzetére is. Legyen külön köszönet és hála szüleiteknek, testvéreiteknek, barátaitoknak, és mindazoknak, akik Krisztus oltárához segítettek titeket. Hálásan köszönöm ismételten a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium, valamint a Hittudományi Főiskola rektorának és elöljáróinak, a teológiai tanároknak, valamint a hivatásotokban szerepet játszó minden paptestvérnek és Krisztus hívőnek jó példáját, imáját és áldozatát. Hálás szeretettel köszönöm meg egyházmegyénk jubiláló papjainak hosszú szolgálatát. Vasmisés, aranymisés és ezüstmisés testvéreink a Szent Mise áldozati részében ma mellettünk állnak az oltárnál. Jutalmazza meg őket az Isten, és áldja meg több évtizedes helytállásukért, jó példájukért, és adja meg nekik a mindvégig való hűség kegyelmét. Végezetül a boldogságos Szűz Máriának, a papok édesanyjának, valamint Szent János apostolnak, egyházmegyénk védőszentjének oltalmába ajánlom egyházmegyénk egész közösségét, és kérem közbenjárásukat, hogy Isten bőséges áldása kísérje szentelendő testvéreink életét és szolgálatát. Amen.
0: Fasszertartás következő része, a diakonus jelöltek, majd pedig az áldozó papságra készülők ígérete. A jelöltek előállnak, a főpásztor elé lépnek, és tanúságot tesznek szándékuk tisztaságáról, hogy cölibátusban, azaz nőtlenségben élve, magukat az egyházban egészen Krisztusnak szentelik. Majd a szentelendők a főpásztor elé térdelve, kezüket a főpásztor kezébe téve, engedelmességi ígéretet tesznek.
5: Kedves fiam, mielőtt a diákonátus rendjébe lépnétek,
3: a név színe előtt nyilatkoznotok kell, milyen szándékkal vállaljátok ezt a tisztséget. Akarjátok-e, hogy kézrátételem és a Szentlélek ajándéka által az egyház szolgálatára felszenteljelek titeket? Akarjátok-e a diákonusi szolgálatot a papi rend segítésére és a keresztény nép javára áldozatos szeretettel gyakorolni? Akarjátok-e a hit szent titkát az apostol szava szerint tiszta lelkiismerettel őrizni, és ezt a hitet szóval és cselekedettel hirdetni az evangélium és az egyházi hagyomány szerint? Annak jeléül, hogy magatokat egészen Krisztus Urunknak szentelitek, akarjátok-e a mennyek országáért vállalt cölibátust Isten és az emberek szolgálatában mindörökké megtartani? Akarjátok-e őrizni és gyarapítani magatokban az imádságos lelkületet, amely hivatásotokkal együtt jár, és ebben a szellemben hűségesen és életkörülményeiteknek megfelelően imádkozni a zsolozmát az egyházért és az egész világért? Akarjátok-e példás élettel szüntelenül Krisztust követni, akinek testét és vérét az oltáron érintitek, és a híveknek nyújtjátok?

0: Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak?
1: Ígérek.
0: Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned.

Kedves fiam, mielőtt az áldozópapság rendjébe lépnél, a nép színe előtt nyilatkoznod kell, hogy milyen szándékkal vállalod ezt a tisztséget. Akarod-e a Szentlélek vezetésével szüntelenül gyakorolni az áldozó papi szolgálatot, mint a püspökök derék munkatársa és az Úr nyájának pásztora? Akarod-e az ige szolgálatát az evangélium hirdetésével és a katolikus hit oktatásával méltó módon és bölcsen teljesíteni? Akarod-e Krisztus szent titkát az eukarisztikus áldozatban és a szentségekben az egyház hagyománya szerint áhítatosan és híven ünnepelni Isten dicsőítésére és a keresztény nép megszentelésére? Akarod-e a rád bízott népért az imádság kötelezettségével Isten irgalmát velünk együtt állandóan kiesdeni? Akarsz-e napról napra szorosabban kapcsolódni a mi főpapunkhoz, Krisztushoz, és akarod-e az emberek üdvösségéért Istennek szentelni magadat vele együtt, aki érettünk önmagát mutatta be atyának tiszta áldozatul?

0: Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak?
1: Ígéret.
0: Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned.
2: A minden szentek litániája következő. Álljunk fel és hallgassuk meg a főpásztor imára hívó felszólítását. Vagy a jelöltek annak jeléül, hogy meghalnak a világnak, és csak Istennek akarnak élni, arcra borulnak az oltár előtt. Ekkor mi is letérdelünk, és a szentek közösségében imádkozunk azért, hogy ezt a nemes elhatározást meg is valósítsák papi életükben.
0: Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható atyához, hogy halmozza elégi ajándékaival jelenlévő szolgáit, kiket a diákónusi és áldozó papi tisztségre választott.
3: Boruljunk térdre,

hogy amit püspöki tisztségünk szerint végzünk, az kegyelmet segítsége kísérje, és akiket meggyőződésünk alapján a szent szolgálatra ajánlunk, szentelje meg a te áldásod, Krisztus

Most következik az egyházi rend szentségének lényegi része, a kézrátétel és a felszentelő ima. Az egyházban a szent rendeket mindig kézrátétellel adták át. Ezt tanúsítja a Szentírás is, ahol azt olvashatjuk, hogy az apostolok a Krisztustól kapott lelki hatalmat és küldetést így adták tovább. Megrendítő dolog lehet arra gondolnunk, hogy a szentelő kézrátételek sorában a legelső helyen valamelyik apostol áll. A szentelő főpásztor a most átadandó lelki hatalmat és küldetést Szent II. János Pál pápa kézrátétele során kapta.

Mindenható Istenünk, Te minden kegyelem forrása, ki a tisztségeket szétosztod, s kijelölsz minden munkakört. Míg megújítod a mindenséget, magad változatlan maradsz, és örök gondviseléseddel elrendezel mindent, a Te igéd, hatalmad és bölcsességed, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Te előkészítesz mindent, és minden egyes korszaknak megadod, ami annak megfelel. Szent templomod nagyobbodására bőkezűen növeled és gyarapítod, fiat titokzatos testét, az egyházat, mely megoszlik ugyan a kapott égi kegyelmek mértéke szerint, de tagjai a különbségtétel ellenére a Szentlélek által mégis csodálatos egységbe fornak. A szent teendők ellátására a szolgálattevőknek hármas fokozatát alapítottad, hogy szolgáljanak néked, mint ahogy egykoron kiválasztottad Lévi fiait a szent sátor szolgálatára. Így egyházad kezdetekor fiad apostolai a szent lélektől vezetve kiválasztottak 7 fedhetetlen férfiút, hogy mindennapi szolgálatukban segítségükre legyenek, ők pedig ezáltal még inkább az imádságnak és az ige hirdetésnek szentelhessék magukat. E kiválasztott férfiakra imádság és kézrátétel által az asztal szolgálatot bízták. Nézz kegyesen Istenünk ezekre a szolgáidra, akik majd szent oltárodnál szolgálnak, és akiket alázattal a diákónusi tisztségre szentelünk. Küldd el reájuk szent lelkedet, kérünk Istenünk, hogy 7-szeres

a tettetés nélkül való szeretet, a betegekkel és a szegényekkel való törődés, a mértéktartó tekintély, az ártatlan tisztaság és a lelki ember fegyelme. A te parancsait tündököljenek minden tettükben, hogy életük példájával szent népedet követésre serkentse, a lelkiismeret szavát nagyra becsülve, tartsanak ki szilárdan és álhatatosan Krisztus mellett, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és fiaidat követve a földön, méltó legyen vele együtt uralkodni a mennyben. Ki veled él és uralkodik a Szentlélek

foglaljunk helyet. A szentelési imát követően az újonnan felszentelt diakónusokat paptestvéreik beöltöztetik a liturgikus ruhába, amelyet a diakónusi szolgálat során viselnek majd. A stólát, a papi hatalom szimbólumát még csak az egyik vállukon átvetve viselik, jelezvén, hogy a papi szolgálat teljességét még nem nyerték el. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a liturgikus szolgálatok közül elsősorban az igehirdetés, a keresztelés, az áldoztatás, az esketés és a temetés lesz a feladatuk.

0: Az evangéliumos könyv átadása következik. A diakónusok egyenként a főpásztor elé térdelnek, aki átadja nekik az egyház nagy kincsét. Ezentúl elsősorban az ő feladatuk lesz a liturgiában az örömhír felolvasása. Ezzel az aktussal befejeződik a diakónus szentelés.
1: Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél. Ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd, amit hiszel, tanítsd, és amit tanítasz, kövesd is.

0: Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél. Ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd. Amit hiszel, tanítsd. És amit tanítasz, kövesd is.
1: Most következik az áldozópap szentelés. A szentelendő a főpásztor elé járul, aki kézrátételével és imádságával a papság szentségében részesíti őt. A főpásztor után a jelenlévő papok is a szentelendő fejére teszik kezüket, kifejezvén azt, hogy küldetésüket a papok közösségében fogják végezni. Megható pillanatok ezek, hiszen tanáraik, lelki atyuk, hitoktatóik, barátaik, akik imádságaikkal, tanácsaikkal és áldozatos szeretetükkel kísérték őket a szentelési oltárig, most már mint paptestvért fogadják körükbe.

Kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Isten, hogy gazdag ajándékaival halmozza el ezt a szolgáját, kit az áldozó

0: A szentelési imádsága, mindannyian álljunk fel.
1: Állj mellettünk, Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, az emberi méltóság szerzője Te vagy, és Te vagy minden kegyelem kiosztója, általad áll fenn a mindenség, mert Te vagy szilárd alapja. Te fiadnak, Jézus Krisztusnak szolgáid, a Szentlélek erejével különböző rendekbe osztottad, hogy az új szövetség választott népedet gondozzák. A Te titokzatos isteni akaratod szerint már az ószövetségben létrejöttek bizonyos tisztségek, így amikor Mózes és Áront néped vezetésére és megszentelésére rendelted, az utánuk következő rendben és méltóságban

pusztai vándorlásakor 70 bölcs férfiú lelkében sokszoroztad meg Mózes szellemét, ki az ő segítségükkel élve könnyebben kormányozta népedet. Majd bőségesen árasztottál Áron fiaira is atyjuk kegyelmi kincséből, hogy a szent sátorban az áldozat bemutatást

0: vissza. Végül pedig mennyei atyánk, fiadat Jézust küldted a világba, hogy hitünk apostola és főpapja legyen. A Szentlélek által szeplőtelen áldozatul felajánlotta néked önmagát, és az igazságban megszentelt apostolait küldetésének részeseivé tette. Az apostolok mellé segítő társakat adtál, hogy az üdvösség művét hirdessék, és megvalósítsák az egész világon. Adj, Urunk, a mi gyöngeségünkben is hasonló támaszt, mert apostoli munkánk végzésében nagyon is rájuk szorulunk. Add meg e szolgádnak, kérünk mindenható atyánk, az áldozó papi méltóságot, és újíts meg szíve mélyén a szentség lelkét, hogy tőled, Istentől kapja meg az áldozó papságnak ezt a második rendjét, élete pedig legyen az erények példája. A mi püspöki rendünknek derék munkatársa legyen, hogy az evangélium igéi a Szentlélek segítségével, az ő ige hirdetése által az emberek szívében gyümölcsöt hozzanak, és a föld határáig eljussanak. A te titkait hűséges közvetítője legyen ő velünk együtt, hogy néped a megújulás fürdőjében folyton újjászülessék, oltárodról táplálékot kapjon, a bűnösök kiengesztelődjenek Istennel, és a betegek enyhülést nyerjenek. Add, Urunk, hogy velünk egységben legyen, amikor a te irgalmadat kérjük, a reábízott népért és az egész világért. Így a népek sokasága Krisztusban összegyűjtve, a te egyetlen népeddé lesz, mely országodban éri el a teljességet. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. A szentelési imádság után most mindannyian helyet foglalunk. A pappá szenteltet beöltöztetik a liturgikus ruhába, amelyet a szentmise bemutatása közben visel.

0: A szentelési szertartás a krizmával való megkenéssel folytatódik. Az olaj az Isten áldásának és erejének szimbóluma, amelyet a főpásztor rendszerint a nagycsütörtöki szentmisében áld meg. A különös lefoglaltság szimbóluma ez. Már az ószövetségi időkben is így kenték fel az Isten által kiválasztott embereket, királyokat, prófétákat és papokat.
1: A mi Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya szent lélekkel és erővel kent föl, őrizzen meg téged, hogy megszenteld a keresztény népet, és áldozatot mutass be Istennek.
0: A kehely és paténa, valamint a szentmiséhez szükséges kenyér és bor, mint Isten népe áldozati adományának átvétele következik a főpásztor kezéből. Ebből lesz Krisztus szent teste és vére a felszentelt pap szolgálata által. A felszentelt papok a mai naptól kezdve naponta mutatják be az áldozatot az Anyaszentegyházért és az egész világ üdvözlésért.

0: Vedd a szent nép áldozati adományát, amelyet Istennek kell bemutatnunk. Ismerd fel és kövesd is, amit teszel, alakítsd életedet az Úr keresztjének titka szerint.
1: A szentelési szertartás utolsó mozzanata a békecsók. A szentelő főpásztor egyenként békecsókot vált az újonnan felszenteltekkel, és ettől a pillanattól kezdve a most felszentelt pappal együtt mutatja be Krisztus legszentebb áldozatát, a szentmisét.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mennyei Atyánk, Fiad azért mosta meg tanítványai lábát, hogy nekünk példát adjon. Kérünk, fogadd el készségesen szolgálatunkat, és add meg, hogy miközben magunkat áldozati adományként neked felajánljuk, az alázat és buzgóság szelleme töltsön el minket. Krisztus, ami

Te egyszülöttedet szent lelkeddel, az új és örök szövetség főpapjává felkented, és csodálatos rendeléssel szentül meghagytad, hogy az ő egyetlen papsága fennmaradjon az egyházban. Bár Krisztus egész megváltott népét királyi papsággá tette, de testvéri szeretetből egyeseket kiválaszt, hogy a kézrátétel által szolgálatának részesévé váljanak. A világ megváltó áldozatot újítsák meg Jézus nevében, és fiaidnak készítsék el a húsvéti lakomát, szent néped között a szeretetben élen járjanak,

Jég, hogy hasonlóvá váljanak Krisztushoz, és mindig tanúságot tegyenek arról, hogy hisznek benned, és szeretnek téged. És ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjon.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Úrunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséged választottaiddal, elsősorban Isten anyával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges virtánukkal, Szent János apostollal, és minden szenttel együtt, az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándú kutyát járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkot, Csaba püspökünket és szolgáidat, akiket ma az egyház szerpapjaivá és áldozó papjává rendeltél. A püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, nem csak egy szívvel, hanem megjön az a magát.

0: az áldozás rendjével kapcsolatban. Kérjük a kedves testvéreket, hogy mindazok, akik járulhatnak szent áldozáshoz, a hozzájuk legközelebb eső helyen tegyék ezt meg. A bazilikában több helyen is lesz áldoztatás. Gluténmentes ostyával bal oldalon a Szent Mihály oltár előtt lehet majd áldozni.
1: Amen.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, te szolgáidat mennyei jeledellel és itallal töltötted el. Add meg nekik, hogy a te dicsőségedet és a hívek üdvösségét munkálva hűségesek legyenek az evangélium, a szentségek és a szeretet szolgálatában. Aki él és uralkodik mindössze,

Új mis és papi, kis feltételem által a boldogságos Szűz Mária is vidőszentett közben járására minden égi és földi áldással áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Az új misés most ismét a főpásztor mellé áll, hogy közösen adják a Szent Mise befejező áldását minden jelenlévőre, s mindazokra, akik imájukkal, szeretetükkel idáig elkísérték őket.

Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve!

Jézusunk, lelkekedő pásztora, tekintsék a más szemedre, szeretet nyájára. Urunk, mint tárgyát sírunk előtted, kérünk téged a boldogságás szüzenet, a magyarok

0: diakonos szentelést közvetítettünk az Egri Bazilikából. A szertartást Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. A technikai közvetítést Tompos Péter irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyire fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és még

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. június 20-a van szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Líziői kis Szent Teréztől származik, és így hangzik: nem a tetteink nagyságát nézi, hanem azt a szeretetet, amivel tesszük őket. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé. 12:10-től egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12:30-tól Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Dolai Szent Paulinus életét ismerhetik meg, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismertetjük. 13 órától hírek, majd Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkat sugározzuk. 14 órától hírek, majd a 7 évfordulója következik, ezután Közelkép című műsorunkkal jelentkezünk. Adásunkban Tóth Levente primadíjas színművésszel, műsorvezetővel, rádiónk egyik állandó felolvasójával, Somosvári Eszter Anna beszélget.
1: Tehát a verseket, azokat kétszer, háromszor, négyszer át kell olvasni. És itt visszautalok arra, amit az előbb mondtam, ugye, hogy ott milyen képzettársításunk van a versnél, hogy mi mit gondolunk bele, miközben nyilván van a versnek is egy hangulata, egy célja. Én amikor zsűrizek, akkor... Jó, hogy meg fognak rám haragudni, mindegy. Szóval én azt nem szeretem, amikor a pedagógusok azt próbálják a gyerekeknek megmagyarázni, hogy mire gondolhatott a költő, amikor írta ezt a verset, ezt senki nem tudja.
0: 15 órától hírek, majd Zöld Hullám című műsorunkat hallhatják. A mai adásban ellátogatunk az Edelényi Szent János görögkatolikus gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényére, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről.
2: Vassai Jenőt szoktam idézni, vagy szoktuk idézni, amikor eljutunk ehhez a témához, vagy ehhez a ponthoz a prezentációban, aki azt mondta jó száz év, több mint száz évvel ezelőtt, hogy még mi, a vizek, már az akkori generáció, a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, tehát átvágjuk a kanyarulatokat, meder, gyorsítjuk a folyását, többi, tehát még mi a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, addig a következő generáció, az unokáink a vizek elrekesztésén fognak fáradozni. Na, tisztelt hölgyek és urak, kedves diákok, megérkeztünk ide.
0: Ezután 7 nap című műsorunkkal jelentkezünk, 16 órától hírek, majd Kávéház című műsorunkat hallhatják. Mai műsorunkban sokak kérésére és közkívánatra megismételjük a 2025. augusztus 2-án elhangzott műsorunkat, melyben az egészségünk megőrzésének egyik lehetséges módjáról Fekete Ágnes egészségtrénerrel és dr. Tombác Attila általános orvossal beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
3: A mesterszót úgy érdemelte ki ez a bizonyos hatóanyag, hogy praktikusan mindenfajta szerepkörbe bevethető. Egy kicsit olyan, mint a hotelba a főportásnak a mesterkulcsa, amivel az összes ajtót ki tudja nyitni egyszerre. Tehát maradjunk először abban, hogy ebbe a testünkbe ezred másodpercenként zajló háborúban, ami zajlik az antioxidánsok és a szabadgyökök között, a glutatión az egyik főszereplő. Ezáltal biztosítja azt, hogy az immunrendszerünk, a védekező rendszerünk a lehető legjobban, optimális módon tudjon működni.
0: 17 órától regionális hírekkel, majd regionális sporthírekkel jelentkezünk, majd Kapcsolj Rá című zenei összeállításunkat hallhatják. 18 órától rózsafűzéri imádságot közvetítünk, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 18.32-től egyházi hírekkel várjuk Önöket a készülékek elé, majd 18.45-től a gyermekeknek kedveskedünk az esti mesével. 19 órától hírek, majd az ökümenét, a testvéregyházak félóráját sugározzuk. Ezután Közelkép című műsorunk következik. Portré műsorunkban Reggő Dániel íróval és Bátor Botond Pálasz szerzetessel beszélgetünk. 20 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
4: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Nem elrejtőzni a világ elől, a Pálosrend nyomában Észak-Kelet Magyarországon címmel a Tokaj-hegyalja Egyetem Kulturális Örökség Tudományok Tanszéke és a Sátoraljói helyi Kazinczy Ferenc Múzeum szervezésében tartottak konferenciát a múlt héten Sárospatakon, a Tokaj-hegyalja Egyetem és Sátoraljói helyen a volt Pálos Kolostorban, ma ez a Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Füzéri Szent István Plébánia, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Herman Otto Múzeum, a Jós András Múzeum, az Esztergomi Vármúzeum, az ELTE HTK Zenetudományi Intézet, az Országos Széchenyi Könyvtár és annak Fragmenta et Codices kutatócsoportja, valamint a Tokaj-hegyalja Egyetem Speculum kutatócsoportjának képviselői is előadásukkal gazdagították a konferenciát, számol be a Magyar Kurír. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangozottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik meg. A rendezvény főszervezője Nemesné Kis Tímea a konferencia nagy előnyeként értékelte az intézmény interdisziplináris voltát, mely ezzel a Kulturális Örökség Tudományok Tanszék sokszínű kutatói profilját is leképezte, és amely lehetővé tette, hogy a pálosok észak-kelet-magyarországi jelenlétét a maga komplexitásában ismerhessék meg a jelenlévők. A konferencián elhangzott 18 előadáson túl kiállítás megnyitó helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri Plébánia templomot és az Óhutai, valamint a Martonyi Pálos Kolostort bemutató tanulmány is a programsor részét képezte. A Pálos rendtörténeti konferencia megnyitóján Puskás Antal atya, magyarországi Pálos rendtartomány leköszönő vezetője, a Pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történeti Borsod, Abaúj és Zemplén vármegyékben. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere a kulturális örökség helyi emlékei kutatásának fontosságára hívta fel a figyelmet. A második napon Nyíri Péter sátoraljóhelyi alpolgármester köszöntötte a hallgatóságot, kiemelve e közös örökség megőrzésének és tovább örökítésének fontosságát. Ternyák Csaba egriesek szombaton délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztél Balázs és Jan-Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. Június 20-án most szombaton lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontis programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap este 8 órától, a tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangverseny lesz a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban június 20-án 19 órától. A művészeti vezető Kóti Gergő vezényel Szabó Soma Lisztdíjas karnagy. A támogatói jegyek megvásárolhatóak a Főplébánia irodájában és a belvárosi Turinform irodában, tehát Nyíregyházán. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egréd Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében június 25-én csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebészen-Kúti Nemzetik egy helyen. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egréd cigánypasztorációs referens tanítását és emelkedését hallgathatják meg a jelenlévők 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, valamint lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Az idejév szentírási mottojához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban a témák között. Délelőtt 9:30-tól délután 12:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorát tekinthetik meg. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzetik egy helyünkön, Mátra-Verebély-Szentkúton és Máriapócson, emellett Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsuknak. Sokan arról számoltak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és közösségben megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a következő tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kis csoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. Feladatok, amelyekben számítanak rájuk, regisztráció infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kiscsoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. A Facebook oldalukon és az internetes oldalukon már megosztottak hasznos információkat. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok fölállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköppenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k is rendelkezésre állnak a résztvevőknek. Zuhanyzása reggel a program kezdése előtt, napközben a siesta idején, vagy az esti szentmise után van lehetőség. A Szalók idei programjának keretében július 17-én pénteken tartják meg a véradást, 14 és 17 óra között majd. Az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal is kedveskednek. Ehhez kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szegeda alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
6: Reklám.
7: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
8: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Pajabeja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokkzenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
4: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél és a test a ruhánál. Nézzétek az égmadarait, nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége tejében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul, és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségtek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Senki sem szolgálhat két úrnak. Gyermekkorunktól fogva halljuk, ismerjük ezt az igazságot, mégis újra, meg újra megpróbálunk ellene szegülni. Joás is megpróbálta, el is érte a büntetést. Nem Isten bosszúja, hanem a két Isten közötti megosztottság, amely az ember szívét hasítja ketté. Félelemmentes misztérium ez, a sötétség hatalmának legmélyebb titka. A megosztott szívű ember állandóan bizonyítékokat keres, melyek igazolhatnák hűtlenségét. Az ellenkező értelmű jeleket azonban nem képes elviselni, mindenáron szabadulni akar tőlük, ezért kénytelen likvidálni azokat, akik figyelmeztetik arra, hogy nem jó úton jár. Nem veszi észre, hogy az áldozatok száma hiába nő, lelke nem lesz nyugodtabb, sőt, mind közelebb jut ahhoz a ponthoz, ahol a palacból kiengedett ártó szellem szembefordul azzal, aki börtönéből kiszabadította, rátámad és vesztét okozza. A bűn mechanizmusának egyik alapvető jellemzője, hogy önpusztító. A Biblia szemléletmódja szerint Isten az, aki büntet, de nem úgy, hogy külön ítéletet tart, hanem egyszerűen azzal, hogy az igazság igazság marad akkor is, ha tagadják, és ha valaki nem vesz róla tudomást, kíméletlenül visszaüt. Ebből a kérlelhetetlen folyamatból nem lehet kitörni csupán jó szándékkal, erőfeszítéssel, hanem csak teljes fordulattal. Egész lényünkkel elfordulva a bálványoktól, és odafordulva az egyetlen Istenhez. Az Úr nem elégedhet meg azzal, hogy egy kicsit legyen az Istenünk. Ezen a szinten nem működik. Csak az segíthet rajtunk, ha újra, meg újra őt választjuk, s folyamatosan kiszolgáltatjuk életünket az ő ítéletének. S amint a bűn bűnt szül, úgy a szívbéli megtérésből új és még bővebb élet fakad.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Ježiš povedal svojim učeníkom: nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, ani nežnú, ani do stodôl neshromažďujú a váš nebeský otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže starostiami pridať, čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú. Nepracujú, nepradú, A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak, ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás vy maloverní. Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme. Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok, zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
0: Koník náštik slúgil dújera jenge, kevaj grecu lejekhez, haj kamelle kávres, vaj inkrel lejekhez, haj hojaj vel pokáver. Náštik slúgi vile dejvleske, haj vile mam moneske. Anda kadikodi penav, nagindintume andatumárot rajoke sohana, haj sopena, či andatumárot rúpoke ande soste hurabna pes. Namaj buci ot rajokataro hape, haj ot rúpo, taj katar legáda. Diken le čereske čirikian, či bešaven si minca, haj čikiden kodolandre gónende, tumáro dad andao rajo paravellen. Namaj but montume lendar, varekon šajlun žárel ot rajo vinume jeche nájesa kanadar siles. Aj anda legáda sostar nieke zintume. Dikhen le máj angelu ľudian sarbáron, či pagrempe, či suven, aj sap henab tumenge inke či o Šalamón, o kraj, peske barva i pesa naska sa vešukáre hurádo, sarkaj sieklu ľudí. Tela májeke ľudian, aj andel puter djon te hára ando bov šuden, kade hurare leno deil atunči tumen cinna patja kuren namaj feder. Nagindin tume haj napušen sohasa, sopasa, vaj solasa pe amende. Kadi keren kodol konči patjan. Tumaro da džanelke kodol trubul tumenge. Anda kadi tume majanglal roden le deiv leskot hem, haj leskot čačipe, haj atunči kadal sahuti lena karingles. Anda kadi nagindin tume anda etehára, etehára gindila pes anda peste. Leágyeses szidoszta trába.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
5: Evangélium nach Matthäus. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung, der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen, euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seinen Sorgen sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie einer von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel wird mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Recht und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Wort des lebendigen Gottes.
6: Szentek, szentéletű emberek.
7: Nólai Szent Paulinus, püspök. Pogány családban született francia földön. Teljes neve Pontius Meropius Anicius Apulinus Paulinus. Apja magasrangú császári hivatalnok, az ősei nemesek voltak, és nagyon gazdagok. Nem csak Galliában, hanem Hiszpániában és Dél-Itáliában is volt vagyonuk. Paulinus művelt íróember volt, kortársa Szent Ágostonnak. Szinte egyazon évben született és halt meg vele. Gallia leghíresebb iskolájában, Bordóban tanult. Iskolái elvégzése után szenátor, 381-ben pedig Campania kormányzója lett. Itt a nép is vallásosabb volt, mint Galliában. Láthatta, hogyan tisztelik Szent Félix vértanút, és hogy milyen buzgósággal keresik fel sírját. S bár még pogány volt, életét felajánlotta neki. Előbb Trierben Gracianus császár tanítója volt. 384-ben lemondott hivataláról, és feleségével, Teréziával visszaindult Hiszpániába birtokukra. Itt született kisfiúk, aki 8 napos korában meghalt. Ekkor Hiszpániát is elhagyták, és Akvitániába mentek, hogy ottani birtokukon feledjék gyászukat. Valószínű, hogy ebben az időben találkozott Milánóban Szent Abrussal is, aki nagy hatással volt rá. 389-ben keresztelkedett meg. Ekkor már 35 éves volt. Majd feleségével ismét Hiszpániába utazott, 393-ban eladta itteni birtokait, és a kapott pénzt kiosztotta a szegényeknek. Megkezdte a maga szerzetesi életét, ugyanis a nyugati egyházban ezekben az évtizedekben még nem volt kolostor és szerzetesi regula. Csak a remeték léteztek. Így ő is az lett. De úgy járt, mint Szent Ágoston. A nép papként akarta látni. 394-ben pappá szentelték, vele tartott felesége Terézia is, aki ettől kezdve csak lelkitársa volt. 409-ben Nóla püspökévé szentelték. Nagy tisztelője volt Szent Félixnek, akinek Nóla a zarándok helye volt. Minden energiáját lekötötte a pelágiánista eretnekség elleni harc, aztán a gótok, majd a vandálok pusztítása. Több mint 20 évig volt főpásztor a népének. 431. június 22-én halt meg. Abban a templomban temették el, amelyet ő maga építetett Szent Félix tiszteletére. Erekjéit a 11. században Rómába vitték, s azóta tisztelik. 10. Szent Pius pápa 1908-ban elrendelte, hogy erekjéit vigyék vissza a Vezúvtól nem messze fekvő Nolába. Paulinusnak nagy tudása és tekintélye volt. Levelezett kora minden jelentős személyével, Ambrussal, Ágostonnal, Jeromossal. A kereszténység első évszázadaiban nős embereket is pappá szenteltek, csak később vált nyugaton szabályjá, hogy felszentelt papok már nem nősülhettek. Paulinus elgondolkoztató példát ad nem csak a házas hűségre, de az együtt gondolkodásra is a közös cél szolgálatában. Nólai Szent Paulinus, Nóla és Regensburg, a bányászok és a molnárok patrónusa. Jelképe a kosár, a lapát és az öntözőkanna. Ezen a napon így imádkozunk. Istenünk, te Nólai Szent Paulinus püspököt felékesítetted a szegénység szeretetével és a lelkipásztori buzgóság erényével. Add, hogy akinek érdemeit ünnepeljük, annak szeretetét is kövessük.
6: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma június 20-án Rafael napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Héber eredetű bibliai név jelentése Isten meggyógyít. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

Csak hosszú volt ez az ősz, ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sötét,

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Ma ünnepeljük a menekültek világnapját, és ezen a napon tartjuk többek között a nagyszabású múzeumok éjszakáját. Nézzük, kik születtek június 20-án a történelem folyamán. 1566-ban született III. Zsigmond lengyel király. 1819-ben ezen a napon született Jacques Offenbach, francia zeneszerző, a romantika korában élt és alkotott. Csellista volt és az operett egyik úttörője. A 19. századi Európa zenéjére óriási hatással volt, több művét mind a mai napig játsszák. 1881-ben született Szentgyörgyi István, magyar szobrászművész. 1884-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Zadravec István, ferences szerzetes, tábori püspök, politikus. 1927-ben született Dargai Attila, animációs filmrendező. Balázs Béla díjas, magyar képregényrajzoló, érdemes és kiváló művész. Olyan alkotások kötődnek a nevéhez, mint a Pompom, a Vuk vagy az Erdő kapitánya. 1942-ben született Brian Wilson, kétszeres Grammy-díjas amerikai dalszerző, producer, énekes, a The Beach Boys frontembere. 1957-ben született Takács Tamás, Máté Péter díjas magyar rock és blues énekes, a Kartágó együttes tagja. Az 1990-ben Gál Gábor gitárossal alakított Takács Tamás blues banddel azóta is rendszeresen koncertezik. 1967-ben született Nicole Kidman, ausztrál származású, Oscar-díjas amerikai színésznő. 1967-ben született Lovasi András, Kossuth-díjas magyar énekes, szövegíró, a Kispál és a Borz együttes énekese, frontembere. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1919. június 20-án hunyt el Csontváry Kosztka Tivadar, magyar festőművész, okleveles gyógyszerészként jogot is hallgatott, de kiemelkedőt a magyar festészetben alkotott. Magányos festő volt, akit magyar kortársai sem értettek meg, és csak halála után ismerték fel jelentőségét. 1957-ben hunyt el Sós Imre, Jászai Mari díjas színész. 1973-ban távozott közülünk Keleti Márton, háromszoros Kossuth díjas magyar filmrendező. Az ő nevéhez fűződik például a Mágnes Miska, vagy a Tizedes meg a Többiek című film. 2018-ban halt meg Kányádi Sándor, Kossuth díjas magyar költő, a nemzet művésze. 2024. június 20-án halt meg Donald Sutherland, kétszeres Golden Globe díjas kanadai színész. Ma van a menekültek világnapja, a világ menekült embereinek életét és vívmányait ünnepli meg, és egyben a helyzetükre is felhívja a figyelmet. Boldog Ebner Margit emléknapja római katolikus egyházunkban. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 451-ben az Attila vezette hunsereg megütközött Katalaunumnál a rómaiakkal. 1837-ben ezen a napon Viktória királynő került Nagy-Britannia és Írország trónjára. 1963-ban a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok megállapodott a Kreml és a Fehérház közötti forró drótról, azaz állandó közvetlen telefonkapcsolatról. 1991-ben ezen a napon a német parlament meghozta döntését, hogy Bonnból Berlinbe költözik. 1997. június 20-án Horn Gyula magyar miniszterelnök és Angelo Sodano bíboros vatikáni külügyi államtitkár Rómában egyezményt írtak alá a római katolikus egyház ingatlanainak visszaszolgáltatásáról és más vitás kérdések rendezéséről. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddél félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Német Vilmos. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A termesztett növények számára a hőség komoly stresszt jelent, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kora reggeli vagy késő esti öntözés elengedhetetlen. A csepegtető öntözés a leghatékonyabb, mivel közvetlenül a gyökérzónát éri és csökkenti a párolgási veszteséget. Életbe lépett mától a vasút nyári főszezoni menetrendje. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a főszezonban, mint eddig, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tette hozzá Hegyi Zsolt. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormánya Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri, alpolgármesteri és megyei közgyűlési elnökök fizetésének befagyasztását.

0: Hát a Tisza párt, és megvonnák a havi költségtérítésüket is. Ezt Magyar Péter miniszterelnök is megerősítette. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről, a kőolaj világpiaci árának alakulása és a forint erősödés áll a döntés hátterében. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet, a véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán azt közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. Feloldotta a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását a magyar kormány. Tarr Zoltán önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar lapokat, amelyek szerintük orosz propagandát terjesztettek. Ismét Beregszász városát javasolt az ukrán elnöknek a kétoldalú találkozóra a magyar kormányfő a brüsszeli uniós csúcs találkozón. Magyar Péter elmondta, rövid időre csupán, de találkozott Volodymyr Zelenszkijjel. Ukrajna tervezett uniós csatlakozására utalva megerősítette, az uniós zárónyilatkozatból a magyar kormány javaslatára kikerült az a rész, amely a gyorsított csatlakozásról szólt volna. Az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszországnak előbb-utóbb tárgyalóasztalhoz kell ülnie, az Európai Uniónak pedig egységes üzenetet kell küldenie az orosz elnök felé. Ursula von der Leyen erről az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján beszélt. Megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is, ezúttal egy évre. Bulgária vétózza az Oroszország elleni új uniós szankciócsomagot. A bolgár miniszterelnök az uniós tagállamok vezetőinek csúcs találkozójára érkezve mondta azt, az újabb szankciócsomag negatív hatással lehet a bolgár gazdaságra, továbbá Szófia nem ért egyet egy orosz ortodox püspök szankciós listára helyezésével. Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy a történelmi léptékű dróntámadásban súlyosan megsérült a moszkvai olajfinomító. Az orosz főváros Kapotnya negyedében található óriás létesítmény határozatlan időre teljesen leállította a működését, ezzel összeomlott az orosz olajellátás egyik bástyája. Az ukrán elnök közölte, egy hetet ad Alekszandr Lukasenka belarus elnöknek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők fognak lépni, tette hozzá Volodymyr Zelenszky. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, a fátyol és gomoly felhőkből viszont kialakulhatnak záporok, zivatarok, mérsékelt maradt a szél, a csúcshőmérséklet 32-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Holnap nagyobb eséllyel lehetnek majd zivatarok, akár hevesebb viharok is. Híreinket hallották.
1: Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm állandó beszélgető társamat, a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban Széles László Lőrinci plébánost. Isten hozott kedves Laci atya rádiónk EGRI stúdiójában.
3: Köszönöm szépen, és a szokásosan köszönök, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. Örül a szívünk, és nagyon boldogok vagyunk. Hogy miért? Mert elérkezett a 100. adás. A 100. adásban beszélgetünk, kedves Laci atya. Gondoltad volna, hogy így elmúlik és eltelik az idő, hogy 100. adást is megír ez a szeretett kedvenc műsorunk?
3: Bevallom, hogy akkor nem, de erről eszembe jut Kunc Zsuzsa 1966-os nagy slágere, hogy rohan az idő. A Jóisten nagy kegyelme számunkra, hogy ez megadatott, hogy amikor most jöttem a vonattal, és készülve, hogy a 100. adást vesszük fel, végig az volt az eszembe, hogy legelőször is mindkettőnk és valamennyünk nevében nagy-nagy hála a Jóistennek ezért.
2: Úgy gondoltuk, hogy a mai adásban olyan dalokat hallgatunk meg újra, amelyek már elhangzottak. A Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk valamelyik korábbi adásában. Én is válogatok néhány számot, erről beszélgetünk. Te is választottál egy számot, és ezúttal egy vendégünk is lesz majd a műsor második felében. Bércesi András igazgató főszerkesztőt kértük meg, hogy legyen partnerünk, és válogasson ő is a kedvencei közül. És most akkor következzenek a történetek és a beszélgetések. Kedves Laci atyám, az én egyik választásom Daniel Boone Beautiful Sunday című dalára esett, azért is, mert van ezzel a dallal kapcsolatban egy kedves történetem. Annak idején évekkel ezelőtt még gyakoriak voltak a lakodalmak, az esküvők, és bizony te is sokszor említed a falusi lakodalmakat és esküvőket. Gyermekkoromból emlékszem egy olyan esküvőre, ahol a együttes ezt a dalt játszottam, és én erre a dalra olyan jót táncoltam, édesapámmal, édesanyámmal, keresztapámmal, keresztanyámmal, szóval a szeretett családdal, és olyan szép emlék fűződik nekem ehhez a dalhoz, hogy ha én meghallom a Beautiful Sunday című dalt, akkor mindig ez a lakodalom, ez a lagzi, és ez a közös táncolás jut eszembe. Beautiful, vagyis szép és gyönyörű, egy gyönyörű vasárnapról énekel nekünk Daniel Boone ebben a dalában. Neked milyen emlékek jutnak eszedbe erről a dalról?
3: Már azt hiszem, hogy akkor emlegettem, hogy egy falusi együttes működött a szülőfalunkba, és én általuk ismertem meg gyerekkoromban ezt a felvételt. Amit most Böbe elmondtál, erről pedig az jut eszembe, amit nekem mondtak már többen, hogy ezekre a dalokra ragyogóan tudtak táncolni, és lehetett is.
2: Akkor csak megerősítettem a te általad elmondottakat. Nekem egy ilyen szép és kedves emlék jut eszembe, ha már a személyes emlékeimet említjük. Ezek után akkor javaslom, hogy hallgassuk meg Daniel Boone Beautiful Sunday, azaz Gyönyörű Vasárnap című dalát 1972-ből.

0: A következő dal a Hóvirág Duó Ó, drága nagymami című dalom, amelyet azért választottam adásban, mert nekem volt egy nagyon aranyos, édes, drága tündér nagymamikám, akiről csak ilyen szuperlatívuszokban és nagyon sok jó jelzőt és szép jelzőt felsorolva tudok beszélni. Nagyon jó nagyszülőket adott nekem a Jóisten, van miért és van kikért miért hálát adnom, hálát is adok értük a Jóistennek, és erről a dalról nekem mindig a nagymamám jut eszembe. Annak idején évekkel ezelőtt volt egy anyáknapja, ahol hát ugye verseket, zenei darabokat adtunk elő édesanyáknak, nagymamáknak. Én fuvolázni tanultam, és egy fuvola darabot is előadtam, és sose felejtem el, hogy a tanítónéninek azt mondtam, hogy addig semmiképpen ne kezdjük el az anyáknapi ünnepséget, amíg nem ér ide a drága jó édesanyám meg a nagymamám. Úgyhogy egy ilyen szép gondolat és emlék jutott eszembe erről a dalról. A Hóvirág Duó pedig Kon Zsuzsát és Gergely Ágit jelenti. Neked mi jut eszedbe erről a dalról?
1: Én ehhez már, amit elmondtál, nem tudok mit hozzátenni. Amiről szóltál, ez önmagáért beszél. Én csak a dalhoz fűznék annyit hozzá, hogy gyerekkorom egyik régi kedvence. Ha jól tudom, 1962-es a felvétel, de erre nem veszek mérget, mert nem tudtam pontosan kideríteni, de ez mutatja, hogy múlik az idő. Itt hadd mondjam el a kedves hallgatók felé akkor azt, hogy mióta ez a műsor elindult, azóta már én is állami nyugdíjas lettem. És egy sztori ezzel kapcsolatosan, egy középkorú hölgy a postás ott nálunk Lőrincébe, 2026. januárjában kaptam a nyugdíjat először, és Andrea bedobott egy szetlit a postaládámba, amin ez a szöveg szerepelt: kedves atya, holnap hozom élete első nyugdíját. Íme ide jutottunk, és ezek a dolog rámutatnak arra, hogy nekünk volt igazi fiatalságunk, gyerekkorunk, amelyekre jó visszaemlékezni, és ezek ezt felidézik.
0: És történelmi pillanat történt akkor a te személyes életedben is, az a bizonyos nap, amióta nyugdíjassá váltál. Hála jó Istennek azért is, hogy ezt a kort is megérhetted. Ezek után hallgassuk meg a Hóvirág Duó Konz Zsuzsa és Gergely Ági Nagymami című dalát 1962-ből, és ezzel a dallal köszöntünk minden nagymamát és dédnagymamát a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban.

0: olyan jó jókedvűnek lenni. És olyan jó, hogy mi a Nosztalgiázunk Laci atyával című műsorunkban mindig próbálunk jó kedvet varázsolni a kedves hallgatók otthonaiba a rádiókészülékek segítségével. A te archívumodban és a te személyes magángyűjteményedben számos jobbnál jobb és vidám felvétel szerepel. Például a most következő felvétel, amely jó kedve deríti az embert. Így mulat egy bítes magyar úr. Ezt a dalt hallgatjuk meg hamarosan a Sirius együttes előadásában. Néhány nappal ezelőtt az egyik rádió kívánságműsorában hallottam ezt a dalt, és olyan boldog voltam, hogy na-na, nem előztetek meg bennünket. Mi ezt a dalt már sokkal hamarabb, mondhatom úgy, hogy hónapokkal, évekkel ezelőtt leadtuk a Nosztalgiázunk Laci atyával című műsorunk egyik adásában, és azóta is jó újra és újra meghallgatni. Így teszünk hamarosan. A Sirius együttesnek pedig volt egy nagyon helyes énekese, aki sok fiatal lánynak tetszett. Többek között édesanyámnak is, nem meglepő módon, hiszen minden fiatal lány életében vannak olyan helyes férfiak, akikért lehet rajongani, és akiket jó hallgatni.
1: És a szívük tetszését elnyerik.
0: Ilyen volt Pápai Faragó László. Ő fog nekünk énekelni hamarosan?
1: Igen, ő volt az énekesük. Egyébként ez a dal annak idején hangzott el, amikor a Táncdal Fesztiválok témakört vettük.
0: És most meghallgatjuk a Sirius együttes és Pápai Faragó László előadásában az Így mulat egy bítes magyar úr című dalt 1968-ból.

0: Az öröm mellé sokszor társul a boldogság is, hiszen akkor vagyunk boldogok, ha örülünk. És amikor örülünk, akkor boldogok vagyunk. Hogy miért is előlegeztem meg ezt a szó összetételt? Hát azért, mert a hamarosan hallható dalunk címe egészen pontosan az, hogy Susu Bolondság. Szeretem ezt a dalt, mert vidám és jó kedre deríti az embert, akárhányszor hallgatja meg. Annak idején a Csini Baba című film, betétdalaként is szerepelt ez a dal, modernebb változatba, modernebb köntösbe varázsolták, de most téged idézlek, kedves Laci atya. Oly sokszor szoktad említeni azt, hogy nekem azért az eredeti, a szívemhez közel álló. Így vagyok ezzel én is. Ismán Nelly Susu Bolondság című dala az eredeti, és nekem ez a dal tetszik. A modern változatot is meghallgatom. Jó párszor lejátszottuk már a Szent István Rádió hullámhosszain is, de olyan jó, hogy most újra meghallgathatjuk az eredeti dalt. Neked mi jut eszedbe erről a felvételről?
1: Különösebbet már nem tudok ezzel hozzáfőzni, csak megerősítem, hogy én is többször hallottam már a feldolgozását, de jobban teszik az eredeti.
0: Most mindkettőnk örömére, valamint remélhetőleg a Szent István Rádió kedves hallgatói örömére is meghallgatjuk Ismán Nelly Susu Bolondság című dalát. Szóljon a felvétel 1967-ből.

0: Kedves Laci atya, azt említettem, hogy a mai műsorban, a 100. adásban kedvenc felvételeink közül válogatunk. Annyi jó dal hangzott el ebben a műsorban, te is kiválasztottál egyet a sok-sok felvétel közül. Nekem és Bércesi Andrásnak adtad az elsőbséget, és átadtad ezt a lehetőséget, hogy most mi válogassunk több dalt. Ezt köszönjük neked. Hamarosan meghallgatjuk a te választott dalodat is. Mire esett a te választásod?
1: Emlegetted az előbb az örömöt és a boldogságot. Az ember sokszor kifejezi az örömét úgy, hogy fütyül. Ezért egy ilyen dalt választottam. Örülünk, hogy ide eljutottunk 100. adáshoz, és hogy emlegettem az előbb, fontos, hogy a szívünkben ott legyen a hála is a Teremtőnk felé, hiszen, hogy Szent Pál apostol mondja, hogy mit van, amit nem kaptál. Mindent a Jóistennek köszönhetünk, ezért a hála kell, hogy eltöltse most is a szívünket. De vidáman, boldogsággal ünneplünk az Úrral együtt. Ezért választottam egy fütyülős dalt, egy olyan kuriózumot, amiről megtudtam, hogy lemezen nem jelent meg, neten, interneten nem található, csak a magyar rádióból tudtam én is annak idején megszerezni. Tehát, ahogy bebe szoktam mondani, bár ez a dal már elhangzott, de ismételten egy rádió történeti pillanat fog következni ennek a kuriózum dalnak az elhangzásával. Bebe elmondja a részleteket, egy olyan dal, amit fütyülve adnak elő, erről pedig idézem azt, amiről már szóltunk, Tari Viktortól tanultam a szólásmondást, hogy sláger az, amit még a Schuster innosok is fütyülnek. Nos, ez a dal maximálisan helytáll ebben a kategóriában.
0: Akkor egy újabb sláger hangzik el itt a Szent István Rádió hullámhosszain nosztalgia műsorunkban. Meghallgatjuk a Valami füttyel című felvételt, amelyben Jürgen Erbe fütyül, közreműködik a Berlini Rádió tánczenekara. Szóljon a felvétel 1968-ból.

0: András, az első dal, amelyre a választásod esett, a Fehérnél is halványabb árnyalat. Miért ezt a dalt választottad?
1: Ennek is van története természetesen, mint Laci atyának minden zenedarabhoz. Van egy 1991-es film, a Commitment című. Ez Angliában játszódik, és a munkás fiatalok elhatározták, hogy egy zenekart hoznak létre, és itt szedegették össze a tagokat, és akkor van egy templomi jelenet, ahol az orgonán éppen ezt a dalt játsza egy fiatal, és énekli. Hát ő lesz természetesen a billentyűs, és bennem ez annyira megmaradt, ez a természetesen ismertem korábban is ezt a slágert. Ha sztori, akkor legyen sztori. Van egy ilyen városi legenda, hogy állítólag a Kívánság műsorban a Procol Harum adja elő. Volt, aki úgy kérte, hogy a Pokol három zenekarnak kérik a dalát. Ugye az angol műveltség még nem volt akkoriban annyira mély, úgyhogy ez is emlékezetes kis kiszólás, de ezt a filmet idézi nekem ez a dal, amiben nagyon-nagyon-nagyon jó slágerek vannak. Én ebből az időszakból egyébként a progresszívebb, keményebb zenéket szeretem, tehát a Led Zeppelin, a Def Leppard, a Deep Purple, és még lehetne Frank Zappa sorolni, de ezeket a könnyedebb slágereket is, amik itt a nosztalgiában vannak, ezeknek is tudom, hogy széles rajongótábora van, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy minőségi zenéről beszélünk, tehát ezek mind-mind minőségi zenék. Minden esetre ez a felvétel nekem a szívemnek emiatt is nagyon-nagyon kedves, és egy jó hangulatú dal.
0: Annak idején mi mit is mondtunk el ezzel a dallal kapcsolatban?
2: Azt tettük hozzá, hogy az orgona szóló, ami szerepel benne, ez komoly zenei ihletésű, Johann Sebastian Bach zenei világ áll a háttérben, és már akkor hadd reagáljak igazgató úr szavaira. Többen szóltak nekem, hogy mikor lesz már kemény rock, hard rock az adásba. Mondtam, hogy nincs elfelejtve. Úgy tervezném, hogy majd, ha eljutunk a végére, ezzel zárunk. Tehát amiket említette igazgató úr, Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, Nazareth, hadd ne soroljam, ami nekem kellett és ismertem, minden megvan. Ha jó Isten adja, ezek is majd adásba kerülnek.
0: Ennyi bevezető után szóljon tehát a Fehérnél is halványabb árnyalat című dal, amelynek címe angolul így hangzik, A White Shade of Play. A Procol Harum együttes felvétele szól 1967-ből, egészen pontosan egy lemezfelvétel. One, two.

0: A következő felvételt a Kex együttes adja nekünk elő, a dal címe pedig egészen pontosan A család. Mi jut eszedbe erről a dalról, kedves András? Miért esett a választásod erre a dalra?
1: A Kex együttes szívemnek kedves zenekar, ha bár nagyon kevés felvétel maradt utánok, ugye tudni kell, hogy Baksasós János a zenekar frontembere, ő kimenekült, a MUT rendszer elüldözte, és ő Németországban élt, nem is olyan régen, 1-2 évvel ezelőtt halt meg. Fantasztikus zenész, fantasztikus egyéniség volt, nagyon jó performanszokat csinált, tehát ő a művészetet szélesen értelmezte, és ez A család című száma, ez egy nagyon kellemes, jó hangulatú, ilyen békés dal. A másik nagy slágerük például még az Elszállt egy hajó a szélben, ami lemezen jelent meg. A Zöld-sárga, az talán lemezen nem is jelent meg, de mondjuk emlékezetes nekem, én Hobó rajongó is vagyok, nagyon szeretem a munkásságát, és Földes László rendszeresen színpadra vitte a Kexnek a műveit, és hát ők nagyon jó barátok voltak Baksasóssal, tehát nekem ehhez is kötődik, aki másszor is előadta, de ez egy ilyen komplex fiatalkori élmény. Hogyha Hobóról egy nagyon picit beszélhetek, akkor nekem a 89-es Hobó karácsony az első koncertélményem, 14 éves voltam, és akkor volt ugye a romániai forradalom, és akkor, tehát ugye akkor nem volt még a hírközlés ilyen gyors, és a Hobó a színpadról közvetített, hogy éppen milyen esemény van a forradalomban, tehát ezért 14 évesen ez egy nagyon különleges megélés volt, és hát a zene, a koncert hangulat azóta is magával ragad. És hogy keretes legyen a szerkezet, a bátyáméktól karácsonyra egy Hobó jegyet kaptunk, ami március 1-én itt az Egri Gárdonyi Géza Színházban, a 82. évében lévő Hobó egy fantasztikus 2 órás műsort adott, olyat, hogy le a kalappal.
0: Laci atya, neked mi jut eszedbe ezzel a dallal kapcsolatosan?
2: Nekem most nem a dallal kapcsolatban jutott eszembe, hanem igazgató úr szójátékáról. Ő mondta, hogy széles hallgató tábora van a műsornak. Erről jutott eszembe a sztori. Kormos Csaba atya, azt hiszem egy évvel végzett alattam itt Egerben a szemináriumban, és a szentelés óta mi nem találkoztunk. Amikor a rádióba jöttem, az üdvözletemet adja át a Csaba atyának, és Csaba atya szó szerint így küldte az üdvözletét: mondd meg a Laci atyának, hogy széles mosollyal üdvözlöm. Ennyit röviden erről.
0: Ezek után szóljon a Kex együttes Család című dala 1971-ből.

0: Műsorunk folytatásában hamarosan a Lokomotív GT együttes dalát hallgatjuk meg, amelynek olyan szép a címe: Szeress nagyon. Gondolom, te is nagyon szereted ezt a dalt többek között, hát hogy mi miatt, most elárulod nekünk.
1: Igen, igen, hát tegyük hozzá, hogy nagyon széles az a lista, amit látni szoktunk. Laci atya mindig, amikor érkezik a felvételre, megmutatja nekem is, és akkor látjuk, hogy mi lesz most a következő felvétel kínálata, és most ebből a bővített listából választhattam, és hát nagy örömmel választottam a Lokomotív GT-t, hiszen egy szupergrupról van szó, egy olyan zenekarról, ahol tehát ez egy világszínvonalú formáció volt, ezt nem csak én mondom, mert én botfülű vagyok, de akik nagyon-nagyon értik a zenét, ők is azt mondták, hogy ez egy olyan csapat volt, akik, hogyha mondjuk nem a vasfüggöny mögött tevékenykednek, akkor valóban a világhír járt volna nekik. Azért ők eljutottak tengeren túlra Európában, nagyon sok helyen koncerteztek, Szovjetuniótól Lengyelországon, hát mindenfelé, és mindenhol nagyon-nagyon szerették. És ott is, ahol ugye hát a magyar nyelvet nem nagyon értik, persze készültek angol nyelvű felvételek is, meg angolul is énekeltek, de alapvetően magyarul. És hát ez a dal, a Szeress nagyon, ez mind a szövegvilág, mind a profi zenével nagyon-nagyon közel áll hozzám, és hogy egy kicsit még megszemélyesítsem, ugye volt a LGT búcsú koncert a Nyugati pályaudvaron, azon is volt szerencsém ott lenni, és hát egy óriási, fantasztikus élmény volt. Mondom, nagyon-nagyon szeretem a koncerteket, mostanában kevesebbszer megyek, talán kiöregettem ebből, vagy nem is tudom, de ez is egy olyan fiatalkori élmény, ami mind a mai napig meghatározó.
0: Köszönöm, hogy megemlítetted, mert erre lettem volna kíváncsi, hogy ilyen koncertlátogató fiatal voltál, szerettél koncertekre járni?
1: Nagyon-nagyon, tehát hogyha már a Hobóhoz még visszacsatolhatok, akkor mi minden héten jártunk a Hobó klubba, minden vasárnap volt a Lágymányosi Közösségi Házba egy ilyen kicsit ilyen ülős koncert, ahol minden héten találkoztunk. Aztán nyaranta se volt mindig szünet, mert volt, hogy az Orci kertben, a tópartján, szabadtéren ott muzsikáltak, és tényleg egy ilyen családias kör volt. De hát ezen kívül a szerencsére jutottam a nagyok koncertjére, és nagyon sok külföldi zenekar koncertjére, de akár mondjuk Bécsújhelyen, amikor ugye Pink Floyd azt mondta, hogy addig nem lépnek föl, amíg a vasfüggöny áll, hát mindennyiunk szerencsére felléphetett a Pink Floyd, mert a vasfüggöny lebomlott, és Bécsújhelyen volt 94-ben egy fantasztikus koncert ott a repülőtéren, Pink Floyd, és ott is ott voltunk. Tehát ez volt a méretében a legnagyobb koncertélményem, de ezen kívül még nagyon-nagyon sok.
0: Milyen találó a magyar kifejezés és nyelv, koncertélmény? Valóban a koncerten halljuk ezeket a közismert dalokat, és együtt énekli az ott lévő társaság, teljesen más hangulatú, és olyan jó együtt énekelni, együtt megélni annak a dalnak az előadását, együtt éneklését. Szó szerint közös élményben vesz részt a kedves koncertlátogató, vagy a koncertet átélő közönség.
1: Igen, és hiába, hogy természetesen a profi zenészek alaposan megterveznek egy koncertet, le is próbálják többször tényleg, hogy a zene, a fény minden stimmeljen, de megvan annak a spontán hangulata, hogy hogyan is változhat a helyzetnek megfelelően. Például volt olyan, hogy volt egy közös koncert Hobó Deák Bél Beatrice, és az történt, hogy a Nagyferóék erdélyi koncertről nem értek vissza, és hát akkor azt mondta Deák Bél, hogy hát itt a közönség várja Beatrice dalokat is, és Deák Bill énekelt Beatrice dalokat, szóval ez is egy olyan fantasztikus dolog volt, hogy ezt az élet szerkesztette.
0: Az élet írta. Igen. Kedves Laci atya, neked mi jut eszedbe a Lokomotív GT együttes hamarosan hallható Szeress nagyon című daláról?
2: Én inkább a kezdeti korszakát szerettem nagyon az LGT-nek. Ezt a dalt Zalatnai Sorolta is énekelte, az is megvan a gyűjteménybe, de szerintem az LGT változata sokkal jobb. Azért választottok az adásba is, hogy ez hangozzék el, úgyhogy igazgató úrról kezet fogok, hogy ezt a változatot választotta.
0: Meghallgatjuk akkor a Lokomotív GT együttes Szeress nagyon című dalát 1972-ből, szól a felvétel.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai 100. jubileumi adásunk végéhez értünk. Még kimondani is csodálatos ezt a számot, és ahogy te is említetted, kedves Laci atya, van miért hálát adnunk, van miért köszönetet mondanunk, és mi ezt a köszönetet ki is mondjuk a Jóisten, a Szűzanya felé, és a kedves hallgatók felé, akik megtiszteltek bennünket két hetente ragaszkodásukkal és a műsor iránti szeretetükkel és hűségükkel. Kérjük, hogy továbbra is tartsanak velünk a soron következő adásainkban. Neked még milyen gondolatok jutnak eszedbe a 100. adás apropóján? Így az elköszönésben.
1: Már szóltunk a Jóisten iránti háláról. Ahogyan említetted, Böbe, a hallgatók felé szeretnénk kifejezni a köszönetünket. Több hallgatótól kapunk visszajelzést, és nagyon jó, hogy olyan dolgokat is jeleztek vissza, ami segített nekünk a műsor készítésében, nekem a dalok összeválogatásában, olyan információkat, amelyeket én korábban nem tudtam. És emlegettük Böbével, hogy ennek nagyon örülünk, mert ez mutatja, hogy a kedves hallgatók figyelemmel kísérik az adásokat. Azt hiszem, hogy csak annyit tehetek hozzá, hogy ezek a dalok valóban önmagukért beszélnek.
0: Jó hírrel szolgálhatunk a kedves hallgatóknak, hiszen folytatódik a Nosztalgiázzunk Laci atyával című sorozatunk, és két hetente újabb és újabb példákkal szolgálunk arra, hogy milyenek is azok a jó, magyar vagy külföldi zenék, amelyek évtizedekkel ezelőtt születtek és időtállóak. Köszönöm szépen Széles László Lőrinci plébánosnak a beszélgetést. Köszönöm szépen Bércesi András igazgató főszerkesztőnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ő is partnerünk volt a 100. adás elkészítésében, mint ahogy köszönöm a technikai munkatárs Bilincsik Márton munkáját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Találkozunk legközelebb két hét múlva. Tartsanak akkor is velünk. Kellemes időtöltést, jó rádiózást!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddé félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A termesztett növények számára a hőség komoly stresszt jelent, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kora reggeli vagy késő esti öntözés elengedhetetlen. A csepegtető öntözés a leghatékonyabb, mivel közvetlenül a gyökérzónát éri és csökkenti a párolgási veszteséget. Életbe lépett mától a vasút nyári főszezoni menetrendje. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a főszezonban, mint eddig, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tette hozzá Hegyi Zsolt. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormánya Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri, alpolgármesteri és megyei közgyűlési elnökök fizetésének befagyasztását a Tisza párt, és megvonnák a havi költségtérítésüket is. Ezt Magyar Péter miniszterelnök is megerősítette. A jövő héten dönthet a parlament a védelmi

0: német üzemanyagár kivezetéséről, a kőolaj világpiaci árának alakulása és a forint erősödése áll a döntés hátterében. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet, a véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. Feloldotta a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását a magyar kormány. Tar Zoltán önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar lapokat, amelyek szerintük orosz propagandát terjesztettek. Ismét Berek Szászvárosát javasolt az ukrán elnöknek a kétoldalú találkozóra a magyar kormányfő a brüsszeli uniós csúcs találkozón. Magyar Péter elmondta, rövid időre csupán, de találkozott Volodymyr Zelenszkijjel. Ukrajna tervezett uniós csatlakozására utalva megerősítette, az uniós zárónyilatkozatból a magyar kormány javaslatára kikerült az a rész, amely a gyorsított csatlakozásról szólt volna. Az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszországnak előbb-utóbb tárgyalóasztalhoz kell ülnie, az Európai Uniónak pedig egységes üzenetet kell küldenie az orosz elnök felé. Ursula von der Leyen erről az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján beszélt. Megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is, ezúttal egy évre. Bulgária vétózza az Oroszország elleni új uniós szankciócsomagot. A bolgár miniszterelnök az uniós tagállamok vezetőinek csúcs találkozójára érkezve mondta azt, az újabb szankciócsomag negatív hatással lehet a bolgár gazdaságra, továbbá Szófia nem ért egyet egy orosz ortodox püspök szankciós listára helyezésével. Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy a történelmi léptékű dróntámadásban súlyosan megsérült a moszkvai olajfinomító. Az orosz főváros Kapotnya negyedében található óriás létesítmény határozatlan időre teljesen leállította a működését, ezzel összeomlott az orosz olajellátás egyik bástyája. Az ukrán elnök közölte, egy hetet ad Alekszandr Lukasenka belarusz elnöknek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők fognak lépni, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Végül az időjárásról. Holnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 15 és 20, napközben 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Grillusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőttek is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
1: Reklámot hallottak.

0: hét évfordulója.
1: Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. 1942. június 18-án született az egyik legismertebb brit zenész, zeneszerző és producer, aki elsősorban, mint a Beatles egykori tagja lett ismert. Ő Sir James Paul McCartney. A következő fél órában róla hallanak rövid ismertetőt, és természetesen felcsendülnek legnépszerűbb slágerei. Paul McCartney elismerten a 20. század egyik zenei ikonja. Az Egyesült Államokban 29 listavezető kislemezével ő tartja a rekordot. Ebből 20-at a Beatles, a maradék 9-et a Wings tagjaként, valamint szóló karrierje során adott ki. Több mint 50 top 10-es slágert írt, vagy volt bennük társszerző. Többet, mint bárki más. Nagy hatású basszusgitáros, elismert gitáros, zongorista és dobos. McCartney és John Lennon voltak a Beatles két fő dalszerzője, és az ebben az időszakban írt dalai, mint a Hey Jude, a Yesterday vagy a Let It Be rendszerint a könnyű zene történetének legjobbjai közé sorolják. Kedves hallgatóink, a következő percekben hallgassunk meg ezek közül néhányat.

Paul McCartney a Beatles 1970-es feloszlása után is sikeres művész maradt. Az 1970-es években Wings nevű zenekarával, majd később szóló karrierje során Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban 30 top 10-es kislemeze jelent meg. Sokszor vetik a szemére, leginkább a brit sajtó, hogy régi módi. Ennek ellenére még ma is rengetegen kedvelik. 36 éves szóló karrierje során ott volt a slágerlistákon, és beiktatták Rock and Roll Hall of Fame-be. A zenélés mellett gyakran fest, bár eddig még nem rendezett kiállítást. Támogatja az állatvédő szervezeteket, a taposóaknák felszedésére irányuló kezdeményezéseket, és lelkes híve a vegetáriánizmusnak. És még néhány érdekesség Paul McCartneyről. A Yesterday a legtöbbet feldolgozott dal a világon, több mint 3000 különböző változata létezik. Egyébként ez a dal a világ legnépszerűbb dala. Csak az Egyesült Államok rádióállomásai több mint 6 millió alkalommal játszották eddig. Paul McCartney a legsikeresebb könnyűzenei szerző és előadó, 100 millió eladott kislemezzel és 60 aranylemezzel. Egyébként a Sussexi Egyetem tiszteletbeli doktora zenében. És ő az első rockzenész, aki megkapta Chile lovagi érdemrendjét a zenéért, a békéért és az emberek egyetértéséért végzett szolgálataiért. A világ leggazdagabb rockzenészeként tartják számon. Egy 2004-ben végzett felmérés szerint a vagyona 762 millió font körül van. Ő az egyetlen Beatles tag, aki elvégezte a középiskolát, egy művészeti szakközépiskolát. A New Yorki rendőrség tiszteletbeli nyomozója, és sok híres zenészhez, például Jimi Hendrixhez, Ringo Starrhoz, vagy éppenséggel Wolfgang Amadeus Mozarthoz hasonlóan, McCartney is balkezes. És állítólag sohasem tanult meg kottát olvasni, ehelyett a hallására hagyatkozik. Ennyit röviden Sir Paul McCartneyről, a következő percekben pedig két nagyon ismert szerzeményt hallanak tőle, az egyik egy duett Stevie Wonderrel, a másik pedig szóló karrierje egyik legnépszerűbb felvétele. Jó szórakozást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában Sir Paul McCartney brit zenész, zeneszerző életéről hallottak rövid ismertetőt, és felcsendültek legnépszerűbb slágerei, hiszen a zenész 1942. június 18-án látta meg a napvilágot Nagy-Britanniában, Liverpoolban. További szép napot és jó időtöltést kívánok minden munkatársam nevében. A szerkesztőt, Túri Saroltát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm mai műsorunk minden kedves hallgatóját, és nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Tóth Levente színművészt.
4: Jó estét kívánok sokan!
3: A helyzet az, hogy Leventével délelőtt fejeztünk be egy nagyon hosszú felvételt, amit talán a jövő hónap elejétől hallhatnak majd a rádióban a kedves hallgatóink. Ez Neil Boydnak az Egek mit évő legyek című kötete, ami egy elég hosszú mű volt, de most nagyon ügyesen dolgoztunk Leventével, és elég gyorsan sikerült a felvételeket végül is abszolválnunk. És ugye azért érdekes ez a mű, mert megint egy pap szemszögéből beszél az életről, egy kicsit anekdotikus. Milyen volt neked olvasni?
4: Hát megmondom őszintén, ugye a fordítása voltak, ezt beszéltük, akadozott, de egyébként meg egy nagyon olvasmányos, egy nagyon, nagyon életszerű történet volt, és én ezeket szeretem igazából, amelyik szóval az ember olvas, és ugye el is képzeli ezt.
3: Ami ehhez ad még egy kis pluszt mindenkinek, hogy angol, tehát ugye, ahol az anglikán vallás, mondhatjuk így azt, van, hogy gyakorlatilag az államvallás, tehát egy kicsit ellenzékben vannak a katolikusok, és ez még ad egy külön pikantériát a történetnek.
4: Igen, de ezt jó humorral kezeli maga a kötet. Én azt gondolom, hogy majd, hogyha a hallgatók is hallják, vagy hallgatni fogják, akkor nagyon sok... Vannak pici odaszúrások nyilván ebben a történetben, de hogy azért alapvetően egy nagyon kellemes, egy nagyon jópofa humorral kezeli ezt a történetet, a kötet. Úgyhogy nagyon izgalmas, jó olvasmányos.
3: Ha így visszagondolsz, ugye gyakorlatilag mióta a rádió működik, azóta dolgozunk itt együtt. Az azt jelenti, hogy 26 éve. Az idén kicsit nehéz is átgondolni, hogy mik azok, amiket együtt felvettünk. Te emlékszel még például, hogy mi volt az első munkád, amit itt nálunk
4: hát csináltál? Igen, a legelső munka az a Koppány Jaga testamentuma volt, és azt emlékszem, hogy azt éjszaka vettük fel, vagy éjszakánként vettük fel, hogy én próba után mentem a stúdióba, ugye akkor még a Széchenyi utcán volt a stúdió. És akkor nem tudom, én este 10:30-tól hajnal 2-ig, vagy nem tudom, csináltuk. És a másodikra is emlékszem, még az a Koldus és Királyfi volt, és hát gyakorlatilag ott kellett nekem megtanulni, hogy milyen műfaj is ez. És emlékszem, a Koppány Jaga testamentumát, ha most újra kéne mondani, vagy olvasni, akkor biztos, hogy másképp tenném, mert ott próbáltam például minden szereplőnek más hangot, karaktert adni, és aztán, mert hogy ilyen rádiójátékosba gondolkoztam, de aztán rájöttem évekkel később, hogy a hangos filmnek nem ez a lényege, vagy az a rádiójáték lenne, hanem az, hogy magát a történetet abszolváljuk, és hát volt olyan belementünk, amikor vissza kellett hallgatni 3 nappal az előtti felvételbe, hogy milyen hangot adtam én az adott karakternek, mert közben ugye elfelejti az ember, és ez kicsit megnehezített a dolgot, azóta talán már jobban belejöttem.
3: Meg az embernek változik valóban, ahogy mondtad, az elképzelés. Igen, tehát persze, igen. Hogy nyilván nem 3 szereplő van egy regényben, ott tényleg nehéz megegyezni, hogy kikivel van a végére. Így van. Amik nekem nagyon emlékezetes felvételek voltak, azok például ugye a Tikovics Ernő műsorába készülő, az Ernő fohászába az irodalmi betétek, amiben szintén hosszú-hosszú regényeket is felolvastunk, így amik van. Mentek folytatásokban.
4: Igen. Megmondom őszintén, hogy azért jó ezt csinálni, ezt a dolgot, mert sok olyan művelés dologgal találkozom így, amivel egyébként valószínűleg nem találkoznék. Én valószínű, hogy életemben nem olvastam volna mondjuk Pápa Új-Gineáról, meg az ottani benszülöttekkel való találkozásokról, miközben egyébként meg egy tök olvasmányos és tök érdekes történet volt. Tehát ezeket a dolgokat, hogy is mondjam, nem feltétlen munka ezeket felolvasni, nyilván sok, mert egy helybe ülünk és sokat kell beszélni, de hogy annyira élvezetes és olvasmányos maga a történet, hogy úgy úgy el tud vinni, és egyébként nem tudom, hogy te mennyire veszed észre, hogyha valami közelebb áll hozzám, mert hogy most azért régóta dolgozunk együtt, akkor hát viszonylag könnyedebben tudom, és hogyha valamivel jobban küzdök, ugye mindig fölkészülök, tehát mindig elolvasom előre, tehát soha nem szűzen jövök be kvázi, akkor meg azért az embernek megakad a nyelve, beletörik, akkor úgy küzdik vele, de és például most ez a bojdatya is azért olyan volt, hogy egész jól haladtunk, gyorsabban, mint számítottunk rá.
3: Igen, egyébként amit mondtál, ezzel szerintem én is így vagyok, tehát nyilván amit én is szívesen olvastam, élmény, mondhatjuk azt, hogy élmény volt, azzal a szöveggel én is szívesebben dolgozom, mert ugye felvesszük, vágom, áthallgatom, zenélem, tehát gyakorlatilag így nagyjából van. Kívülről tudom a szöveget, mire eljutunk odáig, hogy a hallgatók hallják, és természetesen, hogy nekem is jobban esik olyannal dolgozni, ami nekem is tetszik, vagy hozzám is közelebben. A másik az már nyilván nyögvényelősebb, de persze azt is megcsinálja az ember, mert hát ez van. Amit mondtál, hogy olvastál olyat, amit biztos nem olvastál volna, ugye hangai jönnek a kusz-kusz-kókusz arra, mutoltál például. Igen. És mi a helyzet a legutolsóval, Korcsi kutyával, amivel ugye van egy történeted is?
4: Igen, hát ez nagyon érdekes, mert ugye itt, amikor mi elkészülünk egy munkával, akkor ugye akár hónapokkal később kerül adásba, és hát ezen a bizonyos Korcsi kutyás történeten ugye már túl voltunk, ez Saskatchewanba játszódik, tehát azért emlékszünk ezekre a dolgokra, és egyébként azóta valahol ez visszaköszönt, mert valahol nem olyan régen a hírekben hallottam ezt a várost, hogy valami történt ott, vagy nem tudom, közben az ember így fölkapja a fét, hogy én ezt már tudom. Szóval, hogy mentem vásárolni, és akkor a pénztárnál egy hölgy ott megvárt kint, és hallgatom már Korcsi kutya történet, vagy nem tudom, mi van Korcsi kutyával, és akkor először úgy be se ugrott, hát az nem tudom, fél évvel ezelőtt vettük föl, tehát fogalmam nem volt így első pillanatra, és így mondtam is teljes meggyőződésnek, hogy hát örülök neki, hogy minden rendben van, és kimentem a kocsihoz, és pakoltam, akkor jutott eszembe, hogy de hát a Korcsi kutyáról szólt a történet, ugye, aminek gyakorlatilag az életét végig kísértük szintén egy regényben itt a Saskatchewani és környező rengetegekben. Úgyhogy ezek olyan tök jók, amikor azt érzi az ember, hogy van, aki várja, hallgatja, van olyan ismerősöm, akivel szoktam néha találkozni, és mondta, hogy ő mindig hallgatja, és mondta, hogy tök jó, meg tök, ezek nagyon jó visszajelzések, hogy érdemes ezt jól csinálni.
3: Ugye, amit most említettél, az Movatnak volt, az ilyen kutya nincs is
4: igen,
3: című
4: ezeket
3: szövege.
4: A címeket már nem, tehát,
3: igen, hát az az én dolgom, hogy a címekre emlékezzek, igen. De egyébként látod például az is érdekes, meg az is meglepő, hogy ugye mindenki azt hiszi, hogy ha az interneten fenn van és influencerkedik, vagy a tévében látják, stb., hogy csak akkor ismerik meg.
4: Nem.
3: De a hangja is, hogy tud olyan lenni,
4: igen,
3: hogy...
4: Igen. Hát nyilván, hogyha ha valaki egy adott mondjuk rádiót hallgat, akkor hallás alapján, ugye itt is az volt, hogy ahogy pénztárra fizettem, hogy a hangomat hallotta meg a hölgy, és úgy azonosított be, hogy az én lehetek. Ez tök jó dolog, hogy így kötődnek emberekhez, és akkor a hang alapján, ez biztos neki is furcsa volt, hogy egyszer csak ott áll egy ilyen öreg ember, mint én, és nem tudom, hogy milyen képzete lehetett a hölgynek rólam egyéb a hangom után, de hogy ezek ilyen nagyon aranyos találkozások.
3: Igen, és akkor így tudod egy arcot tenni a hanghoz.
4: Igen, gyakorlatilag igen, hogy akkor most már ez én vagyok.
3: Aztán olvastál nekünk Attenborough-t is.
4: Hú, tényleg. Igen.
3: Hát, az is még talán a régi helyen volt, ott is egy egész hosszút.
4: Igen. Hát ezek mind, és ez is ugyanaz a kategória, én azt gondolom, hogy amiket nem feltétlenül olvas el az ember. Uh-huh. Szóval,
3: igen, főleg egy Attenboroughnál kéne meg tud nézni a filmet.
4: Megnézi a filmet, és akkor az talán ilyen közelebbi tud lenni, de közben, és ez a csoda egyébként az olvasásban, és most is csak arra tudok buzdítani mindenkit, hogy olvasni kell, hallgatni is természetesen, mert hogy ez a saját képzeletvilágunk megjelenítése. Nyilván van egy adott helyszín, és ha mi nem jártunk ott, valami ott játszódik, akkor mi társítunk ez. Én legalábbis úgy olvasok mindig, hogy gyakorlatilag élő filmé válik előttünk, miközben olvasunk. És szerintem ez fantasztikus érzés, mert akkor a mi saját képzelőrünk van, és nem az, hogy megkapunk valamit készen egy filmben, hanem az olvasásban ez a csodálatos, hogy mi magunk gyakorlatilag fölépíthetjük azt a világot, amiről olvasunk. És ez egy csoda. Tehát, hogy nekem is mondom, tehát, hogy megvan például itt most legutóbb a Bojdatya történetében, ugye, hogy hol játszódik, Úgyhogy én ugyan voltam Londonban, de nem feltétlenül hiszem, hogy azon a környéken lehettem. Tehát mondjuk a piros buszt nyilván hozzá tudja képzelni, az piros busz, de hogy egyébként hogy az utat, nem tudom én, mi volt ez a kocsma?
3: A kocsma hangulatát, hogy milyen is egy angol kocsma
4: belülről. Ez mind ott van az emberben képben, és ez tök jó, hogy egy ilyen saját világomban benne van ez a dolog. Tehát, hogy az Attenborough-ra is visszatad, ott is az ember látja csodálatos képeket, tehát, hogy a filmeken meg, de itt azért mégiscsak az embernek a saját világa van, és hogy az mennyire más tud lenni, amit mi hozzáképzelünk a saját tapasztalásunkból, a gondolatiságunkból, és az a világ, az csak a miénk.
3: Tehát, így van, saját világot teremtesz. Igen, saját olvasatot, saját világot, és nem tudom te, hogy vele, de nekem például így film és, vagy megfilmesített könyv és könyv kapcsán, én mindig jobban tudok mondjuk érzelmileg is azonosulni akkora szereplővel, ha olvasom, mintha nézem. Valószínűleg ugyanezért a folyamatért, mert hogy jobban beleélem magam, én teremtem meg magamnak, nem tudom te, hogy vagy például ezzel a vetületével.
4: Abszolút, ráadásul ugye itt van egy óriási dolog, tehát az, hogy egy filmen megjelenik egy adaptáció, ugye ott van egy rendezői, egy színészi elképzelés. Mondom ezt színészként is, tehát hogy akkor a színész hogy jeleníti meg, vagy a rendező milyen instrukciókat ad. És ettől lehet, hogy teljesen más karakter lesz az adott szereplő, mint amit mi könyvben olvasva elképzelünk ennek a karakternek. Tehát mi gondolhatunk egy kedves karakterre, miközben mondjuk egy filmen egy utálatos karakter lesz. Ugyanaz. És akkor erre azt mondom, hogy de az az igazi, meg az a valid, amit én magamnak kigondoltam, és akkor ilyenkor szokott az lenni egyébként, hogy a film maga az kevésbé tetszik. Tehát, hogyha elolvasod a könyvet, megvan a saját magad kézet, és ehhez képest egy teljesen más értelmezését, ez olyan, mint a versek, ugye, hogy értelmezzük, akkor az úgy idegenné kezd válni, és akkor hú, ez nem így volt a könyvben, ez nem, és akkor ebből jönnek az ellenzés. Szóval, hogy én mindenkit bátorítok, hogy maradjuk a könyvnél, tehát, hogy az így tök rendben van.
3: Most említetted a verseket, igen, és ugye igen. Ezt még nem is mondtuk, hogy valóban verset is rengeteget olvastál nálunk, szerintem nem is tudnánk így most összeszedni se hirtelen, hogy a még számot se tudnánk mondani, de egyébként Levi most a könyv után verseket is olvasott nekünk. Tehát ugye szegényeknek ez úgy történik, hogy bejön, próza, arra ráhangolódik, fogja, ugye veszi a hangját, veszi a hangulatát, csak majd jön neki 10-12 vers, ami darabonként teljesen más, és ugye amit önök hallanak mondjuk egy versösszeállításban, vagy mondjuk reggelenként egy napversébe egy darab szóló verset, azt ugye mi felolvasunk egybe 30-at, és nem tudom neked, színészként ez ugye milyen munka, hogy mindegyik más hangulatú, más hang, és így tovább, és erre azért váltani kell.
4: A vers az egy külön műfaj, és az ugye mondjuk, hogyha egy ilyen novellás kötetet olvasunk föl, akkor ugye én úgy szoktam fölkészülni általában, hogy körülbelül az az etap, ami aznapra van, akkor azt én előtte vagy reggel, vagy előző este átolvasom. És akkor az úgy nagyjából megvan. A verseknél viszont nem. Tehát a verseket, azokat kétszer, háromszor, négyszer át kell olvasni. És itt visszautalok arra, amit az előbb mondtam, ugye, hogy ott milyen képzettársításunk van a versnél, hogy mi mit gondolunk bele, miközben nyilván van a versnek is egy hangulata, egy célja. Én amikor zsűrizek, akkor jó, hogy meg fognak rám haragudni, mindegy. Szóval én azt nem szeretem, amikor a pedagógusok azt próbálják a gyerekeknek megmagyarázni, hogy mire gondolhatott a költő, amikor írta ezt a verset, ezt senki nem tudja. Az előadó művészetnek a lényege, hogy amikor egy verset mondunk, akkor a mi gondolatiságunkat közvetítsük a vers által, hogy mi mit gondolunk róla. És akkor ilyenkor szokott félremenni a dolog, hogy mit tudom én, Pilinszky a Francia fogoly című versét mondatják 10 éves gyerekekkel, és akkor ilyenkor a hátamon föláll a szőr, hogy 10 éves gyermek ezeket azért nem tudja úgy átélni, meg nem tudja elmondani, hogy ő mit gondol, és akkor csak egy sima szövegmondás lesz belőle, és lehet, hogy szépen mondja. De hogy a versnél pont ez a lényeg, hogy ott egy kicsit mi is vagyunk, és megpróbáljuk egy kicsit közvetíteni azt is, amit akar. Tehát nyilván egy szomorú verset nem fogok vidáman elmondani értelemszerűen, de hogy ehhez azért, ehhez nem elég egyszer elolvasni egy verset, hogy ezt tudjuk. Tehát, hogy ezt mindig én tanulni is úgy tanulok egyébként például a verset, hogy soha nem verszakonként, mert képtelenség, hanem mindig az egészet. Tehát lett légyen bármilyen hosszú, bárhány verszak, akkor mindig az egészet, mert csak akkor tud élni, hogyha megvan az íve a dolognak.
3: Most eszembe jutott egyébként egy sztori, szerintem mi akkor dolgoztunk először együtt, verset olvastattam veled, húsvétit, én nem tudom, neked ez megvan-e. És nagyon szemtelen voltam, mert legalább 6 változatot kértem egy kosztolányiból. Mert ez a, nem is tudom, melyik volt már, de húsvéti himnusz, igen, ez a címe, és ugye ott van egy ilyen fokozás, és igen. Valahogy nem voltam elégedett azzal, hogy igen. A fokozás jött a végén, és tudom, hogy a végén így felszesz, hogy na jó, mondok még egy utolsó. Viszont ugye meg lett, tehát ugye a 6 változatot.
4: Nem emlékszem, az idő mindent megszépít.
3: És ugye ez megint egy ilyen kulisztatitok, bár nem szeretem ezt a szót használni, mert nagyon el van már koptatva, de ugye például felvettük azt a 6 változatot, és végül abból lehet össze egy, ugye, igen. Mert addig rakjuk, igen. Amíg tökéletes nem lesz.
4: Igen, egyébként érdekes, mert ugye arról sem beszélünk ilyenkor soha, hogy azért te mindig itt ülsz, te mindig hallgatod, te mindig kijavítasz bennünket, mert ugye amikor olvasunk hangosan, akkor hajlamosak vagyunk átsiklani dolgok, vagy egy hangsúlyt rosszul mondva hajlamosak vagyunk tovább siklani, mert hát, ha nem veszi észre, de hogy
3: de úgy ezt látom, mert a hangotokon is lehet hallani, amikor bepróbálkoztuk egy-egy ilyen átsúszással, meg így látni a gesztusokból, és tudta ő, hogy ez nem lesz jó.
4: És, de hogy itt vagy, tehát, hogy itt ülsz mindig velünk, tehát ez nem úgy működik, hogy bejövünk a süket szobába, és akkor elkezdjük felolvasni, és akkor lesz, ami lesz a dologban, hanem itt ülsz velünk mindig, és mindig javítod a hibákat, mert hát kontroll nélkül ez nem is nagyon tudna működni, én azt hiszem, hogy le a kalappal, mert azért velünk itt ülni ezeket a 2-2,5 órákat, amit egy húzamban nyomunk, azért az se semmi.
3: Hát meg az, hogy ugye ugyanúgy, ahogy ti figyeltek, nekem is figyelni kell.
4: Abszolút, hát nyilván ennek ez a lényege.
3: Koncentrált figyelmet fel kell tartani mindenkinek, igen. És ugye most még visszatérve a versekre, most ugye volt megint ez a pár vers, amit felolvastál, pár, igen. És ugye itt is előfordul, egyrészt, ahogy te mondtad az előbb, hogy amit a költő, amit te gondolsz, és utána még beleszólok én is.
4: Jó, hát ez a dolog. De érdekes, mert ugye itt például most, amit ma olvastunk föl, ugye itt is van szabad vers, igazából, ugye ami egy nagyon nehéz műfajilag meghatározni, hogy mondjuk a szabad verset, nincs az a fajta ritmikája, mint egy versnek, és akkor ebben el kell igazodni. Ráadásul ugye sok olyan vers van, sok olyan költő van, pláne a maiak, vagy a hozzánk közelebb időben, hozzá közelebb élők közül, akik például semmiféle írásjelet nem használnak.
3: Igen, ez most nagyon divat.
4: Ez igen. Most baromi nagy divat, hogy úgy írnak egy féloldalas verset, mondjuk, hogy egy darab írásjelet nem találsz benne, miközben 650 féle gondolat van mögötte, és akkor ezt azért helyre kell tenni. Tehát azért mondom, hogy itt aztán elengedhetetlen, hogy sőt, hát én azért a nehezebb, tehát amikor nagyon nehéz dolgokat adsz, akkor ugye ceruzával szoktam bejelölgetni magamnak, hogy akkor itt most pont, vagy gondolatjel, vagy mi alapján kell elmondani a verset, mert szóval nem lehet ezt csak úgy odadobni.
3: És a másik, ami megint érdekes helyzet szokott lenni, pont egy-egy ilyen szabad versnél, hogy van az én értelmezésem, és az is teljesen uh-huh. Rendben van, és van a tiéd, ami ugyancsak teljesen valid.
4: Így van, hát ez megint csak ez az érdekesség a dolognak, és én a pedagógusokat erre bíztatom. Én nekem a középiskolában nagyon jó magyar tanárom volt, aki erre tanított bennünket alapvetően, és én ezt vallom már lassan 40 év távlatából, hogy ez milyen igaz volt akkor, pedig nem akartuk mi ezt elhinni, hogy ez jó, hogy hagyni kell, hogy a tanuló az a, ahogy említettem is, a saját gondolatiságát, a saját egyéniségét, a saját megéléseit közvetítse abba a versbe, mert akkor lesz igazán az övé, és akkor lesz igazán hiteles. És hagyni kell, hogyha a gyerek úgy értelmez egy verset, vagy egy tanuló úgy értelmez egy verset, ahogy nem feltétlenül mi, az nem feltétlenül rossz.
3: Így van.
4: És
3: így
4: nem
3: van.
4: Szabad azonnal elutasítani, és nem szabad egyféle interpretációban közvetíteni ezt, hogy ez csak így lehet is, mert erre gondolt a költő, mikor írta. Hát Balassi Bálintnál nem tudhatjuk, hogy mire gondolt, amikor megírta ezt a verset.
3: Így van például. Én köszönöm szépen, hogy a munka után még itt maradtál velem beszélgetni.
4: Ja, én köszönöm, kicsit, persze.
3: És akkor a hallgatóinkat meg majd szeretettel várjuk, amikor elkezdődik az új folytatásos Az egek mit évő legyek, ugyancsak Tóth Leventével.
4: Így van. Köszönjük szépen, és hallgassák.
5: Kedves hallgatóink, Tóth Levente Prima díjas színművésszel, műsorvezetővel, rádiónk egyik állandó felolvasójával, Somosvári Eszter Anna beszélgetett. A műsorban beígért regényt jövő héten szerdától hallhatják majd, kedves hallgatóink, a Beszélőkönyvek című műsorunkban.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddé félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízasztással igyekeznek segíteni. A termesztett növények számára a hőség komoly stresszt jelent, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kora reggeli vagy késesti öntözés elengedhetetlen. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant be, hogy Karol Navracsky lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkelő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhíniai mészárlások felelőseként tekint rájuk. Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy a történelmi léptékű dróntámadásban súlyosan megsérült a moszkvai olajfinomító. Az orosz főváros Kapotnya negyedében található óriás létesítmény határozatlan időre teljesen leállította a működését, ezzel összeomlott az orosz olajellátás egyik bástyája. Az ukrán elnök közölte, hogy egy hetet ad Alekszandr Lukasenko belarusz elnöknek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására. Máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Ismét Beregszász városát javasolta az ukrán elnöknek a kétoldalú találkozóra a magyar kormányfő a brüsszeli uniós csúcs találkozón. Magyar Péter azt mondta, ott csak rövid időre találkozott Volodymyr Zelenszkijjel. Ukrajna tervezett uniós csatlakozására utalva megerősítette, az uniós záró nyilatkozatból a magyar kormány javaslatára kikerült az a rész, amely a gyorsított csatlakozásról szólt volna. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormánya Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes.

0: Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri, az alpolgármesteri, valamint a megyei közgyűlési elnökök fizetési befagyasztását a Tisza párt, és megvonnák a havi költségtérítést is, ezt Magyar Péter miniszterelnök megerősítette. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről, a kőolaj világpiaci árának alakulása és a forint erősödés áll a döntés hátterében. Társadalmi egyeztetése bocsátott a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet, a véleményeket június 27-ig várják. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok. Életbe lépett a vasút nyári főszezoni menetrendje, kétszer annyi vonat közlekedik mostantól, mint eddig, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tette hozzá Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról, holnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagyszámban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszán túlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 15 és 20, napközben 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

0: mágia.
1: Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, ezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokkzenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
1: Reklámot hallottak.

0: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket Gulonda János nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban ellátogatunk az Edelényi Szent János Görög Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényére, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Tartalmas rádiózást kívánok!
2: Valóban 2017-ben voltam itt, hát a diákok közül nyilván nem volt itt senki sem, ez logikus, de a tanárok közül hányan voltak itt akkor már? Most vigyázzanak egyébként a kézfeltartással, mert lehet, hogy meg fogom kérdezni, hogy emlékeznek arra, hogy mit mondtam 9 évvel ezelőtt. Könnyű helyzetben lesznek egyébként, mert én sem tudom. Tehát én sem emlékszem rá. Elő kellett volna venni a 17-es előadást, prezentációt, vízről akkor is volt szó, és most is elég nyilvánvaló volt, hogy ha már itt a nyár, és az aszály az sokkal hamarabb érkezett meg, mint ahogy a nyári hőséget megtapasztaljuk, ezért nyilvánvaló volt, hogy beszéljünk a vízről, klímáról, mezőgazdaságról és természetesen az aszályról. Ugye beszélni fogok majd, ez a közepén lesz a prezentációnak, a sok víz, a kevés víz és a szennyezett víz drámájáról. Akkor beszéljünk csak most a kevés víz drámájáról, hiszen ez a legaktuálisabb. Magyarországon az a helyzet következett be az elmúlt években, részben a klímaváltozás hatására, hogy új fogalmakkal kell megismerkednünk. Az ilyen az időszakos víztest fogalma. Magyarországon ez nem volt. Tehát eltűnik évről évre, tavakból, folyókból, patakokból víz időszakosan. Korábban ilyen volt a Balkánon, most nincs. Ugyancsak új fogalom a téli aszálynak a fogalma. Ez sem volt korábban. Az én gyerekkoromban, de nem csak gyerekkoromban, még 10-15 évvel ezelőtt sem beszéltünk a téli aszályról. Tavaszi aszályról már csak-csak, de inkább az aszály az nyárhoz kötődött. Ma meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy az aszály az nem csak nyárhoz, a nyári hónapokhoz kötődik, hanem már téli aszályról és tavaszi aszályról is beszélünk. Ez Magyarországon azt jelenti, hogy az elmúlt évek csapadék hiánya miatt egy évnyi csapadék hiányzik egyébként a földekből. Ez meghatározza természetesen a mezőgazdaság lehetőségeit. Majd mutatni fogok egy aszálytérképet nem sokára, ahol látni fogják, hogy a május végi állapot is meglehetősen kritikus, és még a nyár elején vagyunk, tehát egy meglehetősen hűvös tavasz után vagyunk. Ez a mezőgazdaság számára óriási kihívást jelent, tehát nem csak a vízügyi szakemberek, ugye itt képeznek majd vízügyi szakembereket, hanem a mezőgazdaságból élők, a mezőgazdasági szakemberek számára is bizony ez egy komoly kihívás lesz. A fő szabály pedig az alkalmazkodás. Ugye volt szó arról, hogy 2017-ben voltam itt utoljára, sok minden történt azóta, majd erre néhány esetben visszautalok. 6 kérdésre szálltam, 5 kérdést szoktunk szerepeltetni, de most annyira gazdag volt az anyag, hogy 6 kérdést tettünk be, nem akartam egyiket se kihagyni. Ez azt jelenti, hogy lesz egyfajta interaktivitás, tehát a mobiltelefonokat egyébként nem tudom, hogy használhatják az iskolában, nem, de most kivételesen ez megengedett, gondolom. Tehát a mobiltelefonokat, ha jól tudom, akkor próbáltak előtte, mobiltelefonokon majd leadhatják a válaszaikat a különböző kérdésekre. Tehát 6 kérdés lesz, és a általános képpel kezdünk, egy globális képpel kezdünk, innen szoktunk indulni, ha úgy tetszik, ez a kályha, ahonnan el szoktuk indítani ezeket a prezentációkat. Ezek demográfiai folyamatok, hogy lássuk, érezzük, nem Magyarország vonatkozásában, hanem globálisan az egész világon, hogy mi is a probléma halmaz, amiben ez a kicsi kis ország, és mi mindannyian beleilleszkedünk. Demográfia. A demográfia tekintetében azért van egy kérdés mindjárt az elején, egy bemelegítő kérdés, ami nagyon egyszerű. Hány ember élt a Földön 1950-ben? Tehát 75-76 évvel ezelőtt. Tehát hány ember élt a Földön 1950-ben? Az első lehetőség 2,5 milliárd, a harmadik 3 milliárd, a negyedik pedig, hogy 6 milliárd. Ugyan a 2,5 milliárd és a 3 milliárd között nincs olyan nagy különbség, és azért vannak jó néhányan, akik azért ennél magasabb számot írtak be, 5 milliárd, 6 milliárd. Mindjárt látni fogják, hogy mennyi is, honnan indultunk 100 évvel ezelőtt. Hogyha ezt nézzük, akkor az emberi faj megjelenésétől is nézhetjük, de az azért érdekes, mert ha azt nézzük, hogy mikor jelent meg az ember, földtörténetben, és hogyan nő a népesség, akkor eljutunk ide, ez valamikor a 19. század eleje, de 100 évvel ezelőtt, itt már az első világháború után vagyunk, tehát nagyjából a 20-as évek közepénél 2 milliárd fő él a Földön. Ez 100 év alatt megnégyszereződött, és ennek a dinamikája a demográfusok számítása szerint azt eredményező, hogy 2050-re legalább 10 milliárd ember, lehet, hogy kicsit több, lehet, hogy kicsit kevesebb lesz a Földön. Nem fordult elő ilyen az emberiség történetében, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen mértékű népesség növekedés következett volna be. Mi következik ebből? Tehát miért jelenthet ez problémát? Azért, mert miközben a népesség nőtt, ezt a zöld vonal mutatja, aközben a vízfelhasználás kétszer olyan gyorsan nőtt, az energiafelhasználás pedig háromszor olyan gyorsan nőtt. Ma az energiával nem sokat foglalkozunk, nem fér bele az egy órába, de csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ez azért probléma, ez a háromszoros növekedés, mert ennek az energiának mind a mai napig, most egy kicsit csökkent az elmúlt egy-két évben, tehát most már kevesebb, mint 80%-a, néhány évvel ezelőtt, mint több, mint 80%-a az úgynevezett fosszilis energia hordozóból származott, tehát szén, olaj és gáz elégetéséből szereztük az energiát. De még mindig több, mint 75%. És hogyha most azt nézem, hogy a vízfogyasztás, ma inkább a vízről fogunk beszélni, a vízfogyasztás is kétszeresen nőtt, és még az egyéb fogyasztás, majd ezzel kapcsolatban egyetlen tételt fogok csak kiemelni, ez a műanyag, de most mondhatnám az élelmiszert, mondhatnám az ipari nyersanyagoknak a fogyasztását, és így tovább, és így tovább. Tehát minden tekintetben egy hihetetlen bővülés, fogyasztás bővülés jellemző az elmúlt évszázadra. Ennek minden súlyos gazdasági, egészségügyi, környezeti következményével együtt, zárójel bezárva. Na de térjünk vissza a vízre, hogyha most csak a vízről beszélünk, és egy prognózis, és szerint nincsen olyan nagyon messze, 14 év múlva, 2040-ben. A kutatók szerint, egészen pontosan ez az intézet, aki itt látható, az a World Resources Institute, tehát ennek az intézetnek a prognózisa szerint a piros az érdekes, tehát a sötét piros, vagy inkább vörös területek az érdekesek, ezek 2040-re már nagyon-nagyon magas, tehát víz stresszes régiók lesznek, az Egyesült Államok is egyébként. Kína is, a két világ nagyhatalom. India, most a Szaúd-Arábia az nem lep meg senkit sem, de Európában is Spanyolország, Olaszország, Görögország, Törökország, tehát hatalmas területen és nagyon sok ország a világnak víz stresszes ország lesz. Van egy másik becslés is, ez 2050-re, tehát 10 évvel későbbre vonatkozik. Ez alapján, a becslés alapján azt lehet mondani, hogy 2050-ben, ha ezek a tendenciák folytatódnak, amiket most látunk 2026-ban, akkor 2050-ben az akkorra becsült, az előbb mondtam, hogy nagyjából ez 10 milliárd ember lesz, az akkorra becsült népességnek körülbelül a fele, és a világ gabona termő területeinek közel a fele víz stresszes régióban lesz. Nem nehéz elképzelni, hogy akkor itt, hogyha az embereknek a fele, az emberiség fele ilyen helyen él, akkor az ellátása, tehát akár csak az ivóvízzel való ellátása, és a mezőgazdasági vízigény, öntözési vízigény, a növénytermesztéshez és az állattartáshoz szükséges vízigény kielégítése, és akkor az iparról már nem is beszéltem, pedig az is meglehetősen vízigényes terület, komoly gondokat fog okozni, sőt, néhány helyén a világnak el fog lehetetlenülni. Ez pedig komoly migrációs hullámot indít el, ez egy újabb zárójel, ezzel se fogok ma foglalkozni, de ezt a zárójelet is bezárom. És ez mindez a mezőgazdaságra is hatással van, részben a földhasználat, majd erről külön fogok beszélni, de alapvetően a klímaváltozás hatására is egyre rosszabb a termő területeinknek a minősége, és azt szoktam mondani, hogy az igazi nagy dilemmája a következő éveknek, évtizedeknek, hogy egyre több embert, egyre rosszabb minőségű föld felhasználásával, egyre kevesebb egyfőre eső víz megint csak felhasználásával kell megfelelő mennyiségű és minőségi élelmiszerrel ellátni. A következő évtizedekben ez az igazi nagy dilemmája a minden országnak, a föld valamennyi lakójának. Majd erre még visszatérünk. Na hát ennyi a bevezetőkép, egy globális kép, és aztán majd azért időnként még nyitni fogjuk a horizontot, és látni fogunk globális összefüggéseket is, de aztán természetesen az ömében Magyarországgal foglalkozunk. Ugye a püspök atya említette, hogy 2017-ben voltam itt. És azért érdekes a 2017, mert két évvel voltunk az úgynevezett párizsi megállapodás megkötése után. Ugye Párizsról annyit érdemes tudni, hogy 2015-ben, tehát több mint 11 évvel ezelőtt elfogadtunk egy megállapodást, minden ország lényegében Párizsban, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk a föld hőmérsékletének az emelkedését bizonyos korlátok között tartani. A cél az volt, hogy 1,5 fok alatt tartsuk, lehetőség szerint. Ezt egyébként, aki kicsit értett hozzá, akkor is tudta, hogy ez nem volt reális, már akkor sem ez a célkitűzés. De abban viszont mindenki egyetértett, hogy 2 fok alatt tartsuk a hőmérséklet emelkedést. Most, hogyha megnézzük, hogy mi történt 2017 óta, persze vannak kilengések, azért jól látszik a tendencia, hogy a 1,5 fokot már van olyan esztendő, amikor meghaladtuk. Tavaly közelében voltunk, és az azt megelőző esztendőben meghaladtuk, azelőtt megint csak a közelében voltunk, tehát a 1,5 fokos hőmérséklet emelkedésen való maradás az irreális, nem reális. Ha ezen a pályán megyünk, ahol most vagyunk, akkor a 2 fok is teljesíthetetlen lesz, inkább most egy 3, de lehet, hogy kicsit több, Csaba, nem, inkább most már 3 fölött vagyunk, tehát egy 3 fokos pályán vagyunk, ami azért érdekes, mert Magyarországon ezt már érezzük, a Kárpát-medencében egyébként sokkal hamarabb érezni a klímaváltozás hatásait. Most lehet már nálunk is érezni azt, hogy ennek az az 1 fok az nem tűnik olyan nagyon soknak, de hogy mégis milyen súlyos következményei vannak, akár a mezőgazdaság szempontjából, akár a mindennapi életünk szempontjából, és itt tovább egészségi, tehát mondjuk érrendszeri problémákkal, bérnyomás problémákkal küzdő embereknek mennyi problémát okoznak azok a hőhullámok, amik részben ebből következnek. Tehát ez egy másik globális kép. Tehát egy általános felmelegedés időszakában vagyunk. Ha ezzel kapcsolatos kérdés lesz, akkor külön a klímára még kitérhetünk, de most ezt az áróját megint bezárnám, mert ez messzire vinne bennünket. Csak az összefüggések megértése szempontjából jó, hogyha ezeket a csomópontokat, ezeket a kapcsolódási pontokat látják.

0: És akkor érkeztünk a második kérdéshez. A kérdés az így hangzik tulajdonképpen, hogy mennyi vízünk is van, leegyszerűsítve. Ennél kicsit bonyolultabb azért a kérdés, mert ugye azt a kérdést teszem fel, hogy sok vagy kevés vízünk van, akkor majd nézni fogjuk, hogy ez globálisan hogy igaz, és Magyarországon hogy igaz erre a kérdésre. Mert azt gondolhatnánk, hogy sok vízünk van, de a kérdés ennél csalafintább, hogy mennyi a felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető édesvíz aránya a Föld vízkészletéből. Fontos, hogy mindegyik jelzőnek fontos szerepe van. Tehát felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető és édes. Mind a négy szempontra kérhetik figyelni, akkor, amikor megnyomják a megfelelő gombocskát. Na nézzük! Hát a többség láthatóan, legalább a fele a voksolásban résztvevőknek, vagy közel a fele, az eltalálta a helyes megoldást, a helyes választ. Tehát a 0,007. De azért jó néhányan vannak, akik még ennek a tudásnak nincsenek a birtokában, tehát talán érdemes ezt egy kísérlettel még plastikusabbá tenni, hogyha van kedvük hozzá. Kicsit bátrabban is lehetne azért engem biztatni. De a diákoktól várok biztatást, a tanárok biztatnak, hát persze, hogy biztatnak, hát nyilván udvariassak, de a diákoktól egy kicsit több. Na, van-e valaki vállalkozó szellem, aki kijönni nekem segíteni? Így csak így egyből, első szóra. Hajrá! No, vagy megbeszélték előtte magával? Mit? Ja, hát akkor semmi spontanitás.
1: Szóval
0: Péter, no. Oda kéne fáradni ahhoz az asztalhoz. Játsszuk be a következő képet is, a kettő együtt összekapcsolódjon. Ugye azt mondtam, hogy sok vagy kevés vízünk van, ez itt a kérdés. Most, hogyha maguk elé képzelik a földgolyót, a többség, a nagyobb részét ugye víz borítja, igaz? Kisebb rész a szárazföld. Tehát azt mondjuk, hogy globálisan sok vízünk van. Ez a nagy golyó is itt a víz. Most, hogy ez még plastikusabb legyen, itt hoztuk a fazokat? Hoztuk. Most már saját fazokunk is van. Tehát hoztunk egy 6 literes fazokat. Mutassa föl, legyen szíves. Fordítsa meg, nincs benne víz, úgyhogy bátran megteheti. De ha benne lenne, ha lenne benne víz ebben a 6 literes fazékban, akkor ez szimbolizálná a Föld teljes vízkészletét. Igen ám, de a vizeinknek a nagy része az sós víz. Tenger és óceán. Egészen pontosan mennyi, tudja valaki az arányt? Mennyi a sós víznek az aránya? Van egy hangos szót. Akkor fordítva kérdezem, mennyi az édes víz aránya? Ugyanaz a kérdés, csak fordítva. Mennyi?
2: 92.
0: Majdnem. A sós víz aránya, majdnem jó lesz. 97,5. Tehát 97,5% a sós víz, és 2,5% mindössze az édes víz. Ezért volt csalafinta a kérdés, és mondtam, mindegyikre érdemes figyelni. Tehát 2,5%. Tehát látjuk, hogy a fazék az a teljes mennyiség, ott van mellette egy pohár, ugye? És az nincs is teletöltve. Abba másfél deciliter víz. Mutassa csak föl, jobb, magasra, úgy. Ez az. Ez az édes víz. Tehát most viszonyítsuk a fazékhoz. Ez az édes víz. Oké? Megyünk tovább, mert ugye itt nem álltunk meg, hanem mennyi a folyékony. Na, mi a következő pohár? Lássuk azt. Ugye ez egy olyan mértékegység, amit majd idősebb korukban jobban fognak ismerni. Vagy van, aki már most is? Nem. Hát ott egy lelkes fiatalember, tessék. Inkább a korsó, nem? Jó. Na, szóval az a pálinkás pohár, szóval szó szerint így. Tehát az a folyékony. Tehát, mert ugye 90% a fagyott állapotban van. 90% a fagyott állapotban van az édesvíznek is. Tehát az a folyékony, menjünk tovább. A következő ugye az volt, hogy felszíni, mert hogy a folyékonynak is egyébként a 70%-a maga a föld alatt van, úgyhogy egy mokka szuklót ne dugja el olyan nagyon gyorsan, mert már nem volt olyan kicsi űrmértékű. Ezt a mokka szuklót még félbe kéne vágni, akkor megkapjuk egyébként, hogy mennyi is a felszíni, és ott van egy pipetta, abból a pipettából lesz szíves egy cseppet kivenni valamelyik, vagy a nagyobb, vagy a kisebb pohárból, úgy, és akkor jól mutassa föl. Senki nem fogja látni, de nem baj, higgyék el, hogy egy cseppen csek ki azért. Vigyük végig a kísérletet, úgyhogy mindenki lássa. Így, cseppentsen egy nagyot. Tudtam, hogy az abroszt fogja eltalálni. Mindig így sikerül, nem baj, megszárad. Tehát az az egy csepp, amit a Péter kicseppentett az imént abból a kis pipettából, az az egy csepp, az, amire a kérdés vonatkozott, tehát folyékony, felszíni, könnyen hozzáférhető és édes víz. Ennyi. Most akkor, hogyha viszonyítjuk ehhez a fazékhoz azt az egy cseppet, akkor jól látható és érzékelhető, és azért szeretjük ezt a kísérletet egyébként bemutatni, amerre járunk, mert így jól érzékelhető, hogy abból az egy cseppből kell gazdálkodnunk. Ivóvíz, mosás, mosogatás, ipari célra, mezőgazdasági öntözési célra, azt az egy cseppecskét használjuk. Így azért egészen másként néz ki, ugye? A sok víz és kevés víz kérdésének a felvetése. Na nézzük akkor Magyarországot. Magyarországon sok vagy kevés víz van? Mit gondolnak? Inkább sok vagy inkább kevés? Inkább? Inkább kevés? Inkább sok? Na akkor nézzük egy kis historikus visszatekintés. 1814-15-ben egy brit utazó itt járt, körbe járt a Kárpát-medencét. Richard Bright-nak hívták, és ő még, hát ez egy fantáziakép természetesen, akkor még nem készült ilyen fotó, ez egy fantáziakép, ilyen Magyarországot látott. És azt írta, hogy a vidék inkább tengerre emlékeztet, mint szárazföldre. Miért? Most megmutatjuk, hogy ez hogy néz ki egy másik térképen, vagy egy másik képen. Ezt hívják Magyarország pocsolya térképének. Azért pocsolya térkép, mert ez még a különböző folyószabályozások előtti állapotot mutatja. Dunán, Tiszán, Körösökön, tehát itt még nincs folyószabályozás. És jól látható, hát a kék szín azért ezt elég világosan mutatja, hogy nem feltétlenül folyamatosan, tehát nem azt jelenti, hogy állandó vízborítást jelentett ez, de az év nagy részében ezek a területek víz borította területek voltak. Hogyha volt egy nagyobb áradás például a Tiszán, akkor volt úgy, hogy 3 éven keresztül ezek a területek víz alatt voltak. Aztán volt, amikor egy kicsit kiszáradtak. Tehát zsombékos, rádas, mocsaras, vizenyős területek voltak ezek. Ha a 18. század elején játszódó regényeket olvasnak, vagy akkor írt regényeket, jókai regényeket olvasnak, akkor például ezeknek a területeknek a leírása, és hogy ez milyen mozgás lehetőséget, akár elbújási lehetőséget, menekülési lehetőséget, túlélési lehetőséget biztosított az akkori ember számára, ezek nagyon plasztikusan megjelennek ezekben az irodalmi művekben. No, tehát ez a pocsolya térkép. Igen ám, de elindul a folyószabályozás, ez lényegében még mindig ezt mutatja, ezt a bizonyos pocsolya térképet, de itt már adatokat látnak arra vonatkozóan, hogy amikor elindul a 19. században, milyen következményekkel jár. Most nem akarom, így is elég sok adat lesz egyébként a prezentáció végére a fejükben, de nem akarom az egészet végigvenni, rá tudnak erre keresni, tehát el tudják én, hogyha valaki egy kicsit részletesebben akar majd ezzel a kérdéssel foglalkozni, de azért önmagában nekem is meglepő volt, amikor láttam a számokat, ezért gondoltam, hogy megosztom önökkel, hogy amikor a tiszai szabályozás megtörténik, akkor 453 kilométerrel lesz rövidebb a Tisza. Tehát a kanyarulatokat ugye átvágják, lerövidítik a folyót. 453 kilométerrel lesz rövidebb a folyó. A Duna 123 kilométerrel, a Körösök pedig 546 kilométerrel rövidülnek meg. Még a tanárai közül is van, aki fölhúzza a szemét. Erről akkor úgy tanultunk még, legalábbis én még amikor tanultam, nem tudom, hogy most hogy tanulják ezt az időszakot, hogy ez egy nagy fegyvertény volt, a Tisza szabályozása. Jó dolog volt. Csökkentette az árvízi kockázatot. Az igaz, a pocsolya térkép figyelembevételével, hogy sokkal kisebb lett az elöntött területeknek a száma, hiszen levágtuk a folyókanyarulatokat, fölgyorsítottuk a folyót, és árvízi töltések közé szorítottuk egyébként ezeket a folyókat. Igen, ám, de ennek lettek meglehetősen súlyos következményei, amit akkor még, akik hozzáfogtak ehhez a munkához, nem láttak. Ilyen a vizes élőhelyek eltűnése, ez elég logikus, hát hogyha eltüntetem a vizet a tájból, akkor nyilván azok az élőlények, akik ott élnek, vagy amik ott élnek, azok vagy másik helyet keresnek, vagy elpusztulnak. A folyó gyorsasága, az, hogy felgyorsult a folyó, az azt jelentette, hogy folyamatosan mélyítette a medrét, tehát lett egy medersüllyedés. Ez mind a Dudán, mind a Tiszán egyébként nagyon markánsan megjelenik már mostanra, tehát nagyon súlyos következményei vannak ennek. És ez meg fizika, közlekedő edény, hogyha süllyed a folyónak a medre, Duna-Tisza, megy egyre lejjebb, akkor mi történik a talajvízzel? Hát nagyon logikus, az is süllyed. Tehát ennek következtében a talajvízszint is jelentősen elkezdett süllyedni, ami különösen a homokhátság és az Alföld egy jelentős részén már komoly, nagyon súlyos, komoly problémákat okoz. Vassai Jenőt szoktam idézni, vagy szoktuk idézni, amikor eljutunk ehhez a témához, vagy ehhez a ponthoz a prezentációban, aki azt mondta jó száz év, több mint száz évvel ezelőtt, hogy még mi, a vizek, már az akkori generáció, a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, tehát átvágjuk a kanyarulatokat, medert gyorsítjuk a folyás, stb. Tehát még mi a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, addig a következő generáció, az unokáink a vizek elrekesztésén fognak fáradozni. No, tisztelt hölgyek és urak, kedves diákok, megérkeztünk ide.
1: Elhangzott műsorunkban ellátogattunk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényére, ahol Eder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott interaktív előadást a vízről. Az előadás folytatását a jövő heti összeállításunkban hallgathatják meg. Gronda János műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
4: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Új orvosigazgató helyettessel bővült a gyöngyösi Bugát Pál kórház vezetése. Az új vezető nem csak a kórház szakmai munkájában vállal fontos szerepet, hanem a város egészségmegőrző programjaiban is aktívan közreműködik. Arról, hogy milyen tervekkel lát munkához az új pozíciójában, dr. Kis Anita orvosigazgató helyettest Fekete Gábor kérdezte.
1: Aztán árulja orvosigazgató helyettes asszony, hogy hogy történik ennek a kiválasztása, hogy valakit fölkérnek erre a pozícióban. Helyi vezetés dönt erről, országos vezetés dönt erről, hogy kell ezt elképzelni?
2: Jelenleg a helyi vezetés kért fel, keresett meg azzal a kéréssel, hogy elvállalnám-e az orvosigazgató helyettesi pozíciót, és ennek hatására vállaltam el.
1: És akkor, hogyha már elvállalta, akkor még korai arról kérdeznem, hogy milyen tervek, célok, mert azért alakul. De az egészségügyben eltöltött pályamodell, vagy a pályafutás, az hogy nézett ki? Mit lehet önről tudni bővebben?
2: Én 2006-ban végeztem a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, utána rögtön Egerben helyezkedtem el az Egri Markot Ferenc Kórház pszichiátriai és addiktológiai osztályán. Nagyon hosszú évekig ott dolgoztam, majd 2020-ban jöttem a gyöngyösi Bugát Pál kórházhoz dolgozni. Én mindig is Gyöngyös környékén éltem, tehát eleve ide vágyódtam. Hosszú éveken keresztül próbált már főorvos úr átcsalni, hogy jöjjek át hozzájuk dolgozni, és 2020. január 1-től tudtam ezt megvalósítani, és azóta itt dolgozok a kórházban.
1: Jó, akkor azt mondja el azért a doktornő, vagy igazgatóhelyettes asszony, hogy milyen területen végzett orvosi egyetemen?
2: Általános orvosként végeztem, és utána későbbiekben pszichiátriából szakvizsgáztam, ráépített szakvizsgeként pszichiátriai rehabilitációból, addiktológiából és pszichoterápiából szereztem szakvizsgát, és kezdetben hosszú évekig fekvőbetegellátásban dolgoztam, illetve utána a járóbetegellátásba is be tudtam kapcsolódni, jelenleg is osztályon, illetve járóbetegellátásban is dolgozok egyszerre.
1: Arról viszont nem kérdeztem, hogy amikor a vezetés felkérte, hogy akkor kedves kollégina, önre gondoltunk. Ahhoz mit szólt? Mert hogy ezt mindig meg szoktuk kérdezni, hogy azért számított rá, hallotta már, reménykedett benne, mert azért ez felelősség. Tehát arról beszéljünk, arról az emberi érzésről, amit még nem kérdeztem.
2: Én nagyon-nagyon meglepődtem, és nagyon örültem, és nagyon-nagyon megtiszteltetőnek érzem, hogy rám gondoltak.
1: És érzi, hogy akkor most ez egy olyan létsz, amit most már nagyon meg kell ugrani, hogy érzi, igen, hogy érzi, hogy megváltozott például az élete, mert eddig is az egészségügynek élt hivatásának ért orvos volt, nem könnyű területen dolgozik, a kórházat már 6 éve ismeri, és akkor egyszer csak az ember bekerül egy olyan bizalmi pozícióba, ami tényleg az. Mert nyilván a sokból választották ezt az egyet, ez nagy dolog. Ilyenkor mit érez egy orvos egy kollégáival szemben bármivel, mert azért nyilván sok gratulációt kapott.
2: Igen.
1: Meg egyebek, ön is látszik rajta, hogy szívvel lélekkel teszi a hivatását, ragyog a tekintete, úgy beszél róla. Azért ezt észre lehet venni, ez csak egy hivatási tudatos orvos tudja így csinálni. Így hogyan értékeli emberileg ezt a részt, és ez a vége a beszélgetés.
2: Én nagyon-nagyon örültem, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, és remélem, hogy megszolgálom ezt a bizalmat, amit megszavaztak nekem.

0: A természetes vizekben való fürdőzés jelentős élményt nyújt, azonban a fertőzés veszély és a balesetek elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt, ellenőrzött fürdőhelyek igénybevétele javasolt. A hatóságok rendszeresen vizsgálják a vízminőséget, amelyet kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt kategóriákba sorolnak. A 2026-os nyári szezonban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a 9 nyilvántartott helyből 5 strand várja biztonságosan a fürdőzőket. A részletekről Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője adott tájékoztatást.
1: Jön a nyár, jön a meleg, ugye most is kaptunk már belőle ízelítőt, ilyenkor az emberek szeretnek fürdőzni, ezt többféle helyen megtehetik, vannak a közfürdőink, a medencés fürdőink, a klasszikus strandok, amelynek vannak ugye télen is üzemelő medencéi, meg sok a szezonban nyit ki ilyenkor, májusban, júniusban és mondjuk szeptemberig üzemelnek, és van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik, hiszen ezen természetes fürdőknek a működtetői kötelesek felénk jelezni azt, hogy akkor a szezonban, ezt szezonnak hívjuk, mikor akarnak kinyitni, május 15-től, június 15-től, meddig akarnak működni, augusztus végéig, vagy egész szeptember végéig, hiszen amikor ezt megteszik, abból tudjuk, hogy talán melyik strandunk az, amelyik ilyen üzemelésbe bele fog kezdeni, mert ez alapján állítjuk össze azt a monitoring tervet, ami többek között a vizek minőségére, a körülményekre, a közegészségügyi feltételeknek az ellenőrzésére szolgál. Már nyitás előtt meg kell arról győződni a működtetőnek és a hatóságnak, hogy megfelelő minőségű a víz, illetve a környezet rendezett, tiszta, ott vannak azok a biztonsági létesítmények, amik szükségesek egy strand megfelelő működéséhez, most ugye természetes fürdőket értjük a strand alatt. Ezeket a szezon előtti ellenőrzéseknek szoktuk hívni, ez mind helyszínen történik, tehát nem az üzemeltető bejelenti, hogy akkor ő mindenek készen van, és akkor ezt így elhisszük, hanem ezt ténylegesen meg kell erről győződni, és vízmintavétel történik laboratóriumi vizsgálatra. A vízmintavétel során a mintavevő kollégáink pedig nem csak merítenek egy adag vizet, és akkor behozzák a laboratóriumba, hanem ők ott a szemle során meg is nézik magát a szemmel látható szennyeződések ellenlétét, vagy annak kizárását. Megnézik, hogy milyen színű az a víz, mennyire áttetsző. Van a környezetben esetleg szemétre, szennyeződésre utaló jel, illegális hulladék, papírszemét, PET palackok, bármi. Tehát ezeket vizsgálják. Maga a környezet is már akkor rendezetnek, tisztának kell lennie. Illetve a laboratórium pedig vizsgálja, hogy vannak-e olyan szennyezést jelentő mikroorganizmusok benne, amik veszélyes a fürdőzők egészségét. Tehát nem azt nézzük, hogy pontosan milyen baktériumok, kis egysejtűek, stb. Vannak a vízben, hanem kimondottan az emberi fekália széklet szennyezésnek a nyomait keresünk. Vannak erre úgynevezett indikátor baktériumok, amelynek a mennyisége dönt abban, hogy ez vajon még belefér, idézőjelbe, egy átlagos normál víznek az átlag baktérium tartalmára, vagy ez már valamilyen plusz szennyeződésre utal. Ezeket a vizsgálatokat végezzük, és ezek a természetes fürdőink akkor nyithatnak meg, hogyha ez a sok feltétel mind rendelkezésre áll, tehát a víznek a laboratóriumi minősége rendben van. Külső szemmel nézve is tiszta, rendezett. Maga a fürdőzésre nyitváló helyen vannak a közegészségügyi szükségletekhez szükséges feltételek, gondolok itt a WC-re, zuhanyzóra, ivóvíz biztosítására, megfelelő füves területre, elsősegélynyújtási lehetőségekre. Arra is figyelnünk kell, hogy vajon a szemétgyűjtés elé badella áll a rendelkezésre, amiben eldobhatják a szemetet az ott fürdőzők. Tehát ez mind-mind együtt kell nézni. Sőt, nem csak ezt kell vizsgálni, hanem majd azt a helyet is meg kell nézni, ahova majd a tájékoztatásokat a lakosság számára, a fürdőzők számára kipakolja az üzemeltető, mert neki tájékoztatási kötelezettsége is van arra, hogy éppen milyen a vízminősége, hány fokos, mire kell figyelni, mit szabad a fürdőzés közben tenni, mit nem szabad a fürdőzés közben tenni, hiszen ahhoz, hogy megőrizzük egy természetes víznek a megfelelő minőségét, az nem csak az üzemeltetőn múlik, hanem mind a strandolókon, az igénybevevőkön, mind pedig ennek a vizes élőhelynek a környezetén is.

0: Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban. A látványos fejlesztés az Universitas Miskolciensis Alapítvány kuratóriumának támogatásával valósult meg. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a gyakorló iskola modernizálása a tanárképzés szempontjából is kulcsfontosságú az egyetemnek. Fazekas Róbert igazgató kiemelte, hogy a kialakításnál a korszerű pedagógiai szempontok mellett a fiatalok kényelmére is nagy hangsúlyt fektettek. A helyiségekbe csoportmunkára alkalmas nagyasztalok, digitális kijelzők és padlóba épített elektromos csatlakozók is kerültek. Az ünnepélyes átadón arra biztatták a diákokat, hogy vigyázzanak az egyszerre megújult két tanteremre. Most Fazekas Róbertet hallják.
1: A tény röviden úgy foglalható össze, hogy tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatotként nézzük, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült 2 földszinti tantermet modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 év folyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5. még azért fizikai adottságaiból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű 5-eseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségiz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni.

0: Megújult a 60-100-szor szép óvoda, csak nem 190 millió forintból. Az intézmény elmúlt 48 évének legnagyobb felújítása zajlott, melynek során akadálymentesítést és infrastruktúrális fejlesztést is végrehajtottak. A tudnivalókról Nagyné Kis Gabriella óvoda vezetőt hallják.
1: Ma egy megújult óvoda udvarán állunk, olyan épület előtt, ami az elmúlt hónapokban teljesen újjászületett. Közel 50 év után ez a legnagyobb fejlesztés az óvoda történetében. Tényleg vadonatúj földszintet kaptunk, majd amikor bemegyünk az óvoda épületében, mindenki megtapasztalhatja, megnézheti ezt. Azon kívül, ami a pályázatban szerepelt, azon kívül az összefogásnak köszönhetően más fejlesztések is megvalósulhattak. A szülők és támogató segítségével az emeleti egyik csoportszoba padlója fog megújulni hamarosan, mind az alapítványunk segítségével, minden csoportszoba klímaberendezéssel lett felszerelve. Külső támogató segítségével kifestésre kerültek az emeleti csoportszobák is, hogy ott is a gyerekek friss környezetbe érkezhessenek. Ezen kívül az előkert is ennek az összefogásnak a keretében újult meg és szépült meg, amihez a fenntartónknak köszönjük a növényeket, amit ők biztosítottak. Nagyon nehéz volt ez az 5 hónap. A mesékben is előfordul, gyerekek, igaz, hogy a varázskert elalszik, elcsendesedik. A mi varázskertünk is elcsendesedett, elaludt. Becsukódtak a csoportszoba ajtók, elcsendesedett a gyerekzsivaj, és üresen maradt az udvarunk. De nem sokáig, mert 5 hónap múlva, nem olyan régen megérkeztünk, és az a feladatunk, hogy felébresszük ezt a varázskertet. Ebben az 5 hónapban 6 csoportunk 6 különböző helyen volt elhelyezve. Nagyon-nagyon nehéz volt, fizikailag külön voltunk, de közösségként végig együtt maradtunk. A nehézségek mellett azonban nagyon sok pozitív eredménye volt ennek az 5 hónapnak, mert hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy bepillantsunk más intézmények életébe. Elárulom, csodákat láttunk mindenhol. Lehetőséget kaptunk, hogy kapcsolatot építsünk, tanuljunk egymástól, együtt dolgozzunk. Nem csupán helyet, hanem valódi befogadást kaptunk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, és mindenhonnan fájó szívvel búcsúztunk, pedig tudtuk, hogy nagyon jó lesz már visszatérni, de azért sok helyen elcsordultak a könnyeink, amikor búcsúztunk tőletek. Hihetetlenül büszke vagyok mindenkire, aki ebben a történetben részt vett és segített nekünk, és együtt jártuk végig ezt a nehéz utat. Köszönettel tartozom a munkatársaimnak. A kitartásukért, a rugalmasságukért, és azért a rengeteg plusz munkáért, amit az elmúlt hónapokban vállaltak. Mosollyal, szeretettel, a gyerekekért. Köszönöm nektek. Köszönettel tartozunk a szülőknek, hiszen ez az elfogadás, türelem és támogatás, amellyel ezt a hosszú időszakot végigkísérték, példaértékű, én azt gondolom. Szinte szó nélkül elfogadták ezt a nehéz helyzetet. Volt több olyan család is, aki több helyre hordta a gyermekeit, különböző helyszínekre. Ha nehezen is, de megoldották, elfogadták, hiszen tudták, hogy a gyermekeik történik mindez.

0: Idén megújult az újhutai ifjúsági tábor. A több mint 70 férőhelyet biztosító szálláshelyet egy sárospataki önkormányzati cég üzemelteti. Az infrastrukturális fejlesztés az Aktív Magyarország program keretében valósult meg. Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere bízik abban, hogy a megújult táborhely új lendületet adhat a térség turizmusának is.
1: Azt gondolom, hogy Sárospatak számára a legfontosabb a közösség kérdése, és Sárospatakon egy igazán aktív, együttműködő közösséget ismerhettem meg az elmúlt szűk másfél év alatt, de túlmutatóan a sárospataki közösségen ennek a létesítménynek azt gondolom, hogy ki kell nyitni a kapujait, és akár országos szinten is meg kell hirdetni, lehetőséget kell biztosítani, hogy az ide látogatók, az ide érkezők ezt a csodát átélhessék, amit mi is itt megtapasztaltunk. Az, hogy ez a infrastruktúra most megújulhatott, ez komoly löketet jelent a vendégek várása vonatkozásában. Az már más kérdés, hogy azért hosszú évtizedeken keresztül ez az épület, vagy ezek az épületek nem a megfelelő infrastruktúrával voltak ellátva, igazából el lett hanyagolva ez a létesítmény. A fenntartó vonatkozásában intézményvezető váltást következett be az elmúlt évben, és ez már egy újabb löketetet, egy újabb irányt mutatott számunkra, mind az önkormányzat, mind a működtető patak a Kft. Számára, és itt van szemmel látható, kézzel fogható eredménye van ennek a változásnak, és nagyon bízunk abban, hogy az ide látogatók sokasága, és remélem sok gyermek sok-sok örömét fogja lelni ebben a létesítményben.
0: A szálláshelyet üzemeltető Patakva Kft. Ügyvezetője elmondta, a fejlesztésnek köszönhetően egy hosszabb szezonban működő tábor jött létre, amelynek környezete számos program lehetőséget kínál, középpontban a közösségi élmények és az együttlét erősítésével. Koleszárné Horváth Brigittát hallják.
2: Az újhutai ifjúsági táborunk újult meg teljes körűen. A befogadó képességünk nőtt jelentős mértékben 48 főre 72 főre, úgyhogy így már nagyobb létszámú csoportokat, osztályokat, esetleg egész évfolyamokat tudunk már elszállásolni itt Újhután. Megújult 3 darab ikerházunk, teljesen külsőleg is, mint belsőleg. Teljesen felújításra került a közösségi épület, a konyha és a vizes blokkban is több felújítás valósult meg, valamint klímákat szereltünk fel az összes faházba, így meghosszabbítottuk a nyitvatartásunkat egészen koratavasztól egész késő őszig. A szállást nálunk a végadó fürdő irodájában tudják lefoglalni, 6 darab 6 személyes faházzal és 3 darab 12 férőhelyes ikerházzal üzemel a tábor, egy közös vizes blokk áll rendelkezésükre a csoportoknak és egy nagy közös étkező és egy hatalmas konyha egységgel. Rengeteg túrázási lehetőség van, kék túra útvonalak, kerékpáros útvonalak, erdei iskolák, gombásztúrák, madarász lehetőségek, nagyon-nagyon sokféle természetbaráti foglalkozásra van lehetőségük az ide látogató csoportoknak. A wifi mentességet emelném ki, a gyerekek bepánikolnak, amikor nincs térerő, de aztán rájönnek, hogy mennyire élvezetes a kütyümentesség, a kütyű nélküli élet, elkezdenek beszélgetni, egymással foglalkozni, és a végén ráéreznek annak a szépségére, hogy nem csak virtuálisan találkoznak, nem csak virtuálisan beszélgetnek, hanem egymás mellett ülve, megismerve egymást, és közös programokkal színesítik az estéjüket, és hogy ez mennyire fontos, és sokkal erősebb kötelékek születnek ezáltal.

0: értékelte az elmúlt időszak munkáját és tisztújító közgyűlést tartotta a Mátra-aljai Munkaadók Egyesülete. A megújult elnökség a térség vállalkozásainak érdekképviseletét, a gazdasági együttműködések erősítését és új fejlesztési célok megvalósítását tűzte zászlajára. Az elmúlt évek eredményeiről Varga Viktor elnököt Fekete Gábor kérdezte.
1: Kezdjük azzal, hogy gratulálunk az újra választott elnöknek, meg az új elnökségnek is. Jó munkát kívánunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Beszámolót tartottatok. Miután az elnökség megújult, azért itt volt egy értékelés, egy beszámoló. Nem könnyű gazdasági időszak, mindenféle volt az elmúlt időszakokban. Nézzük meg, hogy hogyan értékeltétek a Mátrai Munkaadók Egyesületének az elmúlt időszakát.
2: Ahogy említetted is, ugye az éves rendszeres közgyűlésünket tartottuk meg, és az elnökségnek is letelt a 4 éves ciklus, illetve az elnöknek is letelt a 2 éves ciklusa, úgyhogy megtörtént az elnökségnek a megválasztása, és az elnökség pedig megválasztotta az egyesület elnökét. Alapvetően egyébként nem történt nagy változás az elnökségben, ugyanúgy Dér Gábor, Gulyás Imre, Király Gábor, Kovács Tibor, Orbán Tamás és Tóth Máté az elnökségnek a tagjai. Ez egy nagyon jól diverzifikált elnökség egyébként, mert van az elnökségben kisvállalkozás, közepes nagyvállalkozás, van kereskedő cég, szolgáltató cég, gyártó cég. Azt mondhatjuk, hogy a gazdaság nagyon számos területéről vagyunk az elnökségben, úgyhogy nagyon színes tud lenni így az elnökségi munka. Nagyon sok nézőpontot be tudunk hozni az elnökségnek a munkájába, illetve a Munkaadók Egyesületének a munkájába.
1: Hogy értékeltétek az elmúlt időszakot?
2: Az elmúlt 1 évben számos rendezvényt tartottunk az egyesület tagságának. Ugye több Mátra Talks eseményt tartottunk, volt az egyesület előadásaiban vezetésfejlesztő, coach, munkaerőpiaci szakértő, aki tartott előadást, de volt nálunk Mátra Talks esemény, polgármester úr is, és rendőrkapitány úr is, úgyhogy a város életéről is beszélgettünk, emellett meglátogattunk több tagtársunkat is, ugye van egy ilyen rendezvénysorozatunk is, ahol a tagtársakat látogatjuk meg azért, hogy megismerjük, hogy pontosan mit is csinál az adott tagvállalat, hol tart éppen a fejlődésében, úgyhogy voltunk a Schneider Electricnél, voltunk a Mias Hungary Kft-nél, illetve az MRK Szász Kft-t is meglátogattuk. A tagságunk bővült, több új tagtársunk is lett, például a Lemika Kft., vagy a Tomivas Kft., illetve a Dér és Tér Társra Kft. Is csatlakozott az egyesülethez, aminek nagyon örülünk, mert nyilván minél nagyobb az egyesületünk, annál

0: ha ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddé félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízasztással igyekeznek segíteni. A termesztett növények számára a hőség komoly stresszt jelent, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kora reggeli vagy késő esti öntözés elengedhetetlen. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant be, hogy Karol Navracsky lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkelő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhíniai mészárlások felelőseként tekint rájuk. Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy a történelmi léptékű dróntámadásban súlyosan megsérült a moszkvai olajfinomító. Az orosz főváros Kapotnya negyedében található óriás létesítmény határozatlan időre teljesen leállította működését, ezzel összeomlott az orosz olajellátás egyik bástyája. Az ukrán elnök közölte, hogy egy hetet ad Alekszandr Lukasenka belarusz elnöknek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására. Máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak, tette hozzá Volodymyr Zelenszky. Ismét Beregszász városát javasolta az ukrán elnöknek a kétoldalú találkozóra a magyar kormányfő a brüsszeli uniós csúcs találkozón. Magyar Péter azt mondta, ott csak rövid időre találkozott Volodymyr Zelenszkijjel. Ukrajna tervezett uniós csatlakozására utalva megerősítette, az uniós záró nyilatkozatból a magyar kormány javaslatára kikerült az a rész, amely a gyorsított csatlakozásról szólt volna. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. Törvényjavaslatban kezdeményezi a polgármesteri, az alpolgármesteri, valamint a megyei közgyűlési elnökök fizetési befagyasztását a Tisza párt, és megvonnák a havi költségtérítést is, ezt Magyar Péter miniszterelnök megerősítette. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről, a kőolaj világpiaci árának alakulása és a forint erősödés áll a döntés hátterében. Társadalmi egyeztetése bocsátott a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet.

0: A véleményeket június 27-ig várják. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok. Életbe lépett a vasút nyári főszezoni menetrendje, kétszer annyi vonat közlekedik mostantól, mint eddig, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tette hozzá Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról, holnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagyszámban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszán túlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 15 és 20, napközben 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
3: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Mai műsorunkban sokak kérésére és közkívánatra megismételjük a 2025. augusztus 2-án elhangzott adásunkat. Rádiónk mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Fekete Ágnes egészségtrénert és dr. Tombácz Attila általános orvost. Kedves Ágnes, először hozzád fordulok. Egészségtrénerként mutattalak be, mindig is fontos volt számodra az egészséges életvitel.
3: Igaziból nagyon furcsa módon már 20 éves koromban azt kezdtem el kutatni, hogy hogyan lehet lassítani az öregedési folyamatokat.
2: És akkor ez elég korán megmutatkozott már a te életedben.
3: Igen, igen, és érdekes módon úgy évtizedenként mindig kaptam egy egészségügyi kihívást, ami által mindig bölcsebb lettem. Meggyőződésem, hogy a betegségek, mondjuk így lehet remélem ilyet mondani, hogy nem kicseszés idézőjelben, hanem a létezés ezeken keresztül mindig tanítani akar minket, és egy nagyon jó kiképzésen vettem részt az életiskolájában, és a létezés úgy évtizedenként adott egy-egy megoldásra váró feladatot vagy kihívást az egészség területén. A 30-as éveim elején a jobb arcüregemben volt egy ciszta, a 40-es éveim elején egy pajzsmirigy daganattal kellett szembenéznem, az 50-es éveim elején pedig, mivel gyerekkoromban nem volt bárányhimlő, lehetőségem volt megtapasztalni azt, hogy felnőttként milyen nagy kihívást jelent egy ilyen bárányhimlő, és milyen szövődményei és milyen következményei lehetnek, és összességében véve hálásan gondolok vissza ezekre az életeseményekre, mert olyan dolgokat tanultam meg általuk, amivel úgy gondolom, hogy szolgálhatom azokat, akik hozzám fordulnak tanácsért és segítségért. Egyébként az egészségtrénerség az, ha rá akarok nézni erre szövegszerűen, hogy van leírva az egészség, az kötőjellel van írva, mert hiszem, hogy a test, lélek és a szellem harmóniája az, ami az igazi egészséget jelenti, és ebben még valójában a szociális jólét is benne van szerintem. És amikor a test megbetegszik, érdemes mindig azt kutatni, hogy milyen lelki háttér van mögötte, mert mindig a psziché, mindig a lélek betegíti meg a szomát, vagyis a testet. Szóval úgy gondolom, hogy ha valaki egészségügyi kihívásokkal néz szembe, akkor érdemes komplexen szemlélni azt, hogy mitől is betegedtünk meg, hogy mit üzen a testünk a betegségeken keresztül.
2: És hála jó Istennek sikerült meg is gyógyulnod. Igen, a bárányhimlő nagyon próbára tett téged, ezt mondjuk el a kedves hallgatóknak. Szeretnénk pozitív példát mutatni a minket hallgatóknak.
3: Mind a három egészségügyi kihívásból 100%-ban alternatív gyógymódokkal gyógyultam, sem kemoterápia, sem gyógyszer, sem egyéb drasztikus beavatkozás nem történt, úgyhogy hiszek abban, hogy a szervezetünknek egy csodálatos öngyógyító mechanizmusa van, és hogyha azt nem gátoljuk, hanem támogatjuk alternatív gyógymódokkal, akkor mindig van megoldás. És ez a legutóbbi eset, ami megesett velem, ez a bárányhimlővel kapcsolatban hozta az életembe doktor urat, dr. Tompácz Attilát, akinek nagyon-nagyon hálás vagyok. Hiszem, hogy a létezésben nincsen túl sok véletlen, és hogyha odafigyelünk arra, hogy milyen körülmények között kikkel találkozunk, milyen lehetőségeket kapunk a sorstól, akkor én azt gondolom, hogy minden rosszban benne van ugyanannyi jónak is a csirája, úgyhogy én a doktor úrnak köszönhetem azt, hogy most küldetésemnek érzem, hogy népszerűsítsem azt, hogy van egy olyan technológia, egy úgynevezett hydrastat technológia, ami meg tudja reformálni a táplálkozás kiegészítőknek a piacát, és a bőrápolásban is egy forradalmi technológia, hiszen én ennek köszönhetem, hogy szövődmények nélkül tudtam teljesen egészségesre gyógyulni, és azt is, hogy hát a Ben Hurt lehet, hogy sokan láttuk. Ha ott emlékszünk a leprásokra, körülbelül így néztem ki, nem túlzás, tudok fényképet mutatni róla, hogy iszonyatosan megviselte a bőrömet maga a bárányhimlő, és most így te látod a bőrömet, én úgy gondolom, hogy akár mondhatnám, hogy csodaszámba is megy, hogy jelenleg így nézek ki, ahogy kinézek.
2: Higgyék el a kedves hallgatók, nekem valóban meggyógyultál, ezt kijelenthetjük a bőrödön, a bárányhimlőnek semmilyen jelét és utóhatását nem látjuk. Kedves doktor úr, most önhöz fordulok. Önnek is fontos az egészséges életvitel hirdetése egész életében. A gyógyítást választotta hivatásául, szolgálatául. Miért is?
4: Valóban így van, én is köszöntöm a hallgatókat. Igazából nekem egy nagyon zegzugos életutam vezetett idáig. 88-ban megkaptam az orvosi diplomámat, nagyon büszke voltam, az évfolyam elsők közé tartoztam, és kizárólagosan csak azt tudtam elképzelni, hogy egyszer professzor leszek. Elkezdtem dolgozni a sebészeten a Szegedi Egyetemen, aztán utána a gyermekklinikán, és egyszer csak jött egy csábítás a gyógyszeripar részéről. Ez akkor 93-ban még meglehetősen újdonság volt, nem lehetett tudni, hogy hova fog majd kiteljesülni. Minden esetre hát elsődlegesen a pénz volt az, ami engem motivált fiatal, majdnem apukaként, akkor már pocakba volt a feleségemnél a kisbaba. És utána csináltam egy szerintem nagyszerű karriert a gyógyszeriparba, illetve egy gyógyszergyártó cégnek a labordiagnosztikai divíziójánál voltam szintén egy komoly vezető, amikor is eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy én nem szeretnék többet más zászlaját vinni. Abban az esetben, hogyha egy kórházba vagy egy rendelőintézetbe dolgozik valaki, akkor nyilvánvalóan országos irányelveknek kell megfelelni. Abban az esetben, ha egy gyógyszercégnek dolgozik valaki, akkor megint valakinek a gondolatait kell kötelező továbbítani az emberek felé. Én nekem addigra kialakult az a nézőpontom, hogy végre szeretném a saját igazamat mondani tovább, és itt jutottunk el arra a pontra, amikor az ági gondolkodásmódja és az enyém összetalálkozott, mert én is akkor döntöttem azt, hogy innentől csak olyan módszereket képviselek, amik biztos, hogy nem ártanak, és kizárólagosan olyan készítményeket fogok adni az embertársaimnak, amit a saját gyerekeimnek vagy a testvéremnek is adnék.
2: Hogyan tudott segíteni Áginak, és hogyan találkozott az önök hivatása?
4: Nos, én 2023 végén kaptam egy fölkérést arra, hogy egy angol nyelvű anyagot nézzek át, aminek a tárgya egy olyan hatóanyag volt, amiről az angol nyelvű cikkek rendkívül biztatóan nyilatkoztak. A fölkérésnek az volt a lényege, hogy nézzem már meg én, mint orvos, hogy ez egy tényleges érték, vagy pedig megint valami fölfújt lufi, ami gyakorlatilag sehova se vezet.
2: Szakmailag ellenőriztem.
4: Hát igen, nevezzük így, hogy ellenőriztem. Őszintén szóval olyan lelkesedéssel töltött el, hogy azt mondtam, hogy ez tökéletesen beleillik abba a gondolkodásmódba, amit én képviselek, és igazság szerint abban a pillanatban tudtam, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék, ezt szeretném az összes többi ismerősömnek, illetve a betegeimnek, érdeklődőknek a tudtára adni. És ezek között egy a sok közül érdeklődő volt Ági, akivel most már nem egy a sok között kapcsolatunk van, hanem azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon prosperáló együttműködés és egy baráti kapcsolat alakult ki belőle.
2: Beszélgetésünk folytatásában pedig most érkezünk el arra a pontra, amelynek egy alcímet is adhatnánk. Egy kis molekula, ami nagy változásokat hozhat az emberek életébe. Erről fogunk a folytatásban beszélgetni, mert hogy szeretnénk segíteni a minket hallgatóknak. Hogyan és miben is?
4: Nos, az a bizonyos hatóanyag, aminek az angol nyelvű leírását átküldték, azt úgy hívják, hogy glutatión. A glutatión egy fehérje. A szervezetben számtalan olyan fehérje van, amiről a egészségügyileg nem képzettek, nem is tudják, hogy az fehérje. Mindenki a tojásfehérjét képzeli el magának, és ugyanakkor az, hogy az izmunkat alkotó legfontosabb részek, ez a miozin nevű anyag is egy fehérje, hogy a körmünket alkotó keratin is egyfajta fehérje, hogy a immunrendszerünkben meghatározó szerepet játszó immunglobulinok is fehérje. Így akarnám kiterjeszteni az érdeklődőknek a figyelmét, hogy fehérjék mindenütt hihetetlen fontos szerepet játszanak bennük. Na most ez a bizonyos glutatión, ez, hogyha valaki beüti egy Google keresőbe, vagy akár milyen más böngészőnek a keresőjébe, akkor azt fogja először kidobni, hogy mester antioxidáns. Ez egyfajta szerepköre ennek a fehérjének. Időközben, miközben én gyűjtöttem orvosi pontosságú és hétköznapi emberek számára is érthető információkat, kiderült, hogy ennek a bizonyos glutationnak körülbelül 400 fajta szerepe van a testben, és ezek közül 15 olyan, ami életet meghatározó. Tehát még egyszer elmondom, mert ennek akkora jelentősége van. 15 olyan hatása van, aminek a hiányában nem tudunk tovább élni ebbe az oxigén alapú életbe.
2: Milyen pozitív hatásai vannak, és kiknek hogyan tud segíteni a glutatión?
4: Igazság szerint én azt szoktam a munkatársaimnak tanítani, hogy 5 alapvető dolgot tanuljon meg mindenki, mert 400-at úgyse fog. Az orvosok majd utána néznek a megfelelő fórumokon, és nyilvánvalóan, ha orvosokkal tárgyalunk, akkor egészen más a kommunikációnak a módja. De a hétköznapi emberek számára azt mondanám, hogy akkor kezdjük ezzel, amit már én elárultam, hogy mester antioxidáns. A mester antioxidáns az antioxidánsok védő anyagok a szervezetünkbe. Alapvetően védenek bennünket a rossz fiúnak titulált szabadgyökökkel szembe. Egyébként őnekik is van természetesen biológiai szerepük, tehát a test soha nem csinál fölösleges dolgokat, de mondjuk ezek az úgynevezett szabadgyökök azok, amik képesek akár a sejtnek a hártyáját, akár a genetikai örökítő anyagunkat tönkretenni, és elég komoly problémákat okoznak a szervezetbe. Az antioxidánsok, ilyenből is ismerünk sokat, ilyen a C-vitamin is, ilyen az omega 3 olajak, ilyen a nagypapa kertjében leszedett őszi baracknak a mindenfajta gyönyörű vitaminjai, ezek mind-mind védenek bennünket. A mester szót úgy érdemelte ki ez a bizonyos hatóanyag, hogy praktikusan mindenfajta szerepkörbe bevethető. Egy kicsit olyan, mint a hotelba a főportásnak a mesterkulcsa, amivel az összes ajtót ki tudja nyitni egyszerre. Tehát maradjunk először abban, hogy ebbe a testünkbe ezred másodpercenként zajló háborúban, ami zajlik az antioxidánsok és a szabadgyökök között, a glutatión az egyik főszereplő. Ezáltal biztosítja azt, hogy az immunrendszerünk, a védekező rendszerünk a lehető legjobban, optimális módon tudjon működni.
2: Úgy is fogalmazhatunk, hogy az antioxidánsok királynője a glutatión.
4: Igen, valójában mindenfajta pozitív jelzővel föl lehet ruházni, és ennek örülök is, tehát találjunk ki újabb és újabb méltató jelzőket hozzá, mert annyira lelkes vagyok érte. Elmondom a másikat, ami szerintem ugyanennyire érdekes lesz. Ugye, alapvetően úgy születtünk, hogy a szervezetünk oxigént nem tud raktározni. Folyamatosan kilépzés, belégzés, erről nagyon sok vicc is szól. Az oxigén alapú életben az, hogy mi föl tudjuk venni a tüdőn keresztül az oxigént, aztán annak valahogy kötődnie kellene a vörösvér testekben egy hemoglobin nevezetű szintén fehérjéhez, az alapvetően meghatározza, hogy mennyi oxigén fog jutni a sejtjeinkhez. Ebben a kötésben, mármint hogy a hemoglobin megkösse az oxigént, és a vörösvértest képes legyen ezt szállítani, a glutationnak megint meghatározó szerepe van. De a COVID-ról nagyon sokan azt képzelték, hogy ez egy tüdőbetegség. Valójában nem az, és most nem akarok belemenni, hogy mi ez az egész, de a COVID kapcsán nagyon sokan vannak körülöttünk olyan emberek, akik most is légszomjjal küzdködnek, nincs elég oxigén, nem tudnak fölmenni a második emeletre már, mert meg kell állni minden lépcsőfordulóba, az ő regenerálódásukra is alkalmas lehet a glutatión, mint hatóanyag.

0: Öntől idézek most egy mondatot, a kedvenc mondatát. A riportra készülve is megemlítettük ezt a mondatot. Minden egyes emberi sejt normális működésének, védelmének és hosszú élettartamának a kulcsa a glutatión.
1: Hát, ha ez én tőlem származna, akkor lehetne ezt valami fajta nagyképűségnek tartani, de ez a világ egyik legnevesebb egészségtrénerétől, dr. Mehmet Oztól származik, aki Amerikában az egészségnevelő műsoroknak az egyik évtizedek óta ismert vezetője. Ebben a mondatban igazából minden szónak jelentősége van. Én egyetlen egyet szeretnék kihangsúlyozni. Úgy kezdődik a mondat, hogy minden egyes emberi sejt. Tehát próbálják végig gondolni azt, hogy vannak olyan hatóanyagok, amik nagyszerűek mondjuk az izom működésnek a segítésére. Vannak olyanok, amik nagyszerűek az immunrendszernek a segítésére. Vannak olyan hatóanyagok, amik nagyszerűek lesznek arra, hogy megfényesítik az agyat. Itt most egy olyan hatóanyagról beszélünk, ami benne van az izomsejtbe, benne van a bélnyálkahártya sejtekbe, benne van az idegsejtekbe, és praktikusan mindenütt. Tehát amikor én kerestem a számomra optimális hatóanyagot, amivel akarok foglalkozni, akkor pont egy olyat kerestem, ami ennyire univerzális jellegű.
0: Hol tudnak utána nézni a kedves hallgatóink szakszerű forrásból a glutationnak, hogy úgymond meggyőződjenek, vagy utána nézzenek és utána olvassanak véleményeknek, amelyek szakszerűen megfogalmazzák ennek a fehérjének a pozitív erejét?
1: Egy dolgot biztos, hogy mindenkinek mondok, hogy a Google és a Wikipedia az nem föltétlen a megbízható adatforrásoknak a része. Nyilván egy alapvető tájékozódást el lehet végezni, de például a Wikipedia-ba beüti valaki ezt a szót, hogy glutation, akkor azt fogja találni, hogy egy nagyszerű anyag, aminek a következtében a haj őszülését lehet lassítani. Hát ez körülbelül a 400 fajta hatás közül egy pont elhanyagolható dolog. Nekem konkrétan ősz a hajam, és boldog is vagyok, és nem is szeretném, ha semmi visszaszínesíteném, mert ezért megdolgoztam, ezt szoktam mondani. Tehát nem ez a lényeg. Amit javasolnék, az az, hogy foglalkozzanak egy kicsit a ChatGPT-vel, és írják be azt, hogy mik azok a fontos dolgok, amiket a glutationról tudni lehet.
0: Itt álljunk meg egy szóra azok számára, akik kevésbé jártasak az internet és a számítógép világában, a mesterséges intelligenciára gondolunk, doktor úr?
1: Igen. A mesterséges intelligenciának van egy ingyenes, mindenki számára hozzáférhető változata. Angol neve van, ChatGPT. Ez a ChatGPT, így van leírva. Hogyha beütik, akkor meg fogják találni. Most ennek a tudástárnak, hogyha fölteszik a kérdéseiket, akkor fognak egyre pontosabb és egyre pontosabb választ kapni. Tehát most én egy általános tájékoztatót tartok, de hogyha önnek az a kérdése, hogy a nagymamának az asztmájára ez segít-e, kérdezzék meg a ChatGPT-t. Tehát ott most már olyan mennyiségű adat halmozódott föl, ami azt gondolom, hogy egyrészt lenyűgöző, másrészt lényegesen pontosabb, mint a egyéb adatbázisok.
0: Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is. Ha ilyen jótékony hatása van a glutationnak, hogyan vihető ez be az emberi szervezetbe?
1: Amikor én a 80-as években egyetemista voltam, a glutationt akkor is ismertük. Tehát ez nem egy újdonság. Ami viszont minden alkalommal, amikor én újból és újból találkoztam ezzel a hatóanyaggal, mindig felmerült, hogy annyira rosszul szívódik föl a szervezetbe, hogy emiatt a klinikum teljesen méltatlanul, de figyelmen kívül hagyta. Mindenfajta táplálékkiegészítő cégek próbáltak előállítani ilyen-olyan-amolyan glutation, tehát én tudok olyat, ami tablettában van, tudok olyat, ami kapszulában van, tudok olyat, amit tapaszként lehet fölragasztani a bőrre, és nyilván van egy nagy klasszikus az infúzióban való beadás. Nekünk az a csoport, az az érdekeltségi csoport, akikkel együtt dolgozunk, ez egy fogyasztói klub egyébként, egy olyan készítményünk van, amit én mindenek fölött leghatékonyabbnak gondolok, majd a részleteket is meg fogjuk beszélni, de objektív dolgok alapján neveztem ki az első helyre, és elég sok adattal tudom alátámasztani.
0: Mondjunk még példákat orvosi szempontból. Most én néhányat említek közülük. Lassabb az öregedés, frissíti a májat, az agyat, a tüdőt, a beleket.
1: Eredetileg ugye azt beszéltük, hogy 5 olyan különlegesen kiemelkedő hatást szeretnék kiemelni, ami megkülönbözteti a többiek közül, és ami miatt én azt gondolom, hogy az egészségügyileg nem képzett embereknek is jó, ha tudnak róla. Én ebből említettem egyrészt az immunrendszernek a fölerősítését. Egy másik példát mondtam arra, hogy hogyan segíti a légzőszerveknek a működését, és azt, hogy a sejtek oxigénhez jussanak. Mondok egy harmadikat, minden egyes sejtbe van egy picike kis sejt szervecske, tehát még a sejt is osztható. Azon belül ez a bizonyos sejt szervecske, úgy hívjuk, hogy mitokondrium, ez az energiagazdálkodásunknak a központja. Minden egyes sejtben van több száz, esetleg több ezer mitokondrium. Azok alapján van egyre több és több benne, hogy az adott sejt mennyire aktív munkát végez. Nyilván teljesen más aktivitása van egy idegsejtnek, és teljesen más aktivitása van egy bőrsejtnek. Ezekben a mitokondriumokban történik meg a sejtszintű energia előállítása. Az, hogy valaki bekap egy csokit és elmajszolja, vagy elmegy és megeszik egy sztéket, abból végeredményben energia lesz. A lebontási folyamat különleges, legyünk büszkék rá, ezt egy magyar Nobel-díjas, Szent Györgyi Albert írta le először, és Krebs ciklusnak hívja az egész angol szász világ, mert a Szent Györgyi szót nem tudják kiejteni, eredetileg ez Szent Györgyi Krebs ciklus. Tehát végeredményeképpen az elfogyasztott táplálékból energia egységek lesznek, amiket az orvosi szaknyelv úgy hív, hogy ATP. Ez az ATP csak akkor tud létrejönni, hogyha van megfelelő mennyiségű glutation. Tehát a légzés és az immunrendszer után most megbeszéltük azt, hogy az alapszintű energiát is ennek köszönhetjük. A negyedik az a májunk. Szerintem mostanában elég sokan beszélnek az egészséges táplálkozásról, elég sokan beszélnek arról, hogy mennyi szennyező anyagot veszünk fel az ételünkből, a levegőből, a vízből és mindenhonnan, és ennek a megoldása ez a májnak a feladata. A májnak, a vesének és a bőrnek ez a három legfontosabb méregtelenítő szervünk. Ennek iszonyatosan megnövekedett szerepe van, és próbálnak megszabadulni a nem kívánatos dolgoktól, de mivel nap mint nap sokkal több szennyeződés ér bennünket, mint amennyit a máj meg tudna oldani, ezért van annyi csúnyán elhízott ember a magyar társadalomban, ugyanis ez a nap végén föl nem dolgozott szennyező anyag, ez zsírsejtekben lesz eltározódva, és kialakul az úgynevezett zsírmáj betegség. Most egy zsírmáj betegséggel küzdő ember nem tudja ellátni a májnak az alapvető funkcióit, valamilyen módon méregteleníteni kell, és a méregtelenítésben a zseniális glutation megint szerepet játszik. Ötödiknek hadd tegyem oda azt, ami vagy bemerik vállalni az emberek, vagy nem, de mindenki nagyon szeretne hosszú ideig élni. Ilyenkor én mindig meg szoktam kérdezni, hogy oké, hogy hosszú ideig élni, de kijavíthatjuk úgy, hogy hosszú ideig egészségben élni? És akkor jaj, persze, igen, mi is erre gondoltunk. Na most ez az egész teória 2009-ben lett mindenki számára ismerté, amikor egy tudós csoport orvosi Nobel-díjat kapott, egy úgynevezett telomer szakasznak a funkciójának a leírásában. Ha tetszik, ha nem, az életünk során ez az úgynevezett telomer szakasz rövidül. Amikor ezt bebizonyították, ennek a védő hatását, akkor az összes biológus szanisze is szaladt a világon, hogy keressük meg a Amazonas mélyén, meg Tibetben, meg mindenütt a megfelelő gyógynövényeket, hogy lehetne ezt a telomér rövidülést lelassítani. És aztán jöttek a sejtbiológusok, akik azt mondják, hogy nem az Amazonasban kell keresni, ott van minden egyes sejtetben. Úgy hívják, hogy glutation. A glutationnak bizonyítottan megvan az a hatása, hogy ezt a öregedéssel együtt járó problémát csökkentse. Én ebben a riportban nem állíthatom, hogy vissza tudja tekerni az időnek a kerekét, de az, hogy az öregedés folyamatát jelentős mértékben lassítja, ezt most már több száz emberen látjuk.
0: Még a nehéz fémeket is kiveszi, vagy kiüríti a szervezetünkből?
1: Igen, alapvetően ugye, amikor arról beszéltem, hogy ilyen-olyan szennyeződések, akkor a nehéz fémekről beszélnünk kell, nem tudjuk elkerülni őket. Ennek a glutationnak, hogyha lerajzoljuk a képletét, mert le lehet rendesen iskolai táblára föl lehet rajzolni, hogy hogy néz ki, akkor van egy kén tartalmú oldallánca. Ez a kén tartalmú oldallánc, ez úgy működik, mint egy markológépnek a kanala. Abban az esetben, hogyha van egy molekulának egy ilyen kén tartalmú oldallánca, akkor az kötést tud létesíteni ezekkel a nehézfémekkel, és ténylegesen kiviszi a szervezetből. Vannak olyan anyagok, amiknek kettő ilyen karjuk is van. Tehát ezt én nem állítom, hogy a glutatión a leghatékonyabb ebből a szempontból, de a 400 fajta egyéb szerep között a méregtelenítő hatásnak különösen nagy jelentősége van.
0: És akkor most beszéljünk arról, hogy hogyan lehet hatékonyan bevinni az emberi szervezetbe a glutationt, és itt a hatékony szón van a hangsúly.
1: Azok számára, akik beszélnek angolul, én most egy néhány napja hallottam egy nagyon jó betű mozaikot. A safe egy angol kifejezés, azt jelenti, hogy biztonság. Úgy van leírva, hogy S-A-F-E. Ugyanakkor az az angol hölgy, aki ezt nekem elmondta, az azt mondta, hogy ha ezt a négy betűt külön-külön értékként megnézem, akkor az S az a safety, tehát biztonságos. Az A az az affordable, tehát jól felhasználható. Az F az azt jelenti, hogy fastest, tehát ez a leggyorsabb beviteli forrás, és az E a végén az az effektív, tehát hatékony. Na most annyit tudok mondani, hogy akármilyen glutationt használnak az emberek, az hatással lesz a szervezetre, és hogyha önnek ilyen vagy olyan vagy amolyanra van lehetősége, használja, üdvözöljük érte. A két legerősebb beviteli mód, mielőtt ez az új technológia megjelent volna, a liposzomás glutation és az infúziós glutation. Akik ezt használták korábban, azoknak gratulálok, mert megtaláltak valami nagyon nagyszerű molekulát. Én annyit szeretnék mondani, hogy ha van egy olyan hatóanyag, és van egy olyan technológia, ami a liposzomás glutationnál hatékonyabban viszi be a sejtekbe az összetevőt, és ráadásul nem kell hozzá szurkálni az embernek magát. Az vajon kellőképpen izgalmas, hogyha annyiból áll az egész, hogy beöntjük a nyelvünk alá egy kupaknyit, reggel és este semmi fájdalom nincs, az íze kifejezetten finom.
0: Az ízére szerettem volna rákérdezni.
1: Én ugye gyerekekkel foglalkoztam, tehát ha a gyerekek azt mondják, hogy ezzel semmi bajunk nincs, van egy mentolos ízű készítményünk, van egy másik, aminek egy ilyen barackos, mangós íze van, akkor azt mondom, hogy ez tökéletes, tehát íz szempontjából, állagából, szaga szempontjából minden. Egy ilyet valaki berak a nyelve alá, akkor a nyelv alól pillanatukon belül felszívó. A 80-as években, amikor én gyógyszerészetet tanultam, már akkor voltak olyan szívgyógyszerek, zömében ritmusszabályzók, amik a nyelv alól szívódtak föl. Tehát ez a gyógyszertechnológiában egy jól ismert dolog. Mindenki menjen ki a fürdőszobába, nyissa ki a száját nagyra, nézze meg, mekkora erek vannak a nyelve alatt. Tehát a nyelv alatti nagy erek és a szájnyálka hártya, mint egy szivacs úgy veszi föl ezt a speciális technológiával előállított glutation, amit népszerűsítünk, és mindenféleképpen azt mondom, hogy el lehet indulni egy autóversenyen biciklivel, ezek a régi glutationok, meg el lehet indulni egy Ferrarival. Én a Ferrarit ajánlom, ha valaki nyerni szeretne, nyilván lehet maszatolni a biciklivel is.

0: Kedves Ági, most ismételten hozzád fordulok. Találkoztál te is ezzel a technológiával, és segített a gyógyulásban. Miért tartott küldetésednek azt, hogy ezt a technológiát népszerűsítsd, és minél több emberrel megismertesd?
1: Amikor valaki kártyázik, és nála van a Jolly Joker, akkor tudjuk, hogy mindent visz. Az egy nagyon jó helyzet. Én azt gondolom, hogy ahogy itt évtizedek óta figyelem a tudománynak az alakulását, hogy mi mindent fontos bevinnünk azért, hogy hosszú ideig egészségesen éljük, hogy lassítani tudjuk az öregedési folyamatokat. Igaziból itt a glutatión, a Hydrastat technológiás glutatión kapcsán jutottam arra a felismerésre, hogy ha valaki csak egyetlen egy táplálkozás kiegészítőre költhet, mert a gazdasági helyzet olyan, amilyen tudjuk, akkor én úgy gondolom, hogy az legyen a Jolly Joker. Az pedig ez a speciális technológiával készült glutatión az. A doktor úr elmondta, és még órákon keresztül tudna arról beszélni, hogy mennyi élettani folyamathoz járul hozzá pozitívan az, ha valaki rendszeresen napi szinten beviszi a glutationt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy glutatión, Jolly Joker, és legyen ez az egyetlen táplálkozás kiegészítő, ha valaki csak egyre költhet, amivel befektet abba, ami a legjobb befektetés, az pedig az egészség befektetés.
0: Minden embernek kivétel nélkül segít a glutatión, ezt kijelenthetjük. Betegségtől, kortól, nemtől, korosztálytól függetlenül.
2: Igen, ez egy nagyon jó és nagyon fontos mondat, amit most használt. Úgy nézzük, hogy van egy nagyon informatív kor grafikon. Ezen a kor grafikonon az látszik, hogy körülbelül 20 éves korunkig a rendelkezésünkre álló glutationnak a mennyisége elég. Ugye eleve úgy kezdődik, hogy a magzati életben az anyukánktól kapunk egy meglehetős nagy csomagot. Aztán megszületik a kisbaba, és kap még egy nagy mennyiséget az anyatejjel. Tehát amikor például a glutatión biztonságosságról szoktak kérdezni, akkor mindig azt kérdezem, hogy az az anyag, ami benne van az anyatejbe, az mindenki gondolja végig, lehet-e bárki számára problémás. 20 éves korig van egy meglehetősen jó vér szintje ennek a glutationnak. Ennek az elsődleges oka az, hogy maga a glutatión ez egy csoda. Fölveszi a harcot a szabad gyökökkel, és miután ő számtalan esetben elesik ebbe a harcba, tehát kvázi inaktívvá válik, aközben van egy enzim, ami ezt vissza tudja alakítani újból aktív formába. Tehát mint egy kejfölcsi, föl tud kelni saját magától. 20 éves kor után, ha tetszik, ha nem, ennek az enzimnek az aktivitása csökken. Ez eredményezi azt, hogy az ezt követő évtizedekben, minden egyes 10 év elteltével, körülbelül 10%-ot csökken a glutatión mennyisége a szervezetben. Én 60 évesen találkoztam ezzel a diagrammal, és sokként ért az, hogy a védő anyagaim 45%-a hiányzik. Ebben az esetben az ember kétfajta döntést hozhat. Az egyik az az, hogy és kit érdekel. A másik pedig az, hogy hú, hát én ezt nem szeretném, ezt a rizikót hagyni. Nézzünk már utána, hogy lehetne kipótolni. Tehát igen, minden embernek nemtől és kortól függetlenül szüksége van, és az, hogy 20 éves kor alatt van elegendő, az nem azt jelenti, hogy nincs beteg gyerek, akinek extra mennyiségű glutationra volna szüksége, vagy nincs egy sportoló, aki egy sport edzés alatt, vagy egy mérkőzés alatt elégetni az összes rendelkezésére álló glutation. Tehát kortól függetlenül itt is, ott is vannak olyan állapotok, amikor megnövekedett mennyiségű glutationra van szükség.
0: Nem véletlenül beszélgetünk erről, hiszen kulcsfontosságú fogalom és divatos fogalom manapság a prevenció, a megelőzés. Itt találkozik akkor a kettő egymással.
2: Igen, hát az a korosztály, akikhez én tartozom, mi hozzászoktunk ahhoz, a zömében hívjuk úgy nyugati gondolkodásmódhoz, hogyha valaki beteg, akkor elmegy az orvoshoz, és azt mondja, hogy fehér köpenyes, old meg az én bajomat. Na most ez körülbelül 150 éves gondolatmenet, amit a nyugati társadalom hozott. Korábban a keleti társadalmak, vagy akár a nagymamáink tradíciói azt mondták, hogy te vagy a felelős ezért. Nem a fehér köpenyesnek kell megoldani a problémát, hanem neked. És ha már fölvállaljuk ezt a felelősséget, akkor legokosabb dolog volna nem utána kullogni mindig valaminek, valamit megjavítani, amit elromlott, hanem erősen időbe gondolkodni, és azt mondani, hogy tudnám megakadályozni, hogy az a betegség kialakuljon. fölhívnám a figyelmét azoknak a most még 20-30-40 éves fiatal embereknek, fiatal családoknak, fiatal család anyukáknak és apukáknak, hogy ezt el lehet kezdeni időben, és az a fajta fogyás, ami így is úgy is megvan, mert mondtam, ezt nem tudjuk befolyásolni. Azt folyamatosan kiegészítjük. Nem várjuk meg a gyulladásokat, nem várjuk meg a mindenfajta szerveknek a kopását, hanem időben lépünk. Ez a prevenció lényege.
0: Még a sportolóknak is tud segíteni?
2: Igen, rendkívüli eredményeink vannak sportolókkal. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy közel 2 éve nagyon sokfajta sportolóval találkozok. Vannak olyanok, akiknek rövid idő alatt kell nagyon komoly fizikai teljesítményt nyújtani, mondjuk legyen ez egy sprinter. Vannak olyanok, akiknek egy sorozat terhelést kell elbírni. Én szegedi vagyok, nálunk a kézilabda és a kajakkenu az elsődleges sportok, mind a kettőhöz az állóképességre van óriási szükség. A harmadik pedig a legtöbb sport valahol szellemi sport is, tehát az, hogy szellemileg is bírja azt a terhelést, mondjuk egy 5 órás teniszmeccs alatt a teniszező, ehhez mindhez segít. Azt szoktuk mondani, hogy ha előtte az edzés előtt használja valaki, akkor jobb teljesítményt fog leadni. Ha az edzés után, akkor azokat a mikrosérüléseket, amik ha tetszik, ha nem létrejönnek egy ilyen mondjuk teniszmeccs alatt, azokat rendbe lehet rakni, a tejsavasodás nem alakul ki, és az időközben elégetett glutationt, hogyha valaki pótolja, akkor természetesen meg helyreáll a normális rend.
0: Na de hogyan lehet pótolni ezt a glutationt? Mi ez a bizonyos glutation terápia, amit ön képvisel?
2: Amit én megismertem 2023 októberében, október utolsó napjaiban, az egy amerikai cég. Megújítja a sejtjeinket, minden egyes sejtünket. Ez a cég egy olyan technológiát hozott létre, ami abszolút egyedülálló és uralkodó a világban. Ennek a technológiának 3 lépése van. Az egyik, képesek a glutationt nanoméretűvé tenni. A nanotechnológiát nem a cég találta ki, nagyon sok más cég használja, a Szegedi Egyetemen nanotechnológiával foglalkozó munkacsoport van, nyilván az összes többi nagyvárosban is van ilyen, tehát ez egy szenzációs technológiai lépés. A másik, ami a Hydrastat technológiának a része, a Hydra szócska, vagy Hydra, így van leírva, ez egyértelműen valami vízre utal. A cég állítja elő a világ legtisztább vizét. Ez megint nem egy szóvirág, nem arról van szó, hogy egy cégnek a szócsöve valami olyan jelzőt használ, amivel le akarja nyűgözni a hallgatókat. Ez egy fizikai tény, ez mérhető. Egy víznek a tisztasága attól függ, hogy mekkora az ellenállása. Ha egy cég képes a legnagyobb ellenállású vizet előállítani, akkor az önmagában egy óriási, hatalmas nagy előny. Ebbe az ultratiszta vízbe becsomagolt, nanoméretűvé tett glutation és cisztein, ez képes arra a nagyon sok élettani hatásra, ami az elmúlt 19-20 hónap alatt az én szemem láttára hozott rendbe emberek százait, ezreit. Javított rajtuk. Sajnos semmilyen gyógyító kijelentést ugye nem tehetek. És a harmadik lépése a technológiának az, hogy nyelv alól felszívódó formába hozták, és ez a 3 dolog együtt alkotja azt a terméket, amire azt mondtam, hogy a glutation világ Ferrari-ja.
0: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Arra kérem, hogy a riportunk végén a legfontosabbakat ismételjük el, hogy akik a beszélgetés közben kapcsolódtak be műsorunk hallgatásába, azok is hallják, hogy mi is volt a mai beszélgetésünk üzenete.
2: Jó, akkor szeretném pár pontban összefoglalni. Tehát van egy életünket meghatározó, minden sejtben különleges feladatokat végző fehérje, aminek az a neve, hogy glutation. 2. Elmagyaráztam azt, hogy ezt a bizonyos glutationt, ezt magzati kortól viseljük magunkba, magzati kortól fogva fejti ki a hatását bennünk, és az utolsó lélegzetvételünkig szükségünk van rá, mert a hiányában nagyon komoly élettani problémák jelentkeznek. A harmadik, elmondtam azt, hogy ezen belül, a glutation világon belül van egy kiemelkedően hatékony készítmény, ami egy amerikai cégnek a terméke, és mindenkinek megfontolásra ajánlom, és ha azt mondjuk, hogy valamit beiktatnánk preventív céllal azért, hogy bizonyos betegségek ne jelentkezzenek, vagy azért, hogy a már meglévő betegségek minél jobb állapotba kerüljenek, ahhoz kellene ezt a nagyszerű minőségű glutationt használni.
0: És végül, akikben felkeltettük az érdeklődést, és szeretnének bővebb információt megtudni az általunk elmondottakkal kapcsolatosan, hogyan juthatnak bővebb információhoz, és hol?
1: Várom mindenkinek a jelentkezését, aki most a rádiónak a hallgatójaként, vagy egyéb csatornán keresztül is, de szeretne a vásárlói klubtagságunknak a tagja lenni, hogy a lehető legjobb áron fektessen az egészségébe. feketeagnes.hu, feketeagnes.hu, ez a honlapom, ott van egy kapcsolat felület, ahol lehet írni nekem, ott van a telefonszámom, az e-mail címjeim, tehát elérhető vagyok, és mindenkinek segítünk abban, hogy hasznosítani tudja a hidrasztat vagy hydrasztat technológiás glutationnak az előnyeit a doktor úrral egyetemben.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Fekete Ágnes egészségtrénernek és dr. Tombácz Attila általános orvosnak. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
2: Jó egészséget kívánunk is.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.

0: 17 óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új eszközöket kapott az EGRI kórház gyermekosztálya, új szabályokkal védik az erdőket, nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Mint egy 1,5 millió forint értékű orvosi eszközöket kapott a Hevesvár megyei Markóth Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézet csecsemő gyermekgyógyászati és neonatológiai osztálya az Országos Mosolyért Egyesület adományozásának jóvoltából. Vállalkozók hozzájárulásával jött létre az a pénzadomány, amelynek köszönhetően egy hordozható pulzoximétert, valamint egy infúziós pumpát tudtak biztosítani az intézmény kisbetegei számára. Az elmúlt évek adománygyűjtései során közel 16 millió forint értékben adományoztak készülékeket, eszközöket az EGRI kórház gyermekosztályának, emelte ki Sós Nagy István, az Országos Mosolyért Egyesület elnöke.
3: A mai nap folyamán a helyi és környékbeli támogatóknak a segítségével és hozzájárulásával az egyesület megkeresése révén egy hordozható pulzoximéter készüléket adtunk át, valamint egy Braun márkájú infúziós pumpát. Ez 1,5 millió forint ennek az eszköznek, ennek két eszköznek az értéke. Ez a helyi és környékbeli vállalkozóknak az hozzájárulásával jött létre. Mi mindig a kórháznak a vonzás területében dolgozunk, hiszen nem kérhetünk Hajdú-Vihar megyéből a Jegerre, minden kórháznak, ahol megvan a szerződésünk, ha és környékbeli vállalkozókat megkeressük, és kérjük az eszközbeszerzéshez a támogatásukat. Az egyesület nagyon-nagyon hosszú ideje nyúlik már vissza a kórház és az egyesület közötti kapcsolat. Igen, tehát a betegőrző monitor, a infúziós pumpa, akkor kaptak televíziót is már, kékfénylámpát, inkubátor készülékét is kaptak szerintem. Nagyon sok, nem tudom felsorolni, mert rengeteg kórházunk van, de hál' Istennek a helyi és környékbeli vállalkozók látják azt, hogy olyan színvonalú ellátás van ebben a kórházban, hogy megéri adományozni. Azért mondom el ezt, és hangsúlyozom ki, mert vannak olyan régiókon belül olyan területi kórházak, ahol ez egyáltalán nem így van. Hiszen ha ott a betegellátás nagyon rossz, és az ápolókra és orvosokkal kapcsolat nem éppen jó, akkor nem is adományoznak. És ez több területen is előfordul Magyarországon. Szóval sokkal nehezebb az adományt összegyűjteni. Minden évben így van, hogy tehát minden kórházban a csecsemő és gyermekosztályokat támogatjuk, valamint a koraszülött osztályokat és a PIC-et, ugye? És mindig, amikor összegyűlik az eszköz, a doktor úr kér valami eszközt, elkezdik a gyűjtést, ez folytatólagosan megy hónapról hónapra. Amikor összegyűlik az eszközre a pénz, akkor felhívom a doktor urat, és akkor megrendeljük az eszközt, egyeztetünk egy időpontot, és ennek az időpontnak ugye itt az alkalma és a pillanata, hogy itt átadjuk, utána elszámolunk a helyi és környékbeli támogatóknak, hogy is mi történt az átadáson, fotókkal, beszámolókkal, amit én készítek el, ezt kiküldjük nekik levélben vagy e-mailben, és akkor felhívom a doktor urat, és kezdődik a következő gyűjtés, amikor is el fogja mondani, mi a következő eszköz, amire szüksége van az osztálynak.
2: Dr. Mátrai Zsolt, az intézmény csecsemő gyermekgyógyászati és neonatológiai osztályának vezetője köszönetét fejezte ki a nagy lelkű adományért.
4: Két eszközt kaptunk, egy Braun típusú volumetrikus infúziós pumpát és egy pulzoximéter, Edan típusú pulzoximéter. Az infúziós pumpának a neve benne van, hogy ugye infúzió továbbít gépi úton. Ez azért jó, ez a volumetrikus pumpa, nagyon pontosan be lehet állítani. Vannak olyan gyógyszerek, amiknél nagyon fontos a mennyiség, hogy mennyit adunk be mondjuk egy perc alatt. Például cukorbetegnek a kezdeti időpontjában az inzulin beadás, az nagyon fontos, és ott tényleg ilyen 10 milliliterekről van szó, vagy vannak olyan gyógyszerek, amik a vérnyomást emelik, vagy fenntartják sokkos állapotban, ezekből is nagyon kevés kell, és ezzel a pumpával ez mind megoldható. Én úgy gondolom, hogy a volumetrikus pumpát úgy hetente egyszer legalább használni kell. Tehát ez nem rutinszerű használat. Van egyéb infúziós pumpánk is, ez egy ilyen kiemelt infúziós pumpa lesz, tehát az ilyen speciális dolgokat fogjuk ezzel megoldani. 0-tól 18-es korig. Szerintem van legalább 10 infúziós pumpánk, meg van legalább 6 vagy 7 pulzoximéterünk. Ezt a kontingens fogja még kiegészíteni ez a két eszköz.
2: A fa kitermelése vonatkozó jogszabályok módosultak. Az érvénybe lépett változások értelmében a védett állami erdők megőrzése, illetve a klímavédelmi és természetvédelmi célok megerősítése a cél. A fa kitermelés átmenetileg

0: El a nyári időszakban, ugyanakkor a gazdasági funkciókat továbbra is ellátja majd az Egererdő ZRT, tehát biztosítani fognak tűzifa ellátmányt, továbbá ipari faanyagot. Reményeik szerint hosszú távon társadalmilag elfogadottak lesznek az új rendelkezések, tájékoztatta rádiónkat Dobre Kecsmár Csaba. Az Egererdő ZRT vezérigazgatója hozzátette, az állománynevelési munkálatokat, tehát a gyérítéseket, ritkításokat a madarak költési és fióka nevelési időszaka után kezdik el. Ezek a munkálatok az erdő szerkezetének javítását szolgálják.
1: Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László miniszter úr javaslatára megjelent egy kormányhatározat. A állami és védett erdőkben egy átmeneti fakitermelési moratóriumról. Maga a moratórium tartalmazza azokat a részletszabályokat, hogy mely területekre terjed ki ennek a hatája. Ez elsősorban a védett, fokozottan védett, illetve a Natura 2000-es közösségi EU-s védelem alá tartozó területek közül azokat a területeket jelenti, amelyek az élőhelyvédelmi irányelv fennhatósága alá tartoznak, illetve ezeken a területeken belül is tartalmaz szűkítő feltételeket, mégpedig felsorolja tételesen azokat a fahasználati erdőkezelési módokat, amelyeket föl kell függeszteni a moratórium időtartamára ezeken a védett területeken, illetve tartalmazza azokat a kivételeket is, amely fahasználatok, beavatkozások pedig elvégezhetőek a moratórium ideje alatt is. Klasszikusan az érvényben lévő jogszabályoknak az előírásai alapján egyébként is időbeli korlátozások vonatkoznak a védett erdőterületekben ezekre a véghasználati jellegű fakitermelési munkákra, csak ezeknek az időtartama, jogszabályi időtartama rövidebb, mint a moratóriumban megállapított időszak. Jellemzően a fakitermelési időszak a vegetációs időszak beindulásával március végével, március 31-ével ér véget, és szeptember 1-jéig tart a vegetációs időszak. Ebben az időszakban védett területeken eddig sem végeztünk véghasználati jellegű fakitermelési munkákat, kivéve, hogyha ezekre olyan indok volt, amelyet mind a természetvédelmi kezelő, mind pedig a vonatkozó hatóságok elfogadtak. Itt jellemzően az erdészeti és a természetvédelmi hatóságra gondolok. Ha ezek a szereplők hozzájárultak ebben az időszakban különleges indokok fennállása mellett a fakitermelés, akkor végezhettük el, de általánosságban elmondható, hogy a moratórium kihirdetése előtt sem végeztünk ezeken a védett területeken fakitermelési, véghasználati jellegű fakitermelési munkákat. Az újdonság ebben a moratórium határozatban az, hogy ezt az időszakot egy hónappal még meghosszabbította, tehát kitolta szeptember végéig.
0: Nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeum. A 18. születésnap jó alkalmat kínált a visszatekintésre, hiszen Nyíri Péter igazgató a kezdetektől részese a múzeum építésének és szakmai munkájának. Az elmúlt közel két évtizedben számos sikeres rendezvény, visszatérő és jól bevált program vált a múzeum életének részévé, miközben a háttérben folyamatosan zajlott az értékteremtő szakmai munka.
2: 18. életévét betöltötte a múzeum, valóban nagykorú lett. Mondhatnánk, hogy ez adja magát ez a kifejezés, persze felnőtt korú lett, nagy korú lett, de én inkább onnan ragadom meg, hogy eltelt 18 év, érettségi korszakába lépett a Magyar Nyelv Múzeuma, de ez azt is jelenti, hogy nincsen kész, koránt sincs kész. Mindig is ezt mondom, hogyha valaki kérdezi, hogy készen van-e egyébként már a Magyar Nyelv Múzeuma, hát úgy, ahogy persze a intézmény rendben van, a kert is rendben van, de nagyon sok feladat van még előttünk. És azért is lehet ezt mondani, mert ha úgy tetszik, ez egy saját alapítású múzeumt. Anyanyelvi múzeum nem volt még, azelőtt most sincs másik, és az intézmény kifejezetten maga az épület, az múzeumnak épült. És ez azt jelenti, hogy nekünk kellett megtöltenünk ott a kollégákkal az üres épületet fizikailag, de tartalmilag is. És itt nem csak arról van szó, hogy be kellett rendezünk kiállításokkal, hanem egész egyszerűen azt kellett kitalálnunk, hogy az anyanyelvvel, mint témával egy közgyűjtemény és közművelődési intézményben mit lehet kezdeni, milyen versenyek legyenek, milyen múzeumpedagógiai foglalkozások, hogyan menjen az építkezés. Ez egy nagyon szép szellemi kihívás volt, tehát a legnagyobb, hogy mondjam, értéke a múzeumi munkának ez, akár számomra is, tehát ezért az ember hálás, ez kegyelmi adomány, hogy egy ilyen múzeum építésében részt vehettünk, mert hogy valóban a kezdetektől kellett építkezni, és mindent ott nekünk kellett kitalálnunk, és ez a folyamat még most is tart, tehát én inkább így ragadom meg ezt a 18 évet, vagy felnőtt korúságot, hogy ez a folyamat még mindig tart, mindig vannak még feladatok, mint ahogy egy fiatal, hát attól, hogy leérettségizik, vagy 18 éves lesz, még nem lesz felnőtt, nem is lehet pontosan meghatározni, hogy mikor válik felnőtté az ember, ez egy folyamat szerint, felnőtté válásnak van egy folyamata, és ez így van a múzeum életében is, úgyhogy sok szép feladat áll még előttünk, remélhetőleg ez így is lesz. Nem volt az annyira nagyon régen, azért az örömmel nyugtázzuk, hogy persze eltelt 18 év, de mondjuk nem 50 év telt el, tehát azért mégiscsak benne vagyunk a korban, de nem annyira. Tehát 18 év valóban, és nem közhely, de sok is, meg kevés is, tehát éppen jó, ez egy fejlődő múzeumban egy fontos mérföldkő. És azért is mondtam ezt, mert annyira nem változott azóta a világ, lehet, hogy most nagyon megfog, de azóta nem változott annyira a világ, hogy merőben más problémák legyenek, mint akkor. Persze, és azért mondtam, hogy lehet, hogy most nagyon meg fog változni, mert ez itt a digitális világ tör előre, vagy az ember segíti az előre törésben, és ez nyilván meghatározza a magyar nyelv helyzetét, de alapvetően ugyanaz a feladat, hogy a nyelvi igényességre és minőségre odafigyeljünk.
0: Kreatív építéssel, izgalmas kihívásokkal és természetvédelmi élményekkel várta a családokat a Nyíregyházi Állatpark a Játékvilágnapja alkalmából nemrég. A különleges program során a Lego játékos világa találkozott az állatpark fajmegőrzési küldetésével, így a látogatók egyszerre tanulhattak és szórakozhattak. A Nyíregyházi Állatpark és a Lego gyár közös szervezésében megvalósult esemény 5 tematikus helyszínen kínált játékos feladatokat és építési lehetőségeket. A részletekről Révészné Petró Zsuzsát, az állatpark szóvivőjét hallják.
3: Különleges eseménynek vagyunk most otthonai, hiszen a Nyíregyházi Lego gyár csapata és a Nyíregyházi Állatpark közös aktivitása zajlik a játék világnapja alkalmából. 5 helyszínen zajlanak a kihívások, a Lego aktivitások, hiszen nagyon fontos, hogy a Lego kreatív világa és az állatpark faj megőrzési törekvései igazából most összekapcsolódjanak. Edukálunk, szemléletet formálunk a mai napon, 5 állomáson zajlanak az események, és hogyha 4 állomáson helyesen dolgoznak a vendégeink, akkor a Lego ajándék sem marad el, hiszen különleges Lego ajándékkal kedveskedünk a számukra. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy oktatva, játszva tanítsunk, éppen ezért szemléletformálás is zajlik a programok során, kezdve itt a Jégvilág interaktív bemutató belső terében bemutatjuk azt, hogy mi is az, hogy globális felmelegedés, és hogy mi így lokálisan mit tudunk tenni egy jobb, zöldebb jövőért.
0: Végül az időjárásról. Holnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagyszámban kialakulhat. A zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 15 és 20, napközben 31 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 20-án szombaton.
4: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A régió sportja.
1: A 2025-26-os idény lezárását követően három játékos is búcsúzik a Deac kosárlabda csapatától. Átadták az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját. Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. Kazincbarcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A 2025-26-os idény lezárását követően három játékos is búcsúzik a Deac kosárlabda csapatától. Pongó Máté 2024-ben érkezett Szolnokról Debrecenbe, a mögöttünk álló két kiírásban pedig összesen 60 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Neivárd Bence és Gáspár Mátyás a klub saját nevelésű játékosai, előbbi 136, utóbbi 119 alkalom ölthette magára a Debreceni Egyetem mezét az első osztályban. Átadták az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját, valamint megújult az intézmény udvara is. A beruházás elősegíti a tanulók mindennapi testnevelését, továbbá a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységeknek is szép, modern helyszínt tudnak így biztosítani, ezen felül a helyi sportegyesületek is igénybe vehetik. Ballagó Zoltánt, az Egri tankerületi központ igazgatóját hallják.
2: Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelő feltételeket, infrastruktúrális feltételeket tudjunk biztosítani a gyerekeknek a tanuláshoz, a pedagógusoknak a nevelőoktató munkához. Egyik kiemelt terület a mindennapos testnevelés feltételeinek a fejlesztése. Ebbe a programsorozatba illik bele az, hogy átadtunk Bélapátfalván egy kültéri sportpályát, Egerben az Egri Pásztor Völgyi Általános Iskola és Gimnázium kültéri sportpályáját, és a környezetét megújult állapotba fogjuk átadni a diákok, illetve a kollégák részére.
1: A beruházás jelentősen elősegíti a tanulók mindennapos testnevelését, továbbá a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységeknek is szép, modern helyszínt tudnak így biztosítani. A fejlesztés Eger önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve az Egri Tankerületi Központ összefogásával valósult meg. A mintegy 20x40 méteres kültéri sportpálya teljes körű felújítása magában foglalja a burkolat teljes cseréjét, a repedés javítási és szegélyépítési munkálatokat, a labdafogó kerítés felújítását, valamint a szükséges pályatartozékok elhelyezését. A korábban aszfaltos burkolatú pálya állapota jelentősen leromlott az utóbbi években. A felület több helyen megsüllyedt, töredezett. A közös cél az volt, hogy a diákok korszerű, biztonságos és tartós sportkörnyezetben mozoghassanak, fogalmazott Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója.
2: Ez a beruházás egy olyan összefogásnak az eredménye, amely jó példája annak, hogyha egy célt tűzünk ki magunk elé, akkor jó embereket tudunk jó ügyek mellé állítani. Magyar Labdarúgó Szövetségtől kaptunk 25 millió forintos támogatást ez a beruházáshoz, és a felmaradó önerőt, ami több mint 17 millió forint volt, a Eger megyei Jugóváros önkormányzat adta hozzá, és ugyanennyit adott hozzá saját forrásból az Egri Tankerületi Központ, tehát egy 60 millió forint körüli beruházásról beszélünk. Nagyon mozgalmas tanév van mögöttünk, illetve még nem fejeződött be a tanév, hiszen csak június elejét írjuk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen magas színvonalú nevelőoktató munka folyik az Egri Tankerületi Központ által fenntartott intézményekbe. Ez mutatja az intézményeink népszerűségét, ami a felvételi jelentkezésekben mutatkozik meg. Ez igaz mind az általános iskoláinkra, mind a gimnáziumainkra, mind az alapfokú művészeti iskoláinkra, mind pedig a sajátos nevelésigény gyerekekkel foglalkozó egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre.
1: Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből az Zempléni régió sem marad ki, a térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárdot, a Magyar Természetjáró Szövetség elnökségi tagját hallják.
3: Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ez évben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turistajelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.
1: Kazincbarcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. 10 millió forintot a civil szervezetek, további 10 milliót pedig a sportegyesületek között osztanak szét. Kovács László önkormányzati tanácsadót hallják.
4: Sok minden kritérium van számításban, többek között az, hogy milyen tartalmas, mennyire egészíti ki a város programjait, mennyire nagy tömeget mozgat meg, illetve az, hogy milyen módon rendelkezik az az adott egyesület, illetve alapítvány. Mindent figyelembe véve én úgy gondolom, hogy tartalmas pályázatok érkeztek be, tovább fogják színesíteni városi élet, mind sportoldalról, mind pedig civil életről. Azt kell, hogy mondjam, hogy együttműködő szervezetekről van szó. Voltak hagyományteremtő szervezetek, akik sok éve szinte azt mondom, hogy szokásos programokat adtak be, de mindig megjelennek újak, és hát őszinte várakozással tekintünk a programok elé.
1: Kazincbarcika önkormányzata minden évben pályázati úton segíti a városban működő civil szervezetek és sportegyesületek munkáját. A 2026-os kiírásra idén is jelentős számú pályázat érkezett. A civil szférában 29, míg a sportegyesületektől 11 pályázatot nyújtottak be. A támogatások jelentős részét programok megvalósítására fordíthatják a szervezetek, kisebb arányban pedig működési költségeikhez járul hozzá az önkormányzat. A támogatási rendszer hosszú évek óta működik Kazincbarcikán, és a városvezetés szerint a helyi közösségi élet egyik alapját jelenti. A civil és sportegyesületek nem csak programokat szerveznek, hanem aktívan hozzájárulnak a város közösségének építéséhez is. A támogatási összegeket a szervezetek 2026-ban használhatják fel, elsősorban rendezvények, közösségi programok és sportesemények megvalósítására. A döntés alapján a támogatások jelentős részéről határozott a bizottság. A sportkeret egy részét a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tartalékként kezelik. A városvezetés a jövőben még szorosabb együttműködésre törekszik a civil és sportközösségekkel. Ennek részeként találkozó sorozatot indítanak, amelynek során nem csak a szervezetek vezetőivel, hanem a tagsággal is egyeztetnek. Szitka Péter polgármester a pályázatok értékelése kapcsán arról beszélt, hogy évről évre egyre magasabb színvonalú anyagok érkeznek be.
5: A mai napnak különlegessége az, hogy életre hívtunk gyakorlatilag ebben az évben egy olyan találkozási sorozatot, ahol mind a sportszervezetekkel, mind a civil szervezetekkel külön-külön leülünk, nem csak a vezetőséggel, hanem a tagsággal is, és azokat az igényeket, amelyek működésük, programjuk szervezésében az önkormányzatra vonatkozólag egyfajta támogatási igényt támaszt, azokat átbeszéljük, hogy ezeket milyen feltételek mentén és hogyan tudnánk biztosítani. Itt is megfogalmazom, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, de igazából, hogy könnyítsük a szervezetek működését, hogy azt a típusú pezsgét, ami azt gondolom, hogy ennek a városnak az életéhez hozzátartozik, abban szeretnénk segítséget nyújtani az elkövetkezendőkben, és a következő kiírás már ismételten tud olyan változást hozni, ami mind a sportszervezeteknek, mind a civil szervezeteknek egy előnyösebb működést és programszervezést fog előirányozni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak.

Ez már is itt a Fiatalok zenei összeállítása a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, itt a nyár, és itt vannak a nyári slágerek. Tartsatok velünk a következő közel fél órában. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

Kedves fiatalok, ahogy ígértem, most kirándulási tippel folytatjuk. Az úti célunk Mátra alja csillogó természeti csodája. A Mátra délnyugati részén a szigetszerűen kiemelkedő Nagyhársas és a Somlyó hegyek közötti széleskű aljában Abc községtől nem messze fekszik a tengerszemnek hívott széleskű bányató. Az erdő mélyén a hajdani andezit bánya gödrében keletkezett kristálytiszta vízű tavacskát több oldalról impozáns 10-15 méter magas sziklafalak határolják. Partja népszerű pihenőhely, a tiltás ellenére a veszélyre fittyet hányva a környező sziklákról sokan ugrálnak be a jéghideg vízbe is. Autóval egy földúton szinte egészen a tóig be tudunk hajtani, jelzett turistaút vezet a tengerszem feletti sziklák tetején lévő legszebb kilátóhelyekre. Az Abci tengerszem látogatása. A tó, melyet találóan tengerszemnek hívnak, egy klasszikus bányató. 1875-ben kezdték el a jó minőségű andezit fejtését a Nagyhársas és a Somlyó közötti széleskőn. Mindegy 90 éven keresztül folyt itt az egyre nagy üzemibbé váló termelés, még kisvasutat is építettek, melyen a kővel megrakott csilléket szállították el a faluba. Az 1960-as években szűnt meg a kőbányászat, az óriási gödör lassan megtelt csapadék és talajvízzel. Végül 1995-ben természetvédelmi oltalom alá került a széleskő bányató. A helyiek körében már hosszú évek óta ismert volt a rejtett kincs, az utóbbi időben már messzebbről érkező kirándulókat is vonz az egyedülálló és felettébe látványos környezet. A tavat gyalog és autóval is megközelíthetjük, a földút végében lévő parkolótól mintegy 150 méter sétával érünk a tengerszem partjára. A rendkívül mély, 5-10 métert is elérő bányató délkeleti partjára tudunk kimenni, ez a rész lapos csak. A többi oldalt meredek, néhol függőleges sziklák keretezik. Ezen a rövid partszakaszon van tűzrakóhely is, mely hétvégén, de sokszor hétköznap is általában foglalt. Sajnos padok, asztalok egyelőre nincsenek, ezekre ne számítsunk. Mivel meglehetősen mélyen fekszik a tó, ezért árnyékra is számíthatunk. És kedves fiatalok, ez volt a kirándulástippek.hu cikke az Abci tengerszemről, és most már zenével folytatjuk, maradjatok továbbra is velünk!

0: nekem.
1: Kedves fiatalok, ez volt a Kapcsolj rá itt a Szent István Rádióban. Tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el itt élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékeket imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, a kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz, a szent élektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, a kegyelmedre, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz, a Szent Élektől fogantál.

0: meg szent anyja. Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelmet és az Úrban tőled áldott, hogy te az asszonyok között és áldott a te méltunk gyógyulása Jézus, akit a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelmet és az Úrban tőled áldott, hogy te az asszonyok között és áldott a te méltunk gyógyulása Jézus, akit a Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelmet és az Úrban tőled áldott, hogy te az asszonyok között és áldott a te méltunk gyógyulása Jézus, akit Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelmet és az Úrban tőled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te méltunk gyógyulása Jézus, akit a Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelmet és az Úrban tőled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te méltunk gyógyulása Jézus, akit a Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelmet és az Úrban tőled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te méltunk gyógyulása Jézus, akit a Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelmet és az Úrban tőled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te méltunk gyógyulása Jézus, akit a Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelmet teljes az Úrban tőled áldott, vagy te az asszonyok között, és áldott a te méltunk gyógyulása Jézus, akit a Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélektől.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A harmadik tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, öt dédunokájára és családjára, valamint egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhülésért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy kórházban fekvő beteg édesapa gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen. A negyedik tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, öt dédunokájára és családjára, valamint egyházközsége híveire és parókusára. Ugyanebben a tizedben kérjük a szűzanya oltalmát, egy nagyapa, dédunokája és veje, mindhármuk sikeres műtétjéért, valamint kérjük a Szentlélek vezetését egy fiatal lány életére, hogy visszataláljon az igaz útra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az ötödik tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közben járását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a Szent Domonkos ifjúsági imacsoporttal imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Ma délelőtt a 10 órai szentmisében az Egri Bazilikában Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium előjárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. A főpásztor szentbeszédében egyebek mellett beszélt arról, hogy a Szentlélek kiáradásának történetét más és más módon fogalmazzák meg az evangéliumok és az apostolok cselekedetei.
2: Ahogy egy antiókiai pátriárka tanítja, Szentlélek nélkül az Isten távoli, Krisztus a múlté, az evangélium holtbetű, az egyház egyszerű szervezet, a tekintély uralkodás, a misszió propaganda, a liturgia puszta emlékezés, a keresztény élet pedig rabszolga morál. A Szentlélekkel azonban a kozmosz felemelkedik, és Isten országa megszületik. A feltámadt Krisztus jelenvalóvá lesz. Az evangélium éltető erő, az egyház szentháromságos közösség, a tekintély felszabadító szolgálat, a misszió pünkösd, a liturgia emlékezés és elővételezés, az emberi cselekvés pedig megistenül. Hogyan történik mindez? Hát a Szentlélek által. Kedves szentelendő testvérek, köszönöm nektek, hogy volt bátorságotok elindulni, tovább haladni és kitartani ezen az úton, amelyen a Szentlélek indított el benneteket, és járjátok az utat olyan értelemben, mint a neokatekumenális út, de olyan értelemben is, hogy jártok Krisztus útján és a hivatás útján. Ketten is Lengyelországból jöttetek magyarországi misszióba. Hatalmas áldozatokat hoztatok, amikor megtanultátok a mi nehéz nyelvünket, és azt is, hogy a népeink közötti ősi barátság nem csak közös küzdelmet, nem csak egy jó tokaival vagy vodkával való kocintást jelent, hanem a hétköznapokban áldozatokat és teljes sorsközösséget is kíván. Köszönjük, hogy felvállaltátok velünk magyarokkal ezt a sorsközösséget. Mindezt miért teszitek? Azért, mert Krisztus követségében járva őt akarjátok hirdetni nálunk. Isten áldjon meg benneteket gazdagon, és adjon nektek sok lelki örömöt.
1: Ma délelőtt az Egri Bazilikában Ternyák Csaba áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. A főpásztor szentbeszédének részletét hallották. Gyémán mise lesz holnap Egerben a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre. A mögöttünk hagyott héten megtartották tanészáró ünnepségüket az Egri Érseki Papnevelő Intézet, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium és a Hittudományi Főiskola előjárói és növendékei. Az ünnepségen Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora beszédében rámutatott, a szeminárium az a hely, ahol az imádság, az önnevelés és elmélkedés által mindent megtesznek azért, hogy az évek során a hivatás magjából kialakuljon a növendékekben a papi hivatás. Mint mondtam, fontosak a tudományok, de a papok sohasem feledkezhetnek meg arról, hogy másoknak csak az átelmélkedett szemlélődésben életté váltott igazságokat tudják továbbadni. A rektor felidézte az elmúlt tanév legfontosabb eseményeit, ezek közül kiemelte a Szent János ház felújítását és a csíksomlyói zarándoklatot, amely során a kispapok találkoztak a Gyulafehérvári Egyházmegye pap növendékeivel és tanáraival. Örömét fejezte ki, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar döntése nyomán a következő tanévtől Rad Csaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai Kar Ószövetségi Tanszékének vezetője lesz. Tanulmányi eredményekről szólva Fodor Andrást és Osztia Gergelyt emelte ki, akik kitűnő tanulmányi eredménnyel zárták az évet. A rektor elmondta továbbá, hogy a 2025-26-os tanévben a hittudományi főiskolának 100 beiratkozott hallgatója volt, katekéta alapszakon 10 fő, hittanárnevelőmesterszakon 9 fő, a két fél éves katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésen végzettek közül pedig 18 fő kap idén diplomát. Sikeresnek mondható a kántorképzés elindítása, idén 5 személy kántori diplomát kap, a következő évben 7 hallgató kezdi meg a kántorképzést. Dohai Lajos ezt követően arról beszélt, a pappá formálódás nem fejeződik be a Te Deum napján, a nyár is hozzátartozik a papképzéshez. Felhívta a figyelmet a plébániai gyakorlatra, a hittantáborokra és arra, hogy a papnövendékeknek saját egyházközségében is küldetésük, hogy tanúságot tegyenek hitükről és Istennek szentelt életformájukról. Ünnepi beszéde végén a rektor átadta a diplomát Vukas Bernad Urik diakónusnak, aki az egyházi rend szentségében részesült délelőtt. Arra bátorította őt és minden papnövendéket, hogy ne legyen bennük félelem a papi szolgálat megkezdés előtt. Az Úr segít és erőt ad a Szentlélek által a szolgálat végzéséhez, és nem ad olyan megpróbáltatásokat, amit ne tudnának elviselni. Az ünnepség a szeminárium kápolnájában folytatódott, ahol Ternyák Csaba egriesek Te Deumban adott hálát a két szeminárium, az Egrieseki Papnevelő Intézet és a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium elmúlt tanévének minden kegyelméért. Ünnepi beszédében a főpásztor a hivatások mélységéről szólva hangsúlyozta, minden hivatásban ott van az Isten és az ember együttműködése, Isten hív mindannyiunkat valamilyen szolgálatra. Ezt a hívó szót fel kell ismernie mindenkinek, és rá kell jönnünk arra, hogy hogyan tudjuk saját magunk és mások javát szolgálni. A papi hivatásban ez másképp történik, Jézus szavait idézte, miszerint nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ternyekések úgy fogalmazott, abban a világban, amikor kevesen hisznek, kevesen járnak templomba, mi meghallottuk a papi hivatásra szóló meghívást. A mi szívünk mélyén van érzékenység, nyitottság, Isten felé irányuló keresés. Nem mi kezdeményezünk, mi csak együttműködünk Istennel. Kell a döntésünk, hogy ki tudjuk mondani, elhatározni, hogy Istent akarjuk szolgálni, az Isten a gyengeségünkkel együtt fogad el bennünket. A tridenti zsinat által megalkotott egységes papképzés helye, a szeminárium a legjobb hely, ahol fel lehet készülni a papi hivatásra. Minden tudománynál fontosabb az imádság által megvalósuló szoros, mély, élő Isten kapcsolat. Erre a szoros Isten kapcsolatra, valamint arra bíztatta a jelenlévőket, hogy nyitott szívvel vegyék észre a mindennapok apró örömeit, csodáit, ami segít a nehézségek idején is hűségesen megmaradni Isten szolgálatában. Most szombaton van a Múzeumok éjszakája, amelyre az Egrieseki Palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel látogatható este 8 órától, a tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik. A Bélapátfalvi Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető, ez 17 órakor kezdődik. Ez a program is koncerttel indul, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban megtekinthető, 17 és 22 óra között, minden kerek egész órakor indulással, legfeljebb 30 fős csoportok keretében, így bejelentkezés szükséges ehhez is. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében lehetséges személyesen a palotában, vagy hívni kell telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számot. A Magyarok Nagyasszonya Társzékesegyházban pedig Nyíregyházán este 7 órától egy Hangok az orgonáért elnevezésű jótékonysági hangversenyt szerveznek meg a Szabolcsi Szimfonikusok zenekarral. Művészeti vezető Kóti Gergő, vezényel Szabó Soma, Liz Díjas Karnagy támogatói hozzájárulással lehet megtekinteni ezt a koncertet. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szerezésében, június 25-én, jövő héten csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják meg. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több 116-30 év közötti fiatalt várnak ezúttal is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvény keretében szentmiség előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások lesznek, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Regisztrálni online lehet. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat önkénteseket, valamint kiscsoportos vezetőket is vár egy társadalmi szolgálatra. És majd a program keretében július 17-én pénteken lesz a véradás 14 és 17 óra között Szalókon. Az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kelleni fog majd a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez is onnan közvetlenül, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az applikáció ingyenesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Benedek Elek a Béka című meséjének második részét, melyet Galbenis Thomas színművész olvas fel.
2: A béka. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon innét, az óperenciás tengeren egy csántarasszal túl, ahol a bolhát részpatkóba verték, hogy minden rincberáncba meg ne botorkázzék, volt egyszer egy szolgalegény. Mikor vagy három esztendőt szolgált, hazament az apjához, s azt mondta neki. Már én többet édesapám nem szolgálok, eleget ettem másnak a kenyerét. Van 100 pengő forintom, kezdek vele valamit. Jól van, fiam, kezd csak, aztán vigyázz, hogy jól is végez. A szegény ember nem szólt többet, s azt is lassan mondta. A legény sem, hanem nyakába akasztotta a tarisznyáját, s bement a városba. Gondolta, vesz valamit azon a 100 pengő forinton. Elindult az utcán, bekukkintott minden boltba, megnézett elejéről, visszájáról mindent, de semmi sem tetszett neki. Amit csak eléraktak mindenre, azt mondta, ez sem ér 100 pengőt, ez sem. Hát kennek 100 pengős portéka kéne? Kérdezték egy helyen. Itt van ez az ezüst pohár, testvérek közt is megér 200 pengőt, de kennek odaadom kerek 100 pengőért. Noha ide adja, meg is veszem, mondta a legény, aztán a poharat szépen a tarisznyába dugta, s meg sem állott hazáig. Kérdi otthon az apja.
3: Hát, fiam, vettél-e valamit?
2: Vettem bizony, mégpedig ezüst poharat. Nézze csak kigyelmed, födele is van.
3: Ó, te kolontos te, mérgelődött a szegény ember. Hogy tudtál ezért 100 pengőt adni? Ha benne volna a pénz, akkor is kivágnám. No, ezért csanyaroghattál 3 keserves esztendeig?
2: Azért bizony egyese békétlenkedjék, apám uram, mondta a legény. Ki tudja még, mi hasznát vehetem? Fogta a poharat, letette az asztal közt, aztán felnyitotta a fedelét. Hadlám, nincs-e benne valami? Aholni? Kiperdült belőle egy másik ezüst pohár. Színezüst volt ez is, mint az első. Még jóformán meg sem nézhették, kiperdült a 3. pohár is. 3. után a 4., azután az 5., 6., 7. Lássa kigyelmet, hogy megért ez a pohár 100 pengő forintot? Ahogy ezt mondta, a 7. pohárból kiszökött egy csúnya kicsi béka, s leült az asztal közepére. De bezzeg elállott szemük szájuk, amikor a béka egyszerre csak megszólalt.
4: Brekekekekekeke, adjatok ennem, innom, mert éhes vagyok, szomjas is vagyok.
2: S úgy megijedtek tőle, hogy egyszerébe adtak neki enni, inni. S hát, ahogy evett, ivott, mint csak nőtt, nőtt a béka. Egy szempillantásra akkorát nőtt, hogy már alig fért az asztalon.
4: Brekekekeke, adjatok még ennem, mert különben titeket eszlek meg,
2: szólalt meg ismét a béka.
3: No, hallod-e, te jó vásárt csináltál, mondja a szegény ember, s kiment a kamrába, hogy ami ennivaló van ott, összekajtassa.
2: Volt még egy kis zsiradék, egy kis kenyér, azt behozta, s a béka elé tette.
3: Amink van, itt van, mondta a szegény ember. Egyebünk nincs az égvilágon, te csuda béka.
2: Megette a zsiradékot, a kenyeret egy szempillantásra. Meg sem kottyant ördög adta varas békájának. Azzal csak lesuppant a szoba földjére, kimászott az ajtón, hátra a csűrbe, ott lefeküdt, s elaludt. De már ekkor akkora volt, mint egy sütőkemence. Amikor fölébredt, előjött, s bekiáltott az ablakon.
4: Isten áldja meg kenteket, én elmegyek, mert látom, hogy szegényebbek a templom egerénél.
2: No, csak hogy elment. A falu végén volt egy nagy kerektó, abba belécsubbant, de annyi víz kilocsant, hogy majd elvitte a falut az árvíz. Búsult a szegény ember meg a fia is, mert a béka mindenüket megette.
3: Most már elmehetsz megint szolgálatba az ezüst poharaddal, békétlenkedett a szegény ember.
2: Nem is várta meg, hogy a nap leáldozzék, indult a szolgalegény világgá. Tarisznyába tette a 7 ezüst poharat, s ment 7 ország ellen. 7 nap s 7 éjjel meg sem állott, s 8. nap virradóra megérkezett a király városába. Gondolta, befordul a király udvarába, hát ha felfogadnák. De megy az udvarba, s hát a király éppen ott áll a tornácban, s pipázik keményen. Köszön a legény illendőképpen, s a király fogadja. Meg is kérdi mindjárt.
3: Mi jóba jársz, fiam?
2: Én bizony szolgálatot keresnék, felséges királyom.
3: No, akkor jó helyen jársz, mert éppen most csaptam el az első kocsisomat.
2: Egyszeribe megalkuttak, kezet csaptak, s megitták az áldomást. Telt múlt az idő. Eltelt 1 esztendő, 2, 3. A király úgy megszerette a szegény legényt, mintha az édes fia lett volna. De közményt legyen mondva, nem volt a királynak sem felesége, sem fia, sem senkije. Bejárt országot, világot, de nem talált kedve szerint való feleséget. Búsult, sokat búsult emiatt a király, éjjel sem tudott aludni, ha arra gondolt, hogy kire marad majd a szép országa. Látta ezt a szegény legény, egyszer aztán neki bátorodott, s megkérdezte. Felséges királyom, ha meg nem sértem nagy úri személyét, nagy szomorúsága lehet, mert mindig sóhajtozik. Noha megmertél szólítani, fiam, mondta a király, meg is vigasztalj, máskülönben karóba húzatom a fejedet. Nyisd ki a füledet, te legény. Országot, világot bejártam, de magamnak való feleséget nem találtam. Hallottam egynek a hírét, de azt soha meg nem láthattam. Ez a tündér király leánya, Ilona. Még ma elindulsz, s elhozod nekem azt a leányt, nála nélkül vissza se kerülj. Hely, megszomorodott a szegény legény, majd fölvetette a nagy bánat szomorúság. Hogy is lehetett olyan világ bolondja, hogy megszólítsa a királyt? De már bucsálódhatott, indulnia kellett, akár akart, akár nem. Felült a legjobb paripára, azon közben jól feltarisznyálták kenyérrel, kaláccsal, ezüsttel, arannyal, szervusz világ, elindult az orra után. Ment, mendegélt a szegény legény hegyeken, völgyeken által, erdőn, mezőn keresztül, hol elé, hol hátra, hol egyenest, hol görbén. Amint egy sűrű rengetegen menne keresztül, hallja, hogy egy kutya keservesen vonít valamerre. Megy a vonítás felé, s hát ott henterek, kínlódik egy sárga kopó, kapkod a hátsó lábához. Nézi ugyan, mi baja lehet a szegény állatnak. Hát akkora...
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Benedek Elek a Béka című meséjének második részét olvasta fel nektek Galbenisz Tomasz színművész. Jó éjszakát, szép álmokat!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az időkép.

0: Védelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződése hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navracski lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkerő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészárlások felelőseként tekint rájuk. Az ukrán elnök közölte, egy hetet ad Alekszandr Lukasenka belarusz elnöknek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MTI. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Két egymás követő földrengés is megrázta a görögországi szigetet, Krétát. A hatóságok az omlás és földcsuszamlás esze miatt elővigyázatosságból megkezdték a turisták kimenekítését a leginkább érintett övezetekből. Személy sérülésekről és áldozatokról ugyanakkor egyelőre nincs hír. Itthon életbe lépett a vasút nyári főszezoni menetrendje. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tette hozzá Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja, friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal,

0: Magyarokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokk zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
2: Reklámot hallottak. Ökumené. A testvéregyházak műsora.
3: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Idén már 7. alkalommal rendezik meg a Lelkesítő Családi Napot Abaújváron, július 4-én szombaton. Az Egyházmegye, a Tiszáninneni Egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók. Áhítattal és gyermekprogramokkal is várják majd az érdeklődőket. A központi téma pedig ezúttal az édesanyákhoz kapcsolódik. Mai adásunkban a tavalyi esemény történéseit elevenítjük fel. Tartsanak velünk!
3: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
4: Bevallom, rég jártam már ezen a vidéken, és mindig rácsodálkozom, milyen festői környezetben fekszik Abaújvár, az abaúji dombok, és már messziről az utcáról látni az abaújvári műemlék református templomot. Tóth Viktória, református lelkipásztorral beszélgetünk, a tűző napsütéstől vonultunk el egy kicsit árnyékosabb helyre. Miért van szükség arra, hogy a református egyház lelkesítse az embereket?
5: Reméljük, hogy nem a református egyház lelkesíti az embereket, hanem rajtunk keresztül az Isten tud bennünket lelkesíteni. Azt vettük észre itt az elmúlt években, évtizedekben, hiszen 25 éve szolgálunk itt már ezen a vidéken a férjemmel együtt, hogy elfogynak a gyülekezeteink, és hogyha nem lépünk ki a templom falakon kívül, akkor nem is lesz utánpótlás, hiszen azok az idősek, akik templomba jártak, most már vagy meghaltak, vagy annyira legyengültek, hogy nem tudnak templomba járni, és nem nagyon van utánpótlás. A környék sajátosságából adódóan nincs sok lehetőség arra, hogy legyen utánpótlás, hiszen a kihalt idősek házait szlovákiai magyarok, vagy éppen szlovákiai szlovákok vásárolják meg, de én hiszem azt, hogy Isten nem akarja, hogy itt még vége legyen ennek a küldetésünknek és ezeknek a gyülekezetnek az életének, hanem szeretnénk, hogyha egy kicsit fiatalosabb lendülettel, megújult lélekkel, szemlélettel, de mégis az ige talaján maradva tudnánk hirdetni az Isten üzenetét.
4: Milyen célokat vállaltak akkor, amikor elindították az abaúji lelkesítőt, hiszen ez már a 6. alkalom, akkor is hasonló célok fogalmazódtak meg, vagy azért menet közben ez egy kicsit formálódott?
5: A célunk nem változott, a cél ugyanaz maradt, Isten üzenetét eljuttatni a résztvevőkhöz minden szintéren és minden korosztálynak. Ez nem változott. A látásunk, a tapasztalataink változott, hiszen mi nem lelkesítő 6-ig gondolkoztunk, hanem a lelkesítőben gondolkoztunk, hogy egy évben ezt megszervezzük, de hogy Isten olyan csodálatosan munkálkodott, hogy adta egyik a másikat. Egyedül a Covid alatt volt egy ilyen megtorpanás, ami mindenhol tapasztalható volt, de hogy utána pedig újra beindult, és tavaly már nem volt kérdés, hogy legyen a lelkesítő hat, mert hisszük, hogy ezáltal nagyon-nagyon sok embert tudunk elérni az Isten szeretetével.
4: Annyi mindenük van, egy gyönyörű műemlék református templom, van egy közösségi házuk, van egy imasétányuk, van egy bábszínházuk, van egy termelői közösségük, és még szerintem sorolhatnánk. Mire van még szükségük?
5: Csak arra, hogyha ezeket már csak van tudjuk tartani, mert ugye egyre idősebbek vagyunk, egyre kevesebb az mi energiánk is, tehát hogyha ezeket tudjuk tartani, akkor már hálásak vagyunk Istennek. Persze vannak még terveink, arról talán majd egyszer beszélek, de az, hogy minden évben meg tudjuk ezt a lelkesítőt szervezni, úgyhogy templomba járó aktív gyülekezeti tagjaink száma 20-at nem haladja meg a két gyülekezetben. Úgy gondolom, hogy ez magáért beszél, hogy egy közel 1000 fős rendezvényt, egy több mint 100 fős önkéntes segítői csapattal tudunk megvalósítani, akik nem helybeliek, hanem Kárpát-medence minden részéről érkeznek hozzánk.
4: A lelkészeknek is szükségük van lelkesítésre?
5: Szerintem nekünk van a legnagyobb szükségünk a lelkesítésre, hiszen mi magunk is, hogyha nem leszünk lelkesek, akkor nem fogjuk tudni lelkesíteni a gyülekezeteinket.
4: Ez egy családi nap. Emiatt rengeteg programmal készültek az idei lelkesítőre is. A teljesség igénye nélkül tudná említeni olyan programokat, amiken részt vehetnek a mai napra ide látogatók?
5: Igazából az egész napunk tematikája ugyanúgy áll össze, mint a kezdet-kezdetén, csak más tartalommal van megtöltve, más bizonságtevőkkel, szolgálókkal, hiszen minden évben Püspök úr áhítottával indítjuk, és utána bizonyságtételek következnek. Most jelenleg 4 dicsőítő zenekar fog egész nap folyamán fellépni. Este záró evangelizáció, késő délután 17 órától záró evangelizáció és záró áldásra kerül majd sor. És a gyerekeknek emellett párhuzamosan reggeltől estig van program. Most ebben a pillanatokban evangéliumi gyerekfoglalkozás van nekik a Hűs templomban. Aztán egy kicsit helyet cserélünk a délután folyamán, mert hogy a felnőttek mennek majd be, például egy kanapi beszélgetésre, aminek most a jövő egyháza lesz a témája, mert az egész családi napunknak a témája az ifjúság, és ezzel szeretnénk kapcsolódni a Magyarországi Református Egyházunk tematikus évéhez, ami az ifjúság szolgálatának az éve.
4: Körbenézünk, akkor meghitt pillanatokat láthatunk, összefogást és megélését annak, ami most éppen a nagy színpadnál történik. Mit gondol, mi a legnagyobb ereje ennek a mai rendezvénynek? Mi az, ami ennyi ideje ide hívja és itt tartja a résztvevőket és önöket is, mint lelkipásztorok?
5: Hát megint ismétlem magamat, de nem tudok mást mondani, az Isten szeretete. Tehát itt az emberek úgy járkálnak, hogy mosolyognak egymásra, megölelik egymást, lehet, hogy ismerik, lehet, hogy nem, barátságok alakulnak, vagy éppen régi barátságok vannak felelevenítve, tehát találkozások vannak, nem csak egymással, hanem Istennel is, és ez nagyon-nagyon csodálatos, de igazából a kérdésre én magam sem tudok tényleges választ adni, mert nekünk csak egy csoda, hogy évről évre egyre többen jönnek, és hogyha még ezt megoszthatom a hallgatókkal, hogy hihetetlen számú olyan ember regisztrált, akik még soha nem voltak lelkesítőn, és ők hittek valakinek, akik ők tisztelnek, szeretnek, hogy ez egy jó program lesz, ezért utazzanak el akár Sziget-Szent Miklósról ide.
4: Azt lehet tudni, hogy nagyjából hányan vagyunk itt a mai napon?
5: Ezt most még nem tudhatom pontosan, de 980-an regisztráltak be. De egészen biztosan lesznek olyanok, akik nem regisztráltak, de itt vannak, és olyanokról is tudunk, akik betegség miatt nem tudtak eljönni.
4: És a határon túlról is, ahogy említette.
5: Így van, Erdélyből 600 km távolságból érkeztek többen is. Tegnap este Kárpátalja nagyon-nagyon sokan jöttek kárpátaljáról, neki külön lesz egy találkozások sátra kárpátaljaiaknak, ahol majd tudnak találkozni. Felvidékről is érkeztek, és Angliából és Skóciából is lesznek a mai nap vendégeink.

0: Barna Sándor, a tiszánindeni református egyházkerület püspöke néhány perccel ezelőtt tartotta meg a nyitó elhitatát itt az abaújvári lelkesítőn. Példamutatás, erről beszélt az ige hirdetésében. Püspök úr, hogyan lehetünk példák ma a 21. században?
1: Ez évi téma az az ifjúság, de arra gondoltam, hogy hát itt nem csak ifjak lesznek, hanem idősebbek is, de úgy gondolom, hogy ez a felszólítás, hogy légy példa, ez ifjúkorunktól fogva érvényes ránk, minden Krisztus követő ember érvényes, hogy nyomot hagyjunk ebben a világban, és az a nyom olyan legyen, amely Krisztushoz vezet, amely azt az fajta igaz emberséget, ami Krisztusban látható, az Isten képnek a tisztasága, amire tulajdonképpen minket Isten megteremtett, az láthatóvá legyen a világban, mert tulajdonképpen az, hogy a mai korunkban azt vallja, hogy nincsen egy út, ami igazán jó, tehát ezért példát sem akar adni, karakteres példákat, hanem azt mondja, hogy ha te így gondolod, így érsz, az is jó. Másfelől pedig mégiscsak terelgetnek minket influencerek ebben a világban, hogy valamivé lenni. Már pedig nekünk egy mérővő vágyunk, hogy menjen előttünk valaki, aki megmutatja tulajdonképpen azt, hogy hogyan kell élni. Mert amikor példát keresünk, azt jelenti, hogy hogyan kellene élni. Mióta tulajdonképpen mi elhagytuk az Édent, amikor azt mondtuk Istennek, hogy köszi, nekem nem kell az, hogy te mutasd meg, hogy hogyan kell élni, hogy a jó. Én majd ugye a jó és rossz tudásának a fájáról szokott az ember. Én majd fogom tudni, mi a jó és rossz, el fogok tudni igazodnak. Megvalósítom önmagam, és akkor ez az összetört Isten képűség, ahogyan megvalósítja magát, azt látjuk a tulajdonképpen a világtörténelemben, annak eredménye sok-sok háború és minden. És akkor Isten elküldi azt, aki példa lesz. Mert hogyha valaki megmutatja nekünk egy eszköznek a használatra, ez egészen más, mikor a használatudostást kell elolvasni.
0: Az influencereket említette, erről jut eszembe, hogy kiből lehet ma valódi és igazi példakép, mert hogy a Bibliában példának lenni nem dicsekvést, hanem inkább alázatot jelent. De egy kicsit, mintha a közösségi médiában valahogy teljesen máshogy lenne.
1: A közösségi média olyan lehetőség, ahol ami eddig soha nem volt a történelem folyamán, hogy ennyi emberhez eljutni, bár nagyon sok emberhez lehet eljutni, és nem is példává lenni, hanem látszani. És a kettő között valami ilyesmi példa, Krasznahorkai várban van kiírva, hogy non-viver eszed eszel, nem lenni kell.
0: Nem elég példának lenni, annak is kell látszani?
1: Én azt fordítom mondanám. Tehát inkább ma a látszatok világát éljük. És úgy látszik valaki, hogy befolyásol embereket, de valójában talán nem mutatja meg azt a helyést, azt ahogyan jó élni, és inkább látszatok világa van, és erre nézve nagyon figyelmeztető ez a régi mondás, hogy lenni kell. Lenni viszont példává kell lenni.
0: Azt is mondta az ige hirdetésében, hogy az a példakép, akinek vannak rövid távú, illetve hosszú távú céljai. Milyen céljai vannak az egyházkerületnek az abaúji lelkesítővel, amit idén már 6. alkalommal tartanak meg, és ön a fővédnöke?
1: Célunk egy nagyobb, tágabb ölelés, hiszen a gyülekezet találkozónk az a kerület gyülekezeteit várja alapvetően. Ez az alkalom pedig szélesre tárja a kaput tulajdonképpen az ország református, sőt a határon túl élő reformátusok előtt is. Ez ennyiben mindenképpen más. Ez az alkalom. A helyszín is egyedivé teszi, hiszen gondolkodtunk azon is, hogy hogyan lehetne közelebb vinni a kerületen belül másokhoz, mert eléggé szinte mindenkitől távol van itt a határ szélén, a Szlovákia mellett ez a Bolyvár, ami festői szépségű, és erre az alkalomra, hogy ilyen 8-900 embert is akár befogadjon, erre tökéletesen alkalmas.
0: Kell az embereknek lelkesítés? Szükségük van támogatásra?
1: Mindenképpen ez a légy példának a egyik módszere, lehetősége, ahogyan eljönnek gyülekezettagok, de talán olyanok is, akik keresők, akik érdeklődnek, még keresik az útjukat, azoknak is megmutatni, kicsit kilépve itt is a templomból, és az igét és a bizonyságtételt közelebb vinni hozzájuk.
0: A nagy színpad zajától egy kicsit félre vonulva Balogh Forgó Eszterrel a diófa ölelésében egy ima sátorba érkezünk, ahol el lehet csendesedni a résztvevőknek. Itt, ha körbenézzünk, akkor találunk egy kis asztalt, az asztalon egy kis bibliát, egy kis virágot és két fotelt, ahol akár beszélgethetnek is a résztvevők. És egyáltalán miért van szükség egy ilyen sátorra, egy ilyen nagyszabású és egy picit hangos rendezvényen?
2: Ez igazából a szervezőknek, vikiéknek volt az alapötlete. szerették volna, hogyha igen, a nagy kavalkádban van idő lecsendesedni egy kicsit, hogyha valaki bátorításra, imádkozásra, tényleg csak egy kis lecsendesedésre vágyik, akkor ennek is legyen egy megfelelő kerete, és igazából ehhez biztosítunk itt lehetőséget.
0: Légy egy kis áldott csendben. Vágynak az emberek az elcsendesedésre, a meghitt pillanatokra?
2: Mi azt tapasztaltuk tavaly, hogy akik eljöttek hozzánk, nekik kifejezetten áldásos volt, és a mi számunkra is, hogy tudtuk őket bátorítani, tudtunk együtt imádkozni, voltak nagyon tartalmas mély beszélgetések, és ezért szerettük volna, hogyha idén is van erre lehetőség. Bízunk benne, hogy élnek vele, és hogy valóban ez is egy eszköze lehet az Úrnak, hogy áldássá váljunk.
0: Itt inkább az a jellemző, hogy valaki leül, imádkozik, egy kicsit megragadja a pillanatot, és elcsendesedik, vagy akár szívesen beszélgetnek és megosztanak gondokat, terheket, problémákat önökkel.
2: Tavaly teljesen változó volt, volt, aki azt kérte, hogy mi imádkozzunk érte, és ő csak csendben ült és elmondta a problémáját, volt, akivel együtt imádkoztunk, volt, aki csak néhány percig állt, meg egy 10 percig, volt olyan, aki fél óráig beszélgetett. Tehát ez teljesen változó, mi reméljük azt, hogy mindenki megtalálja azt, amire szüksége van.
0: Mire van szükségük az embereknek?
2: Az Úrra.
0: Az Abba Új Lelkesítő éppen ezt a célt szolgálja, immár 6. alkalommal. Ön hanyadik alkalommal vesz részt?
2: Én 4. alkalommal vagyok itt.
0: És miért szereti a lelkesítőt, miért jön el erre a programra?
2: Számomra mindig nagyon áldott, egyre jobban belekapcsolódtam én is a szervezési feladatokba, és egyrészt az a háttérmunka, az a családias készülődés, az nekünk is nagyon-nagyon sokat ad, és azt látjuk, hogy az Úr valóban használja ezt az alkalmat, használ minket, és ez meg számunkra is áldás, és nagyon nagy ajándék.
0: Odébb állunk az imasátorban, itt önkéntesekkel találkozunk, akik segítik az imasátornak a lebonyolítását. Milyen feladataik vannak a mai napon?
3: Gilei Zoltán vagyok, harmadszor vagyok itt a lelkesítőm. Nekem az imasátor a fő feladatom, direkt ezt választottam, mert én úgy érzem, hogy számomra ez a legtestezállóbb.
0: Miért érzi testhezállónak?
3: Én nagyon szeretek az emberekkel beszélgetni, és szerintem nagyon fontos, hogy az embereket is oda vezessük, hogy Istennel beszélgessenek, és lehetőséget adjunk nekik, hogy ha kell, akkor az emberekkel is tudjanak beszélni.
0: Miről lehet beszélgetni egy ilyen rendezvényen? Ilyen témákkal keresik meg önöket?
3: Hát általában az, ami legjobban nyomja a lelküket, akik valamit szeretnének megosztani, az Istennel és emberrel. Tehát...
0: Önnek milyen feladata van?
4: Gilei Biborka vagyok. Hasonló feladatom van, mint férjemnek, de gyakorlatilag itt az imasátorban találkozunk emberekkel és Krisztussal, és ugye ezen keresztül önmagunkkal. És igazából, amit még így mellette a börtönkúziós sátorban teljesítek szolgálatot, mert ebben a szolgálatban is dolgozom.
0: Itt, ahogy körbenézek, azért látszik, hogy próbálták meghitté tenni ezt a környezetet.
4: Igen, ez egy cél volt, de igazából ezt a környezetet mi tettük, ez így nem igaz pontosan, mert Eszter volt az, aki ezt az egészet így kitalálta, úgyhogy őt dicséri a dizájn. Alapvetően itt az elvonulás az, hogy egy kicsikét belsőségesen tudjuk lenni, ahhoz kell ez a keret.
0: Mellettünk pedig az üsben már fő az ebéd, úgyhogy ez is talán egy kicsit ide vezetheti az embereket ebbe a sátorba.
4: Igen, ez fantasztikus, mert ugye az illatok kapcsán motivációnk van arra, hogy azért ne húzzuk el túlzottan a beszélgetést, és így azért több ember tud az imasátorban imádkozni, gondolkodni együtt.
0: Milyen lehetőséget látnak ebben a rendezvényben az emberek megszólításában?
4: Én azt gondolom, hogy a Jóisten mindenkinek ad egy lehetőséget, és megpróbálja őt megszólítani, és egy ilyen alkalom lehetőség arra, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, önmagunkhoz és az Istenhez. És amikor így együtt vagyunk közösségben, akkor ezt a szeretetet meg is tudjuk élni egymás között.
0: Önök is személyesen meg tudják élni?
3: Hát igyekszünk, természetesen igen.
0: Ebben segíthet egyébként az ima séta is, ami nem messze tőlünk található. Eszterrel elindulunk és egy kicsit áttekintjük, hogy mi mindennel találkozunk ezen az ösvényen. Meg is érkezünk Eszterrel, itt a parókia kertjében található imasétára, hálaadás imaséta ez a elnevezése ennek a kis helyszínnek. Gondold végig minden állomáson, hogy az adott témában miért és hogyan adsz hálát Istennek.
2: Igen, ez egy 9 állomásos imaséta, amit a kezdő és a záró állomáson kívül mindenki szabadon végigjárhat. Mindenhol van egy-egy gondolat, egy-egy téma, amiért hálásak lehetünk az életünkkel kapcsolatban, a családunkért, a közösségünkért, a természetért, és mindig van egy-egy gondolatmélyítő, vagy gondolatindító a kis állomásokon, ami alapján le lehet csendesedni egy kicsit.
0: Mit tapasztal? Tudnak az emberek hálásak lenni, és tudnak hálát adni a jó dolgokért, mert annyit panaszkodunk a mindennapokban, de talán azért néha fontos megállni, és felfelé tekinteni, hogy mennyi mindenünk van.
2: Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb keresztény emberként is, hogy igen, hogy néha megálljunk, és körülnézünk, hogy a rengeteg nehézség között, ami mindannyiunkat körbevesz, mennyi mindenért lehetünk hálásak.
0: Van még egy fontos tanács itt az indulásnál, mert azt mondja a tábla, hogy ne rohanjunk végig a sétán, hagyjunk időt magunknak, és elmélkedjünk az egyes témákon. Mert ha elbohóckodjuk, ugye ez is szerepel rajta, akkor nem lesznek ránk hatással, tehát komolyan kell venni.
2: Azt tudom elmondani, hogy más alkalmakkor, amikor ima sétát szerveztünk, volt olyan testvérünk, aki 50 percig bent volt egy teremben, amikor ilyen zárt térben volt, és azt mondta, hogy neki nagyon-nagyon fontos volt ez az idő, hogy szabadon ő ott eltölthette ezt, és hogy valóban tényleg tartalmasan telhetett, és hogy jó volt, hogy hosszabban elidőzött.
0: Eszter szerint milyen a jó imádság?
2: Szerintem nagyon fontos pontosan a hálaadás, hogy azzal kezdjük és azzal zárjuk, hogy kihez szólunk, hogy elmondjuk azt, hogy ki a mi Istenünk, és hogy miért fordulunk hozzá, és hogy tényleg erre legyen kihegyezve. És persze elmondhatjuk azt, amiben segítséget kérünk, de szerintem nagyon fontos az, hogy azzal kezdődjön és azzal záródjon, akihez hozzáfordulunk.
0: Ez a két helyszín, amelyen most jártunk, tehát az ima sátor, illetve az ima sétány, ezek segíthetnek ennek a féle vagy fajta imádságnak a megélésében, megtapasztalásában?
2: Én bízom benne, hogy igen. A saját tapasztalat az, hogy nagyon jó az, amikor kilépünk az adott tanult imáknak a keretéből, és szabadon fordulunk az Úrhoz, és ez szerintem nagyon sokat tud adni, személyesebbé teszi a mi kapcsolatunkat az Istennel.
0: Egy résztvevőbe is belebotlunk. Egy bemutatkozást hagy kérjek. Miért kereste fel ezt a helyszínt itt a lelkesítőn?
5: Benyó Márta vagyok, és nem csak résztvevőként, hanem segítőként is vagyok jelen, és pont a segítő minőségemben szerettem volna felkeresni most az imasátrat, hogy ha valaki imádkozásra vágyik, akkor tudjam, hova küldjem.
0: Ezek szerint a segítőknek is szükségük van néha segítségre?
5: Igen, igen, igen, erről van szó.
0: És hol kaphatják meg ezt a segítséget?
5: Hát azt a fajta segítséget, amivel ezen a rendezvényen, ezen a helyszínen eligazítanak, ezeket a kékpólósoktól kaphatják meg, de azt a segítséget, amit az imasátorba igyekvők keresnek, azt hiszem, hogy a Szentlélektől kaphatják meg, és szintén kékpólós segítőkön keresztül.
0: Mert hogy a segítők egy kékpólót viselnek, egy különleges jelképpel, a szívük felett Simon András őt vélem felfedezni az illusztrációban.
5: Igen, igen, igen, és a lelkesítő program ezt választotta szimbólumául.
0: Egy emberalak, talán absztraktabb ábrázolásban, és egy szív ábrázolódik ki ennek az emberalaknak a közepén. Mire utal ez a jelkép?
5: Hogy személyesen engem mire emlékeztet, engem a béna embert, amikor meggyógyul, én így képzelem el az ő ugrándozását.
0: És hogyha megfordul, akkor lelkesítők, tehát a segítő önkéntes csapat táborára utal a póló.
5: Igen, igen, igen. Tehát...
0: Szívesen viseli ezt a pólót a mai napon?
5: Jaj, nagyon szívesen. Ma kaptam először ilyen pólót.
0: És a csapatban is hasonlóan lelkesedéssel vesz részt, mint amilyen lelkesedéssel érkeznek ide a résztvevők?
5: Igen, igen. Olyan jó érzés, hogy befogadtak ebbe a közösségbe, segítőnek, háttérembernek, és egyszerre vagyok résztvevő, és egyszerre tudok eligazítással szolgálni.
0: Ha már résztvevőként és itt van a mai napon, milyen programokon vesz majd részt szívesen? Mi az, amit semmiképpen nem hagy neki?
5: A Gyökösi Intézetnek a bemutatkozását, azt mindenképpen szeretném látni, hallani.

0: számos dicsőítő zenekar fellép itt a mai napon az Abba úgy lelkesítőn. Köztük van a For the King zenekar, egy öt testvérből álló dicsőítő formáció, a Miskolc helyű Csabai református gyülekezetből. Rendszerint ifjúsági, énekeskönyvi énekek feldolgozásával szolgálnak, és ezeket viszik tovább a gyülekezetekbe. De hogy mivel érkeztek a mai napra, erről kérdezzük a formáció két tagját, Jobbágy Dánielt és Jobbágy Domonkost. Tehát mi a mai kínálat itt Abbaújváron?
1: Áldás békesség, hát mindezöten eljöttünk ide a lelkesítőre, és hoztunk ifjúsági énekeket, illetve hoztunk énekeskönyvi énekeket is, ahogy már a felvezetőben hallható volt. Mi nagyon-nagyon szeretjük az Ararát dicsőítő zenekart, tőlük hoztunk több dalt, illetve majd fel fog csendülni az Ójai Immanuel című ének is.
2: Így van, egyaránt ifjúsági és énekeskönyvi énekeket is szoktunk játszani.
0: Domonkosnak a fülhallgatója éppen kilóg az ing nyakán keresztül. Így hangolódsz a mai koncertre? Ez egyfajta átszellemülés a fellépésre?
2: Így van, testben és lélekben mindig ott kell lenni fejben.
0: Mindig ott van a zene az életetekben?
2: Igen, mindig is ott volt. Kiskoromtól kezdve szüleink bevontak a dicsőítésekbe, ezáltal vált életünké ez a létforma.
0: Mennyivel más a fellépni egy ilyen szabadtéri színpadon, mint mondjuk egy református templomban? Más ennek a hangulata?
1: Sokkal más. A más dalokat is szoktunk ilyen helyzetekre hozni. A templomok inkább belsőséges hangulatot sugároznak, belsőségesebb az egész dicsőítési forma. Itt viszont járnak, kelnek az emberek, nem feltétlenül figyelnek azért, és itt próbálunk olyan pörgősebb dalokat hozni, vagy figyelemfelkeltőbb dalokat hozni, amikkel meg tudjuk ragadni. Hát ezek más dicsőítési formák, ahogy említettem, de nagyon szeretjük a szabadtéri alkalmakat is.
0: És másabb repertoárt hoztok egy ilyen rendezvényre? Egy picit átírjátok, átalakítjátok a már megszokott műsorrendet, vagy tulajdonképpen ugyanazokat a dalokat éneklitek el itt most a mai napon, amit egyébként is elszoktatok?
1: 50%-ban megszokott maradni általában a repertoárunk. Most 8 dalt hoztunk el, ha jól emlékszem, és ebből kb. 4 dal van, amit direkt erre a helyzetre hoztunk el, így szabadtéri dicsőítés miatt.
0: Tudatos munka, hogy hogyan rakjátok össze a dalokat?
2: Így van, természetesen szoktunk készülni rá, és mindig igyekszünk a korosztálynak megfelelő dicsőítésekkel érkezni.
0: Talán ez lehet a legnehezebb, nem? Mert hogy annyiféle korosztály van ma itt a gyerekektől egészen az idősekig, és lehet, hogy nem minden szólít meg mindenkit. Ebben van arany középút?
1: Ezért is próbáltuk azt megcsinálni egyébként azt, hogy mi alapvetően fiatalok vagyunk, mi az ifjúsági énekeket szeretjük, viszont direkt feldolgozunk olyan énekeskönyvi énekeket, amik nekünk tetszenek, és olyan formában adjuk elő ezeket, hogy meg is maradjon az új jellege ennek, és ezekkel is szoktunk direkt úgy készülni, közönség specifikusan, hogy ez nekik is tetszen, és ők is halljanak valami újat, de mégis olyan színvonalon tudjuk ezt közvetíteni, ami hozzánk hű, hozzánk, tehát ami megszokott tőlünk.
0: Egy domonkos létformát említettél az előbb. Miben másabb egy keresztény zenész a színpadon?
2: Úgy gondolom, hogy nekünk valamilyen szinten, mivel az Urat képviseljük, ezért egy olyan magatartásformát kell nekünk mutatni az adott pillanatban a közönségnek, hogy az tényleg az Urat szolgálja.
1: Nagyon fontos, hogy ezt szeretem kihangsúlyozni több helyen is, hogy ha megyünk egy-egy ilyen kisebb gyülekezetbe, akkor talán nem úgy fogják fel a nénik bácsik azt, amit mi csinálunk ott a színpadon, mint ahogy kéne, és ezt szoktam mondani, hogy mi most nem műsort adni jöttünk ide, nem sót készülünk adni, hanem dicsőíteni készülünk, és ennek teljesen más a lelkülete, teljesen más a célja. Mi nekünk egyetlen célunk van, az, hogy Isten dicsőítsük a dalokon keresztül, amiket mi eléneklünk.
0: Egyébként minden dalon keresztül lehet dicsőíteni Istent? Minden dal alkalmas erre?
1: Nem gondolom. Még a keresztény könnyűzenében sem. Nagyon-nagyon sok olyan dal van, amit mi csak így bekategorizálunk, hogy ez csak keresztény zene, de nem dicsőítő zene. Egy dicsőítő zene arról szól, hogy Istent helyezzük a középpontba, és Istenre mutassunk fel. Lehetnek olyan tartalmú énekek, amik talán keresztény értékekkel bírnak, vagy olyan motivumok jelennek meg benne. Rengeteg olyan zenekar van most is a világban, akik nem feltétlenül dicsőítő énekeket játszanak, de valójában bibliai tartalmú és bibliai középpontú történeteket adnak át a hallgatóságnak, és ezzel egyébként kicsit viccesen mondva becsapva a közönséget, mert ők talán nem arra készülnek, hogy itt keresztény tartalmú énekek lesznek, de mégis aztán belevezetjük őket ebbe. Szóval, hogy igen, vannak kategóriák, mi kifejezetten csak a dicsőítő dalokra vagyunk fókuszálva.
0: Nem sokára jön a fellépés, egy utolsó kérdés. Izgultok minden színpadra menetel előtt?
2: Én kifejezetten szoktam izgulni.
0: Ezt látom is rajta, ezért is tartottam fontosnak megkérdezni.
2: Igen, viszont a többiek egészen jól kezelik, és ezáltal valamennyire én is meg tudok nyugodni, ahogy rájuk nézek.
0: De talán kell is egy kis izgalom, nem, Dániel?
1: Persze, az egészséges izgalom az sosem árt. Meg hát, ahogy említettem, mi próbálunk egy bizonyos színvonalat mindig képviselni, és az elengedhetetlen az izgulás.
0: Mit vártok a mai fellépéstől?
1: Hát nagyon remélem, hogy a dicsőítés az át fog érni a hallgatóságnak is, illetve hát remélem, hogy velünk együtt fognak énekelni egy-két éneket, amik ismerősebbek.
3: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
0: Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra hallgatnák, akkor látogassanak el az europaradio.hu weboldalra. Legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják itt. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Kojsze Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
3: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban a Libri Talent program legelsőként megjelenő könyvének szerzőjével, Reggő Dániellel találkoztam az ecsédi motoros búcsúban. Bán Mór szerint Dani hazánk legígéretesebb történelmi regényírója. Kedves Dani, mikor érezted azt először magadban, hogy te írni fogsz, hogy író szeretnél lenni?
3: 2023-ban ugyanis akkor került egy pályázat kiírásra, ahol történelmi novellákat gyűjtöttek össze, amit kiszerettek volna adni könyvben, és az én írásom is ezek közé került, 10 történetet adtak ki Sebzett Lelkek című novellás gyűjteményben. Majd ezek után indult a Libri Talent kezdeményezés, ami egy mentorprogram. 351 jelentkezőből 10 főt választottak ki. Erre szintén jelentkeztem, és szintén abban a szerencsés helyzetben kerültem, hogy bekerültem a 10 legjobb közé.
2: Szívből gratulálok!
3: Köszönöm szépen, és ami még jobb, hogy Bán Mórt kaptam mentorként, akire már előtte is nyilván feltekintettem, én nagyon szerettem a könyveit, úgyhogy ez egy álom volt számomra.
2: És hogy kell elképzelni ezt a mentorprogramot, hogyha a kedves rádió hallgatóknak mesélnél róla?
3: Van képzés, tehát gyakorlatilag előadók tartottak nekünk eladást különböző témákban, illetve minden író palánta kapott egy mentort. Karádi Anna is például mentor volt, ugye ilyen Bámorral dolgoztam együtt, és hát együtt kalapáltuk a szöveget. Ezt úgy kell kezdeni, hogy volt egy kész kéziratom, ami azért nyilván fejlesztésre, javításra szorult, és Bámor elmondta az észrevételeit ezzel kapcsolatban. Nem azt mondom, hogy mindent megfogadtam, de 10-ből 9-szer nyilván olyan észrevételt tett, ami teljesen jogos volt.
2: És itt, hogy mondtad, hogy volt egy kéziratod? Tehát itt, amikor pályáztál, már meg voltak adva a témák, vagy teljesen szabadon választott művel pályázhattál?
3: Több típusú könyvet lehetett leadni, például novella gyűjtemény is köztük volt. Én egy történelmi fikcióval jelentkeztem, Búvár Kund életével, amiben belevittem egy csavart, egy ilyen viking varég északi szálat, és ez nagyon tetszett a Libri Talentben a döntéshozóknak, úgyhogy végül is ezért kerültem kiválasztásra.
2: Hát szívből gratulálok! És ez a Libri Talent program, ez milyen hosszú volt, illetve mit lehet erről tudni?
3: Novemberében indult, 2024 novemberében, és 2025 nyárig tartott, tehát ez egy ilyen majdnem egy éves periódus, és mint mondtam, ugye volt képzés, volt egyeztetés, a kiadóban körbevezették minket, ugye a könyvkiadásról tudtunk meg úgymond titkokat, hát nyilván nem annyira nagy titkokat, de hogy ami mondjuk így egy átlag ember számára nem biztos, hogy nyilvánvaló, úgyhogy nagyon izgalmas volt így belátni a könyvkiadás világába, és hát ugye 10 voltunk, a könyvek szeretete, az olvasás szeretete összekötött minket, mert azért különbözőek voltunk, tehát volt egyetemista is köztünk, volt, aki egy 3 gyermekes családapa, úgyhogy nagyon örülök ennek a csapatnak, ami így összejött a Libri Talent miatt.
2: És gondolom, így egymásnak is tudtatok segíteni, tehát elmondtátok véleményeteket a egyes művekről, így a társaitokkal meg tudtátok beszélni, és ez is szerintem egy hatalmas lehetőség és lendületet adott nektek a további munkátokban.
3: Így van, mi ketten voltunk mentoráltak Bán Mórnál, én is Boldi, és mi egyébként egy más írását azt átnéztük meg, véleményeztük, úgyhogy mi kimondottan így együtt dolgoztunk egymással szorosan, de a többiek is sok mindenbe segítettek. Nyilván átbeszéltünk több mindent, ha valami kérdés volt valakibe, akkor azt feltette, volt egy ilyen közös csoportunk beszélgetés szintjén, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt. És hát a mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot, tehát pont most jelenik meg új könyve Lenkének, az Adélnak, akik szintén talentesek, és hát ugye mindannyian megosztották most a új borítóról a képet, aminek szintén mindenki nagyon örült, úgyhogy ezek nagyon szuper dolgok.
2: Már kiskorodban is nagyon szerettél olvasni, és kötöttél a történelemhez, vagy ez így később alakult ki benned?
3: Gyerekként is nagyon sokat olvastam, de nagyon sok ilyen ismeretterjesztő, tehát nem is biztos, hogy regény, hanem enciklopédiákat, tehát ezeket rengeteget olvastam. A regények világ az szerintem általános iskolában jött be. Én nekem a két legmeghatározóbb könyvélményem így fiatalom koromból a Harry Potter sorozat, illetve a Hunyadi könyvsorozat. Tudom, ez a kettő, ez ég és föld a kettő, így mehetett összehasonlítjuk, de azt gondolom, hogy mind a kettő a saját műfajában az egy kimagasló könyv. És hát nem véletlenül szeretik millióan a Harry Pottert, és hát a magyar könyvpiacon meg több százezren a Hunyadit.
2: Kedves Dani, kérlek, egy kicsit mesélj a megjelent könyvedről, Vikingvér Vazul fiai című könyvről, hogy a rádió hallgatók is, hát ha kedvet kapnak az elolvasásához.
3: Ez egy izgalmas felütés, azzal kezdem, hogy vikingek Magyarországon. És ugye hát mit keresnek itt vikingek, hiszen nem volt tengerpartunk. Azt kevesen tudják, hogy a vikingek egyébként a folyókon is nagyon könnyedén közlekedtek, és hogyha elfogyott a folyó, akkor fogták hajóikat, kivették a folyóból, és egy zsírozott gerendákon átgörgették egy másik folyóhoz. Egyébként a Dunán nem ezt csinálták, de az árpádházi királyainknak voltak viking testőrei, akiket egyébként akkoriban varég, rusz, tehát hogy különböző népneveken illettek, de ezek nagyon sokszor északi eredetű harcosok voltak. Szent István kardja, amit Prágában őriznek, az egy viking kard. Szent Imre herceg, erről fönnmaradt, hogy ő volt a Dux Ruisiorum latinul, tehát a ruszok hercege, vagyis a varégok, vikingek, testőröknek a parancsnok, ez azt jelentette. Úgyhogy nagyon kevés ember tudja azt, hogy a középkori Magyarországon, a kora Árpád korban milyen fontos szerepet töltöttek be. És hát az én könyvem is erről szól, egy Búvárkund nevű hősről, egy népi hősről, aki ugye elsülyeztette a német-római császárok hajóit, és hát nagyon-nagyon kevés dolgot tudunk Búvárkundról. A kronikákból azt tudjuk, hogy nem így hívták, Zsotmundnak.
2: De akkor ő nem egy fiktív személy, hanem létező volt, vagy?
3: Egy létező személy, és Zsotmundnak hívták. Később kapta a Búvárkund nevet Vörös Marti és a többiek miatt. Egy gyönyörű népi hőssé vált, de a krónikák ugye azt hagyományozták ránk, hogy Zsotmund elsülyeztette a német-római császár hajóit. A mai napig nem tudják a történészek megállapítani, hogy ez létezhetette vagy nem létezhetette. Ugye valaki azt, hogy a Dunasodrása miatt nem lehetett. Van, aki azt mondja, hogy már a bizánciak is alkalmaztak a középkorba búvárokat. Hát én meg fogom írni a folytatásba, hogy ez hogy történhetett meg, úgyhogy ez viszont nyilván az első könyvet is érdemes elolvasni, úgyhogy bátran és jó szívvel ajánlom mindenkinek.
2: Hát köszönjük szépen ezt a programajánlót, hogy mindenki, aki érdeklődik a téma után, ajánlom, hogy olvassák el, mert biztos, hogy fantasztikus utazásból lesz részük a könyvben. És kedves Dani, jelenleg mind dolgozol?
3: A Vikingvér ugye a fő címe a könyvsorozatomnak, ez egy 5 részes könyvsorozat, és ugye a Vazul fiai tavaly novemberben jelent meg, és a folytatást azt javában írom, idén fogjuk a kiadóval, a hitelkiadóval kiadni ezt a könyvet. A munka címe Istenek bajnoka, hiszen a szereplők, a vikingek egy több istenhitű társadalomban éltek akkoriban, és ugye az Istenek bajnoka ezt akarja szimbolizálni. Ez egy nagyon érdekes korszak a magyar történelemnek, ugyanis gyakorlatilag keresztes hadjáratot indítottak ellenünk a németek úgy, hogy keresztény királyaink voltak, és hát a kereszténységet próbálták visszaállítani a pogányázadás után. Úgyhogy gyakorlatilag pogányok és keresztények váltválnak vetve magyarra a szövetségben együtt harcolt, hogy a német-római birodalom seregeit sikeresen megállítsa. 2 háború történt egymás után. Gyakorlatilag a akkori történelemben a német-római birodalom egyetlen egy ellensége se tudott fönnmaradni 2 hadjárat után. Tehát amit a magyar hadvezérek és a magyar katonák véghez vittek, az világviszonylatban is elképesztő. És hát ebbe a korszakba kalauzolom el a kedves olvasókat. Egyébként nagyon izgalmas dolgok vannak, berzerkerek, aranyasszonyok és mi egymás, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy aki ezt így elolvassa, az talán ezt a korszakot egy kicsit jobban át fogja tudni látni.
2: És a témaválasztásodnál mi volt a meghatározó, hogy melyik korban szeretnéd a hőseidet elhelyezni?
3: Mindenképp az Árpád korban szerettem volna egy történetet elmesélni, szerettem volna egy erős karaktert, és a Búvárkund az ideálisnak tűnt, hiszen gyakorlatilag egy mondat maradt fönt róla, semmi más nem tudunk. Volt egy Zsotmund nevű harcos, aki igen jól tudott úszni, és elsülyeztette a német-római császárhajóit Pozsony falai alatt. Ez az egy mondat, ami fönn maradt róla, nyilván latinul. És hát azért azt gondolom, hogy ez pont egy olyan karakter arca, aki izgalmas lehet, és nyilván a magánélete, hogy miben hitt, hogy kerülhetett esetleg oda, hogy utána mi történt vele, ez mind olyan dolog, ami az írói fantázia szüleménye lesz. de én végtelenül izgalmasnak találom magát az írást, és remélem, hogy az olvasóim is izgalmasnak fogják találni a végeredményt, ami születik belőle.
2: Hogy találtál rá Búvár Kundra?
3: Ugye Búvár Kund az, akiről az általános iskolában tanulunk egy verset, nem tudom, hogy kötelező vagy szorgalmi, én szerintem annó megtanultam, Vörös Marti Mihály írta. Gyakorlatilag egy népelemei, néphősi karakterje vált az elmúlt évszázadok során. És egyébként azok is ismerik a nevét, akik tényleg így nem tudják, hogy kicsoda, csak így rémlik nekik, hogy hú, igen, mintha róla tanultam volna. Az biztos, hogy a Búvár Kundnak a karaktere az könyvért kiállt.
2: A regényedben van-e olyan szereplő, akivel azonosulni tudnál, illetve van-e olyan szereplő, akit a környezetedbe vagy a baráti társaságodba létezik és beletetted a regénybe?
3: Az első kérdésre rövid a válasz. Nem azonosulnék egyik kölyükkel sem, mert elég korán meghaltak, fáztak, viszonylag gyorsan meg tudtak halni csatában, vagy halálra éheztek, tehát a középkor azért az egy elég kemény korszak volt. Ugye a Árpádházi királyunknak talán a fele 30 éves kora körül halt meg, én most 34 vagyok, úgyhogy, és remélhetőleg még írok pár könyvet, úgyhogy ez az összehasonlítás
2: ilyen legyen.
3: Igen. A másik kérdés pedig, igen, természetesen vannak olyan karakterek, akik az életben ismerősök valamilyen szinten befolyásolták. Az első kötetben Levente kicsit öcsémre hasonlít. Bizonyos tekintetben ugyanis az én Levente karakterem egy kicsit így a világtól távolabb, egy ilyen apolitikus jellem, aki inkább a testvéreit próbálja segíteni, ahelyett, hogy ő törne hatalomra. És ez mellett egy ilyen középkori világban egy kicsit ilyen, mint hogyha ilyen hátrébb lépne. És testvérem a művész világból jött, ő zenész, és úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan karakterjegye van, amit így át tudtam valahogy Leventébe tenni. Nyilván nem megy az egyben, hiszen azért Levente egy pogány árpádházi herceg, testvérem messze nem egy pogány árpádházi herceg, de vannak hasonló karakterjegyek.
2: Dani, ugye az Ecséti motoros búcsón találkoztunk, és ha jól tudom, ma jársz először Ecséden. Ezt az egész napot hogyan élted meg?
3: Nagyon jól egyébként, tehát mindenki nagyon kedves volt, segítőkész. Jó volt a csapat is, akik hallgatták a könyvemutatót. Nem volt egy elalvó ember sem, ami külön öröm, bár ez nem szokott jellemző lenni az én könyvemutatóimra. És hát az ételek, a pizza meg a babgulyás azért az ott volt.
2: Hát szívből örülök, hogy egy kellemes napot tudtál eltölteni itt a motorosok között, és kívánom, hogy gyere még sokszor Ecsédre, és sok új könyvet tudjál bemutatni itt a motoros közegben is. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkásságodhoz.
3: Köszönöm szépen.
2: Bátor Botond pálos szerzetessel beszélgetek, akivel az ecsédi motoros búcson találkoztam. Kedves Botond atya, mióta motorozik, és honnan jött az indítatás?
4: Az alapvető indítatás az Erdélyhez kötődik, mert kamaszkoromban én kőbányai vagyok, kőbányán születtem, és ott a kőbányai plébániánkról volt egy fiú, aki motorozott, és hát valószínűleg költség kímélés szempontjából is, meg hát, hogy ne kelljen csak úgy egyedül menni, a barátjával ketten mentek motorról, és akkor a bátyámmal együtt utasként elmentünk. Hát nyilván ez a 70-es évek végén, 80-as évek elején eléggé izgalmas dolog volt, hiszen akkor egy ilyen 250 köbcentis panóniával, meg egy MZ-vel mentünk. Hát akkor az utak is olyanok voltak, amilyenek, hát, vagyis katasztrofális, de óriási élmény volt.
2: Ez volt az első találkozás a motorral.
4: Ez volt az első találkozás a motorral, úgyhogy nagyon sokan vannak a mostani motorosok közül, akik mondják, hogy soha nem ülnének föl senki mögé. Hát ez nekem eddig soha nem okozott problémát, mert hogy így kezdődött. Aztán az életemben ugye úgy alakult, hogy elindultam szemináriumba, utána a pálosokat ismertem meg. Amúgy különben nekem autóra 85 óta, motorra 90 óta van jogosítványom. Keveset úgy motorozgattam is a 90-es években, de hát akkor mentem el a pálosokhoz, és hát erre nem volt lehetőség.
2: Gondolom időhiány is volt.
4: Időhiány is volt, ugye növendék is voltam, stb. Ez nem. Viszont 2002-ben Pécset lettem a házfőnök, az időbe vezették be Pécs városában a parkolódíjakat. És gondoltam arra, hogyha mi lemegyünk valahova, akkor hát persze biciklivel megoldható, csak mi fönt voltunk a hegyen, és visszatekerni, én szívesen visszatekertem, ez nem is volt gond, csak hát akkor utána zuhanyozni kell minden, az ember csak kiizzadt. Na, vegyünk egy motort, miért ne? Hát voltunk egy páran, akiknek volt jogosítványa, és vettünk egy 400-as Honda Bros nevezetű motort, elég kevesen ismerik ezt a típus, de egy nagyon jó motor volt, És sokan csodálkoztak rajta, hogy hát milyen érdekes, hogy van itt egy motor. És a csodálkozásból lett egy olyan kezdeményezés, hogy mi lenne, egy kicsit foglalkoznánk úgymond a motorosokkal. Hát abban az időben, ez ugye 2002-ben...
2: Ez még elég újszerű dolog volt.
4: Viszonylag újszerű dolog volt, de azért voltak, akik már motorra ültek, hívő emberek. Aztán akkor elkerültem Pálosszentkótra, és volt egy balesetem, amiben a motor összetört, nem én voltam a hibás, most nem takarozni akarok, csak hogy itt ott, és akkor utána ugye egy kicsit ugye el is ment a dolog, mert eladtuk, egész jól el lehetett adni ezt a motort, így törötten is. Viszont a rendtársam, a Barnabás atya, azért ő mégiscsak gondolkodott rajta, ő Mária Nosztrán volt, hogy mégiscsak jó lenne. Mm-hmm. És megtudtam, hogy Csenztóvában, a rendi központunkban van egy motoros búcsú, ahol elég nagy létszámban jönnek össze a motorosok. Hát eleinte egy pár százan voltak, a következő évre már volt 3000, utána 5000, hát ma már kinőtte magát, úgyhogy ilyen 25-30-35-40, most legutóbb 50 ezeren voltak.
2: Hát óriási az létszám. Óriási létszám. És ez valami búcsú alkalmával kerül megrendezésre?
4: Hát ugye Csenztóvában azért egy hatalmas búcsújáró helyről beszélünk. Ott úgy van, hogy be van osztva minden hétvége valamilyen búcsú van, tehát van lakókocsisoknak búcsúja, tűzoltóknak búcsúja, parlamenti képviselőknek, pedagógusoknak búcsúja, katonáknak búcsúja, rendőröknek búcsúja, motorosoknak búcsúja, stb. Érettségizőknek, első áldozóknak. Tehát, hogy az élet minden területét érintve van egy búcsús nap. Na most a motoros búcsú az általában Isten irgalmasság vasárnapján szokott lenni.
2: Viszonylag
4: korán, azért, mert hogy az első legyen.
2: Hogy a szezonra megáldja a motorosokat.
4: Na most én ezt hallottam, de nem tudtam kimenni, viszont arra az évre megszerveztük, ez úgy emlékszem 2007-ben volt, megszerveztük Pálosszentkóton a motoros búcsút. Én tudom, hogy Ecséden előtte való évben volt az első itt. Hiszem 2006-ban, most pontosan nem tudom már a dátumokat. Hallottam is róla különben. Minden esetre Pálosszentkóton megszerveztük, és hát szép lassan körénk szerveződött egy csapat. Utána megkértek, hogy Mátra-Verebélyszentkóton is segítsünk, aztán segítünk Mária Gyűdön. Az elsők között voltak a görög katolikusok, akik Mária Pócson a következő évre már meg is szervezték, és ők nagyon a maguk módján nagyon jól csinálják. Hát ráadásul a püspök úr teljes egészében mögéjük át olyannyira, hogy még rá is ül a motorra. A Kocsis Fülöp püspök atya, ő nagy motoros volt különben valamikor, és jól is motorozik. Hát nyilván, hogy nem tud annyit motorozni, de azt hiszem, hogy ő most kapott is valami fajta motort, amivel az ilyen búcsúk alkalmával el szokott menni. És így szép lassan, itt is, ott is, amott is elkezdtük a motorosokkal való ilyen jellegű foglalkozást.
2: Kapcsolatfelvételt.
4: És körénk, pálosok köré csoportosult egy kis közösség, ez se nem egyesület, se nem lelkiségi csoport, csak egyszerűen akik már egyszer voltak velünk, vagy kétszer valamilyen zarándokúton, az már motorkerék pálos. Attól függetlenül még tartozhat bármelyik motoros egyesülethez vagy csoporthoz, ez nem zárja ki a kettőt egymással. És akkor van egy ilyen motorkerék pálosok, és akkor mi szervezünk olyan programokat, amelyek természetesen elsősorban vallási célzatú programok, zarándokutak, pálosok nyomában címmel, a pálos kolostorokhoz megyünk el, a kolostor romokhoz, vagy az olyan kolostorokhoz, ami most már nem működik, de valamikor pálos kolostor volt, és hát hogyha ez olyan út, akkor kapcsolunk hozzá valami mást is. Ilyen formán Balaton felvidéket végigjártuk, akkor az Emplény környékét is végigjártuk, illetve voltunk felvidéken, ott is sok pános kolostor volt, és hát a jelentősebb Mária kegyhelyeket végigjártuk. Ugye felvidéken ott van Pozsony mellett Marianka, Mária völgy, pános kolostor volt. Nem messze ott van Sasvár, megint csak nagy búcsújáró hely Szlovákia, pános kolostor volt. Akkor ott van kicsit keleten, Tőketelebes közelében Varannó, Mária kegyhely, elég híres szintén, pálos kolostor volt. Úgyhogy aztán fönt Késmár környékén is voltak pálos szerzetesek, akik szolgálatot teljesítettek bizonyos korban. Nyitra mellett is voltak, úgyhogy nagyon sok helyen voltak ott pálosok, és ezt is végigjártuk. Akkor Lengyelországban jártunk utakat, elmentünk. Utána Szczecin, és hát útközben azért egy-két helyen megnéztük a már most működő pálos kolostorokat.
2: És ilyen zarándokútra, motoros zarándokútra körülbelül hány motorral szoktak menni, illetve hány fő szokott részt venni?
4: Nagyjából 30 körül szokott lenni a létszám, ennél nagyobbat nem nagyon.
2: Igen, azt már úgy nehéz logisztikázni, gondolom.
4: Igen, hát most azért erre tudok jó példát mondani, hogy ez van, akik megoldják. de egyelőre ez talán nagyobb szervezettséget igényel. A lengyelek nagyon jól csinálják. A lengyeleknél van több olyan keresztény katolikus motoros közösség, akik ezt rendkívül jól szervezik. Hát van egy a Katini közösség, akik hát a Katini szerencsétlenségről lett elnevezve, viszont egy nagyon buzgó katolikus csapat. Ők 3-400-an is elindulnak, de nem egyszerre.
2: Szakaszosan?
4: Csoportonként. Aztán van az Irgalmasság Szikrája nevezetű motoros egyesület, nagyon jó a hasonlat, mert ugye az Irgalmasság Szikrája, és a motorban a gyertyának szikra. Ezt a szalézi szerzetesek szervezik, a kói szalézi szerzetesek, ők pedig búcsújáró helyekre mennek. Voltak Medjugorjében, Fatimában, Lourdesban, illetve most ebben az évben Szentpál útjait fogják végigjárni, úgyhogy erre mennek, és ők is ilyen 3-400-an szoktak menni, és szintén úgy csinálják, hogy csoportonként. Tehát megvannak a találkozási pontok, és ők azért ezt komolyan veszik, hogy kategória szerintem van egy kérdőív, amit kitöltetnek a jelentkezőkkel. A kérdőíven természetesen a vallási szempontok és rajta vannak, de a motoron, hogy mióta motorozik, mennyit motorozott közösségben, milyen teljesítményű motorja van, stb. Hogy nagyjából be tudják állítani a csoportokat.
2: És akkor a csoport is így együtt tud haladni, gondolom.
4: És akkor igen, tehát amikor azonos teljesítményű motorokkal, nagyjából azonos tudású motorosokkal tudják a különböző csoportokat beosztani, és így szoktak akkor haladni, és ez egy nagyon praktikus dolog. De most mi azért nem vagyunk olyan sokan, mint a lengyelek, nem vagyunk akkora közösség, mint a lengyelek, és hát, hogyha ez így alakulna, akkor elég komoly logisztika kellene hozzá, de azt tapasztalom, hogy amikor én fölteszem és hirdetem, akkor általában ez a 20 és 30 fős közötti létszám szokott kialakulni, és én ezt bőségesen elegendőnek.
2: És esetleg, akit a rádióhallgatás során kedvet kap önökhöz csatlakozni, ez hogyan teheti meg?
4: Hát több formában is meg lehet tenni. Van egy ilyen honlapunk, hogy motorkerékpálosok, ugye, tehát motorkerék, nem pállosok, tehát ez a szójáték. Van egy motorkerékpálosok.hu, ezen rajta van egy kalendárium, és azon rajta vannak a programok. Vagy a pálosrend.hu, arra is föl szoktuk tenni a legközelebbi motoros programokat. A motorkerékpálos.hu az azért jó, mert ott
2: aktualizálva vannak, gondolom,
4: ott így van, és ott előre a többit is lehet látni. A pálosrendnek a honlapjára csak éppen a legközelebbi programot szoktuk. Tehát így tudnak tájékozódni a programjainkról.
5: Kedves hallgatóink, Regő Dániel íróval és Bátor Botond pálos szerzetessel Hajdú Mária beszélgetett.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6: 20 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Gyémánt mise lesz Egerben a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zaránt.

Felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszin Szendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztotta nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződése hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MTI. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teheránnak kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. június 20-án este a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András, illetve a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas szombat estét kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Líziői kis Szent Teréztől származik, és így hangzik: nem a tetteink nagyságát nézi, hanem azt a szeretetet, amivel tesszük őket. Hamarosan Beszélőkönyvek című műsorunkat hallhatják, melyben Móra Ferenc a Rabember fiai című regényének hetedik részét Boromisza Dóra olvassa fel, majd Szerzetesek fél órája című műsorunkkal jelentkezünk. 21 órától hírek, majd Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban a könyveké lesz a főszerep, elsőként bemutatjuk Varga Kamil Ferences szerzetes, második Rákóczi Ferenc első nevelőjéről, Bárkányi Jánosról írott könyvét, majd Bulla Márta nemrégiben megjelent verses kötetéről beszélgetünk a szerzővel, és végül Bozók Ferenc atya Limerick gyűjteményéről hallhatnak.
1: A Limerick egy nagyon sajátos költői megoldás, vagy versforma, de nem csak formailag, hanem tartalmilag is valamelyest kötött sajátosságai vannak. A 18. században francia hajósok vitték Írországba ezt a költői megoldást, és igazából az írek azok, akik az igazi, hogy mondjam, apostolai voltak a Limerick elterjedésének.
0: 22 órától hív.

Hírek, majd Kódex című adásunkkal jelentkezünk. 23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezt követően Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallhatják. Ezután lesz napbúcsúztatónk, ekkor hallhatnak legközelebb műsorismertetést. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc a Rabember fiai című regényének 7. részét Boromisza Dóra olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Sokkal nagyobb dolgon töri most a fejét a fejedelem ő nagysága. Azt szeretnék kitalálni, hogy miért csavarodik a karó körül a passzúj balra, a komló jobbra. Semmivel se törődik azóta, hogy ennek a tudománynak nekiadta magát. Még a kis Mihály herceget is elküldte a háztól, hogy ne lábatlankodjon otthon. Elküldte Kővárra, hogy hadd tanuljon bele a hadimesterségbe az Ebecki uram keze alatt. Tud is már a kis herceg úgy bánni a puskával, hogy az apja se különben. Mit? Te láttad a herceget, jó Pipitér? De beszéltem is vele. Jaj, Pipitér, de jó volt te neked. Aztán mit üzent legalább a herceg? Nem üzent a semmit, lelkeim, semmit. A két gyerek egy kicsit elszomorodott, de Tamás rögtön felütötte a fejét. Kikacagott ott a nádban. Cseng a füled, szolgán. Jól hallottam én, meg is nézem ki az, ugrott föl Tamás. Majd inkább én, mondta Pipitér. Lehet az is, hogy a kacagó sirály álmodik valami szépet. Azzal az öreg fölkelt, odament a nád szélibe, s beletapsolt egyik tenyerével a másikba. Csörgött, ropogott a nád, s kilépett belőle a két szitári elé, Apafi Mihály herceg. Lett is olyan ölelkezés, hogy még a csillagok is megálltak rá. Ahelyett, hogy elszaladoztak volna, azt nézték, hogy örül egymásnak a három gyerek. Elcsendesedett a csacska nádlevelek zizegése is. Azt hallgatták, hogy került Mihály herceg az Isten szigetére. Egyszerű sora volt annak nagyon. Pipitér meglátta a kis herceget a kővári vár kapujában, s elmesélte neki, hogy milyen nagy urak lettek az ő pajtásai. Azok nem is hercegek, hanem fejedelmek. Az Isten szigete az országuk, ahol nem parancsol se török császár, se német császár. Pedig hadseregük is van nekik, külön, mint a fejedelemnek. A fejedelem csapatai közül egyiknek piros a dolmánya, a másiknak sárga, a harmadiknak zöld. A szitári vitézek mind egyforma gúnyában járnak. Rongyosan. Nosz, a Mihály hercegnek egyéb se kellett. Egyszerre azt kérdezte Pipitértől, befogadná-e őt is az Isten szigetére. Pipitér meg erre azt mondta, hogy itt a kezem, csapj belé, hercegem. S a herceg akkorát csapott bele, hogy úgy szólt, mint egy ágyú. S illaberek, nádakerek, úgy elfüstöltünk Kővárról, hogy nyomunk se maradt, nevetett a kis Apafi. Tamás azonban aggódva simogatta a homlokát. Félek, hercegem, baj lesz ebből. Ha baj lesz, Ebecki uramnak lesz baj. Miért nem vigyázott rám jobban? Keresni találnak. Keresni keresik, de találni nem találják, szólt közbe Pipitér. Hol leszünk mi már akkor, mikor a fejedelem megtudja, hogy a herceg úrfi elveszett? Ugyan hol leszünk? Hol ám, fiaim, valahol Törökországban. Mert ezt még nem is tudjátok, hogy én eladtalak benneteket a töröknek a rongyosokkal együtt. Ádámka összeborzongott. A másik két fiú megvárta, mi lesz ebből. Pipitér alig tudott szólni, olyan nagy volt a nevethetnékje. Hát mikor megléptem innen a szigetről, Sárvárnak vettem utamat. Bementem Buzát uramhoz, s azt kérdeztem tőle, benne gombát, mert annak nagyon bőviben vagyunk itt az Isten szigetén. Edd meg magad, vénkoldus, mordult ő kegyelme vissza. Csinálnék én te veled jobb vásárt is. Mi vásárt, vitéz kapitány uram, kérdeztem én. Miféle gyerekek azok, akikkel a minapában itt úszkáltál Sárvár alatt? Kérdi ő. Bíz azok a senki gyerekei, mondom én. Hát azokat add el nekem, vénrontyházi. Óhó, mondom én, hát mit csinálna azokkal, vitéz kapitány uram? Öreg már kegyelmet dajkának. Nem a te eszedhez való az, mondja. Eladnám őket a töröknek. Az nagyon szereti Inasnak, Apródnak, Ételfogónak, Kuktának az eféle gyereknépet. Mindnyájan jól járnánk, azt mondja. A gyerekeknek gyöngyéletük lenne, Sejemben, Bársonyban járnának. Kapni kértük szép summa aranyat, s tied lenne a fele. Itt a kezem nem borjúláb, mondom én erre. De ezt mondja, tán egy negyedével is beérnéd az aranyaknak. Azt se bánom, mondok. Hát tán 10 arany is elég lenne? Jó nekem az is, mondom én. Mit is csinálnék én az arannyal itt a bibicek közt? No, akkor elég lesz neked egy ezüst 20-as is. S mindjárt a markomba is nyomta. Elhol elnézzétek meg, ha nem hiszitek. S azzal megcsillantott a holdfényben egy olyan holmit, ami még sose fordult meg az Isten szigetén. A pénzt. Hát aztán mi lesz most, Pipitér? Kérdezték a gyerekek. Megmondom, úrfiak, de lépjenek közelebb. Nagyon csacska jószág ez a nád. Bizony még kilocsogná, ha meghallaná, amit tervelünk. Mit súgtak, búgtak, mit se, mindegy az. Csak hogy a három gyerek tapsolt örömében. Pipitér azonban lecsendesítette őket. Gyerünk aludni, még hunyhatunk vagy 3 órát. Mire a fiastyúk lecsúszik odáig, ahol a máramarosi hegyek ködlenek, akkor nekünk ott fent kell lennünk, ahol a sárvári vár feketéllik. Míg Pipitér ágyat vetett a fejedelem fiának a legpuhább muhából, Szitári Tamás fölnézett az égre. Megtalálta már azt a lajtórját, amelyik fölvezet a jóistenhez. Imádkozott. Tizenharmadik fejezet. Búzát uram jó vásárt csinál. Mire a hajnal az első piros csíkot odafestette az ég aljára, az Isten szigete már a sárvári vár tövében ringatózott. Pipitér összehívta a rongyosokat. Idáig elsegített bennünket a sziget, gyerekek, de tovább nem visz. Ha a várkapura akarunk kerülni, nem kell megijedni egy kis hideg fürdőtől. Amúgy se árt egyikteknek se egy kis mosakodás. A másik percben már a vízben lubickolt egész népe az Isten szigetének. Pipitér legelül, nyakában a kis apafival. A kis herceg ugyan sokkal jobban szeretett volna úgy cselekedni, mint a többiek, de Pipitér a nyakába vette, akárhogy kapálódzott. Csak jól kapaszkodj a nyakamba, lelkem hercegecském. Ne félj, úgy lehet én is kapaszkodok még a tiédbe, ha nem sikerül Búzát urammal a vásár. Ahogy a szárazra értek, Pipitér egy szálig elbújtatta a népét a sűrű bozótban, amely kavár alatt búrjánzott. Ő maga pedig odakullogott a várt tövébe, s elkezdett kurjongatni torka szakadtából. Ahó, ahó, nagy baj van, kaput nyissatok! Nagy sokára felpattant a kaputorony ablaka, s a kapuőr kidugta rajta a fejét. Mi kell? Kérdezte nagy álmosan. Az, hogy nyisd ki a kaput. Ki fia vagy, hé, hogy így parancsolgatsz? Förmett rá mérgesen a katona. Még a kakas se kukorintott, mit akarsz ilyen korán? Búzát kapitány urammal akarnék beszélni. Alszik az még ilyenkor, földi? Most fordul a másik oldalára. Mi sorod van vele? Azt nem kötöm a te orrodra. No hát, tartsd meg magadnak, morgott az őr, s becsapta az ablakot. Jól van, atyám fia, nekem nem sietős, kiabált föl Pipitér. Hanem aztán nekem ne tégy szemrehányást, ha olyan deresen lovagoltat meg a kapitány, amelyik egyet se lép, mégis összetöri minden porcikádat. Hát kicsoda kelmed, szólt megint dühösen a strázsa. A fejedelem postása vagyok. Levelet hoztam tőle a kapitánynak. Bánom is én, meg a zsoldot is hozom a tarisznyámba. Isten hozott jó ember, vigyorgott le erre a katona. Hát miért nem azt mondtad mindjárt, hiszen téged várunk egy fél esztendeje. Nyitom már! Nyikorgott a nehéz vaskapu, s Pipitér besuttyant rajta. Oda bent aztán sok bolyongás után csak ugyan bejutott Búzát uramhoz, aki javában húzta a bőrt a fagyon. Hanem arra a jajgatásra, amit Pipitér csapott, fel kellett ébredni a jámbornak, ha mind a két fülére süket is volt. Ilyetten ugrott föl a medvebőrről, s kereste a kardját a fél homályban. Mi az? Ki jár itt? Kit nyúznak? Jaj, jaj, uram, én vagyok itt, az Isten szigeti ember. Hozott a mándruc. Mit zavarogsz itt éjszakának idején? Jaj, uram, Nem a Mándrusz hozott engem. Én hoztam inkább az Isten szigeti gyerekeket. Az már beszéd, hova tetted őket? Nem tettem én sehova. Ott vannak már azok szegény báránykák, ahová szántad őket. Hol? Csak nem a török kezében. Vagy igen, nagy jó uram. Itt lepett meg bennünket a bátkai erdőben. Ember, tudod-e, mit beszélsz? Az innen csak fél óra járás. Azóta tám már itt is vannak a várban. Rajta, emberek, csukjátok ki a kaput, nyissátok be! Fegyverbe vitézek! Az ágyuk mellé legények! Jaj, sehova se menjetek! Itt ne hagyjatok! Fussatok! Maradjatok! Jaj, ilyen gyalázat! Jaj, nekem szegény fejemnek! Elvették fölülle Sárvárat! Pipitért meg-megrázta belülről a nagy nevethetnék, de erőt vett magán, s megszólalt szép csendesen. Tán odáig még nem vagyunk, nagy jó uram, hiszen csak öten vannak a törökök. Ötük közül is ló az egyik. Annak is pénzes tarisznya van a hátán. Az előbb a fejét verte a gerendába búzát, uram, most meg az oldalát verte a falba, olyan táncolásba kapott örömében. Micsoda! Öten vannak a törökök egy lovad magukkal? Egy lovad magukkal vannak öten? Pénz van az iszákjukban? Az iszákjukban pénz van. Amiénk az már, az enyém már az. Megütközünk velük. Elfogjuk őket, halálra aprítjuk, fölnégyeljük, nyársba húzzuk, kerékbe törjük. Magára kapta a kacagányát, riadót fuvatott, s kisvártatva kirobogott a kapun az egész fegyveres őrség. Buzát uram nyargaltában visszaordított Pipitérre. Te csak maradj itt, jó ember, hogy búcsút vehess a gyerekeidtől, ha mink hazajövünk a fényes diadallal. Igenis, nagy jó uram, itt maradok parancsolatodra. Mosolygott Pipitér, s aztán odafordult a kapushoz, aki szájtátva nézte ezt a nagy égszakadást, földindulást. Ugyan, földi, behívhatnám-e a várba a gyerekeimet, akiket a kapitány őkegyelme emlegetett? Bánja a kánya, vont vállat a kapus, s behúzódott az odujába tovább szenderegni. Csak aztán jól bezárja kend a kaput, s hozza föl hozzám a kulcsot. A kaput is bezárom, a kulcsot is fölviszem, ígérte Pipitér készségesen, s azzal kiballagott a vár elé, ott aztán harsányan elkiáltotta magát. Befelé, rongyosok! A bokrok szétnyíltak, s kilépett közülük a rongyos hadsereg. Rongyosabban, mint valaha, mert a bozót kegyetlenül megtépte őket. Szép hadirendben álltak, élükön mind a két szitári gyerek, középen a kis apafival. Pipitér hátul maradt sereghajtónak. A kapus kinézett az apró lábak dobogására, s nem győzte a fejét csóválni. Ennyi de sok gyereke van ennek az öreg embernek. Pipitér pedig nagy robajjal csapta be a kaput, ráfordította a kulcsot, föltette rá a mázsás pántokat, aztán fölballagott a kapushoz. Ennyi, támadt az rám érgesen. Kend mindig csavarog, mint a hazajáró lélek, nem hagyja nyugodni az embert. Dehogy nem, fiam, dehogy nem. Inkább most is azt jöttem megmondani, hogy most ugyan kipihenheted magad. Gondoskodtam a számodra jó hűvös helyről, odalent a várpincében. Ott még a legyek se látnak csípni, mert sötét van. A legény először csak a száját tátogatta, a szemét forgatta, aztán kapálózott is egy kicsit, de a rongyosok kemény keze hamarosan megtanította rá, hogy ki most az úrháznál. Utoljára aztán csendesen, megadással ballagott le a pincébe. Nekem mindegy, csak ennem adjék kentek eleget. Azzal az egy-két szál cseléddel, szakáccsal, lovászgyerekkel, aki a várban ténfergett, könnyen boldogultak. Azoknak még tetszett is a tréfa, s kiálltak a bástyákra lesni, mi lesz itt, ha Buzát uram megjön. Az pedig nem sokára megjött egész hadával. Dúlt, fúlt, verte a kaput ököllel, rúgta lábbal. Pipitér kidugta a fejét a toronyablakon. Ho-ho, ott hongarázdálkodjék az úr, ott kint ágas, itt bent szoros. Jó, hogy itt vagy, szép mákvirág, csikorgatta a fogát Buzát uram. Majd beszélek a fejeddel, csak belül lehessek. Ide ugyan be nem kerülsz, uram, lóbálta Pipitér csendesen a fejét, amelyikkel Buzát uram közelebbről szeretett volna beszélni, hanem erre a furcsa kijelentésre egy kicsit meghökkent. Nem-e? Én parancsolnék tán ebben a várban, vagy mi a macska? Nem itt, uram. Itt Apafi Mihály parancsol. No, mondta zavarodottan Buzát uram. Én is úgy értettem. Úgy értettem én is. No, én meg nem úgy értettem, ahogy te, felelte neki Pipitér, s azzal becsapta az ablakot. Kisvártatva azonban megint kinyitotta. Igaz is? Majd elfelejtek kegyelmednek szerencsét kívánni ahhoz, hogy ilyen jó vásárt csinált. Többet aztán elő nem jött, akárhogy dörömbölt Buzát Gáspár az embereivel. Tizennegyedik fejezet. Harcsa bajusz, gyékény bocskor. Az Apafi palotában csupa bánatos arcokkal, kisírt szemekkel találkozott Buzát Gáspár. Néni, itt már tudják, hogy oda van Sárvár, gondolta magában. Csak azon nem győzött csodálkozni, hogy miért nem fogják hát le a darabontok, mihelyst belépett. Mert érezte, hogy ugyan rászolgált a büntetésre. Hol van a fejedelem ő nagysága? Kérdezte valami kéztördelő asszony cseréttől. Az szólni se tudott, csak a fejével biccentett egy sarokszoba felé. Ott mi a duzzogóban? A duzzogó az a szobája volt a fejedelemnek, ahová olyankor szokott bezárkózni, ha nagyon bántotta valami. Buzát uram megnyomta a kilincset, az ajtó kinyílt. Valami nagyon haragudhatott a fejedelem, ha még az ajtót is elfelejtette bezárni. Nem látszott pedig rajta, hogy haragszik. Inkább szomorú volt, sápat, színehagyott orcája, és vörösre sírva neki is a szeme. Buzát uram kétszer is meghajolt előtte köszönésképpen, de a fejedelem nem akarta meglátni, pedig ránézett. Buzát uramnak egyre jobban izzadt az üstöke, s nagyon csendesen szólalt meg. Baj van, nagyságos uram, baj van.
3: Bizony baj.
2: Ebecki uram. Nini, reménykedett Buzát uram, ha fejedelem csúfolódik, duplán adja vissza a szót, aztán még tréfálkozik is, Ebecki uramnak szólít, hát ha meg is lehetne engesztelni szép szerével.
3: Nagy baj ez, nagyságos uram.
4: Bizony nagy.
3: Rá se gondoltunk, hogy így elveszhessen.
4: Bizony nem.
3: A mi legfőbb erősségünk, legbiztosabb menedékünk.
4: Bizony az.
3: S még azt se tudjuk, ki vette el tőlünk. Német volt-e, török volt-e?
4: Némete, töröke.
3: Én egyiket se hiszem, nagyságos uram. Nem, ugye, Ebecki uram? Hát mit hisz kegyelmed, Ebecki uram? Eltévedt valamerre az erdőben?
2: Kiről beszél, nagyságos uram? Képet elbuzát. Hát nem a sárvári várról?
3: Hát kell meg, Ebecki uram, nem az én elveszett fiamról.
2: Nem én, nagyságos uram. Én azt jöttem megjelenteni, hogy Sárvár elveszett. Nem is vagyok én Ebecki uram, hanem vagyok Buzát uram, nagyságodnak szégyenkező szolgája.
4: Bánom is én.
2: Vont vállat a fejedelem, s Buzát uram életében először örült annak, hogy a fejedelem nem törődik vele.
3: Hanem ha kell, mert nem az igazi Ebecki uram, hát akkor jöjjön elő az igazi Ebecki uram.
2: Az is előkerült hamarosan, s tán századszor mesélte már el a fejedelemnek, hogyan veszett nyoma a kis hercegnek. Harmadnapja most, mikor utoljára látták, a várkapuban beszélgetett egy vándorló formájú, harcsabajuszú öregemberrel.
3: Nem olyan hunyorgó szürke szeme volt annak az öregembernek, szólt közbe Buzát uram, amire Ebecki uram jócskán nyersen adta vissza a szót.
4: Van nekem egyéb dolgom is, mint hogy minden jöttmentnek a szemébe nézegessek, olyan, mint a macskáé, vagy mint a csókáé. Annyit azonban tudok, hogy az öregembernek gyékény bocskor volt a lábán, a bajusza meg a szájába lógott, mint a harcsának.
2: Hiszen akkor azt a gyékény bocskoros öregembert én ismerem, csattant fel Buzát uram.
3: Meg is bánta mindjárt, mert a másik két úr fölugrott, s ki a dolmányát, ki a nyakra valóját ráncigálta Buzát uramnak.
2: Felej, ember, az Úristen áldjon meg, kicsoda az!
3: Buzát uram lehorgasztotta a fejét.
4: Azt én se tudom, nem ismerem a nevét,
3: de azt tudom, hogy hol lehet megtalálni.
2: Hol? Hol?
3: Sárvár várában.
4: A fejedelem az ajtónak, Ebecki uram az ablaknak ugrott, s tele kiabálták a palotát. Fogjatok gyorsan, nyergeljetek hamar, gyerünk Sárvárra!
3: Nagyságos fejedelem, izé, halásan követem.
4: Bajos lesz oda bemenni, köszörülte a torkát Buzát uram.
3: Talán jobb volna, ha mi ketten Ebecki urammal előre mennénk szállást csinálónak.
4: Miért, Buzát uram? Nézett rá meglepődve a fejedelem.
3: Miért vákkelmed olyan keserves képet, mintha tormába harapott volna?
4: Jaj, nagyságos uram, ha csak torma lett volna.
3: Nem torma volt az, hanem bolond gomba, amibe én beleharaptam.
4: Elmondta aztán szegrül végre, hogy játszotta el Sárvárt nagyoktalanul. Azt persze kifelejtette, hogy hogy akart ő jóvá Sárt csapni. Jobbnak látta vele nem dicsekedni. Ám bátor, abban az időben nem volt ritkaság az ilyen dolog.
3: A fejedelem kedvetlenül csóválta a fejét. Megbocsátok kegyelmetnek, Buzát uram, ha visszaszerzi, amit elveszejtett. Meg kell ostromolni Sárvárt, segítsen benne Ebecki uram is. Hanem arra vigyázzanak kegyelmetek, hogy annak a gyékény bocskoros embernek hajaszála se görbüljön. Hát ha ő meg tudja mondani, hová lett a fiam.

0: Móra Ferenc a Rabember fiai című regényének hetedik részét Boromisza Dóra előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: szerzetesek félórája.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Kamil ferences szerzetessel Papp Ildikó beszélget.
2: Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Akciós az egyik bevásárló központban valamelyik termék, akkor vegyünk hármat.
3: Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a, nem is tudom, hogy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
2: Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébe kink vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem, helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest, hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autón van, vagy nincsen, 10 könyvenyben, vagy bejárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.
3: Hát van, ami a kényelmünkhöz elengedhetetlen. Most én így fogalmazok. Aztán kérdés, hogy valóban elengedhetetlen, hogy a legokosabb kütyüjeim meg legyenek, telefon, legmodernebb autó.
2: Hát autónál fontos, hogy legyen legalább 4 kereke, meg egy kormánykereke, és biztonságosan el lehessen jutni egyik helyről a másik helyre, ne robbanjon le félúton.
3: 93-nál járunk, amikor is eldöntötted azt, hogy meghalva a Jóistennek a meghívását, akkor ferences szerzetes közösség irányába indulsz. Mikor szenteltek téged? Tavaly volt az ezüstmiséd.
2: Igen, 2000. június 24-én szentelt fel Bíró László püspök atya a Pasaréti kolostorban. Ugye nyilván először jelöltség, novíciátus, utána pedig a teológiai tanfolyamok, részben Szegedi Hittudományi Főiskolán, részben pedig Pasaréten a Ferences Hittudományi Főiskolán tanultunk és képződtünk. Ennek fontos része volt nyilván az, hogy egy plébánián laktunk. Tehát amit elméletbe tanultunk, azt gyakorlatban láttuk és megcsináltuk is, amit persze ránk bíztak. Nyilván különböző szinten, mert jelöltségben más volt a feladat, novíciátusban csak a liturgiákon vettünk részt Széchenybe, de Szegeden már egy kicsit többet, és akkor Pasaréten pedig aktívan be kellett kapcsolódni, akár hitoktatásba, akár cserkészmunkába, vagy diákonus szentelés után egy-egy temetés, keresztelő vagy prédikáció. Meg az, hogy egyáltalán láttuk, hogy hogyan van fölépítve egy plébánia. Milyen közösségek vannak, milyen programok vannak. Ezek fontosak, hogy aztán eljutottunk. 99-ben örökfogadalmat tettem, és 2000-ben pappá szenteltek.
3: És 2000-ben egy 6 éves időtartam, ugyanaz az idő intervallum, ami most ebben a pillanatban is a te életedben jelen van, Gyöngyösre kerültél arra az alsóvárosi plébániára, ahol jelenleg is teljesíted a papi szolgálatodat. Mi az, amit szívesen felidéznél az első 6 éves időszakból, ebből a 2000-2006 közötti időszakból?
2: Először is Ágoston atyával megbeszéltük, aki a plébános és házfőnök volt, hogy nagyon sok és jó és hasznos dolgot tanultunk a főiskolán, de hát itt a gyakorlatban azért kicsit más dolgokra is van szükség, úgyhogy ez egy újabb 6 éves tanulás jelentett a plébánia közösségi életre. Például azt, amivel elindultunk Pasarétről, hogy minden egyházközség más. 2 egyforma nincsen. Mások az értékek, mások a karizmák, mások az emberek. Ahány plébániára kerültem, mindenütt először ismerkedés a helyi karizmákkal, emberekkel, lehetőségekkel, tervekkel, és csak utána egyéb dolgoknak a szervezése.
3: Nagyon másnak élted meg ezt az időszakot ahhoz a közösséghez képest, amit korábban a szerzetesi, jelöltségi, noviciátusi idő alatt tapasztaltál?
2: más emberek laknak ott, mások az értékek, mások a karizmák, a ferences közösség ugyanaz, habitus ugyanaz, szellemiség ugyanaz, Szent Ferencnek a szellemisége, de hát mások az emberek, máshonnan kell elindulni. Ahogy Szent Pál apostol is mindig először megnézte, ahova érkezett, hogy hol is áll, kik is vannak ott, és megnézte, hogy még fiatal keresztények vannak, ott tejjel kell még táplálni őket, vagy már a szilárd ételre is mehetünk. Szóval ez egy nehéz időszak, hogy az ember amíg megismeri az adott egyházközséget.
3: Ugrok egy nagyon nagyot az időben, hiszen 2020-ban visszakerültél ide a Gyöngyösi plébániára. Mi az, ami változott ez alatt az idő alatt?
2: Volt mindannyiunknak egy megdöbbentő tapasztalata, ez a COVID-19 járvány, ami nagyjából mindenütt ugyanaz volt, bezártság élménye megvolt. Megváltozott természetesen a gyöngyös város összetétele is, lakossága is. Amit én látok például, hogy sokan rászoktak a televíziós vagy internetes mise hallgatásra, többen büszkélkedtek vele, hogy elkezdik a misét mondjuk Pannonhalmán, prédikációra átkapcsolnak mondjuk Széchenybe, és Detroitban fejezik be a misének a hátsó részét. Na most ennek következtében elfogytak és megöregedtek az emberek a templomainkban. Néhány adat. 2008-ban 65 ezer szentáldozás volt egy év alatt, most pedig 24 ezer körül van, úgy, hogy a filippínok bekerültek a Gyöngyös Alsóvárosi Egyházközség lelkipásztori szolgálatába. Egy Fülöp-szigeteki rendtársam, a Fibi, ide költözött Pasarétre, és egy hónapban egyszer jár Gyöngyösre. A 65 ezerről 24 ezerre az egy elég nagy intervallum és elég jelentős. Több közösség megszűnt, legnagyobb szomorúságom, hogy a cserkészet sem működött a COVID-járvány alatt és azóta sem. Több közösség megszűnt, például a családosok. Csökkentek az első áldozók és bérmálkozók is jelentősen.
3: Most én kifejezetten Gyöngyösre kérdeztem, de ez igen, az egész országban bármelyik plébániára elmondható, hogy ha nem is ez a tendencia, de rohamosan fogynak is az emberek, meg az egyház mellett elkötelezett hívek száma is jelentősen lecsökkent. Az, hogy a COVID hatása miatt-e, vagy valami más hatására, ez azért kérdés.
2: Hát azért mondtam, hogy 2008-hoz képest 2026 egy óriási nagy intervallum. Korábban szívesen jártam az országos lelkipásztori és teológiai napokra, azért, hogy hát ha meghallanám ott, mit jelent az, hogy Magyarország missziós terület, mit kell máshogy csinálni, mint amit régen csináltunk. De most már kicsit elkeseredtem, és nem járok nagyon oda, mert nagyon sok elméleti, filozófiai, antropológiai, andragógiai, ismeretelméleti dolgot tanultunk, de valahogy nem éreztem rá arra, hogy mit jelent az, hogy missziós terület itt Magyarország és egész Európa. Jelenleg úgy tűnik nekem, hogy az az egyháznak az elvárása, mindent csináljunk úgy, mint régen is volt.
3: Ha már ezt mondod, hogy mit kell máshogy csinálni, nekem most úgy valahogy az a gondolatom, meg az az érzés lett erős bennem, hogy régen ugye népegyházról tudunk beszélni, amikor a templom, az iskola és a család is ugyanazt az értéket képviselte. Ez ma nincs meg. Ma mi az egyháznak a szerepe véleményed szerint?
2: Hát, nagyon nehéz kérdés. Akik vannak, azokat tovább kell segíteni előre mind a hitben, mind pedig a Jézusról való tudásban. Hit és tudás nem egymást kizárók. A másik dolog pedig az, hogy kimenni olyan területekre, ahol nem vagyunk jelen. Nyitni. Úgy is lehetne mondani, hogy a templom ajtóba kiállni, jó, ilyen van, de hogy például jelen lenni a sajtóban, jelen lenni Gyöngyös városának a gyöngyösi helytörténeti műhelyben, a különböző könyvtárban meghirdetett helyismereti programokon részt venni, akár hallgatóként, akár előadóként, akár helytörténeti kutatásokat megvalósítani és azt előadni, s lássák, hogy az egyházi emberek azok nem is olyan elvont és megérinthetetlen, megszólíthatatlan emberek.
3: De most gyakorlatilag mind azt felsoroltad, amiben te nagyon aktív szerepet vállaltál az elmúlt években.
2: Igen, mert úgy gondolom, hogy nekem erre van karizmám. De egy csomó más dologra meg nincsen. Lehet, hogy egy könnyűzenei koncertet én nem tudnék megvalósítani. Lehet, hogy nem tudnék, nem tudom én micsodát megvalósítani, amihez szól, amihez nincs karizmám. nem is értek hozzá. Bár kellett néhány ilyen dolgot csináljak, de nem mindenhez értek én sem. Van olyan rendtársam például, aki síoktató, snowboardoktató, és még egy angol nyelvű szó van, ami valami vízi sportot jelent, na én például ezekhez nem értek. Messzire. Gyerekkoromban láttam, Oszlóból közvetítettek síugrás, de hát én ezekhez nem értek.
3: Ha már helytörténeti könyveket megemlítettél, nyilván én teljességi igénye nélkül csak egyet-kettőt mondanék, aztán szeretném, ha ezeket kiegészítenéd. A te gyűjtésedben, meg a te írásodban mi mindennel találkozhat az érdeklődő olvasó, a közönség? Szerzetesek Jászberényben, tisztelet az elődöknek, Rókus Kápolna történetéről szóló tanulmányod is megjelent, Muharai Elemér élete és munkássága is feldolgozásra került. Ki a célközönség, és miért ezeket a területeket érezted fontosnak, hogy ezeknek valahogy nyoma kell, hogy maradjon az utókor számára?
2: Hát nyilván én egy elkötelezett jász ember vagyok, és erős rokálpatrióta. Tehát a kutatásaim egy része akár könyvben, akár a Redemció folyóiratban a jászságra vonatkozik. Kutatásaim másik területe a ferencességre vonatkozik, mert nyilván abban vagyok otthon. Vagy az egyházi életre, így mondanám tágabban. Ezekben jobban otthon vagyok, ismerem a szakkifejezéseket, bizonyos dolgokat nem is kell elmagyarázzanak nekem, sőt, amit leírok, és a lektor mondja, hogy ezt magyarázz meg, mert ez nem biztos, hogy minden külső ember érti. Csak nekem meg nem tűnik fel, mert én benne vagyok. Szóval ez egy két nagyon fontos gyűjtőterület és kutatási terület. A néprajz azért, mert ott, ahol mi éltünk, ott még a néprajznak bizonyos elemei, népszokások valamelyest még megvoltak. De ezt is lehet kombinálni, most ugye Amerika 350 éves, és az amerikai ferencesek lelkipásztori életéről adok be egy kutatási anyagot majd a Néprajzi Társaságban, részben az erdélyi ferencesek, részben a Kapisztrán rendtartomány tagjai milyen egyházközségekbe szolgáltak, vagy egy interjúkészítés is lesz benne olyan rendtársammal remélhetőleg, aki nem régen érkezett haza Amerikából, megismerem is a környezeteket. Egyszer fel akartak kérni, hogy írjak egy cikket, vagy írjam meg Jászberény sporttörténetét, de elhatárolódtam tőle, mert nem foglalkoztam a kérdéssel, nem ismerem a kérdést. Különböző sportágaknak a szabályrendszerét nem ismerem. Egy másik alkalommal kértek, hogy a jászsági zsidóságról beszéljek egy televízió műsorba, de nem kutattam róla semmit, nem foglalkoztam vele semmit. Nyilván bármiről fel tudok készülni, de az nem olyan dolog, hogy én már korábban is sok cikket elolvastam, kutatásokat végeztem, levéltárba mentem, nem tudom én, mindenhez én sem érthetek.
3: Nem annyira a sajátod. Ha már Amerikát megemlítetted, ott még nem jártál, de ahogy említettem is, bejártad szinte egész Európát. De mielőtt még Európáról beszélünk, Magyarország rendházai közül a legtöbben megfordultál, jól tudom?
2: Nem számoltam össze, de kelettől nyugatig, Zalaegerszegtől, Szombathelytől, Gyöngyösig, Széchenyig, Szegedig, Budapesten át sokba voltam.
3: Egy szerzetes maga választja meg azt, hogy melyik rendházba szeretne menni, egyáltalán mondhat nemet, hogyha a tartományfőnök, az előjáró megkeresi, hogy a következő szolgálati helyed az mondjuk, mit tudom én, Széchenyi lesz, arra lehet nemet mondani?
2: Én nem szoktam ilyen dolgokra nemet mondani, amit a tabulában meglátok, annak fogok örülni. És én készítgetem magamat rá. Nem véletlenül van az, hogy áprilisban, májusban megjön a tabula, hogy az ember kezdje meg az elszakadást az előző helyétől, és kezdjen felkészülni a következő helyére. Eddig összesen egy alkalommal kértem valamit, amikor 2007-ben hazajött a Dénes a New York-i rendházból, akkor kértem magamat, hogy szívesen mennék oda, részben a magyarok szolgálatára, részben nyelvet tanulni, de akkor ezt a projektet feladtuk, New Yorkot, mint utolsó bástyát, és akkor nem oda kerültem, hanem más rendházakba kerültem, egyébként ahova üdenek oda. Elvileg minden esztendőben beszélgetünk a tartományfőnökkel, vizitációnak nevezzük ezt, amikor eljön a különböző rendházakba, megkérdezi, hogy vagyunk, egészségi állapotunk, lelki állapotunk milyen, hogy érezzük magunkat azon a helyen, és akkor körülbelül egy órát beszélgetünk erről a kérdésről. Azután a tartomány főnök tanácsadó testületével összejön egy kijelölt napon, és reggel 9-től este 9-ig úgy megbeszélik a rendtartományt, hogy csak no. De hát én azt tudom, mert plébánosként vagy lelkipásztorként láttam, hogy annyiféle szempont, választási lehetőség, nehézség kerül elő egy megbeszélésen, hogy az ember csak csodálkozhat rajta, hogy 12 óra alatt erre a tabulára jutott a definitórium, a tanácsadó testület, és egy csomó szempontot nem ismerünk. Mert ugye a tartományfőnök az, aki mindenkivel egy órát beszélgetett, és csak ő tudja, hogy mi szolgált, vagy mi az, amit ott meghallott. Én általában nem szoktam kérni magamat, ez az egy felajánlásom volt az elmúlt 25 évben. Ezért mondtam azt, hogy a tabulából megtudjuk, ki hova szeretne menni. Utána már én is úgy vagyok vele, hogy most úgy döntöttem, hogy a pesti ferencesekkel szeretnék menni, és a Máltaiban leszek munkatárs is. Máltaiban is munkatárs leszek.
3: Erre majd még kitérünk. De ha már azt megemlítettem, hogy több külföldi magyar közösségben is szolgáltál, vegyük már ezeket sorra. Voltál Kárpátalján, voltál Erdélyben, én nem biztos, hogy a sorrendet kronológiailag mondom, csak néhány országot említek meg, jártál Franciaországban, Svájcban, Norvégiában. Biztosan kihagytam valamit.
2: Jó sikerült.
3: Mi az, ami így emlékként ott van a szívedben, és beszéljünk már egy picit arról, hogy a különböző országokban a magyar közösségek hogyan tudnak megmaradni magyarságukban, hogyan tudják a nyelvet, a hit életüket ápolni, milyen szerepe van ott egy magyar lelkipásztornak, mennyire missziós területek ezek a különböző országok.
2: 1996-ba-7-be kezdődött ez az én misszióm, amikor növendékként a nagyszőlősi kolostorba mentünk, és a nyár folyamán egy-egy hetet töltöttünk. Én az egyikben cserkésztáborban voltam, a másik évben hittanos táborban, vasárnap pedig valamelyik lelkipásztorral a különböző templomokban vettünk részt szentmisén, vagy valamilyen szolgálatot elláttunk. Azóta nyilván Kárpátalja megváltozott, hiszen a háború nagyon sok ember elvándorlásával járt együtt, főleg a férfiakéval. Amíg ott a magyarságot meg tudják tartani az ottani magyar lelkipásztorok, addig ott kell lennünk, és ott dolgunk van, meg felelősségünk van. Hiszen a templom nem csak azt jelenti, hogy misére megyünk oda, kereszteléstől temetésig különböző szentségeket kiszolgáltatnak, hanem a magyar nyelvet ott is gyakorolják, a plébániai közösségnek a tagjai esetleg különböző kulturális programokat szerveznek. Egy faluban a plébánia és a falu kulturális élete nem szétválasztható, mindenki ismer mindenkit. Van, aki tagja az egyházközségnek, nem tudom én, az egyik cserkész csapatnak, de a faluba is részt vesz különböző programokon. Most, hogy mi lesz a háború után, én el se tudom képzelni. Nagyon megfogyatkozott ott a magyarság. Nyugat-Európában egyrészt van egy olyan tendencia, hogy a különböző kivándorló magyarok, akár a 1849-es szabadságharc után, akár az első világháború után, akár a második világháború után, akár 56-ba kezdenek elfogyni és kiöregedni. Az első generációnak mindig az volt a feladata, hogy megtanuljanak az adott országnak a nyelvén, és az egyházközségbe érezték jól magukat. A harmadik, negyedik generáció pedig csoda, hogy beszél még magyarul, bár ennek ellenére értem olyat is, hogy igen kiválóan beszélt magyarul is, németül is, meg olaszul is, meg franciául is a gyermek, és én a magyar nyelven akcentus sem vettem észre nála. Azonban igaz az az álláspont, hogy a régi magyarok, akik mondjuk akár 56-ba kivándoroltak, betegednek, öregednek, lassan elfogynak. Ezt én látom most az amerikai magyar ferences kusztódia életében, hogy 94-ben meg is szűnt, annyira fogyóba voltak már a magyarok. Az új generáció főleg angolul tud. Sajnos ezt így láttam.
3: Más... Mi a szerepeként egy lelkipásztornak? Mi volt a te szereped? Mondtad azokat a területeket, ahol jelen voltál a plébános mellett, vagy őt helyettesítve?
2: De én nem laktam kint, csak felkértek egy-egy misére. Például a lelkipásztor elment valahová, vagy nem volt mise húsvét hétfőn Oszlóba, akkor oda mentem el. Nem volt magyar lelkipásztor Párizsba, akkor különböző magyar lelkipásztorok jelentkeztek, és akkor én két alkalommal is voltam kint ott. Tehát, hogy én rövid időt, egy-egy szentmisére mentem ki csak.
3: Akkor
2: nem hosszú
3: időt,
2: nem laktam egyik
3: kint.
2: Helyen sem. Uh-huh. Csak felkértek az külföldi magyarok püspökségen révén, és akkor ekkor és ekkor van, akkor otthon megkérdeztem, hogy mehetek-e, és akkor elmentem. Nyilván ez nekem is jó volt, mert új élmények voltak. Délelőttönként meglátogattam ott a városban nevezetességeket, vagy akkor írtam a Redemption újságban a jászok eladatásáról szóló cikkemet, és ennek része volt, hogy körülbelül 15 éven keresztül az Invalidus ház vette meg a jászságot, és az invalidusok, vagyis a kiöregedett vagy rokkant katonáknak az első központja az Párizsban volt. Ott mai napig működik az Invalidusok háza, ma Budapesten pedig a, ha jól tudom, a főpolgármesteri hivatal lakik benne a Megyeháza utcában. Tehát akkor felhasználtam a lehetőséget, hogy megnéztem azt az intézményt is, és akkor legalább emlékeimbe beledolgoztam abba a cikkbe azt, amit ott tapasztaltam.
3: Ott tapasztaltál, igen.
2: Szóval az egy nehézség, hogy a külföldön a régi 56-as magyarok kezdenek öregedni, betegedni, elfogyni az egyházközségből. Azt is kell azonban látni, hogy több fiatal kiköltözik külföldre, hosszabb, rövidebb időre. Az egyik rendtársam mesélte, a Hess Dénes, hogy New Yorkban volt lelkipásztor, volt neki ott egy hittanosa, aki előtte Szegeden is hittanosa volt. És akkor New Yorkba költözött, ott volt bútorszállító, vagy valami ilyesmi jellegű házkarbantartó cégnél helyezkedett el.
3: Akkor újra találkoztak.
2: Újra találkoztak. Tehát van egy ilyen jellegű dolog is, de ott, ahol én jártam, ott nagyon ritka volt az, hogy az újonnan kivándorlók is megjelenjenek az egyházközségben. Részben munkabeosztás miatt talán, részben, amint említettem, hogy kevesebb és kevesebb tagja vannak különböző egyházközségeknek. Valahogy eltávolodtak az emberek, olyan individualisabbá kezdünk válni. Sokan megoldják interneten keresztül ezt a kérdéskört.
1: Kedves hallgatóink, Varga Kamil ferences szerzetessel Papildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddéj félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született a Szódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszinszendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni.

nyilatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navracsky lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkelő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészárlások felelőseként tekint rájuk. Az ukrán elnök közölte, egy hetet ad Alekszandr Lukasenka belarusz elnöknek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MT. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Két egymás követő földrengés is megrázta a görögországi szigetet, Krétát. A hatóságok az omlás és földcsuszamlás esély miatt elővigyázatosságból megkezdték a turisták kimenekítését a leginkább érintett övezetekből. Személyi sérülésekről és áldozatokról ugyanakkor egyelőre nincs hír. Itthon életbe lépett a vasút nyári főszezoni menetrendje. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tette hozzá Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szó a most következő összeállítás elé. A mai adásban a könyveké lesz a főszerep. Elsőként Varga Kamil ferences szerzetes, második Rákóczi Ferenc első nevelőjéről, Bárkányi Jánosról szóló könyvét mutatjuk be. Utána belelapozunk Bulla Márta Titokleső című verses kötetébe, és megtudhatnak néhány érdekességet a versek születéséről is. Az adás végén pedig Bozók Ferenc atya legújabb könyvével, a Ne vágj hozzám Nikkel Szamovárt című limerik gyűjteményével búcsúzunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Egy könyvet tartok a kezemben, a címe a Vezérlő fejedelem nevelője, vagyis Bárkányi János Ferences élete és munkássága. Varga Kamil atya az, aki ezt írta, de akinek a fejéből az ötlet kipattant, mondhatjuk így, a kezdeményező, a Szabó Ferenc, a Rákóczi Szövetség gyöngyösi települési szervezete vezetője, a könyv felelős kiadója. Mi az, ami időszerűvé tette azt, hogy aki még eddig nem hallott volna Bárkányi Jánosról, az most halljon?
1: 2026, Rákóczi 350, vagyis 350 évvel ezelőtt született Rákóczi Ferenc Borsiban, és ennek apropóján egy ünnepség sorozatot szerettünk volna rendezni. Az ünnepség kezdődött a fejedelem születésnapjával, március 27-ével, amikor is a gyöngyösi Rákóczi szobornál a ruszinokkal közösen emlékeztünk a fejedelem, nagyságos fejedelem születésnapjára, és ehhez még a művelődési házban egy bélyegkiállítással is hozzájárultunk. És mivel már az elmúlt esztendőkben Varga Kamil atya volt, mint ünnepi szónok ezen rendezvényen, eszembe jutott, hogy van egy ferences szerzetes, volt egy ferences szerzetes, akiről sokkal kevesebbet tudunk, mint magáról a fejedelemről, hiszen a fejedelem életútját és vele kapcsolatos egyéb más dolgokat ezeken a megemlékezéseken részletesen elmondják a ünnepi szónokok. De ki az, aki ezt a nemes embert, ezt a fejedelmet nevelte? Hát ő az a Bárkányi János, aki nagy hatással lehetett véleményem szerint a fejedelem életútjára, úgy is, mint a nemzethöz, Magyarországhoz, a szabadsághoz való ragaszkodására valakinek el kellett indítani, és ez én véleményem szerint nagyban hozzájárult Bárkányi János maga.
0: A 4 éves Rákóczi szerepel a könyv bemutató plakátján, a könyv bemutató június 10-én volt Egerben a Bródy Sándor könyvtárban. Hogyan került kapcsolatba Bárkányi János a rákócziakkal?
2: Annak idején ő belépett a ferences rendtartományba. A szalvatóriánus rendtartomány körülbelül a mai Felvidék területén volt a központja, de egészen lejutott Széchény, Gyöngyös, Kecskemét, Szeged vonaláig. A különböző magyar rendtartományoktól ezek a területek jutottak a szalvatóriánus rendtartományhoz. Így aztán, mint Gyöngyös, mint amely kolostorban volt ő szónok, hitszónok, gyóntató, lelkipásztor, és majd a végén életét is itt fejezi be, így könnyű volt a kapcsolatot megtalálni.
0: A kapcsolatot megtalálni bizonyára könnyű volt, de Bárkányi János életútjának neki eredni nem lehetett olyan egyszerű.
2: Nem, de nem a nulláról indultam. Széchény városában már elődeim, rendtársaim, Kapisztrán atya készítettek egy kiállítást, egy konferenciát is tartottak évekkel ezelőtt, és Gyöngyös mellett ugye Széchénybe is őrzik az ő emlékét. Van egy Rákóczi emlékszava, mely részben a vezérlő fejedelem ottani látogatásainak emlékére van szentelve, részben az 1705-ös Széchényi országgyűlésnek a tiszteletére, de rövid idővel ezelőtt, talán 3 évvel ezelőtt készítettek ott egy Bárkányi emlékkiállítást is.
0: Mit tudunk II. Rákóczi Ferenc és Bárkányi János kapcsolatáról? Mikortól meddig volt ő, mondhatjuk úgy, hogy magántanár?
2: Más alkalmakkor is volt olyan, hogy ferenceseket meghívtak egy családhoz nevelőnek, házi lelkésznek. Zrínyi Ilona már születése után is kapcsolatba kerülhetett a ferencesekkel, hiszen az Zrínyi család nagy pártolója volt a ferenceseknek. A Rákóczi birtokok a Felvidék területére is átnyúltak, így mikor Bárkányi János Kassán vagy Homonnán prédikált és lelkipásztor volt, feltételezem, hogy hallott az Zrínyi Ilona őt prédikálni, és megfogalmazódott benne, hogy gyermeke mikor megszületik, akkor majd ő egyik nevelője is lehetne, és mintegy 6 évet töltött a Munkácsi várban.
0: És igaz ez, hogy betűvetésre tanította többek között?
2: Igen, a piarista könyvtár és levéltárban megőrizték Rákóczi Ferenc első ABC-s könyvét, melyben az ő kézírása is megtalálható, és Bárkányi Jánosnak egy bejegyzése, miszerint a bölcsesség kezdete az Úr félelme, minden jókat kíván kedves tanítványának, Rákóczi Ferencnek.
0: Nyilván többféle állást is betöltött Munkácson Bárkányi János, amellett, hogy nevelője volt a kis Rákóczi Ferencnek. Azt olvastuk a titulusai között, hogy Zrínyi Ilona gyóntatója?
2: Természetesen, amikor egy szerzetes, de akár szerintem világi papok is egy családhoz szegődnek, akkor a család lelkésze is rendszeresen mutathatott be. Szentmisét gyóntató is volt, a Munkácsi várban lakóknak is lelki pásztora volt, tehát abban az időben jobban szokásban volt az, hogy a település környékének falvaiba is kijártak prédikálni, szentségeket kiszolgáltatni.
0: Bárkány János volt a Széchenyi rendház újraépítője, ő töltötte meg újraélettel a török idők után, ezt jól látom?
2: Igen, az 1600-as évek végén, a 90-es években addigra sokféle hadsereg átvonult Széchenyi városán. Ugye 1662-ben novícius korában a törökök jöttek arrafele, de hát ott volt ottan német helyőrség is, akik utoljára még felgyújtották az ottani várat és megsemmisítettek mindent. Amikor Bárkányit kinevezik Széchenyi házfőnöknek, ő romokat és gaztalál. Először a szálláshelye Széchenyi halásziba van, amit később aztán Ludány halászinak neveztek át. Ott talál néhány kunyhót, és onnan megpróbál bemenni Széchenyi településére, de a sok gaz és romok azok mind útját állták.
0: Ja, szekérrel ment volna, vagy kocsival?
2: Akár szekérrel, akár gyalog, a romok, a gaz, a kinőtt fák, egyebek minden útjába állt neki.
0: Széchenyi az egyetlen hely, ahol II. Rákóczi Ferenc és Bárkányi János életútja újra keresztezi egymást?
2: Biztosan nem, hiszen Gyöngyös városában megörökítette Rákóczi Ferenc, hogy Karácsony tájékán az 1700-as évek elején arra járt és megszállt. Nyilván részt vett szentmisén is. Amikor a béketárgyalások voltak az osztrákok meg a magyarok között, akkor is vett ott szállást a ferencesek között, de például része volt abban, hogy keskeméti házfőnöknek Bárkányit nevezzék ki, mert úgy látszik az előző házfőnök inkább német párti volt, vagy az is lehetséges, hogy a császári hadseregben volt ő katonalelkész, és nem volt Rákóczi érzelmén, tehát biztosan találkozhattak más alkalommal is.
0: A Széchenyi rendházban mutogatnak egy szobát, ami esetlegesen, vagy a valóságban is szálláshelyül szolgált az országgyűlés alatt Rákóczinak?
2: Széchenyi kolostorban gyönyörű szép a sekrestje, egy gótikus terem középső oszloppal, és annak a folytatása fölfelé az első emeletre a rendháznak a legszebb helysége. Nyilvánvaló, hogyha egy fejedelem érkezik a kolostorba, akkor nem az utolsó kis szobába helyezik el, ami nekünk még jó, de a vezérlő fejedelemnek már biztos nem lenne jó, hát nyilván oda helyezték el. Úgy emlékszem, hogy amíg föl nem állították a sátrát a vezérlő fejedelemnek a Bornyúpáston, addig a szállását ott vette a kolostorba.
0: És amikor találkozott Bárkányi és II. Rákóczi Ferenc, ez most egy elképzelt találkozás, büszke volt az egykori tanítvány erre?
2: Biztosan igen, ugyanis fennmaradtak olyan könyvek, amelyek a Munkácsi várból küldtek Bárkányi után, és a Ferences Rendtartomány központi könyvtárába megtalálhatók. Bárkányi János saját kezével beleírta nem csak a nevét, hanem azt is, hogy ezt Rákóczi Ferenc küldte utána Bárkányi János ferences testvér után. Nyilván, ha nem lett volna büszke az ő tanítványára, nem írt volna ilyen bejegyzéseket a könyvbe.
0: Azért kérdeztem ezt, mert Rákóczi maga katolikus volt, de a szabadságharc alatt igen sok atrocitást követtek el, mondhatjuk az ő részéről, a katolikusok ellen.
2: Rákóczi Ferencnek egy nagy újdonsága volt, hogy igyekezett a protestánsokat, katolikusokat, egyáltalán az országnak minden rendjét és rangú emberét egy táborba, egy császári ellenes táborba összehozni. Ő békülékeny volt a protestánsokkal is. Sajnos azonban, ha történelmet megnézzük, a háborúk folyamai rendszeresen olyanok, hogy atrocitások érnek mindenkit is, mélypont a ferencesek lennének ebből kivétel, hát úgy látszik, hogy nem csináltak belőle nagy ügyet, vagy nem Bárkányi volt az, aki ezt felhánytorgatta volna.
0: És Rákóczi emlékezett, vagy visszaemlékezett Bárkányi Jánosra, mondhatjuk, hogy az első nevelőjére?
2: Nem olyan régen a Kossuth Rádióban olvasták föl a Rádiószínház műsorában Rákóczinak a Vallomások című írásának részleteit, és abban is kitűnik, hogyha az ember kézbe veszi a könyvet is, hogy megemlékezett róla nagy tisztelettel, akik betűvetésre, hitre oktatták őt, többek között a Bárkányi János és egy Badini János nevezetű ferences testvérek, hogy mindig a jóra vezették őt.
0: Elkészült a könyv, nyilván nem nulláról indult, ahogy mondta Kamil atya. Milyen kép rajzolódott ki a végén Bárkányi János Rolandben?
1: Igazándiból meglepetés. Az egész egy nagyon egyszerű ötletből jött, hiszen Kamil atya, mikor Rákóczi Ferencről beszélt egy ünnepség alkalmából, akkor én biztos voltam benne, hogy ő valamilyen módon ismeretségbe fog kerülni Bárkányi Jánossal is. És akkor egy alkalommal, amikor felkerestem, és beszéltem erről az ötletemről, hogy készítsen egy előadást, és arról az előadásról készítsünk egy írásbeli anyagot is, amit esetleg ki is lehet adni. Szerintem néhány perc, egy-két perc gondolkodás után igent mondott ezekre a dolgokra. Igazándiból megfordult a dolog, mert a könyv lett előbb kész, és most jönnek a könyv bemutatók, az előadások, és az első előadás itt ugye Egerben történt meg, Gyöngyösön június 26-án lesz ugyanez majd megismételve, és remélhetőleg akkor erre Kamil testvér tudja elmondani, hogy majd még Jászárok szálláson, Jászberénybe, illetve Szolnokon is lesznek ezek a könyv bemutatók. Bízunk benne, hogy minél többen meg fogják ismerni ezt a szerintem egy nívós kiadványt. Nagyon sok munka áll mögötte, és aki belelapoz, az fogja látni, hogy ezt örömmel és a megbízó örömére készült el ez a könyv, de a megbízó szót majd valamire kéne cserélni, mert ez itt nem igazán jó. Bízunk benne, hogy sok embernek örömet fog ez okozni ez a kiadvány, lehet lapozgatni, igen szép.
0: Kamil atya rendtársa volt Bárkányi János, említette, ismertette az élet útjánál, hogy hányszor helyezték őt, ahhoz képest Kamil testvért sokkal vagy jóval kevesebbszer. Hol keresztezte egymást az ön életútja és Bárkányi János hivatásának története vagy életútja?
2: Hát nyilván Széchény, Gyöngyös és Szegedi Kolostorba, bár a Szegedi Kolostor nem azon a helyen állt, ahol most, de ezekben a településeken lakhattam, ahol ő is lakott valamikor. Az ő élete inkább abból keresztezi az én életemet, hogy példa számomra nyomorúságos körülmények között kiállt az ő hivatása, ferences hivatása és krisztusi életmódja mellett, ebben számomra példa az ő élete.
0: Bárkányi Gyöngyösön halt meg, ugye? Ott is van eltemetve?
2: A sírját nem tudom, hogy hol van, csak egy emléktábra őrzi a nevét a kápolnának a falán, hogy ő is azon 25 rendtárs között volt, akik az 1709-10-es pestis járvány idején életüket áldozták Gyöngyös város lakosságáért, elsősorban nyilván a betegekért.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Varga Kamil ferences szerzetesnek, a Vezérlő Fejedelem Nevelője című könyv szerzőjének és Szabó Ferencnek, a Rákóczi Szövetség Gyöngyösi Települési Szervezete vezetőjének, a könyv felelős kiadójának, hogy itt voltak a Szent István Rádió Egri stúdiójában.

0: A könyvnapok alkalmából mutatták be június 11-én a Bródy Sándor könyvtárban Ittegerben Bulla Márta Titokleső című verses kötetét. A verseket dr. Lisztóczky László József Attila díjas irodalomtörténész méltatta, a költemények tolmácsolásában Ungvári P. Tamás előadó művész vett részt, és mindezt improvizatív zenével színesítette szaxofonon és furuján Kis Krisztián zenész. A könyv a Cédrus Művészeti Alapítvány gondozásában jelent meg. Bulla Márta új arcát ismerhették meg a résztvevők, mert iparművészeti munkáival az elmúlt évtizedekben többször is találkozhattunk kiállításokon, de hogy verseket is ír, az újdonságnak számít.
1: Valóban csak egy egészen szűk baráti kör találkozott korábban a verseimmel, és nagy bátorságot és levegőt vettem, hogy talán ezek a versek vannak annyira jók, hogy megérdemlik azt, hogy egy kötetbe összeszerkesztve megjelenjenek.
0: Pedig, mint olvasom itt a kis ismertetőben, a könyvbemutatód meghívójában, évtizedek óta érleled már magadban a verseket.
1: Így nem gondoltam rá, hogy verset fogok írni. Az biztos, hogy alkotóművészként nagyon sokat foglalkoztat filozófiai szinten és metafizikai szinten is az élet és a lét kérdése, tehát nagyon sok olyan művet olvastam, ami az én gondolkodásomat is formálta, alakította, de az, hogy írni fogok, az egy nagyon misztikus élmény volt, amit teljesen konkrét dátumhoz tudok kötni. 2017. júniusában kaptam egy olyan, mondjuk így, hogy ihletet, egy ilyen eufórikus állapotba kerültem körülbelül 2 hétig, ami arról szólt, hogy egy olyan belső kényszer vagy külső szellemi energia hatására kezdtem el verseket írni, amiben már ezek az élet és létkérdések, a megtapasztalhatatlan világról szóló, magyar nyelven kifejezhető gondolatok már itt sűrítve versekbe meg tudtak nyilvánulni.
0: Tehát akkor a vershez ihlet kell?
1: Nekem mindenképpen ihlet kell, mert alapból, ha van ihlet, akkor én azt nagyon gyorsan megírom. Az egy másik dolog, hogy utána mondjuk még nyelvészeti szempontból történnek rajta pontosítások, vagy éppen javítások, de alapból igen, megtapasztaltam, hogy más, mint a próza írás, mert azért már írogatok elbeszéléseket is, hiszen azt sokkal inkább abba lehet hagyni, és akár egy másik szálon folytatni, de a verset azt vagy megírja az ember akkor, amikor ihletettsége van, vagy el is röppent.
0: Akkor nálad születnek a versek, és nem gyártod őket?
1: Szó szerint születnek, így van. Ezek szabad versek, tehát nincs kötött forma, és hát a nyelvi játék is nagyon-nagyon nagy szabadságot ad, ugye maga ez a kötetlen forma, és azt gondolom, hogy mint ahogy említettem, mindazok a szellemi energiák, amik így hatottak rám, amik ugye nem csak íróktól, hanem akár családi beszélgetések, vagy baráti beszélgetések kapcsán, ezek is mind-mind visszaköszönnek, mind amellett, hogy ezekben vannak utazás élmények és különböző élettapasztalatok, de hát azt gondolom, hogy minden költő hasonlóképpen inspirálódik a világ dolgaiból, a megtapasztalható világ dolgaiból, és hát ami meg izgatja, ami feszíti pontosan az a rész, ami meg megtapasztalhatatlan, tehát ami ugye a realitásaink fölött levő dolog.
0: Mennyivel másabb alkotóművésznek kilépni egy-egy alkotással a közönség elé, és mennyivel másabb költőként egy-egy verssel?
1: Nagyon jó a kérdés, mert azért évtizedek óta kiállítok, mint textilművész, tehát már egy jó 20 éves tapasztalatom van ezen a téren, és hát mondjuk sokkal inkább látom magamat egy nemzetközi textiltriennális kiállításon, hogy hol tartok, illetve milyen hatást gyakorolhat a nézőre az általam készített kézműves termék, mert hogy ezek kézzel készült, elsősorban nemezeléssel készült öltözékek, kis plastikák vagy képek. Itt jobban el tudom magamat helyezni, hiszen rögtön szembesül az ember, látja, egészben látja a kiállító térben az alkotásokat, az irodalmat, köztük ugye azokat a mai kortárs költőket, vagy éppen költőnőket is olvasva, már nagyon nehéz nekem ezt elhelyezni, hogy milyen értéket képviselhetnek a verseim, de azt gondolom, hogy nem ez az elsődleges, hanem az, hogy én ezáltal hogyan tudok fejlődni, hogyan tudok kinyílni a transzcendens lét irányába, mondhatnám így is, hogy Isten irányába, és hogyha ez még valami plusz módon, mondjuk egy ilyen megjelent könyvformájában eljut az olvasókhoz, akkor ez egy külön öröm. A legfontosabb a kapcsolódás, hogy amikor én is verseket olvasok, akkor egyszerűen megnyugszom, nem vagyok egyedül, van más is, aki hasonlóan gondolkodik, ugyanígy feszegeti a lét irányába történő kérdéseket, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová tartunk, és ugyanúgy megszenvedi, vagy éppen örömteli módon megéli az életet, és hát kapaszkodik is egyúttal ebbe az életnek nevezett csodába.
0: Titokleső a könyv címe, miért az?
1: A titok szó, ez nagyon sokszor előjön több versbe is, valami olyan misztérium, ami hát igen, hasonló lehet a Szentlélekhez, mert azért voltam én már olyan szentmisén, ahol a pap egy mondattal úgy intézte el ezt a dolgot, hogy olyan szinten misztérium a Szentlélek és annak a megélése, hogy igazából ezt szavakkal körül sem tudjuk írni. És valóban, hát ez a szavakkal körül írása a dolgoknak, amik engem is izgatnak, hogy valami olyan dolgot veszegetek, és próbálok a fátyol mögé nézni, titkok mögé lesni, amik majdhogy nem elérhetetlenek. Ezért lett titokleső a címe, van is egyébként egy ilyen című vers a kötetben.
0: Tegnap volt a könyv bemutató, igazán nagy élmény volt, és látszott, hogy most már elég magabiztosan kezeled magadat, mint költőnő. Saját verseidet mondtad el, olykor Ungvári P. Tamással úgymond feleselve, válaszolva.
1: Igen, ez is kell egyfajta bátorság, de talán a rutinom az abból adódik, hogy ugye korábban, mint kultúra szervező, ugye sokszor meg kellett nyilvánulni, hát tanárként meg egyébként is félig meddig színész az ember, tehát tudni kell határozottan kiállni. Remélem, hogy így a közönség számára is jól értelmezhetőek voltak a versek, akár az én, akár a Tamás tolmácsolásában.
0: Két verset hoztál, az egyiket én választottam, mert az ott is nagyon tetszett, a másikat te.
1: Az egyik versnek a címe Gondolatok főpróbája. A legtöbb, amikor már nincs indulat. A szavak legyükereznek, békjót vernek az egekbe. Már nem vagy sehol, már nem vagyok sehol az érzékelésben. A semmi sem jónál, a semmi sem rosszabb. Szétszakadó vonalak hátán vonaglik a gondolat. Emészti magát ezer irányba, és bezáródik önmagába.
0: Ez szabad vers volt? Néha nem tudtam eldönteni tegnap sem, hogy ez most szabad vers, vagy kötöttebb forma?
1: Nem kötöttebb forma, ez is szabad vers, viszont a magyar nyelv annyira csodálatos, hogy nagyon könnyen egymásra rímeltethetők a szavak. És szerintem ez az, ami a verseimbe érezhető, hogy néha olyan tényleg, mint a kötött forma lenne, de nem, hanem hogy úgy vannak a szavak egymás mellé téve, hogy nagyon könnyen, gördülékenyen lehet őket olvasni, és hát talán mondani is.
0: A következő vers a Szentlélekről szól, pedig valahogy a kalácshoz kapcsolódik.
1: Igen, hiszen ugye húsvétkor van szokásban ugye az ételszentelés, és hát akkor ugye az ételek között ott szerepel a kalács is. Kalács szentelő. Az oltáron szentelődik, mit áldott kéz élesztett, dagasztott. Benne az állandóság mindig ugyanaz, mert csak akkor éled, ha mindig ugyanaz. A kalács más, mint a kenyér. A kenyér rend, törvény, atyai szeretet. A kalács simogató ölelés, örömteli remény. Mélyéből előbújó édes íz illata testünket betölti, szelíden áthatja. Ilyen lehet a Szentlélek is, ünnepi asztalterítéken, fehéren foszló, lágyan omló, titok eleség.
0: Köszönöm szépen, Márta, hogy itt voltál. Aki meg szeretné venni a kötetet, megteheti a Bródy Sándor könyvtárban, itt Egerben, valamint az Írók boltjában Budapesten. Stúdiónk vendége Bulla Márta volt, akivel nemrégiben megjelent Titokleső című verses kötetéről beszélgettünk.

0: A most következő néhány percben dr. Lisztóczky László, József Attila díjas irodalomtörténészt hallják.
1: Hogyan talált egymásra dr. Lisztóczky László és Bulla Márta, valamint Márta versei?
2: Mind a ketten forgolódunk Eger szellemi kulturális életében, és előbb-utóbb találkozni kell az ilyeneknek. Na most ráadásul nekem nagyon kedves barátom volt Dzsupin Pál, aki levelező partner volt Mártának. Ő is verseket írt, jó verseket írt, a hagyatékban maradt verseit én értékeltem, illetve én írtam hozzá kísérőszöveget, és tudom, hogy ők versben tanácskoztak és versben leveleztek, tehát egymást mindig biztatták versírásra, és ha valaki írt egy bizonyos témáról verset, akkor a másik is válaszolt rá, ugyanarról a témáról ő is írt, és ez a Dzsupin Pari is figyelmembe ajánlotta Mártát, mint tehetséget, és amikor tényleg kialakult köztünk egy kapcsolat, amiből barátság fejlődött ki, küldött nekem is verseket a Márta bírálatra. Az elején bíráló szavaim is voltak, de amikor felfedeztem, hogy milyen tehetség, és tényleg értékes az a kötet, amit most bemutattunk, akkor már csak biztattam és dicsértem, mert tisztában voltam azzal, mint tanár, hogy 100 dicséretet elronthat egy szidás. Tehát a szidásnak semmi értelme. Voltak éppen kozmikus értelemben.
1: A költészet világa, mondhatjuk, hogy férfi vagy férfias világ, a költők zöme azért férfi. Milyen egy nő verseit olvasni? Milyen a női költészet?
2: Sokáig a nők nem is írtak, illetve nagyon kevés a magyar hagyományban, a magyar költészet történetében a költőnő. Legalábbis olyan költőnő, akinek a neve megmarad, mert a versei megőrzik. Vannak egy jó páran, a modern korban megszabadodott a számuk, ahogy a férfi-nő kapcsolat is, a férfi és a nő egyenjogúsága is teret nyert, és államszinten törvényi vált mondhatni. Tehát a modern korban megszaporodtak a versek, de én azt hiszem, hogy érdemes lenne egyszer arra vállalkozni, hogy nem tudok olyan írásról, olyan könyvről, olyan eszéről, amely ezt a kérdést érintette volna, hogy van-e női költészet, vagy csak költészet. Hát bizonyos értelemben, tehát esztétikai, poétikai szempontból nincs nemekhez kötődő költészet. Legfeljebb más sors a nőké, mint a férfiaké, és a női sorsot is ki lehet fejezni versben. Egészen más a nőnek a szerelme, mint a férfi. Különben ez a kötet is az Ölelés című versben elhangzott most ma este, és egy tipikusan női szerelmet, tehát ahogyan a nő tud szeretni, és amit a nő életében betölt a szerelem, ezt fejezte ki, tehát ez egy külön nagy-nagy téma, kifejtendő téma, hogy miben rejlik a női költészetnek a lényege, és hogyan ölt formát a költészetben a nőiségnek a mi volt a nagyon-nagyon érdekes téma.
1: Az, hogy nem csak egy udvariassági gesztus volt az, hogy elvállalta tanár úr a megnyitón a laudációt, és hogy előszót írt a könyvhez, mutatja az is, hogy az Ölelés című versről mondta azt, hogy ennek minden jövőben megjelenő szerelemről szóló, szerelemmel foglalkozó antológiában ott kell lennie.
2: Nem biztos, hogy ott lesz, mert ahhoz föl kéne fedezni ezt a költőt, és az egy hosszadalmas út. Az, hogy egy költőt fölfedezzenek, pláne egy vidéki költőt, egy a vidékiességben megragadó és értelmet teremtő nőt felfedezni, az titokzatos dolog, és véletlenszerűség is van benne. Na, hogyha felfedezik, és kezébe jut egy hozzáértő szerkesztőnek, aki tudja, hogy mi a költészet, és mi benne az érték, az bele is tehetné ezt a verset. Vagy mondjuk azt a gyermekről szóló verset is, ami elhangzott, a Múltidéző című verset is, egy gyermekkort ábrázoló verseket tartalmazó kötetben el lehetne helyezni.
0: Bulla Márta Titokleső című kötetéről dr. Lisztóczky László, József Attila díjas irodalomtörténészt hallották.

0: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Bozók Ferenc piarista szerzetest.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, sok szeretettel.
0: Szerintem őt vagy téged már nem kell nagyon bemutatni azoknak, akik rendszeresen hallgatják a Szent István Rádió műsorait, akár a reggeli játékot, mert egy kicsit, hát hadd higgyem azt, hogy valahol oda gyökerezik ez a kötet, amit most tartok a kezemben. Ne vágj hozzám Nikkel Szamovárt, zárójelben, mint egy alcímként, pedig versrejtvények Limerickben. Bozók Ferenc, hogyha a legújabb kötete ez, mi az a limerick?
1: A limerick egy nagyon sajátos költői megoldás, vagy versforma, de nem csak formailag, hanem tartalmilag is valamelyest kötött sajátosságai vannak. A 18. században francia hajósok vitték Írországba ezt a költői megoldást, és igazából az írek azok, akik az igazi, hogy mondjam, apostolai voltak a limerick elterjedésének. Tudnillik, a limerick az egy ír város, az délnyugat Írországban van, Írországnak a 6. legnagyobb városa.
0: Azt hittem a költő neve, aki először írt limerickben.
1: Nem, hát először olyasmi volt, hogy szájról szájra terjedtek ezek a limerickek, mint a balladáknak is, nem is voltak konkrétan szerzőik, meg módosulataik is voltak, és ez a limerick, ez egy ír város, és az volt az eredője, hogy tulajdonképpen ezt a 5 sorból álló versformát, ezt úgy találták ki, vagy úgy lett igazából ír, aztán később angol, skót, velszi, majd a világon mindenhol írtak már.
0: Most már magyar?
1: Most már magyar forma, hogy kocsmai, vagy ilyen pubokban az írek mulattak, és az volt a feladat, kicsit ilyen játékosan, mint hogy te is szeretsz ilyen kocsmai kvízeket játszani, ilyen kocsmai kvíz volt ilyen játékos formában, az volt, hogy 4 soros verseket kellett mondani, és az utolsó sor, az 5., az mindig a limerickre, a városra vonatkozó utalás volt, valahogy úgy, hogy jöjjön, várja önt Limerick. Azt hiszem, hogy így volt. Jöjjön, várja önt Limerick. És akkor ehhez kellett hozzászerkeszteni az első 4 sort. És ez a limerick, ez formailag úgy néz ki, hogy 5 sorból áll, alapvetően vagy jambusokból áll, vagy lusta jambusokból, ami azt jelenti, hogy spondeós is lehet a jambus helyén, de néha anapestussal is szokták helyettesíteni. Ez anapestus, ez a tititá. Tehát, hogy tititá, tititá, tititá, tititá, tititá, tititá. Így kell ezt érteni, ezt az anapestikumot, és az első, második és az 5. sor egymással összerímel, ügyesen vagy ügyetlenül, alapvetően 8 vagy 9 szótagból áll, és a 3. és a 4. sorok egymással rímelnek össze, de ezek rövidebbek, általában 6 szótagból állnak.
0: Ahhoz képest, hogy egy kocsmai műfaj elég kötött.
1: Igen, viszont eléggé megengedőek voltak a limerick írók, olvasók is, tehát, hogy amit most mondtam, az nincs, hogy mondjuk, úgy mondja, kőbevésve, mint törvény, hanem nagyon sokan a magyar limerick szerzők, sőt, magam is sokszor lustajambusokkal dolgoztam, meg a rímek is sokszor a limerick versekben eléggé esetlenek. A legnagyobb apostola talán ennek az angol költő és festőművész, akit úgy hívnak, hogy Edward Lear. Edward Lear a neve. Ő neki jelent meg egy olyan kötete, aminek magyar fordításban talán azt a kötetcímet lehetne adni, de nem biztos, hogy pontosan. De lényegében lefordítom az angol címét, hogy badar versek, vagy ilyen butás, vagy bugyuta, vagy ilyen fajta versek. És egyszer megakadt, amikor a rádióban beszélgettünk róla, hogy te magad mondtad azt, Ernő, hogy ez ilyen alsópolcos a versformák között. Tehát, hogyha a szonett az a királynő, akkor igazából a limerick az csak egyfajta ilyen jobbágy.
0: Ezt én mondtam.
1: Nem, az, hogy alsópolcos, azt te mondtad. Nem így. És valóban, de egyébként a limericknél fontos az, hogy szórakoztató legyen valamelyest. A magyarok úgy szokták mondani, hogy abszurd legyen benne, vagy badar legyen. Egyébként aki a legtöbbet foglalkozott a limerickkel, két írónőt vagy irodalmát kell mondanom, az egyik az Szepes Erika, a másik pedig Gergely Ágnes, ők írtak. Foglalkoztatták egyébként a magyar költőket is természetesen. A limerick formák, Balladé Károly például írt limerickes verskötetet, volt ilyen gyűjteménye, ami eléggé pajzán, egyébként ő ezt az utat választotta, ezt a kisikamlósabb utat választotta, de írt limericket például a Tóth Krisztina is. Nem tudom felidézni, nincs előttem a Tóth Krisztina vers, de valahogy a nemecsekről ír, hogy valahogy az a rím, hogy nemecsek és nem a csók, hogy ugye elkart nemecsekkel, de hogy a csókon kívül nem volt egyéb, vagy valami ilyesmi. Ebből is látszik, hogy itt igazából a költők főleg a játékosabb, humorosabb oldalukat próbálják felvillantani, mikor Limerickhez, mint formához nyúlnak. Varró Dánielnek is vannak tréfás limerikei, például van egy olyan, amiben valami ilyesmi van, ezt pontosan idézem, és elnézést a rádióhallgatóktól, de nincs előttem a szöveg, hogy volt egy ország, úgy hívták, nem, na mindegy, az a lényeg, hogy a Mozambikra az a rím, hogy a zombik.
0: De ettől függetlenül, hogy játékos, te arra vállalkoztál, hogy még játékosabb legyen, ugyanis rejtvényként ajánlod a verseidet.
1: Kezdjük azzal, hogy mi ez, amit én csináltam. Tehát én kedvenc íróimat és költőimet próbáltam úgy parodizálni, nem úgy, mint Karinti, hanem belerántottam mindegyiküket ebbe az ötsoros megoldásba, a limerik versformába, és olyan formában, hogy esetleg ez egy rádióműsornak a játékában, betelefonálós játékában lehetne feladvány is, és ez a rádióműsor nem egyéb, mint a Szent István Rádió, az Egri Szent István Rádió, és annak a szerkesztő riporter, aki itt ül velem szemben, és úgy hívják, hogy Tikovics Ernő. Majdnem, hogy azt mondhatom, hogy annyira munkatársamnak éreztem, meg hát katalizátornak ebben a limerik írási nagy lázban, hogy bele is írtalak téged az előszóba. Esetleg idézzük is fel.
0: Azt hittem, már rólam is írtál egy limeriket.
1: Egyébként teszem hozzá, hogy maga az előszó is részben limerik. Tehát az előszónak a felütés, az öt sor az limerik.
0: Írtam ezt szobában, s verandán magyar tanároknak eladnám, okos gimnazisták vagy egyetemisták számára lehetne feladvány.
1: Utána jön az a rész, amikor megindoklom, hogy miért jött létre, és hogy hogyan kapcsolódik ez a Szent István Rádió játékához.
0: Ezek a limerik versformában írott badar versek irodalmi rejtvények voltak a 2025-26-os esztendőkben hétről hétre keddi napokon az Egri Szent István Rádió hallgatói számára Tikovics Ernő szerkesztő riporter betelefonálós játékaiban. Elhangzott a napi penzum, három limerik, és a helyes megfejtők közül sorsolták a szerkesztők ki, hogy melyikük kerüljön adásba.
1: És még annyit kell hozzátenni, hogy ez az összes 30 limerik, amit ez a kis kötetke, füzetke tartalmaz, ez egy könyvheti újdonság, most 2026. június ünnepi könyvheti újdonság.
0: Üveghegy
1: kiadó gondozásában. Azt kell tudni, hogy készítettem hozzá egy játékszabályt, amely a hátsó borítón olvasható, hasonló tulajdonképpen, bár ugye viszonylag megengedőek voltunk a Szent István Rádió hallgatóival, mert a háromból elég volt kettőt tudni, és akkor becsúsztathattunk közé egy nehezebbet, vagy kevésbé ismert szerzőről írott limeriket is, és persze mindegyiket jól megtámogattuk utalásokkal, vonatkozásokkal,
0: lábjegyzetekkel,
1: és ezeket a lábjegyzeket is ezt talán rendhagyó, és a limerik szerzők ilyet nem szoktak csinálni, hogy magukat a lábjegyzeteket, tehát a kapaszkodó a segítségeket, amelyekkel fölfejthető, vagy amelyek megoldó kulcsot adnak az adott versekhez, lábjegyzet formájában a kötetbe is elhelyeztük. Tehát ilyen szempontból kicsit ilyen irodalmi, hogy úgy mondjam, ismeretterjesztő cél is van benne. És abban, hogy van ez a használati utasítás, abban is van egyfajta célzatosság, aztán, hogy céltér vagy nem ér, azt majd a jövő hozza meg, hogy örülnék neki, hogyha magyar tanárok kezébe kerülne, mert az érettségi előtt, vagy esetleg az egyetemi szemináriumon szerintem alkalmasak ezek, hogy egyrészt játékosan ismeretet szerezzenek egy-egy alkotóról, másrészt pedig pihentetéül játszanak az egyetemi szemináriumnak, vagy egy irodalmi szakkörnek, vagy bárminek a hallgatói résztvevői tanárok és diákok. Hogy ez a cél megvalósul-e, azt nem tudom, nem nagyon könnyű ezt így kijárni ezeket az utakat, hogy magyarul, hogy tényleg magyar tanárok kezébe kerüljenek.
0: De hát ha, és gondolod, hogy mint a haiku, ami szintén egy kötött versforma japán, és nagyon elterjedt, és gondolod-e, hogy a te könyvednek köszönhetően is a limerik műfaj elterjedtebb lesz?
1: Ahhoz ez a kis kötet kevés, mert nincs igazából az a fajta, hogy mondjam, marketing reklám mögött, hogy ez széles olvasóköröket elérjen. Tehát ettől a kis kötettől nagy képűség lenne azt mondani, hogyha azt mondanám, hogy ettől a limerik műfaj népszerűsége emelkedik. Magyarországon egyetlen bizodalmam, hogy néhány közkönyvtárban, meg néhány magyar tanárnak a kezébe eljut. És akkor a kis lépések. szintjén lehet, de egyébként eddig sem volt népszerűtlen, mint ahogy a felsorolás imént a költőket, akiket felsoroltam. Még sokak mások is írtak, vagy próbálkoztak limeriket írni. Tehát nem népszerűtlen a limerik, már most Magyarországon sem. Emlékszem, amikor valahogy az egyik játékunk során fölmerült a kalambó epizódja, arra emlékszem, hogy mi kapcsán került
0: ez? Pont egy ír, fegyvercsempész. Igen,
1: hogy miről szólt az epizód, és hogyan került bele a limerik, arra hát emlékszel?
0: Igen. Egy költő vagy egy író volt a fegyvercsempész, aki a otthoni mozgalmakat támogatta Amerikában vásárolt fegyverrel, és végül Kalambó is már elkezdett limerikezni.
1: Egy papba volt egy ilyen, hogy ugye az ír költő, aki valóban illegális fegyvercsempész volt, Belfastnak gyűjtötte a fegyvereket, meg egy ír összeesküvésnek, mi magunk azt írta dedikálásként, ugye, hogy is van ez angolul az íreknek ez a jelmondata, hogy mi magunk. De ez is kötődik a filmhez, mert a filmben úgy dedikálja, és úgy is bukik le részben, vagy úgy vezeti nyomra részben Kalambót, hogy a dedikálás mellé odaírja ezt a mi magunkat is. Írnyelven is megvan ez a...
0: Sinnfein.
1: Így van, Sinnfein. Ez nem jutott eszembe. És akkor az volt, hogy hát gyenyhén lerészegednek Kalambóval egy papban, és egymásnak mondanak limerikes, tréfás szövegeket. És akkor a Kalambó megállapítja, ahogy az írköltő, akinek a neve a filmben nem jut eszembe, azt is megnézhetnénk, de mindegy, hogy ön nem tud kifogyni a sziporkákból, mondja Kalambó.
0: Köszönöm szépen, és remélem, hogy te sem fogysz ki a limerikekből. Akár a Szent István Rádió reggeli játékát nézzük, akár egy újabb gyűjteményes kötetet. Köszönöm Bozók Ferenc atyának, hogy itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és ezzel mai összeállításunk véget ért. Annyi van hátra, hogy elbúcsúzzam, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Gyémánt mise lesz Egerben a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre. Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddéj félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Német Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született a Szódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszinszendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta,

köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navracsky lengyelelnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkelő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészárlások felelőseként tekint rájuk. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MTI. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Kedves hallgatóink, a történelem egyik legismertebb és legtovább uralkodó monarchája, 14. Lajos, a napkirály neve szinte egyet jelent a fényűzéssel, a hatalommal és az abszolút uralkodói tekintéllyel. Az uralkodó több mint 7 évtizeden átállt Franciaország élén és olyan korszakot teremtett, amely nem csak hazája, hanem egész Európa politikájára, kultúrájára és mindennapjaira is jelentős hatást gyakorolt. A versailles-i kastély pompája, a királyi udvar szigorú rendje és a központosított államhatalom mind az ő nevéhez fűződik. Dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza tartott előadást 14. Lajos életéről és koráról. A hallgatóság betekintést nyerhetett a napkirály személyiségébe, uralkodásának legfontosabb eseményeibe, valamint abba a történelmi környezetbe, amely Európa egyik legmeghatározóbb alakjává tette őt. Műsorunkban most ennek az érdekes és sok tanulsággal szolgáló előadásnak a második szerkesztett részét sugározzuk. Dr. Kis László történészt hallják.
2: Közben pedig telnek múlnak az évek, még a Frond időszakában vagyunk, amikor 13 éves korában a párizsi parlament nagykorúvá nyilvánította, majd 3 év múlva megtörténik a Reims-i koronázó székesegyházban a felszentelése, megkoronázása, tehát király lett törvényesen, jogilag is. Ettől kezdve ő valóban Isten földi helytartójának számít. Egy Erlanger nevű francia kiváló történész joggal írja, hogy ezzel veszi kezdetét az isteni jog diktatúrája. Uralkodónak, és nem csak róla van szó, hanem már az elődeiről is, mágikus, gyógyító hatalmat is tulajdonítottak. Erre még mindjárt egy példa erejéig vissza fogok térni. És az 1650-es évek közepe tája az az időszak, amikor a napkultuszt Bossuet és más főpapok jóvoltából már kezdik egyre tudatosabban építgetni, hogy megtehessék az abszolút uralkodó eszmei ideológiai hátterének. Egyre gyakrabban feltűnik a nap motívum is. Még a koronázásnál és a felkenésnél maradva ennek van egy évszázados múltja és forgatókönyve. A felkenéssel kezdődött ebben az esetben is, és azzal az olajjal kenték fölt, amelyet legelőször állítólag 496-ban helyeztek Klodvignak a homlokára. És ez az olaj szintén isteni csodának köszönhetően a következő évszázadokban ugyanolyan friss volt, mint kezdetben. Majd következett a koronázás és a koronázási eskü, ez is egy általános szöveg volt, hogy jóságos lesz, igazságos lesz a törvényeket, meg minden, amikkel be fogom tartani. Na és ennek a ceremóniának a végén, koronával a fején, teljes uralkodói díszben, mögötte az egész udvarral kivonult a székesegyház főbejáratán, ahová már az ország különböző részeiből több száz gyógyíthatatlannak számító, fekélyes, görvély korban szenvedő embert, így nevezték ezt akkoriban, felsorakoztattak. Udvari orvosok először megvizsgálták őket, még azt is megnézték, hogy először van-e itt, meg hogy nem sumákol-e, hogy egészséges, csak hát az alamizsnát várja, mert kaptak egy kis adományt is a ceremónia után. Majd az uralkodó tehát végigmegy a soron, mindenkinek a fejére teszi a kezét, és a homlokától a álláig, a bal fülétől a jobb füléig egy keresztet formál, és hallhatóan, de nem túl hangosan a következőket mondja: a király megérint, az Isten meggyógyít. A király megérint, az Isten meggyógyít. És mit ad Isten? Néhány nap múlva felröppen a hír, csodák történtek, csodálatos gyógyulások. Került sor. Tehát ezzel is próbálták alátámasztani az ő nimbuszát, isteni eredetét vagy származását. Még ugyanebben az évben, miután már megkoronázott uralkodó lett, Mazarin még erősebben és még mélyebben bevezette az államügyekbe. Ekkortól kezdve ő már személyesen elnököl a legfőbb hatalmi intézmény, a magas tanács vagy királyi tanács ülésein. Ő mondja ki minden döntéskor a végső szót. Másrészt pedig, ami talán még fontosabb, hogy a tanítása, hogy készüljön az uralkodói tényleges mesterségre, tovább folytatódott, és Mazarin főleg két dolgot vert a fejébe. Mindennél fontosabb az államérdek. Ugye az etatizmus, l'état, c'est moi, az állam, én vagyok. Kettő, hogy az uralkodó nem árulhatja el, hogy mire gondol. Tehát politikai színjátékot magas fokon művelte ő is, hozzáteszem a 4-5 ezer udvaronc is. Hatalma teljes tudatában, szerintem előre megkoreografált módon, a következő évben lovagló csizmában, lovagló pálcát csattogtatva bevonult a párizsi parlament termébe, és röviden azt mondta, hogy mától kezdve megtiltom a királyi rendeletek megvitatását. Az én rendeleteimet az a párizsi bíróság, amelynek ez lett volna feladata, vagy legfőbb feladata, nem vonhatja kétségbe. Tehát törvényességi vagy alkotmányossági kontrollt, ahogy ma mondanánk, nem gyakorolhat az uralkodó döntései fölött. Hölgyeim és uraim, akár ez alkalommal már mondhatta volna, hogy az állam én vagyok. De sem ekkor, sem később ezt így soha nem mondta. Ez egy történelmi mítosz, de tudjuk, hogy a nagy uralkodók esetében ilyen mítoszokkal meglehetősen gyakran találkozhatunk. Viszont elég érett volt már ahhoz, hogy hajkurásza a nőket. És sok alkalmi kapcsolata között volt egy számára különösen fontos kapcsolat is. Beleszeretett Mazarinnek az unokahúgába, 1658-at írtak ekkor, és a fiatalok azt tervezték, hogy összeházasodnak hamarosan. Mazarin, akinek, illetve a családjának pedig nagyon jól jött volna egy ilyen beházasodás a Bourbon királyi családba, nagy államfői bölcsességről tett tanúbizonyságot, amikor azt mondta az unokahúgának, hogy szó sem lehet róla. És azt mondta Lajosnak is, hogy felség, ha szereti, ha nem szereti, önnek más uralkodó házból származó feleséget kell keresni. Ezt hamarosan meg is találták Madridban. Tudnélik, a francia-spanyol viszony már évtizedek óta nagyon feszült volt. Háborúskodással emlékezzünk vissza a vallásháborúk idejére, amikor a spanyolok segítették a katolikusokat, és így tovább. Tehát ennek az áldatlan állapotnak véget kellett vetni, ezért döntöttek úgy Mazarinék, meg a spanyol politikusok is, hogy 1659-ben megkötik a pireneusi békét, és ezzel lezárják ezt a hosszú-hosszú tusakodást. És ennek a békének a részeként egy dinasztikus házassági szerződést is aláírtak, IV. Fülöppel, aki egyébként Lajosnak a nagybátyja volt. Ez a házassági szerződés arról szólt, hogy ő Mária Terézia infáns nőt, Fülöpnek a lányát, akivel tehát unokatestvérek voltak, fogja elvenni. És Mazarin zsenialitását mutatja, hogy a béke egyik záradékába belefoglaltatta, hogy a mennyasszonnyal egy 500 000 aranytalléros hozomány is jár. Mindenki tudta, leginkább a madridi politikusok tudták, hogy a megszabott határidőn belül ilyen hatalmas összeget az államcsőddel küszködő spanyolok nem tudnak megfizetni, hanem még a megszabott időn túl sem, de szorult helyzetükben ebbe is belementek. Na és az áradék másik része arról szólt, amennyiben nem tudják időn belül megfizetni, akkor fönnáll Lajosék, illetve Mária Teréziáék joga, a spanyol trónra, tehát ők fogják megörökölni. Az örökösödési jog őket illeti. Erre nem is kellett túl sokat várni, mert az utolsó spanyol Habsburg uralkodó, aki egy kicsit nagyon debilis volt, gyermektelenül ő halt meg, megüresedett a spanyol trón. Na és ez jó lehetőséget kínált arra, hogy 14. Lajosék benyújtsák az igényüket a trónra az osztrák vetétársakkal szemben. És ebből egy sok évig elhúzódó spanyol örökösödési háború fejlődött ki. A tusakodó felek mögé szinte felsorakozott az akkor Európa minden számottevő ország vagy hatalma.

De maradjunk még a házasságkötésnél. Tehát nem sokkal az esküvő után már meg is született az első gyermek, és összesen Mária Terézia 6 gyermekkel ajándékozta meg a hűtlen Lajost, aki hát nap mint nap megcsalta a feleségét. Mária Terézia ezt sokáig nem tudta elviselni. Nagy lelki nyomás volt rajta, de hát mit tudott csinálni, beletörődött. Arról nem találtam írást, hogy ő félrelépett volna-e, vagy pedig hűséges volt a hűtlen urához. A 6 gyerek közül 5 meghalt, csak Lajos, az egyetlen törvényes fia maradt örökösnek, csak itt meg az volt a baj, hogy a napkirály halála előtt néhány évvel egy himlőjárvány söpört végig az udvarban is, és a trónörököst is elvitte. Sőt, mi több, a számba vehető unokákat és dédunokákat is elvitte. Egyetlen egy ükunokája maradt, aki csak azért maradhatott életben, mert a dadája 3 hétre elrejtette az udvari orvosok elől, akik halálra kezelték volna. Ez biztos, hogy így van. Tudjuk, hogy ez ekkor inkább még kuruzslásnak lehetett nevezni az orvoslást, nem pedig tudománynak. Sok-sok szeretője közül 3 tartósan királyi szeretővé vált. Kezdődött a sor de la Vallière-rel, aki 4 gyermeket szült neki, és miután már nem volt szüksége rá, hát akkor kolostorba küldték, hogy jöhessen az újabb, a fiatalabb, a 26 éves Madame Montespan, aki gyakorlatilag párhuzamos feleségének számított, nem volt még titokban sem házasságkötés, de Lajos úgy kezelte, ő pedig 8 gyereket hagyott hátra, összesen tehát a napkirálynak volt 12 törvénytelen gyermeke, és 1 törvényes, de tudjuk, hogy az utódlásnál a törvénytelen gyerekek nem számíthattak, nem számítottak. És a harmadik, akit titokban feleségül is vett, már Mária Terézia halála után került a képbe, 1683 és 1715 között szolgálta az uralkodót, eredetileg ő volt a király gyerekeknek a nevelő nője, és akkor hálózta be, vagy Lajos fordítva, akkor hálózta be a hölgyet. Meglehetősen nagy hatalommal és nagy befolyással rendelkezett, de nagyon fontos, hogy ebben az időben sem ő, sem más királyi szeretők még nem játszottak politikai, jelentős politikai szerepet, mint például majd 15. Lajos alatt Madame Pompadour és más királyi kegyencek és ágyasok. Már ott is vagyunk egy újabb halálesetnél, 1661-ben Jules Mazarin meghalt, de halála előtt egy végrendeletet készített, utaltam már rá, amely arról szólt, hogy az uralkodó vonja magához a főminiszteri tisztséget is. Nos, ez az évszám, hölgyeim és uraim, tehát azért fontos, mert ezzel kezdődik el egy 54 évig tartó személyi uralom, ha úgy tetszik, egy egyszemélyi zsarnokság, egy egyszemélyi diktatúra, és ekkor már akár ebben az évben is mondhatta volna, hogy az állam én vagyok, hiszen Mazarin temetése után nem sokkal a trón termébe kérette az ország előkelőit. Főurakat, főpapokat, mindenki ott volt, aki számít, és ő pedig a kancellárjához fordulva azt mondta, hogy kancellár úr, arra kérem önt, hogy a következő szavaimat közvetítse a jelenlévőkhöz. Sokkal hosszabb szöveg volt ez, ebből csak ennyit ragadtam ki. Uraim, összehívattam önöket, hogy tudassam. Eddig az államügyeit a néhai Mazarin úr irányította. Elérkezett az idő, hogy magam kormányozzak. Önök segíteni fognak tanácsaikkal, amikor én kérem őket vagy önöket. A napkultusz nimbusza is kiteljesedőben van, és ettől kezdve már valóban központi jelentőségűvé válik, amit a legjobban az mutat, hogy a következő évben például, amikor egy udvari balett előadást rendeztek, rendszeresen voltak színpadi és balett előadások, és Lajos mindig főszerepet játszott. Most ezen az előadáson a napfelkeltét játszotta,
hiszen a földi élet szempontjából mi a legfontosabb? A nap. A nap ad fényt, a nap ad meleget, a nap sugárzik mindenkire, nap nélkül senki sem létezhetne. Ezért tehát napjelmezbe öltözött, így örökítették meg, és ha már többször említettem a napkultuszt, illetve a napmotívumot, itt hadd mondjam el azt is, hogy ennek is évszázados múltja van már a francia király udvarban, de még csak ilyen mellék dolog volt, ez mellékes volt, nem központi fontosságú, és amikor az uralkodó abszolút hatalmát elméletileg, ideológiailag is meg akarták indokolni bosszújék és mások, történelmi példákat kerestek és találtak. Visszanyúltak az ókorba, az egyiptomi történelembe, a Krisztus előtti 14. századig, amikor volt egy negyedik Amenhotep nevű, egyébként nagyon tehetséges fáraó, aki úgy próbálta megtörni a túlhatalomra szert tett, túlságosan megerősödött Ámon-Ré papság hatalmát, hogy megszüntette a sokisten hitet, és áttértek a monoteizmusra, az egyisten hitre, a nap, az áton kultuszra. Új fővárost emeltek, világi rendelkezéseket hozattak, és nagyon sok minőségi fordulat vette kezdetét, de sajnos ez az időszak nem sokáig tartott, tehát ezt emelték be, és ezt adaptálták a francia viszonyokhoz ezek az ideológusok. Hányszor mondtam már, hogy abszolút hatalom, teljhatalom, egyszemély diktatúra, és így tovább, de azt is látnunk kell, hogy a napkirály hatalma nem volt korlátlan. Számos korláttal szembesülnie kellett. Nem hághatta át az államvallás előírásait. Nem rúghatta föl a korábban hozott törvényeket. Nem szeghette meg az udvari etikettet. És legalább még 5-6 ilyen pontot fel tudnék sorolni, amit neki is tiszteletben kellett tartania, meg hát nem nyújtózkodhatott tovább, mint ameddig a takarója ér. Tehát mindig túlköltekeztek ebben az időszakban. Több volt a kiadás, mint a bevétel. Nagy volt a pazarlás is, és hiába óhajtotta az uralkodó mondjuk azt, hogy tartósan fenn kéne tartani egy 400 000-es hadsereget, erre nem volt pénzügyi lehetőség. És amikor véget ért ez vagy az a háború, a zsoldos hadsereg létszámát drasztikusan csökkenteni kellett. Vagy a Versailles palota építkezését is sokkal több pénzből, vagy még több pénzből is meg lehetett volna oldani, de Jean-Baptiste Colbert, a pénzügyi főintendáns mindig mondta neki, hogy felség, ettől több pénz ebben a pénzügyi évben erre nincsen. Tudnélik, ő vezeti be a kettős könyvelést, bevétel, kiadás, rovat, minden más egyéb, és ők már mindent papíron rögzítettek, és ezek nagyon fontos közgazdaság történeti szempontból is fontos dokumentumok és források. Néhány bonmót, néhány szellemes mondást ezzel kapcsolatban hadd osszak meg önökkel. Háner Péter írja, nagyon szellemes valóban, hogy mindent megtehet, amit akar, de nem akarhat mindent, amit megtehet. Vagy a viszonylag korán elhunyt kiváló történészünk Szűcs Jenő írta egy helyen, hogy az abszolút monarchia nem korlátlan, hanem kontrollálatlan. Tehát nem korlátlan, hanem ellenőrizetlen, ellenőrizhetetlen. És számos verzióban találkoztam már azzal a mondással is, hogy az abszolút monarchiát mindig csak építgették, de sohasem fejezték be. Ez így volt 14. Lajos abszolút monarchiája esetében is. A régi és az új, a régi intézmények, amelyeket nem törölt el teljesen, és az új központi királyi hatalmi intézmények együtt éltek. Egymást segítették, de inkább kölcsönösen gátolták a jó működést. Tehát a régi és az új világa volt ez a sok évtizedes uralom.

A Versailles palotát sem fejezték be. Azt is mindig csak építgették. Még az 1715-ben bekövetkezett halála után is. És áttérve erre az újabb témakörre, itt az előadás elején már beszélgettem hölgyekkel, urakkal, akik jelezték, hogy ők már voltak Versailles-ban, és ma is gyönyörűnek tartják. Hiszen ez volt Lajos egyik legfontosabb célja, hogy én meghalok, de mementóként álljon ott évtizedekig, évszázadokig egy olyan mű, amely az én hatalmamat, amely az én a nagyságomat továbbra is közvetíti és sugározza. Ekkor jelenik meg a francia politikában egyébként a grandeur és a gloire, a nagyság és a dicsőség gondolata. És Lajos nem csak nagynak, hanem dicsőségesnek is akarta mutatni, láttatni magát. Valóban ez az építmény együttes impozáns, egész Európa csodálta, irigyelte, és ahogy említettem, önöknek utánozni próbálta. A kastély építésével kapcsolatban számos ok játszott szerepet. Addig nem volt állandó hatalmi központ. Az udvar a Louvre-ból vándorolt ide-oda. Jó idő esetén átmentek Vincennes-be, onnan Fontainebleau-ba, onnan Saint-Germain-be, megint a Louvre és így tovább. Folytatódott ez a körforgás, és ez egyre macerásabbá vált. És erősödött az az igény, hogy állandó székhelyre, állandó uralkodói központra van szükség. Ismerjük már, hogy Lajos nem szerette Párizst. Megvetette azt, gyerekkori emlékei taszították, meg a Louvre sötét is volt, rideg is volt, meg kicsi, egyre kisebb is lett az udvari szórakozások számára. No, ez az építkezés egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb szempontja lesz. Tehát egy olyan nagyobb teret, egy olyan nagyobb építmény együttest kell csinálnunk, ahol a véget nem érő vigasságokra van elég hely. Később alakult ki Lajos fejében is az, hogy ha már itt vagyunk Versailles-ban, akkor állandóan itt is telepedjünk meg. Na meg, ki ne maradjon a felsorolásból, Fouquet kastélyának példája. Jean-Baptiste Colbert előtt Fouquet volt a pénzügyi főintendáns, aki sajátjaként kezelte az állam vagyonát. És olyan káprázatos kastélyt épített, amilyen egyik király kastély sem volt. Egyik sem közelíthette meg. És elkövette azt a hibát, hogy a vadászat alkalmával meginvitált az uralkodót, hogy szálljon meg nálam. Hát azt gondolta, hogy nem is e földön van. És rögtön felvetődött a kérdés, hogy hát miből? Honnan van ennek ennyi pénze? Colbert meg a fülébe duruzsolta, hogy felség, ez lenyúlta az állam vagyonát. És kegyvettet lett Fouquet, Colbert meg elfoglalta helyét. A történelem ismét önmagát. Mondhatnánk azt is. Gyorsan átugorva ezen a dolgon, tehát az építkezés több mint 50 éven át tartott, 1661-ben kezdődött, 1674-ben ért el odáig, hogy már az U alakú három épület, központi épületekről van szó, készen lett, és ettől kezdve az udvar egyre többet és egyre rendszeresebben tartózkodott itt. Végül is 1682-t jelölhetjük meg ama évnek, amikor az udvar hivatalosan is ide települt át, és ettől kezdve Versailles Franciaország fővárosának számít. Mert sokan kiszorultak, sok embernek nem volt elég hely a palota együttesben, ezért a palota körül kiépül egy 15 ezer fős település. Egy nagyon sajátos város, ezt nevezzük ma Versailles-nak, amely akkoriban is arról volt híres már, hogy csak udvari nemesek, udvaroncok, csak arisztokraták és a szolgáik laktak benne. 15 ezeren. A mű tervezői Fouquet-nak a építői voltak. Levaux az építész, Le Brun a festő, Le Nôtre a kerttervező, Franchin a vízépítő és a társaik. A pénzt pedig Jean-Baptiste Colbert teremtette elő. Ez 1679-ig sikerült is neki. Hiszen Colbert egyedül tudta Európában azt a csodát, hogy hogy lehet pénzügyi aktívummal zárni az évet. 1679-től már ő sem tudta, kegyvesztett lett, néhány év múlva meg is halt.
És Colbert halál után Louvois, aki egyébként hadügyminiszter volt, de az építés ügyért is felelt, Louvois veszi át ennek a továbbfolyó építkezésnek a finanszírozását. Ami a költségeket illeti, Lajos elvárása 1661-ben az volt, hogy a legszebbet szeretném, de méltányos áron. Ez nem sikerült, hiszen, ahogy Saint-Simon is megállapította, Versailles nagyon költséges beruházás volt, vagy egy mai kiváló francia történész, Pilorgé is azt írja, hogy az építkezés igen sokba került. Colbertek feljegyezték azt is, hogy 1680-ban az udvartartás költsége 12,7 millió livre rúgott, az összbevétel nem érte a 100 millió livrt. Számoljanak utána, ez durván 13%. És ez csak egy tétel. És mennyi más mindenre kellett volna még a pénz? Könyörgöm, egyedül a hadsereg költsége békeidőben 50-65% között mozog, ebből viszont alig volt már, mint békeidőből, háborús helyzetben pedig 70-85%. A hadseregre fordított kiadások felülmúlták a 80%-ot. Tegyenek hozzá még 13-at, és mi van az iparral, mi van a kereskedelemmel, mi van a népjóléttel, és így tovább. Na meg hát ne felejtsük el, hogy 15-20 ezer léhűtőt kellett eltartani. Ennyien éltek az épülő-szépülő Versailles-ban. Nem csak a királyi család és a rokonsága, az udvari méltóságok és személyzetük, az udvarhölgyek, több száz vadász, csak a cselédek és szolgák száma olyan 10 000-re tehető, nem is beszélve a központi kormányzati apparátusról és a 4-5 000 fős udvari nemességről. Ezeket etetni, itatni kellett, szórakoztatni kellett őket, kegydíjakkal jutalmazni őket, hogy csak néhány példát mondjak. És engedjék meg, hogy néhány percben még beszéljek az udvari élet fényéről, előnyeiről és hátrányairól is. Ebben az udvarban mindenki szerepet játszott. Egy nagy, színpompás előadás folyt, amelyben az uralkodó volt a főszereplő. Az összes többiek pedig a mellékszerepeket játszották. Az uralkodó volt a nap, amely körül a bolygók mozogtak, keringtek. És a bolygók csak azáltal léteztek, hogy ott volt a központban a nap. Tehát feladva az egyéniségüket, szerepet játszott mindenki, és az uralkodótól függő, a király kegyét leső udvari szolgává alacsonyodott le. Akiknek egyedüli törekvésük az volt, hogy észrevétessék magukat. Egész életében azt emlegette, hogy egyszer az uralkodó egy udvari bálon, amikor bevonult, rám pillantott és enyhén biccentett. Ez a legnagyobb uralkodói kegyjele. A papucsot már említettem, meg sok egyéb mást. Ebben az udvarban minden percre pontosan ki volt számítva. Tehát egy spanyolos, bár megváltoztatott, de igen szigorú udvari etikett szerint zajlott, Saint-Simon méltán használja a rúgóra járó etikett kifejezést. Egész Európában a nap király napirendjéhez lehetett az órát igazítani. De ez monoton egyhangúságot is eredményezett. Nem csak az uralkodónak, hanem a körülötte lévőknek is, és nem is csak egyhangúságot jelentett. Az uralkodó számára nagy terhekkel járt, hiszen az egész élete a felkeléstől a lefekvésig a teljes nyilvánosság előtt zajlott. Még amikor könnyítenie kellett magán, akkor is. Egyébként 14. Lajos ezt nem tartotta nyűgnek, mert ahogy az emlékiratában le is írja, az uralkodónak, most szabadon idézem, biztosítania kell, hogy őt bárki könnyen megközelíthesse. Ez sok mindent jelentett, a lényeg az, hogy a kastélya mindenki számára nyitva állt. Bárki bemehetett a kastélyba. Ez pedig további kellemetlenségeket eredményezett. Egyrészt
túl zsúfoltsággal járt, mert ezt a 15-20 ezer embert el kellett helyezni. Saint-Simon is örülhetett, hogy egy szűk, dohos padlásszoba jutott neki. Tudjuk már, hogy emiatt épül ki a palota együttes körül Versailles, a maga 15 ezer arisztokratájával és udvaroncával. Nem csak túl zsúfolt ez, hanem egyre nagyobb a kívülről bejövő tömeg. Ezek között nem csak bámészkodók vannak, hiszen az uralkodó hálószobáján és dolgozó szobáján kívül bárhová szabadon bemehettek. Hanem tolvajok is voltak, csavargók is voltak, különféle visszaéléseket, lopásokat követtek el. Az egyik szemtanú meg is ütközött ezen, mondván, hogy mulatságos látvány, amint a gálya rabokra emlékeztető alakok szabadon sétáltak a palotában, még a király hálószobájában is. Szerintem ez egy kicsit túlzás volt, de most ezt hagyjuk. Na, a másik kellemetlenség a komfort hiány. Mindenhová bevezették a vizet. A szökőkutakba, a medencékbe, a csatornákba. Vízátemelő szerkezetek sokasága van, locsolták a parkokat, de magában a palota épületeiben nem volt víz. Még ha akartak volna, se tudtak volna tisztálkodni. Meg nem lehettek vízöblítéses vécék. Egyébként ezeket már feltalálták, már az ókorban is voltak, Krisztus előtti időkben is. Nem voltak illemhelyek. Mindenki ott és úgy végezte el a szükségét, ahol éppen kellett. Egykori udvaronc szavait idézve, az udvarban, a felső folyosókon, az ajtók mögött, és szinte mindenütt ezer trágyadomb látható, elviselhetetlen szag bűzülög. Az egyik nem használt szobát annyira megtöltötték emberi ürülékkel, hogy ez a több tonnás ürülék massza betörte a padlózatot, és lezuhant a földszintre. Nem lehetett kifűteni. Nem arról volt szó, hogy nem lobognak a kandallók. Fűtöttek télen, rendesen, viszont ma úgy mondanánk, hogy a nyílászárok nem zártak jól. Így a füsttel együtt a meleg is kiillant, és teljesen igaz az, amit Pap Imre kollégám írt, ezzel kapcsolatban télidőben az egész udvar vacogott. Hideg teleken a királybora és kézmosóvize néha bizony befagyott. Nem volt fenékig tejfel a Versailles palotában élni. Nos, hölgyem és uraim, nem akarok megtisztelő figyelmükkel visszaélni. 14. Lajosról, a napkirályról hallhattak egy rövid, de remélhetőleg elviselhető előadást. Köszönöm a figyelmüket.

0: Kedves hallgatóink, dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza 14. Lajosról szóló előadásának második részét hallották, amelyben a napkirály személyiségéről, uralkodásának legfontosabb eseményeiről beszélt. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddéj félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született a Szódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navracsky lengyel elnök visszavonta volna

0: határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MT. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teheránnak kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Két egymás követő földrengés is megrázta a görögországi szigetet, Krétát. A hatóságok az omlás és földcsuszamlás veszély miatt elővigyázatosságból megkezdték a turisták kimenekítését a leginkább érintett övezetekből. Személy sérülésekről és áldozatokról ugyanakkor egyelőre nincs hír. Itthon életbe lépett a vasút nyári főszezoni menetrendje. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tette hozzá Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa lelkipásztori látogatása Páviában, ahol felkereste Szent Ágoston sírját. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. Maradjunk Krisztusban, így őrizzük az egységet. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéle Pávia lakosságához. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. A Szent Atya szombat délután megérkezése után Páviában először az Ágostorrendia kolostorában találkozott a helyi ágostonos közösség tagjaival. 4:45-kor érkezett a Szent Ágoston sírját magában foglaló San Pietro in Ciel d'Oro, a Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikába, ahol igeliturgián vett részt a lombard püspökökkel, papokkal és diákonusokkal. A liturgia során az ágostorrendi 14. Leó pápa imádkozott a hippói püspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya örömmel köszöntötte Corrado Sanguinetti páviai püspököt és Joseph Farrell atyát, a Szent Ágoston rend generális perjelét. Köszöntésekor szívesen hallott a páviai egyházról, arról az ősi hagyományokkal rendelkező közösségről, amely ma is él és jelen van a városban és környékén, figyelmes a jelenkor jeleire és kihívásaira, nem redte meg a nehézségektől, a szekularizált környezettől és a hit átadásának nehézségeitől. Az elcsüggedés elkerülése érdekében a hit szelleme által átitatott tekintetre van szükségünk, ajánlotta a Szent Atya, amely segít minket abban, hogy mélyebben olvassuk a valóságot, mint ami első pillantás látszik, és hogy ne legyünk negatív és pesszimista hozzáállásúak, amely képtelen új életet létrehozni. A tekintet, amely

0: tőlünk kérnek, és amelyet a Szentlélek ad nekünk, ehelyett Jézus tekintete. Ő még a nehézségek és félreértések közepette is meglátja az atya gondviselő kezét a mezők liliomaiban és az ég madaraiban. Reményt talál a kikelő apró magban, és arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk a mezőket, amelyek már megérettek az aratásra, ahogy ezt spanyolországi útja során is végig hangsúlyozta. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában a valóságnak erre a lelki olvasatára buzdított minket mondván, a hit tekintete képes felismerni azt a fényt, amelyet a Szentlélek mindig sugároz a sötétség közepete. Hitünk arra kap meghívást, hogy megpillantsa a bort, amelyi a víz átalakulhat, és felfedezze a búzát, amely a konkolyok közt terem. Az evangélium reménysége által megvilágosodva, és Péter apostolnak az olvasmányban mondott szavaiból ösztönzés merítve, aki az úr tanítmányait élőköveknek nevezi, tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa. Hogyan lehetünk ma élő egyház itt Páviában? Az apostol első utasítása lényegbe vágó. Maradjunk egységben Krisztussal, az élő kővel, akit az Isten kiválasztott, de az emberek elutasítottak. Krisztus a lelki építmény alapja. Az egyházi útunk, lelkipásztori tevékenységünk és az evangelizáció alapjául letett szegletkő, hangsúlyozta Leó pápa. Ez a Krisztusban megépített mi volt, és a benne való megépítés megvéd minket attól a veszélytől, hogy szétszóródjunk és túlterheljük magunkat a másodlagos dolgokban, ami lehet, hogy jó, de nem a lényeget célozza meg. Természetesen reálisnak kell lennünk is, tudjuk, hogy a plébániai közösségekben és az egyházmegye életében számos sürgető ügy és kötelezettség van, amelyek megkövetelik a jelenlétünket és a sokrétű tevékenységünket. Azonban arról van szó, hogy mindent vissza kell helyezni a középpontba, hogy mindig a szegdelt kőből kell építkezni, hogy megakadályozzuk, hogy cselekedeteink szétszórtak legyenek, és kizárólag magunkra és saját erőfeszítéseinkre összpontosítsunk. Mivel Krisztus a középpont, mindannyian ebből az egyetlen forrásból merítünk, és elkötelezettségünket az ő világosságából és igényéből fakadó megkülönböztetésnek vetjük alá. Építsünk hát egy olyan egyházat, kérte a pápa, amelyben együtt haladunk, amely képes megújulni anélkül, hogy megosztott lenne, amelyben mindannyian testvérként ismerjük fel egymást, és örömmel dolgoznak Isten országának szolgálatában. Leó pápa visszautalt arra, amit a püspökük mondott a köszöntésekor. Meg kell tanulnunk a lényegre összpontosító keresztény közösségnek lenni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a múlt egyes struktúráiról és bizonyosságairól. A lényeg az, hogy Krisztussal éljünk, és az ő evangéliumának terjesztésével törődjünk. Ezt elsősorban a papoknak ajánlja a pápa, akik időnként belső szétszórtságtól és a sokféle feladat miatti fáradtságtól szenvedhetnek, ezért arra kérte őket, hogy mindig térjenek vissza a középpontba. Egyesítsenek mindent az Úrral való kapcsolatukban, és benne fedezgi fel a papi testvériség és a világi évekkel közös lelkipásztori munka örömét. Ezt ajánlja a pápa a férfi és női szerzeteseknek is, akiknek gyakran nehézséget okoz a karizma megvalósítása, amelyhez tartoznak, de akiknek mindig újra kell indulniuk Krisztusból, és meg kell osztaniuk a kapott talentumokat más szerzetesi közösségekkel és az egész egyházmegyével.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare.
0: Krisztushoz a szegletkőhöz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, folytatta a pápa, hogy a hit és a vallás gyakorlás átadásával kapcsolatos mai kérdéseket is megvitassuk. Egy olyan időszakban, amikor sokan elvesztették lelki érzékelésüket, vagy különféle okok miatt már nem találják meg a keresztény hit vonzereit az életükben, elsősorban arra kaptunk hivatást, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus örömteli és felszabadító üzenetét, amely felszínre hozza a hit szépségét életünk és társadalmunk számára. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy elkísérjük az embereket a hit felfedezésében, vagy éppen újra felfedezésében. Ezért hirdettünk el az evangélium magját, nevezetesen Jézust, aki megtestesülésében, halálában és feltámadásában feltárja előttünk Isten misztériumát, és egyúttal a mi saját misztériumunkat is. A missziós fókuszú lelkipásztori szolgálat a lényegre összpontosít arra, ami a legszebb, a legnagyszerűbb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb. Ebben az összefüggésben Szent Ágoston alakja értékes fénnyel ragyog.
1: La figura di Sant'Agostino
0: gondolatai, megtérésének története és lelkisége a bensőség értékére és elsődlegességére emlékeztetnek minket. Ne menj ki magadból, tér vissza önmagadhoz. Az igazság a belső emberben lakozik. Az önmagunkba való visszatérés, a külső széttöredezettségben való elveszés elkerülése, az életünket irányító és kapcsolatainkat éltető értelmet kereső és megtaláló igény mindenki számára közös. Ma különböző módokon jelenik meg újra, még a mindennapi élet csietségében és szétszórtságában is, különösen a legfiatalabbak kérdéseiben. Amikor hitünk tanúságtétele egységes és lelkesedéssel teli, mi magunk is élő kövekké válunk, amelyek az egyház lelki építményét alkotják. A keresztény életmódnak, amely kezdetben új és lenyűgöző volt a zsidó és pogány világhoz képest, ma is így kell maradnia a mai világban. Krisztussal egyesülve kifejezhetjük szent papságunkat a mindennapos lelki áldozatok felajánlásával. Az imádsággal és a mások iránti szolgálattal összefonódva ez az imádás az evangélium jelévé alakítja életünket a döntéseinkben, tetteinken és kapcsolatainkon keresztül. Kedves barátaim, folytatta a pápa.
1: Carissimi, come pietre vive.
0: Élő kövekként arra kaptunk meghívást, hogy a helyi környezetben mélyen gyökerező egyház legyünk, olyan egyház, amely az emberek küzdelmei és reményei közepete jár, tapasztalt a meghallgatás és a kísérés művészetében, ápolja a kapcsolatokat a családokkal, a szentségek felvételére készülőkkel, sőt azokkal is, akik újak a hit életében vagy éppen távol állnak tőle. Tudom, hogy már most is sürget benneteket ez a lelkipásztori szenvedély, és arra hívlak benneteket, hogy csüggedés nélkül ápoljátok azt, arra törekedve, hogy mindenkit elérjetek az evangélium örömével, értékelve történelmetek legjavát. Gondoljunk az oratóriumokra, és új találkozási lehetőségeket keresve. Különös figyelmet érdemel az az elkötelezettség, hogy megszervezik a kisközösségek hálózatait, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznak, nyitottak a plébánia vagy a lelkipásztori közösség szolgálatára. Az ige hallgatása lelki vitalitás generál. Tanúságtételre ösztönöz a mindennapi életben, többek között a mozgalmakon és egyesületeken keresztül is arra ösztönöz minket, hogy közel legyünk a szegényekhez. És különösen itt, Páviában, hangsúlyozom az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát. A kutatás és a tudományos fejlődés arra ösztönzi a hívőket, hogy olyan hit alapú megközelítést alakítsanak ki, amely képes megvilágítani az igazság, az igazságosság és a szépség keresését, amely megindítja az emberi lelket. Tudom, hogy jelentős lépéseket tettet a közösségi élet szinodális megközelítésének elfogadása felé, integrálva a plébániák hagyományos útját az új evangelizációs kezdeményezésekkel. Ezért arra hívlak benneteket, hogy folytassátok ezt az utat, egyre inkább megtanulva együtt járni, közös megkülönböztetésben és közös projektek kidolgozásában, ápolva a testvériséget és előmozdítva a közös felelősségvállalást. Beszéde végén Leó pápa Szűz Mária az egyház anyja közbenjárását kérte.
1: Maria Santissima, Madre della Chiesa,
0: adja meg nektek azt az izzó vágyat, hogy az evangélium szerint éljetek és tanúságot tegyetek róla, abban a testvéri szeretetben, amely egynépé tesz minket az Isten felé vezető úton. Szent Ágoston erekéi előtt tisztelettel kérem, hogy San Siro püspökkel, a város védőszentjével együtt mindig járjon közben ezért az egyházért és Pávia városáért. Zárta homíliáját Leó pápa az ige liturgia során. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéde Pávia lakosságához. 14. Leó pápa szombaton délután 17:30-kor találkozott Pávia lakosságával a város Vittória Győzelem nevű központi terén. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, tanította beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, tanúskodva kölcsönös összefüggésükről. A pápa arra buzdította Pávia lakosságát, hogy vegyenek aktívan részt a városi közéletben, a helyi egyház családi tűzhelyként töltse be mindenkit befogadó szerepét, mindig tartsák tiszteletben minden ember élet méltóságát. A város címerében a kereszt arra utal, hogy történelme kötődik a keresztény szeretet egyetemes értékéhez. Leó pápa megköszönte az ünnepélyes fogadtatást Pávia püspöke Corrado Sanguinetti és polgármestere Michela Lissia üdvözlő szavait, amelyek tükrözték a múlt értékes örökségét képviselő város szépségét. Pávia ajándék és egyben feladat az ott lakók számára, mivel a múlt öröksége a jelenben elkötelezettségre késztet.
1: In quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato,
0: fejtette ki a pápa, utalva rá, hogy az itt élő polgárok élete visszatükröződik a környező épületeken és köveken. Olyan műemlékek között vagyunk, amelyek rólatok beszélnek, és ezért hozzátok szólnak, mondta a lombardiai város lakóinak Leó pápa, rámutatva, hogy az antik műemlékeken túl az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a befogadást, nevelést és kultúrát képviselik. Tanúskodna a közösségben élő ember méltósága és értékei iránti gondoskodásukról, amelyek egyetlen népé egyesítik a város lakosságát, és amelyek az olasz alkotmány alapját is képezik. Pávia középpontjában az utcák és terek történelemmel átitatott szépsége az európai városok egyik jellemzője. Kifejezi, hogy az urbánus szövet sajátos szerepet tölt be a mindennapi életben, nemzeti és nemzetközi szinten, állapította meg Leó pápa. A latin civitas szóból eredő város elnevezés nem csupán egy helyet, hanem egy emberi állapotot is jelöl. A város mindenki számára legyen kapcsolataiban és törvényeiben rendezett társadalmi szervezet, amely szolidáris és a közjót tartja szem előtt. A polgárok mindig polgártársak.
1: I cittadini sono sempre concittadini,
0: hangoztatta a Szentatya. A jelenlegi kihívások fényében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi erősíti és mi gyengíti társadalmunkat? Folytatta Pávia lakosság az intézet beszédében a Leó pápa, hivatkozva annak a veszélyére, hogy a közöny felbomlaszthatja a közösséget. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban, megőrizve a tereket, parkokat és utcákat, mint a találkozás legfőbb helyszíneit, ápolva az egyetértést az emberek és a kultúrák között. Ismételjük el magukban e kifejezést. Engem érdekel a városunk. Érdekel a mellettem élők egészsége, a lakóhelyem szépsége, az életminőség, a munkahelyemen és a szabadidőm helyein. Érdekel ez a termékeny síkság, ahol a mezők hordozzák azok türelmes munkájának a nyomait, akik évszázadok óta a teremtés ritmusára hallgattak összhangban a természettel. A földművelés tükrözi a kultúra előmozdítását, mutatott rá a pápa a rizs termesztéséről híres lombardiai tartományban, majd utalással Pávia nevezetes akadémiai hagyományaira megállapította, hogy az egyetemisták ebben a kulturális központban egy olyan rendszerrel is találkoznak, amely formálja az embert anélkül, hogy kihasználna munkáját. A tudományok előmozdítása ugyanis az ember előmozdítását jelenti, akinek mindig kutatásai főszereplőinek kell maradnia. Leó pápa ezután azt fejtette ki, hogy minden tudáshoz egyfajta gondoskodás társul. Ahogyan az orvostudomány gondoskodik az emberi testről, úgy a gyógytudomány a társadalmi testtel foglalkozik, a filozófia pedig a gondoskodással, amelyből az ember kifejleszti minden művészetét. Létünk szomjazza az igazságot és az igazságosságot, mint ahogy ez a szomjúság töltötte el Szent Ágoston lelkét is.
1: Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino.
0: Személye megtestesíti a hit és az értelem közötti nehéz és szüntelen párbeszédet, tanúskodva azok kölcsönös összetartozásáról, hangoztatta Leó pápa. Nem lehet ugyanis hinni gondolkodás nélkül, mint hogy hit nélkül sem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit. Hite mértékének megfelelően az emberi értelem nem nyugszik bele egy halállal végződő történelmi szakaszba. A hit támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője, tanította beszédében a Szent Atya, majd szólt a helyi egyház szerepéről, amely mindenkit befogad ölébe, és így új emberiséget teremt. A város legrégibb intézményének ma is az a hivatása, hogy a hit családi tűzhelyeként, a jótékony szeretet otthonaként evangelizáljon, szolgálva a rászorulókat, bevonva az önkéntesek minden erejét, akiknek a pápa tiszteletét és háláját fejezte ki, kérve, hogy mindig tiszteljék minden ember élet méltóságát. A város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. Ezt a történelmet közösen kell megírni a város polgárai és a szervezetek, az egyház és a közintézmények, a nemzedékek és a kultúrák közötti együttműködés keretében, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy a közjó érdekében nyújtsák mindig a legjobbat, majd szívből adta áldását a jelenlévőkre, otthonukra és családjaikra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és meghallgatlak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az Országos Magyar Cecília Egyesületnek a Magyar Katolikus Rádióval való egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemében, szentmiséinkben egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele, a participáció aktuóza. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket most a rádió hullámain keresztül is. Célunk az, hogy ezeket az énekeket majd a szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. Áldozattal járul hozzád című miseénekünket a Szent Vagy Uramban a 220-as, az Éneklő Egyházban pedig a 149-es szám alatt találjuk meg.
1: Áldozattal járul hozzád, ó Nagyisten, hív néped, hogy végtelen jóságodért hálát adjon te néked. A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg. Szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.
2: Köszönöm Pál Amandának a szöveg bemutatását. Most pedig énekeljük el először kíséret nélkül a kapella az első versszakot.

A bécsi klasszicizmus az 1750-től 1820-ig tartó zenei korszak. Ebből az időszakból származik ez a népének is. A bécsi klasszikus népénekek dallamait a funkciós rend, tonika, szubdomináns, domináns kapcsolatok alakítják. Továbbá jellemzi még az ütempárokból építkező periódikus formálás, ahol az első tag mindig megelőlegezi a neki megfelelő folytatást, lekerekítést. A bécsi klasszikus dallamok majdnem biztos jele, hogy az ének második sora a domináns hangnembe tér ki. Figyeljük majd meg, és énekeljük el most orgona kísérettel is.

0: Bednarik Anasztázia orgonaművész a Váci Barátok templomának orgonáján kísérte énekünket. A Szent Mise igazi áldozat, amely emlékezetünkbe idézi és megújítja Krisztus áldozatát a Kálvárián. Ebben az isteni áldozatban ugyanaz a Krisztus van jelen és áldozza fel magát vértelenül, aki a keresztoltárán véresen áldozta fel magát. Csak egy áldozat van, és ugyanaz a Krisztus, aki a kereszten feláldozta magát, áldozza fel magát most is a papság közreműködésével. Hallgassuk meg most a felajánlási verszakokat.
1: Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, mint azt vérrel bűneinkért megváltónk bemutatta. Ám bár itten nincs vérontás, de megvan az Isten áldás. Bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata.

a kenyér, s boráldozattal felajánljuk szívünket, szándékunkat, tetteinket, és mind egész éltünket. Áld meg, amit fölszentelnek, hív szolgáid szent nevednek. Irgalmasság, édes atya, ó, hallgass meg bennünket!

Énekünk az 1855-ben kiadott Egri Zsaskovszki énektárból került a Szent Vagy Uramba, illetve az Éneklő Egyházba. Arra kérem most kedves hallgatóinkat, hogy dúdolják, énekeljék velünk a dallamot.

0: Sok örömet kívánok a további énekléshez. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.

Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk!

Napbúcsúztató. Kedves hallgatóink, 2026. június 20-a végéhez értünk, köszönjük, hogy ma is minket választottak. Néhány szót a folytatásról. Hamarosan az estímát hallhatják, majd a himnusz csendül fel éjféltől, ezután hírek, majd beszélőkönyvek és szerzetesek fél órája című műsorainkat sugározzuk, egy óra után 7 nap, majd Liceumi Krónika című adásunkat hallgathatják meg, 2 után kávéhez, 3 után Itt élünk című műsorunkat sugározzuk, hajnal 4 után Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk szól. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. A mai adás készítésében munkatársaink voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debner Ádám, Farkas Erzsébet, Grunda János, Karkus István, Kónya Éva, Németh Tamás, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Tompos Péter. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András nevében is. A bemondót Molnár Andrást hallották. Minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk!

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket. Olvasom a Máté evangéliumban. Csodálatos ígéretei vannak Jézusnak a terhei alatt görnyedező és vergődő emberi lélek számára. De ezek az ígéretek parancsokhoz fűződnek. Jöjjetek hozzám! Ki kell lépnünk a magunk nyomorúságának elzárt világából, és oda kell kapcsolódnunk ő hozzá. Nála megszűnik erőink meddő emésztődése, mert megnyugtat és felüdít. Oda kell hajtanunk a vállunkat azok alá a terhek alá, amelyeket ő helyez ránk. Vállalnunk kell szolgálatát, és mindazt a gondot, felelősséget, amit ő bíz ránk. Akkor megtapasztaljuk, hogy vannak édes és könnyű terhek, amelyeket hordozni gyönyörűség. Csalódott-e valaha ígéreteiben bárki is? Uram, ha te egykor nemet mondtál volna a szenvedésre, nekem akkor is szenvednem kellene, de reménytelenül, mert nem volna megváltóm. Így azonban beléd kapaszkodom, és kegyelmedet kérem nehéz keresztem hordozásához. Maradj velem, Uram!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddéj félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született a Szódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungarom edzője.

A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződése hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navracsky lengyelelnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkerő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészárlások felelőseként tekint rájuk. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MT. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc a Rabember fiai című regényének 7. részét Boromisza Dóra olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Sokkal nagyobb dolgon töri most a fejét a fejedelem ő nagysága. Azt szeretnék kitalálni, hogy miért csavarodik a karó körül a passzúj balra, a komló jobbra. Semmivel se törődik azóta, hogy ennek a tudománynak nekiadta magát. Még a kis Mihály herceget is elküldte a háztól, hogy ne lábatlankodjon otthon. Elküldte Kővárra, hogy hadd tanuljon bele a hadi mesterségbe az Ebecki uram keze alatt. Tud is már a kis herceg úgy bánni a puskával, hogy az apja se különben. Mit? Te láttad a herceget, jó Pipitér?
3: De beszéltem is vele.
2: Jaj, Pipitér, de jó volt te neked. Aztán mit üzent legalább a herceg?
3: Nem üzent a semmit, lelkeim, semmit.
2: A két gyerek egy kicsit elszomorodott, de Tamás rögtön felütötte a fejét. Kikacagott ott tanádban.
3: Cseng a füled, szolgám.
2: Jól hallottam én, meg is nézem ki az, ugrott föl Tamás.
3: Majd inkább én, mondta Pipitér. Lehet az is, hogy a kacagó sirály álmodik valami szépet.
2: Azzal az öreg fölkelt, odament a nád szélibe, s beletapsolt egyik tenyerével a másikba. Csörgött, ropogott a nád, s kilépett belőle a két szitári elé, Apafi Mihály herceg. Lett is olyan ölelkezés, hogy még a csillagok is megálltak rá. Ahelyett, hogy elszaladoztak volna, azt nézték, hogy örül egymásnak a három gyerek. Elcsendesedett a csacskanád levelek zizegése is. Azt hallgatták, hogy hogy került Mihály herceg az Isten szigetére. Egyszerű sora volt annak nagyon. Pipitér meglátta a kis herceget a kővári vár kapujában, s elmesélte neki, hogy milyen nagy urak lettek az ő pajtásai. Azok nem is hercegek, hanem fejedelmek. Az Isten szigete az országuk, ahol nem parancsol se török császár, se német császár. Pedig hadseregük is van nekik, különb, mint a fejedelemnek. A fejedelem csapatai közül egyiknek piros a dolmánya, a másiknak sárga, a harmadiknak zöld. A szitári vitézek mind egyforma gúnyában járnak. Rongyosan. Nos, a Mihály hercegnek egyéb se kellett. Egyszerre azt kérdezte Pipitértől, befogadná-e őt is az Isten szigetére. Pipitér meg erre azt mondta, hogy itt a kezem, csapj belé, hercegem. S a herceg akkorát csapott bele, hogy úgy szólt, mint egy ágyú. S illaberek, nádakerek, úgy elfüstöltünk Kővárról, hogy nyomunk se maradt, nevetett a kis Apafi. Tamás azonban aggódva simogatta a homlokát. Félek, hercegem, baj lesz ebből.
3: Ha baj lesz, Ebecki uramnak lesz baj.
2: Miért nem vigyázott rám jobban?
3: Keresni találnak. Keresni keresik, de találni nem találják, szólt közbe Pipitér. Hol leszünk mi már akkor, mikor a fejedelem megtudja, hogy a herceg úrfi elveszett?
2: Ugyan hol leszünk?
3: Hol ám, fiaim, valahol Törökországban.
2: Mert ezt még nem is tudjátok, hogy én eladtalak benneteket a töröknek a rongyosokkal együtt. Ádámka összeborzongott. A másik két fiú megvárta, mi lesz ebből.
3: Pipitér alig tudott szólni, olyan nagy volt a nevethetnékje. Hát mikor megléptem innen a szigetről, Sárvárnak vettem utamat. Bementem Buzát uramhoz, s azt kérdeztem tőle, benne-e gombát, mert annak nagyon bőviben vagyunk itt az Isten szigetén.
4: Edd meg magad, vénkoldus, mordult ő kegyelme vissza. Csinálnék én te veled jobb vásárt is.
3: Mi vásárt, vitéz kapitány uram, kérdeztem én.
2: Miféle gyerekek azok, akikkel a minapában itt úszkáltál Sárvár alatt? Kérdi ő.
4: Bíz azok a senki gyerekei, mondom én.
2: Hát azokat add el nekem, vénrontyházi.
4: Óhó, mondom én, hát mit csinálna azokkal, vitéz kapitány uram? Öreg már kegyelmet dajkának.
3: Nem a te eszedhez való az, mondja. Eladnám őket a töröknek. Az nagyon szereti inasnak, apródnak, ételfogónak, kuktának az eféle gyereknépet. Mindnyájan jól járnánk, azt mondja. A gyerekeknek gyöngyéletük lenne, sejemben, bársonyban járnának. Kapni kértük szép summa aranyat, s tied lenne a fele. Itt a kezem nem borjúláb, mondom én erre.
4: De, ezt mondja,
3: tán egy negyedével is beérnéd az aranyaknak.
4: Azt se bánom, mondok.
3: Hát tán 10 arany is elég lenne?
4: Jó nekem az is, mondom én.
3: Mit is csinálnék én az arannyal itt a bibicek közt?
4: No, akkor elég lesz neked egy ezüst 20-as is. S mindjárt a markomba is nyomta. Elhol el, nézzétek meg, ha nem hiszitek.
2: S azzal megcsillantott a holdfényben egy olyan holmit, ami még sose fordult meg az Isten szigetén. A pénzt.
5: Hát aztán mi lesz most Pipitér? Kérdezték a gyerekek.
4: Megmondom, úrfiak, de lépjenek közelebb.
5: Nagyon csacska jószág ez a nád. Bizony még kilocsogná, ha meghallaná, amit tervelünk.
2: Mit súgtak, búgtak, mit se, mindegy az. Csak hogy a három gyerek tapsolt örömében. Pipitér azonban lecsendesítette őket. Gyerünk aludni, még kunyhatunk vagy 3 órát, mire a fiastyúk lecsúszik odáig, ahol a máramarosi hegyek ködlenek, akkor nekünk ott fent kell lennünk, ahol a sárvári vár feketéllik. Míg Pipitér ágyat vetett a fejedelem fiának a legpuhább mohából, Szitári Tamás fölnézett az égre. Megtalálta már azt a lajtórját, amelyik fölvezet a jó Istenhez. Imádkozott.
6: Tizenharmadik fejezet. Buzát uram jó vásárt csinál. Mire a hajnal az első piros csíkot odafestette az ég aljára, az Isten szigete már a sárvári vár tövében ringatózott. Pipitér összehívta a rongyosokat.
4: Idáig elsegített bennünket a sziget, gyerekek, de tovább nem visz. Ha a várkapura akarunk kerülni, nem kell megijedni egy kis hidegfürdőtől. Amúgy se árt egyikteknek se egy kis mosakodás.
3: A másik percben már a vízben lubickolt egész népe az Isten szigetének. Pipitér legelül, nyakában a kis apafival. A kis herceg ugyan sokkal jobban szeretett volna úgy cselekedni, mint a többiek, de Pipitér a nyakába vette, akárhogy kapálódzott.
4: Csak jól kapaszkodj a nyakamba, lelkem hercegecském.
3: Ne félj, úgy lehet én is kapaszkodok még a tiédbe, ha nem sikerül Buzát urammal a vásár.
2: Ahogy a szárazra értek, Pipitér egy szálig elbújtatta a népét a sűrű bozótban, amely kavár alatt búrjánzott. Ő maga pedig odakullogott a vár tövébe, s elkezdett kurjongatni torka szakadtából.
4: Ahó, ahó, nagy baj van, kaput nyissatok!
2: Nagy sokára felpattant a kaputorony ablaka, s a kapuőr kidugta rajta a fejét.
4: Mi kell?
2: Kérdezte nagy álmosan.
4: Az, hogy nyisd ki a kaput. Ki fia vagy, hé, hogy így parancsolgatsz?
2: Förmett rá mérgesen a katona.
4: Még a kakas se kukorintott, mit akarsz ilyen korán?
3: Buzát kapitány urammal akarnék beszélni.
4: Alszik az még ilyenkor, földi? Most fordul a másik oldalára.
3: Mi sorod van vele?
4: Azt nem kötöm a te orrodra.
3: No hát, tartsd meg magadnak,
2: morgott az őr, s becsapta az ablakot.
4: Jól van, atyám fia, nekem nem sietős,
2: kiabált föl Pipitér.
4: Hanem aztán nekem ne tégy szemrehányást, ha olyan deresen lovagoltat meg a kapitány, amelyik egyet se lép, mégis összetöri minden porcikádat.
3: Hát kicsoda kelmed,
2: szólt megint dühösen a strázsa.
4: A fejedelem postása vagyok. Levelet hoztam tőle a kapitánynak.
3: Bánom is én, meg a zsoldot is hozom a tarisznyámba.
4: Isten hozott jó ember, vigyorgott le erre a katona. Hát miért nem azt mondtad mindjárt, hiszen téged várunk egy fél esztendeje. Nyitom már!
2: Nyikorgott a nehéz vaskapu, s Pipitér besuttyant rajta. Oda bent aztán sok bolyongás után csak ugyan bejutott Buzát uramhoz, aki javában húzta a bőrt a fagyon. Hanem arra a jajgatásra, amit Pipitér csapott, fel kellett ébredni a jámbornak, ha mind a két fülére süket is volt. Ilyetten ugrott föl a medvebőrről, s kereste a kardját a fél homályban.
4: Mi az? Ki jár itt? Kit nyúznak?
3: Jaj, jaj, uram, én vagyok itt, az Isten szigeti ember. Hozott a mándruc. Mit zavarogsz itt éjszakának idején?
4: Jaj, uram,
3: nem a Mándrusz hozott engem. Én hoztam inkább az Isten szigeti gyerekeket.
5: Az már beszéd, hova tetted őket?
3: Nem tettem én sehova. Ott vannak már azok szegény báránykák, ahová szántad őket.
5: Hol? Csak nem a török kezében?
3: Vagy igen, nagy jó uram. Itt lepett meg bennünket a bátkai erdőben.
5: Ember, tudod-e, mit beszélsz? Az innen csak fél óra járás. Azóta tám már itt is vannak a várban.
3: Rajta, emberek! Csukjátok ki a kaput! Nyissátok be! Fegyverbe vitézek! Az ágyuk mellé legények! Jaj, sehova se menjetek! Itt ne hagyjatok! Fussatok! Maradjatok! Jaj, ilyen gyalázat! Jaj, nekem szegény fejemnek! Elvették fölül le sárvárat!
5: Pipitért meg-megrázta belülről a nagy nevethetnék, de erőt vett magán, s megszólalt szép csendesen.
3: Tán odáig még nem vagyunk, nagy jó uram, hiszen csak öten vannak a törökök. Ötük közül is ló az egyik, annak is pénzes tarisznya van a hátán.
5: Az előbb a fejét verte a gerendába búzát, uram, most meg az oldalát verte a falba, olyan táncolásba kapott örömében.
3: Micsoda! Öten vannak a törökök egy lovad magukkal. Egy lovad magukkal vannak öten.
5: Pénz van az iszákjukban. Az iszákjukban pénz van.
3: Amilyenk az már, az enyém már az. Megütközünk velük. Elfogjuk őket, halálra aprítjuk, fölnégyeljük, nyársba húzzuk, kerékbe törjük.
5: Magára kapta a kacagányát, riadót fuvatott, s kisvártatva kirobogott a kapun az egész fegyveres őrség.
3: Buzát uram nyargaltában visszaordított Pipitérre. Te csak maradj itt, jó ember, hogy búcsút vehess a gyerekeidtől, ha mink hazajövünk a fényes diadallal.
7: Igenis, nagy jó uram, itt maradok parancsolatodra, mosolygott Pipitér, s aztán odafordult a kapushoz, aki szájtátva nézte ezt a nagy égszakadást, földindulást.
3: Ugyan, földi, behívhatnám-e a várba a gyerekeimet, akiket a kapitány őkegyelme emlegetett?
7: Bánja a kánya,
5: vont vállat a kapus, s behúzódott az odujába tovább szenderegni.
3: Csak aztán jól bezárja kend a kaput, s hozza föl hozzám a kulcsot.
7: A kaput is bezárom, a kulcsot is fölviszem,
5: ígérte Pipitér készségesen, s azzal kiballagott a vár elé, ott aztán harsányan elkiáltotta magát.
3: Befelé, rongyosok!
5: A bokrok szétnyíltak, s kilépett közülük a rongyos hadsereg.
3: Rongyosabban, mint valaha, mert a bozót kegyetlenül megtépte őket. Szép hadirendben álltak, élükön mind a két szitári gyerek, középen a kis apafival.
5: Pitér hátul maradt sereghajtónak. A kapus kinézett az apró lábak dobogására, s nem győzte a fejét csóválni. Ennyi de sok gyereke van ennek az öreg embernek.
3: Pipitér pedig nagy robajjal csapta be a kaput, ráfordította a kulcsot, föltette rá a mázsás pántokat, aztán fölballagott a kapushoz.
7: Elnye, támadt az rám érgesen. Kend mindig csavarog, mint a hazajáró lélek, nem hagyja nyugodni az embert.
3: Dehogy nem, fiam, dehogy nem. Inkább most is azt jöttem megmondani, hogy most ugyan kipihenheted magad.
7: Gondoskodtam a számodra jó hűvös helyről. Odalent a várpincében, ott még a legyek se látnak csípni, mert sötét van.
5: A legény először csak a száját tátogatta, a szemét forgatta, aztán kapálózott is egy kicsit, de a rongyosok kemény keze hamarosan megtanította rá, hogy ki most az úrháznál. Utoljára aztán csendesen, megadással ballagott le a pincébe.
3: Nekem mindegy, csak ennem adjék kentek eleget.
5: Azzal az egy-két szál cseléddel, szakáccsal, lovászgyerekkel, aki a várban ténfergett, könnyen boldogultak. Azoknak még tetszett is a tréfa, s kiálltak a bástyákra lesni, mi lesz itt, ha Buzát uram megjön. Az pedig nem sokára megjött egész hadával.
3: Dúlt, fúlt, verte a kaput ököllel, rúgta lábbal.
5: Pipitér kidugta a fejét a toronyablakon.
3: Ho-ho, ott hongarázdálkodjék az úr, ott kint ágas, itt bent szoros.
7: Jó, hogy itt vagy, szép mákvirág, csikorgatta a fogát Buzát uram. Majd beszélek a fejeddel, csak belül lehessek.
3: Ide ugyan be nem kerülsz, uram, lóbálta Pipitér csendesen a fejét, amelyikkel Buzát uram közelebbről szeretett volna beszélni, hanem erre a furcsa kijelentésre egy kicsit meghökkent.
8: Nem-e? Én parancsolnék tán ebben a várban, vagy mi a macska?
3: Nem itt, uram. Itt Apafi Mihály parancsol.
8: No, mondta zavarodottan Buzát uram. Én is úgy értettem. Úgy értettem én is.
3: No, én meg nem úgy értettem, ahogy te,
6: felelte neki Pipitér, s azzal becsapta az ablakot. Kisvártatva azonban megint kinyitotta.
3: Igaz is? Majd elfelejtek kegyelmednek szerencsét kívánni ahhoz, hogy ilyen jó vásárt csinált.
6: Többet aztán elő nem jött, akárhogy dörömbölt Buzát Gáspár az embereivel. Tizennegyedik fejezet. Harcsa bajusz, gyékény bocskor. Az Apafi palotában csupa bánatos arcokkal, kisírt szemekkel találkozott Buzát Gáspár.
3: Néni, itt már tudják, hogy oda van Sárvár, gondolta magában. Csak azon nem győzött csodálkozni, hogy miért nem fogják hát le a darabontok, mihelyst belépett. Mert érezte, hogy ugyan rászolgált a büntetésre. Hol van a fejedelem ő nagysága? Kérdezte valami kéztördelő asszony cseréttől.
6: Az szólni se tudott, csak a fejével biccentett egy sarokszoba felé.
3: Ott né a duzzogóban.
6: A duzzogó az a szobája volt a fejedelemnek, ahová olyankor szokott bezárkózni, ha nagyon bántotta valami. Buzát uram megnyomta a kilincset, az ajtó kinyílt. Valami nagyon haragudhatott a fejedelem, ha még az ajtót is elfelejtette bezárni. Nem látszott pedig rajta, hogy haragszik. Inkább szomorú volt, sápat, színehagyott orcája, és vörösre sírva neki is a szeme. Buzát uram kétszer is meghajolt előtte köszönésképpen, de a fejedelem nem akarta meglátni, pedig ránézett. Buzát uramnak egyre jobban izzadt az üstöke, s nagyon csendesen szólalt meg.
3: Baj van, nagyságos uram, baj van.
8: Bizony baj.
3: Ebecki uram.
6: Nini, reménykedett Buzát uram, ha fejedelem csúfolódik, duplán adja vissza a szót, aztán még tréfálkozik is, Ebecki uramnak szólít, hát ha meg is lehetne engesztelni szép szerével.
3: Nagy baj ez, nagyságos uram.
8: Bizony nagy.
3: Rá se gondoltunk, hogy így elveszhessen.
8: Bizony nem.
3: A mi legfőbb erősségünk, legbiztosabb menedékünk.
8: Bizony az.
3: S még azt se tudjuk, ki vette el tőlünk. Német volt-e, török volt-e?
8: Némete, töröke.
3: Én egyiket se hiszem, nagyságos uram.
8: Nem,
3: ugye, Ebecki uram? Hát mit hisz kegyelmed, Ebecki uram? Eltévedt valamerre az erdőben?
8: Kiről beszél, nagyságos uram? Képet elbuzát. Hát nem a sárvári várról?
3: Hát kell med, Ebecki uram, nem az én elveszett fiamról.
8: Nem én, nagyságos uram. Én azt jöttem megjelenteni, hogy Sárvár elveszett.
3: Nem is vagyok én Ebecki uram, hanem vagyok Buzát uram, nagyságodnak szégyenkező szolgája.
8: Bánom is én. Vont vállat a fejedelem, s Buzát uram életében először örült annak, hogy a fejedelem nem törődik vele. Hanem ha kell, mert nem az igazi Ebecki uram, hát akkor jöjjön elő az igazi Ebecki uram.
6: Az is előkerült hamarosan, stán századszor mesélte már el a fejedelemnek, hogyan veszett nyoma a kis hercegnek. Harmadnapja most, mikor utoljára látták, a várkapuban beszélgetett egy vándorló formájú, harcsabajuszú öregemberrel.
8: Nem olyan hunyorgó szürke szeme volt annak az öregembernek, szólt közbe Buzát uram, amire Ebecki uram jócskán nyersen adta vissza a szót.
3: Van nekem egyéb dolgom is, mint hogy minden jöttmentnek a szemébe nézegessek, olyan, mint a macskáé, vagy mint a csókáé. Annyit azonban tudok, hogy az öregembernek gyékény bocskor volt a lábán, a bajusza meg a szájába lógott, mint a harcsának.
9: Hiszen akkor azt a gyékény bocskoros öregembert én ismerem, csattant fel Buzát uram.
3: Meg is bánta mindjárt, mert a másik két úr fölugrott, s ki a dolmányát, ki a nyakra valóját ráncigálta Buzát uramnak.
9: Felej, ember, az Úristen áldjon meg, kicsoda az!
3: Buzát uram lehorgasztotta a fejét. Azt én se tudom, nem ismerem a nevét, de azt tudom, hogy hol lehet megtalálni.
9: Hol? Hol?
3: Sárvár várában. A fejedelem az ajtónak, Ebecki uram az ablaknak ugrott, s tele kiabálták a palotát. Fogjatok gyorsan, nyergeljetek hamar, gyerünk Sárvárra!
9: Nagyságos fejedelem, izé, halásan követem.
3: Bajos lesz oda bemenni, köszörülte a torkát Buzát uram.
9: Talán jobb volna, ha mi ketten Ebecki urammal előre mennénk szállást csinálónak.
3: Miért, Buzát uram? Nézett rá meglepődve a fejedelem.
9: Miért vákkelmed olyan keserves képet, mintha tormába harapott volna?
3: Jaj, nagyságos uram, ha csak torma lett volna.
9: Nem torma volt az, hanem bolond gomba, amibe én beleharaptam.
3: Elmondta aztán szegrül végre, hogy játszotta el Sárvárt nagyoktalanul. Azt persze kifelejtette, hogy hogy akart ő jóvá Sárt csapni. Jobbnak látta vele nem dicsekedni. Ám bátor, abban az időben nem volt ritkaság az ilyen dolog. A fejedelem kedvetlenül csóválta a fejét. Megbocsátok kegyelmetnek, Buzát uram, ha visszaszerzi, amit elveszejtett. Meg kell ostromolni Sárvárt, segítsen benne Ebecki uram is. Hanem arra vigyázzanak kegyelmetek, hogy annak a gyékény bocskoros embernek hajaszála se görbüljön. Hát ha ő meg tudja mondani, hová lett a fiam.

0: Móra Ferenc a Rabember fiai című regényének hetedik részét Boromisza Dóra előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Szerzetesek fél órája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Kamil ferences szerzetessel Papp Ildikó beszélget.
3: Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Akciós az egyik bevásárló központban valamelyik termék, akkor vegyünk hármat.
4: Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
3: Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébekénk vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem, helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest, hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autón van, vagy nincsen, 10 könyvenyben, vagy bejárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.
4: Hát van, ami a kényelmünkhöz elengedhetetlen. Most én így fogalmazok. Aztán kérdés, hogy valóban elengedhetetlen, hogy a legokosabb kütyüjeim meg legyenek, telefon, legmodernebb autó.
3: Hát autónál fontos, hogy legyen legalább 4 kereke, meg egy kormánykereke, és biztonságosan el lehessen jutni egyik helyről a másik helyre, ne robbanjon le félúton.
4: 93-nál járunk, amikor is eldöntötted azt, hogy meghalva a Jóistennek a meghívását, akkor ferences szerzetes közösség irányába indulsz. Mikor szenteltek téged? Tavaly volt az ezüstmiséd.
3: Igen, 2000. június 24-én szentelt fel Bíró László püspökatya a Pasaréti kolostorban. Ugye nyilván először jelöltség, noviciátus, utána pedig a teológiai tanfolyamok, részben Szegedi Hittudományi Főiskolán, részben pedig Pasaréten a Ferences Hittudományi Főiskolán tanultunk és képződtünk. Ennek fontos része volt nyilván az, hogy egy plébánián laktunk. Tehát amit elméletbe tanultunk, azt gyakorlatban láttuk és megcsináltuk is, amit persze ránk bíztak. Nyilván különböző szinten, mert jelöltségben más volt a feladat, noviciátusban csak a liturgiákon vettünk részt Széchenybe, de Szegeden már egy kicsit többet, és akkor Pasaréten pedig aktívan be kellett kapcsolódni, akár hitoktatásba, akár cserkész munkába, vagy diákónus szentelés után egy-egy temetés, keresztelő, vagy prédikáció. Meg az, hogy egyáltalán láttuk, hogy hogyan van fölépítve egy plébánia. Milyen közösségek vannak, milyen programok vannak. Ezek fontosak, hogy aztán eljutottunk. 99-ben örökfogadalmat tettem, és 2000-ben pappá szenteltek.
4: És 2000-ben egy 6 éves időtartam, ugyanaz az idő intervallum, ami most ebben a pillanatban is a te életedben jelen van, Gyöngyösre kerültél arra az alsóvárosi plébániára, ahol jelenleg is teljesíted a papi szolgálatodat. Mi az, amit szívesen felidéznél az első 6 éves időszakból, ebből a 2000-2006 közötti időszakból?
3: Először is Ágoston atyával megbeszéltük, aki a plébános és házfőnök volt, hogy nagyon sok és jó és hasznos dolgot tanultunk a főiskolán, de hát itt a gyakorlatban azért kicsit más dolgokra is van szükség, úgyhogy ez egy újabb 6 éves tanulás jelentett a plébánia közösségi életre. Például azt, amivel elindultunk Pasarétről, hogy minden egyházközség más. Két egyforma nincsen. Mások az értékek, mások a karizmák, mások az emberek. Ahány plébániára kerültem, mindenütt először ismerkedés a helyi karizmákkal, emberekkel, lehetőségekkel, tervekkel, és csak utána egyéb dolgoknak a szervezése.
4: Nagyon másnak élted meg ezt az időszakot ahhoz a közösséghez képest, amit korábban a szerzetesi, jelöltségi, noviciátusi idő alatt tapasztaltál?
3: Más emberek laknak ott, mások az értékek, mások a karizmák, a ferences közösség ugyanaz, habitus ugyanaz, szellemiség ugyanaz, Szent Ferencnek a szellemisége, de hát mások az emberek, máshonnan kell elindulni. Ahogy Szent Pál apostol is mindig először megnézte, ahova érkezett, hogy hol is áll, kik is vannak ott, és megnézte, hogy még fiatal keresztények vannak ott, tejjel kell még táplálni őket, vagy már a szilárd ételre is mehetünk. Szóval ez egy nehéz időszak, hogy az ember amíg megismeri az adott egyházközséget.
4: Ugrok egy nagyon nagyot az időben, hiszen 2020-ban visszakerültél ide a gyöngyösi plébániára. Mi az, ami változott ez alatt az idő alatt?
3: Volt mindannyiunknak egy megdöbbentő tapasztalata, az a COVID-19 járvány. Ami nagyjából mindenütt ugyanaz volt, bezártság élménye megvolt. Megváltozott természetesen a gyöngyös város összetétele is, lakossága is. Amit én látok például, hogy sokan rászoktak a televíziós vagy internetes mise hallgatásra, többen büszkélkedtek vele, hogy elkezdik a misét mondjuk Pannonhalmán, prédikációra átkapcsolnak mondjuk Széchenybe, és Detroitban fejezik be a misének a hátsó részét. Na most ennek következtében elfogytak és megöregedtek az emberek a templomainkban. Néhány adat. 2008-ban 65 ezer szentáldozás volt egy év alatt, most pedig 24 ezer körül van, úgy, hogy a filippínok bekerültek a Gyöngyös Alsóvárosi Egyházközség lelkipásztori szolgálatába. Egy Fülöp-szigeteki rendtársam, a Fibi, ide költözött Pasarétre, és egy hónapban egyszer jár Gyöngyösre. A 65 ezerről 24 ezerre az egy elég nagy intervallum és elég jelentős. Több közösség megszűnt, legnagyobb szomorúságom, hogy a cserkészet sem működött a COVID-járvány alatt és azóta sem. Több közösség megszűnt, például a családosok. Csökkentek az első áldozók és bérmálkozók is jelentősen.
4: Most én kifejezetten Gyöngyösre kérdeztem, de ez igen, az egész országban bármelyik plébániára elmondható, hogy ha nem is ez a tendencia, de rohamosan fogynak is az emberek, meg az egyház mellett elkötelezett hívek száma is jelentősen lecsökkent. Az, hogy a COVID hatása miatt-e, vagy valami más hatására, ez azért kérdés.
3: Hát azért mondtam, hogy 2008-hoz képest 2026 egy óriási nagy intervallum. Korábban szívesen jártam az országos lelkipásztori és teológiai napokra, azért, hogy hát ha meghallanám ott, mit jelent az, hogy Magyarország missziós terület, mit kell máshogy csinálni, mint amit régen csináltunk. De most már kicsit elkeseredtem, és nem járok nagyon oda, mert nagyon sok elméleti, filozófiai, antropológiai, andragógiai, ismeretelméleti dolgot tanultunk, de valahogy nem éreztem rá arra, hogy mit jelent az, hogy missziós terület itt Magyarország és egész Európa. Jelenleg úgy tűnik nekem, hogy az az egyháznak az elvárása, mindent csináljunk úgy, mint régen is volt.
4: Ha már ezt mondod, hogy mit kell máshogy csinálni, nekem most úgy valahogy az a gondolatom, meg az az érzés lett erős bennem, hogy régen ugye népegyházról tudunk beszélni, amikor a templom, az iskola és a család is ugyanazt az értéket képviselte. Ez ma nincs meg. Ma mi az egyháznak a szerepe véleményed szerint?
3: Hát nagyon nehéz kérdés. Akik vannak, azokat tovább kell segíteni előre mind a hitben, mind pedig a Jézusról való tudásban. Hit és tudás nem egymást kizárók. A másik dolog pedig az, hogy kimenni olyan területekre, ahol nem vagyunk jelen. Nyitni. Úgy is lehetne mondani, hogy a templom ajtóba kiállni, jó, ilyen van, de hogy például jelen lenni a sajtóban, jelen lenni Gyöngyös városának a gyöngyösi helytörténeti műhelyben, a különböző könyvtárban meghirdetett helyismereti programokon részt venni, akár hallgatóként, akár előadóként, akár helytörténeti kutatásokat megvalósítani és azt előadni, s lássák, hogy az egyházi emberek azok nem is olyan elvont és megérinthetetlen, megszólíthatatlan emberek.
4: De most gyakorlatilag mind azt felsoroltad, amiben te nagyon aktív szerepet vállaltál az elmúlt években.
3: Igen, mert úgy gondolom, hogy nekem erre van karizmám. De egy csomó más dologra meg nincsen. Lehet, hogy egy könnyű zenei koncertet én nem tudnék megvalósítani. Lehet, hogy nem tudnék, nem tudom én micsodát megvalósítani, amihez szól, amihez nincs karizmám. Nem is értek hozzá. Bár kellett néhány ilyen dolgot csináljak, de nem mindenhez értek én sem. Van olyan rendtársam például, aki síoktató, snowboard oktató, és még egy angol nyelvű szó van, ami valami vízi sportot jelent, na én például ezekhez nem értek. Messzire. Gyerekkoromban láttam, Oszlóból közvetítettek síugrás, de hát én ezekhez nem értek.
4: Ha már egy helytörténeti könyveket megemlítettél, nyilván én teljességi igénye nélkül csak egyet-kettőt mondanék, aztán szeretném, ha ezeket kiegészítenéd. A te gyűjtésedben, meg a te írásodban mi mindennel találkozhat az érdeklődő olvasó, a közönség? Szerzetesek Jászberényben, tisztelet az elődöknek, Rókus Kápolna történetéről szóló tanulmányod is megjelent, Muharai Elemér élete és munkássága is feldolgozásra került. Ki a célközönség, és miért ezeket a területeket érezted fontosnak, hogy ezeknek valahogy nyoma kell, hogy maradjon az utókor számára?
3: Hát nyilván én egy elkötelezett jász ember vagyok, és erős rokálpatrióta. Tehát a kutatásaim egy része akár könyvben, akár a Redemció folyóiratban a jászságra vonatkozik. Kutatásaim másik területe a ferencességre vonatkozik, mert nyilván abban vagyok otthon. Vagy az egyházi életre, így mondanám, tágabban. Ezekben jobban otthon vagyok, ismerem a szakkifejezéseket, bizonyos dolgokat nem is kell elmagyarázzanak nekem, sőt, amit leírok, és a lektor mondja, hogy ezt magyarázd meg, mert ezt nem biztos, hogy minden külső ember érti. Csak nekem meg nem tűnik fel, mert én benne vagyok. Szóval ez egy két nagyon fontos gyűjtőterület és kutatási terület. A néprajz azért, mert ott, ahol mi éltünk, ott még a néprajznak bizonyos elemei, népszokások valamelyes még megvoltak. De ezt is lehet kombinálni, most ugye Amerika 350 éves, és az amerikai ferencesek lelkipásztori életéről adok be egy kutatási anyagot majd a Néprajzi Társaságban, részben az erdélyi ferencesek, részben a Kapisztrán rendtartomány tagjai milyen egyházközségekbe szolgáltak, vagy egy interjúkészítés is lesz benne olyan rendtársammal remélhetőleg, aki nem régen érkezett haza Amerikából, megismerem is a környezeteket. Egyszer fel akartak kérni, hogy írjak egy cikket, vagy írjam meg Jászberény sporttörténetét, de elhatárolódtam tőle, mert nem foglalkoztam a kérdéssel, nem ismerem a kérdést. Különböző sportágaknak a szabályrendszerét nem ismerem. Egy másik alkalommal kértek, hogy a jászsági zsidóságról beszéljek egy televízió műsorba, de nem kutattam róla semmit, nem foglalkoztam vele semmit. Nyilván bármiről fel tudok készülni, de az nem olyan dolog, hogy én már korábban is sok cikket elolvastam, kutatásokat végeztem, levéltárba mentem, nem tudom én, mindenhez én sem érthetek.
4: Nem annyira a sajátod. Ha már Amerikát megemlítetted, ott még nem jártál, de ahogy említettem is, bejártad szinte egész Európát. De mielőtt még Európáról beszélünk, Magyarország rendházai közül a legtöbben megfordultál, jól tudom?
3: Nem számoltam össze, de kelettől nyugatig, Zalaegerszegtől, Szombathelytől, Gyöngyösig, Széchenyig, Szegedig, Budapesten át sokba voltam.
4: Egy szerzetes maga választja meg azt, hogy melyik rendházba szeretne menni, egyáltalán mondhat nemet, hogyha a tartományfőnök az előjáró megkeresi, hogy a következő szolgálati helyed az mondjuk, mit tudom én, Széchény lesz, arra lehet nemet mondani?
3: Én nem szoktam ilyen dolgokra nemet mondani, amit a tabulában meglátok, annak fogok örülni. És én készítgetem magamat rá. Nem véletlenül van az, hogy áprilisban, májusban megjön a tabula, hogy az ember kezdje meg az elszakadást az előző helyétől, és kezdjen felkészülni a következő helyére. Eddig összesen egy alkalommal kértem valamit, amikor 2007-ben hazajött a Dénes a New York-i rendházból, akkor kértem magamat, hogy szívesen mennék oda. Részben a magyarok szolgálatára, részben nyelvet tanulni, de akkor ezt a projektet feladtuk, New Yorkot, mint utolsó bástyát, és akkor nem oda kerültem, hanem más rendházakba kerültem. Egyébként, ahova küldenek, oda megyek. Elvileg minden esztendőben beszélgetünk a tartományfőnökkel, vizitációnak nevezzük ezt, amikor eljön a különböző rendházakba, megkérdezi, hogy vagyunk, egészségi állapotunk, lelki állapotunk milyen, hogy érezzük magunkat azon a helyen, és akkor körülbelül egy órát beszélgetünk erről a kérdésről. Azután a tartományfőnök tanácsadó testületével összejön egy kijelölt napon, és reggel 9-től este 9-ig úgy megbeszélik a rendtartományt, hogy csak no. De hát én azt tudom, mert plébánosként vagy lelkipásztorként láttam, hogy annyiféle szempont, választási lehetőség, nehézség kerül elő egy megbeszélésen, hogy az ember csak csodálkozhat rajta, hogy 12 óra alatt erre a tabulára jutott a definitórium, a tanácsadó testület, és egy csomó szempontot nem ismerünk. Mert ugye a tartományfőnök az, aki mindenkivel egy órát beszélgetett, és csak ő tudja, hogy mi szolgált, vagy mi az, amit ott meghallott. Én általában nem szoktam kérni magamat, ez az egy felajánlásom volt az elmúlt 25 évben. Ezért mondtam azt, hogy a tabulából megtudjuk, ki hova szeretne menni. Utána már én is úgy vagyok vele, hogy most úgy döntöttem, hogy a pesti ferencesekkel szeretnék menni, és a Máltaiban leszek munkatárs is. Máltaiban is munkatárs leszek.
4: Erre majd még kitérünk. De ha már azt megemlítettem, hogy több külföldi magyar közösségben is szolgáltál, vegyük már ezeket sorra. Voltál Kárpátalján, voltál Erdélyben, én nem biztos, hogy a sorrendet kronológiailag mondom, csak néhány országot említek meg, jártál Franciaországban, Svájcban, Norvégiában. Biztosan kihagytam valamit.
3: Nem sikerült.
4: Mi az, ami így emlékként ott van a szívedben, és beszéljünk már egy picit arról, hogy a különböző országokban a magyar közösségek hogyan tudnak megmaradni magyarságukban, hogyan tudják a nyelvet, a hit életüket ápolni, milyen szerepe van ott egy magyar lelkipásztornak, mennyire missziós területek ezek a különböző országok.
3: 1996-ba-7-be kezdődött az az én misszióm, amikor növendékként a nagyszőlősi kolostorba mentünk, és a nyár folyamán egy-egy hetet töltöttünk. Én az egyikben cserkésztáborban voltam, a másik évben hittanos táborban, vasárnap pedig valamelyik lelkipásztorral a különböző templomokban vettünk részt szentmisén, vagy valamilyen szolgálatot elláttunk. Azóta nyilván Kárpátalja megváltozott, hiszen a háború nagyon sok ember elvándorlásával járt együtt, főleg a férfiakéval. Amíg ott a magyarságot meg tudják tartani az ottani magyar lelkipásztorok, addig ott kell lennünk, és ott dolgunk van, meg felelősségünk van. Hiszen a templom nem csak azt jelenti, hogy misére megyünk oda, keresztelés, temetésig különböző szentségeket kiszolgáltatnak, hanem a magyar nyelvet ott is gyakorolják, a plébániai közösségnek a tagjai esetleg különböző kulturális programokat szerveznek. Egy faluban a plébánia és a falu kulturális élete nem szétválasztható, mindenki ismer mindenkit. Van, aki tagja az egyházközségnek, nem tudom én, az egyik cserkész csapatnak, de a faluba is részt vesz különböző programokon. Most, hogy mi lesz a háború után, én el se tudom képzelni. Nagyon megfogyatkozott ott a magyarság. Nyugat-Európában egyrészt van egy olyan tendencia, hogy a különböző kivándorló magyarok, akár a 1849-es szabadságharc után, akár az első világháború után, akár a második világháború után, akár 56-ba kezdenek elfogyni és kiöregedni. Az első generációnak mindig az volt a feladata, hogy megtanuljanak az adott országnak a nyelvén, és az egyházközségbe érezték jól magukat. A harmadik, negyedik generáció pedig csoda, hogy beszél még magyarul, bár ennek ellenére értem olyat is, hogy igen kiválóan beszélt magyarul is, németül is, meg olaszul is, meg franciául is a gyermek, és én a magyar nyelven akcentus sem vettem észre nála. Azonban igaz az az álláspont, hogy a régi magyarok, akik mondjuk akár 56-ba kivándoroltak, betegednek, öregednek, lassan elfogynak. Ezt én látom most az amerikai magyar ferences kusztódia életében, hogy 94-ben meg is szűnt, annyira fogyóba voltak már a magyarok. Az új generáció főleg angolul tud. Sajnos ezt így láttam.
4: Más... Mi a szerepeként egy lelki pásztornak? Mi hát, volt a te szereped? Mondtad azokat a területeket, ahol jelen voltál a plébános mellett, vagy őt helyettesítve?
3: De én nem laktam kint, csak felkértek egy-egy misére. Például a lelkipásztor elment valahová, vagy nem volt mise húsvét hétfőn Oszlóba, akkor oda mentem el. Nem volt magyar lelkipásztor Párizsba, akkor különböző magyar lelkipásztorok jelentkeztek, és akkor én két alkalommal is voltam kint ott. Tehát, hogy én rövid időt, egy-egy szentmisére mentem ki csak.
4: Akkor
3: nem
4: ilyen
3: hosszú
4: rövid
3: időt, nem laktam egyik
4: kint.
3: Helyen sem. Uh-huh. Csak felkértek az külföldi magyarok püspökségen révén, és akkor ekkor és ekkor van, akkor otthon megkérdeztem, hogy mehetek-e, és akkor elmentem. Nyilván ez nekem is jó volt, mert új élmények voltak. Délelőttönként meglátogattam ott a városban nevezetességeket, vagy akkor írtam a Redemció újságban a jászok eladatásáról szóló cikkemet, és ennek része volt, hogy körülbelül 15 éven keresztül az Invalidus ház vette meg a jászságot, és az invalidusok, vagyis a kiöregedett vagy rokkant katonáknak az első központja az Párizsban volt. Ott mai napig működik az Invalidusok háza, ma Budapesten pedig, ha jól tudom, a főpolgármesteri hivatal lakik benne a Megyeháza utcában. Tehát akkor felhasználtam a lehetőséget, hogy megnéztem azt az intézményt is, és akkor legalább emlékeimbe beledolgoztam abba a cikkbe azt, amit ott tapasztaltam.
4: Ott tapasztaltál, igen.
3: Szóval az egy nehézség, hogy a külföldön a régi 56-as magyarok kezdenek öregedni, betegedni, elfogyni az egyházközségből. Azt is kell azonban látni, hogy több fiatal kiköltözik külföldre, hosszabb, rövidebb időre. Az egyik rendtársam mesélte, Hess Dénes, hogy New Yorkban volt lelkipásztor, volt neki ott egy hittanosa, aki előtte Szegeden is hittanosa volt. És akkor New Yorkba költözött, ott volt bútorszállító, vagy valami ilyesmi jellegű házkarbantartó cégnél helyezkedett el.
4: Akkor újra találkoztak.
3: Újra találkoztak. Tehát van egy ilyen jellegű dolog is, de ott, ahol én jártam, ott nagyon ritka volt az, hogy az újonnan kivándorlók is megjelenjenek az egyházközségben. Részben munkabeosztás miatt talán, részben, amint említettem, hogy kevesebb és kevesebb tagja vannak különböző egyházközségeknek. Valahogy eltávolodtak az emberek, olyan individualisabbá kezdünk válni. Sokan megoldják interneten keresztül ezt a kérdéskört.
2: Kedves hallgatóink, Varga Kamil ferences szerzetessel Papillikó beszélgetett.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Egy óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Gyémánt mise lesz Egerben a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre. Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddéj félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született Aszódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navracski lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkelő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészárlások felelőseként tekint rájuk.

0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: új orvosigazgató helyettessel bővült a gyöngyösi Bugát Pál kórház vezetése. Az új vezető nem csak a kórház szakmai munkájában vállal fontos szerepet, hanem a város egészségmegőrző programjaiban is aktívan közreműködik. Arról, hogy milyen tervekkel lát munkához az új pozíciójában, dr. Kis Anita orvosigazgató helyettest Fekete Gábor kérdezte.
1: Aztán árulja orvosigazgató helyettes asszony, hogy hogy történik ennek a kiválasztása, hogy valakit fölkérnek erre a pozícióban. Helyi vezetés dönt erről, országos vezetés dönt erről, hogy kell ezt elképzelni?
2: Jelenleg a helyi vezetés kért fel, keresett meg azzal a kéréssel, hogy elvállalnám-e az orvosigazgató helyettesi pozíciót, és ennek hatására vállaltam el.
1: És akkor, hogyha már elvállalta, akkor még korai arról kérdeznem, hogy milyen tervek, célok, mert azért alakul. De az egészségügyben eltöltött pályamodell, vagy a pályafutás, az hogy nézett ki? Mit lehet önről tudni bővebben?
2: Én 2006-ban végeztem a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, utána rögtön Egerben helyezkedtem el az Egri Markot Ferenc Kórház pszichiátriai és addiktológiai osztályán. Nagyon hosszú évekig ott dolgoztam, majd 2020-ban jöttem a Gyöngyösi Bugát Pál kórházhoz dolgozni. Én mindig is Gyöngyös környékén éltem, tehát eleve ide vágyottam. Hosszú éveken keresztül próbált már főorvos urát csalni, hogy jöjjek át hozzájuk dolgozni, és 2020. január 1-től tudtam ezt megvalósítani, és azóta itt dolgozok a kórházban.
1: Jó, akkor azt mondja el azért a doktornő, vagy igazgatóhelyettes asszony, hogy milyen területen végzett orvosi egyetemen?
2: Általános orvosként végeztem, és utána későbbiekben pszichiátriából szakvizsgáztam, ráépített szakvizsgeként pszichiátriai rehabilitációból, addiktológiából és pszichoterápiából szereztem szakvizsgát, és kezdetben hosszú évekig fekvőbetegellátásban dolgoztam, illetve utána a

0: Járóbetegellátásba is be tudtam kapcsolódni, jelenleg is osztályon, illetve járóbetegellátásban is dolgozok egyszerre.
1: Arról viszont nem kérdeztem, hogy amikor a vezetés felkérte, hogy akkor kedves kollégina, önre gondoltunk. Ahhoz mit szólt? Mert hogy ezt mindig meg szoktuk kérdezni, hogy azért számított rá, hallotta már, reménykedett benne, mert azért ez felelősség. Tehát arról beszéljünk, arról az emberi érzésről, amit még nem kérdeztem.
0: Én nagyon-nagyon meglepődtem, és nagyon örültem, és nagyon-nagyon megtiszteltetőnek érzem, hogy rám gondoltak.
1: És érzi, hogy akkor most ez egy olyan létsz, amit most már nagyon meg kell ugrani, hogy érzi, igen, hogy, érzi hogy megváltozott például az élete, mert eddig is az egészségügynek élt hivatásának ért orvos volt, nem könnyű területen dolgozik, a kórházat már 6 éve ismeri, és akkor egyszer csak az ember bekerül egy olyan bizalmi pozícióba, ami tényleg az. Mert nyilván a sokból választották ezt az egyet, ez nagy dolog. Ilyenkor mit érez egy orvos egy kollégáival szemben bármivel, mert azért nyilván sok gratulációt kapott.
0: Igen.
1: Meg egyebek, ön is látszik rajta, hogy szívvel lélekkel teszi a hivatását, ragyog a tekintete, úgy beszél róla. Azért ezt észre lehet venni, ez csak egy hivatási tudatos orvos tudja így csinálni. Így hogyan értékeli emberileg ezt a részt, és ez a vége a beszélgetés.
0: Én nagyon-nagyon örültem, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, és remélem, hogy megszolgálom ezt a bizalmat, amit megszavaztak nekem.

0: A természetes vizekben való fürdőzés jelentős élményt nyújt, azonban a fertőzés veszély és a balesetek elkerülése érdekében kizárólag a kijelölt, ellenőrzött fürdőhelyek igénybevétele javasolt. A hatóságok rendszeresen vizsgálják a vízminőséget, amelyet kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt kategóriákba sorolnak. A 2026-os nyári szezonban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a 9 nyilvántartott helyből 5 strand várja biztonságosan a fürdőzőket. A részletekről Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának főosztályvezetője adott tájékoztatást.
1: Jön a nyár, jön a meleg, ugye most is kaptunk már belőle ízelítőt, ilyenkor az emberek szeretnek fürdőzni, ezt többféle helyen megtehetik, vannak a közfürdőink, a medencés fürdőink, a klasszikus strandok, amelynek vannak ugye télen is üzemelő medencéi, meg sok a szezonban nyit ki ilyenkor, májusban, júniusban és mondjuk szeptemberig üzemelnek, és van néhány olyan természetes vízünk, ami fürdésre alkalmas, és ezt a fürdésre alkalmas lehetőségét ki is használják, hogy hivatalosan engedélyezett, ellenőrzött természetes fürdőhelyként működjenek, úgyhogy ennek az ellenőrzése az, ami például tavasszal többek között ugye nálunk népegészségügyi kollégák által történik, hiszen ezen természetes fürdőknek a működtetői kötelesek felénk jelezni azt, hogy akkor a szezonban, ezt szezonnak hívjuk, mikor akarnak kinyitni, május 15-től, június 15-től, meddig akarnak működni, augusztus végéig, vagy egész szeptember végéig, hiszen amikor ezt megteszik, abból tudjuk, hogy talán melyik strandunk az, amelyik ilyen üzemelésbe bele fog kezdeni, mert ez alapján állítjuk össze azt a monitoring tervet, ami többek között a vizek minőségére, a körülményekre, a közegészségügyi feltételeknek az ellenőrzésére szolgál. Már nyitás előtt meg kell arról győződni a működtetőnek és a hatóságnak, hogy megfelelő minőségű a víz, illetve a környezet rendezett, tiszta, ott vannak azok a biztonsági létesítmények, amik szükségesek egy strand megfelelő működéséhez, most ugye természetes fürdőket értjük a strand alatt. Ezeket a szezon előtti ellenőrzéseknek szoktuk hívni, ez mind helyszínen történik, tehát nem az üzemeltető bejelenti, hogy akkor ő mindenek készen van, és akkor ezt így elhisszük, hanem ezt ténylegesen meg kell erről győződni, és vízmintavétel történik laboratóriumi vizsgálatra. A vízmintavétel során a mintavevő kollégáink pedig nem csak merítenek egy adag vizet, és akkor behozzák a laboratóriumba, hanem ők ott a szemle során meg is nézik a magát a szemmel látható szennyeződések ellenlétét, vagy annak kizárását. Megnézik, hogy milyen színű az a víz, mennyire áttetsző. Van a környezetben esetleg szemétre, szennyeződésre utaló jel, illegális hulladék, papírszemét, PET palackok, bármi. Tehát ezeket vizsgálják. Maga a környezet is már akkor rendezetnek, tisztának kell lennie. Illetve a laboratóriumbeli vizsgálja, hogy vannak-e olyan szennyezést jelentő mikroorganizmusok benne, amik veszélyes a fürdőzők egészségét. Tehát nem azt nézzük, hogy pontosan milyen baktériumok, kis egysejtűek, stb. Vannak a vízben, hanem kimondottan az emberi fekália széklet szennyezésnek a nyomait keresünk. Vannak erre úgynevezett indikátor baktériumok, amiknek a mennyisége dönt abban, hogy ez vajon még belefér, idézőjelbe, egy átlagos normál víznek az átlag baktérium tartalmára, vagy ez már valamilyen plusz szennyeződésre utal. Ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, és ezek a természetes fürdőink akkor nyithatnak meg, hogyha ez a sok feltétel mind rendelkezésre áll, tehát a víznek a laboratóriumi minősége rendben van. Külső szemmel nézve is tiszta, rendezett. Maga a fürdőzésre nyitváló helyen vannak a közegészségügyi szükségletekhez szükséges feltételek, gondolok itt a WC-re, zuhanyzóra, ivóvíz biztosítására, megfelelő füves területre, elsősegélynyújtási lehetőségekre, arra is figyelnünk kell, hogy vajon a szemétgyűjtés elé badella áll a rendelkezésre, amiben eldobhatják a szemetet az ott fürdőzők. Tehát ez mind-mind együtt kell nézni. Sőt, nem csak ezt kell vizsgálni, hanem majd azt a helyet is meg kell nézni, ahova majd a tájékoztatásokat a lakosság számára, a fürdőzők számára kipakolja az üzemeltető, mert neki tájékoztatási kötelezettsége is van arra, hogy éppen milyen a vízminősége, hány fokos, mire kell figyelni, mit szabad a fürdőzés közben tenni, mit nem szabad a fürdőzés közben tenni, hiszen ahhoz, hogy megőrizzük egy természetes víznek a megfelelő minőségét, az nem csak az üzemeltetőn múlik, hanem mind a strandolókon, az igénybevevőkön, mind pedig ennek a vizes élőhelynek a környezetén is.

0: Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnáziumban. A látványos fejlesztés az Universitas Miskolciensis Alapítvány kuratóriumának támogatásával valósult meg. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a gyakorló iskola modernizálása a tanárképzés szempontjából is kulcsfontosságú az egyetemnek. Fazekas Róbert igazgató kiemelte, hogy a kialakításnál a korszerű pedagógiai szempontok mellett a fiatalok kényelmére is nagy hangsúlyt fektettek. A helyiségekbe csoportmunkára alkalmas nagyasztalok, digitális kijelzők és padlóba épített elektromos csatlakozók is kerültek. Az ünnepélyes átadón arra biztatták a diákokat, hogy vigyázzanak az egyszerre megújult két tanteremre. Most Fazekas Róbertet hallják.
1: A tény röviden úgy foglalható össze, hogy tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatotként nézzük, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli, már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült 2 földszinti tantermet modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén igyekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 év folyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5-esek még azért fizikai adottságaikból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű 5-eseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségiz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni.

0: Megújult a 60-100-szor szép óvoda, csak nem 190 millió forintból. Az intézmény elmúlt 48 évének legnagyobb felújítása zajlott, melynek során akadálymentesítést és infrastruktúrális fejlesztést is végrehajtottak. A tudnivalókról Nagyné Kis Gabriella óvoda vezetőt hallják.
1: Ma egy megújult óvoda udvarán állunk, olyan épület előtt, ami az elmúlt hónapokban teljesen újjászületett. Közel 50 év után ez a legnagyobb fejlesztés az óvoda történetében. Tényleg vadonatúj földszintet kaptunk, majd amikor bemegyünk az óvoda épületében, mindenki megtapasztalhatja, megnézheti ezt. Azon kívül, ami a pályázatban szerepelt, azon kívül az összefogásnak köszönhetően más fejlesztések is megvalósulhattak. A szülők és támogató segítségével az emeleti egyik csoportszoba padlója fog megújulni hamarosan, mind az alapítványunk segítségével, minden csoportszoba klímaberendezéssel lett felszerelve. Külső támogató segítségével kifestésre kerültek az emeleti csoportszobák is, hogy ott is a gyerekek friss környezetbe érkezhessenek. Ezen kívül az előkert is ennek az összefogásnak a keretében újult meg és szépült meg, amihez a fenntartónknak köszönjük a növényeket, amit ők biztosítottak. Nagyon nehéz volt ez az 5 hónap. A mesékben is előfordul, gyerekek, igaz, hogy a varázskert elalszik, elcsendesedik. A mi varázskertünk is elcsendesedett, elaludt. Becsukódtak a csoportszoba ajtók, elcsendesedett a gyerekzsivaj, és üresen maradt az udvarunk. De nem sokáig, mert 5 hónap múlva, nem olyan régen megérkeztünk, és az a feladatunk, hogy felébresszük ezt a varázskertet. Ebben az 5 hónapban 6 csoportunk 6 különböző helyen volt elhelyezve. Nagyon-nagyon nehéz volt, fizikailag külön voltunk, de közösségként végig együtt maradtunk. A nehézségek mellett azonban nagyon sok pozitív eredménye volt ennek az 5 hónapnak, mert hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy bepillantsunk más intézmények életébe. Elárulom, csodákat láttunk mindenhol. Lehetőséget kaptunk, hogy kapcsolatot építsünk, tanuljunk egymástól, együtt dolgozzunk. Nem csupán helyet, hanem valódi befogadást kaptunk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, és mindenhonnan fájó szívvel búcsúztunk, pedig tudtuk, hogy nagyon jó lesz már visszatérni, de azért sok helyen elcsordultak a könnyeink, amikor búcsúztunk tőletek. Hihetetlenül büszke vagyok mindenkire, aki ebben a történetben részt vett és segített nekünk, és együtt jártuk végig ezt a nehéz utat. Köszönettel tartozom a munkatársaimnak, a kitartásukért, a rugalmasságukért, és azért a rengeteg plusz munkáért, amit az elmúlt hónapokban vállaltak. Mosollyal, szeretettel, a gyerekekért. Köszönöm nektek. Köszönettel tartozunk a szülőknek, hiszen ez az elfogadás, türelem és támogatás, amellyel ezt a hosszú időszakot végigkísérték, példaértékű, én azt gondolom. Szinte szó nélkül elfogadták ezt a nehéz helyzetet. Volt több olyan család is, aki több helyre hordta a gyermekeit, különböző helyszínekre. Ha nehezen is, de megoldották, elfogadták, hiszen tudták, hogy a gyermekeikért történik mindez.

0: Idén megújult az újhutai ifjúsági tábor. A több mint 70 férőhelyet biztosító szálláshelyet egy sárospataki önkormányzati cég üzemelteti. Az infrastruktúrális fejlesztés az Aktív Magyarország program keretében valósult meg. Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere bízik abban, hogy a megújult táborhely új lendületet adhat a térség turizmusának is.
1: Azt gondolom, hogy Sárospatak számára a legfontosabb a közösség kérdése, és Sárospatakon egy igazán aktív, együttműködő közösséget ismerhettem meg az elmúlt szűk másfél év alatt, de túlmutatóan a sárospataki közösségen ennek a létesítménynek azt gondolom, hogy ki kell nyitni a kapujait, és akár országos szinten is meg kell hirdetni, lehetőséget kell biztosítani, hogy az ide látogatók, az ide érkezők ezt a csodát átélhessék, amit mi is itt megtapasztaltunk. Az, hogy ez a infrastruktúra most megújulhatott, ez komoly löketet jelent a vendégek várása vonatkozásában. Az már más kérdés, hogy azért hosszú évtizedeken keresztül ez az épület, vagy ezek az épületek nem a megfelelő infrastruktúrával voltak ellátva, igazából el lett hanyagolva ez a létesítmény. A fenntartó vonatkozásában intézményvezető váltást következett be az elmúlt évben, és ez már egy újabb löketetet, egy újabb irányt mutatott számunkra, mind az önkormányzat, mind a működtető patak a Kft. Számára, és itt van szemmel látható, kézzel fogható eredménye van ennek a változásnak, és nagyon bízunk abban, hogy az ide látogatók sokasága, és remélem sok gyermek sok-sok örömét fogja lelni ebben a létesítményben.
0: A szálláshelyet üzemeltető Patakva Kft. Ügyvezetője elmondta, a fejlesztésnek köszönhetően egy hosszabb szezonban működő tábor jött létre, amelynek környezete számos program lehetőséget kínál, középpontban a közösségi élmények és az együttlét erősítésével. Koleszárné Horváth Brigittát hallják.
2: Az újhutai ifjúsági táborunk újult meg teljes körűen. A befogadó képességünk nőtt jelentős mértékben 48 főre 72 főre, úgyhogy így már nagyobb létszámú csoportokat, osztályokat, esetleg egész évfolyamokat tudunk már elszállásolni itt Újhután. Megújult 3 darab ikerházunk, teljesen külsőleg is, mint belsőleg. Teljesen felújításra került a közösségi épület, a konyha és a vizes blokkban is több felújítás valósult meg, valamint klímákat szereltünk fel az összes faházba, így meghosszabbítottuk a nyitvatartásunkat egészen koratavasztól egész késő őszig. A szállást nálunk a végadó fürdő irodájában tudják lefoglalni, 6 darab 6 személyes faházzal és 3 darab 12 férőhelyes ikerházzal üzemel a tábor, egy közös vizes blokk áll rendelkezésre a csoportoknak, és egy nagy közös étkező és egy hatalmas konyha egységgel. Rengeteg túrázási lehetőség van, kék túra útvonalak, kerékpáros útvonalak, erdei iskolák, gombásztúrák, madarász lehetőségek, nagyon-nagyon sokféle természetbaráti foglalkozásra van lehetőségük az ide látogató csoportoknak. A wifi mentességet emelném ki, a gyerekek bepánikolnak, amikor nincs térerő, de aztán rájönnek, hogy mennyire élvezetes a kütyümentesség, a kütyű nélküli élet, elkezdenek beszélgetni, egymással foglalkozni, és a végén ráéreznek annak a szépségére, hogy nem csak virtuálisan találkoznak, nem csak virtuálisan beszélgetnek, hanem egymás mellett ülve, megismerve egymást, és közös programokkal színesítik az estéjüket is, hogy ez mennyire fontos, és sokkal erősebb kötelékek születnek ezáltal.

0: értékelte az elmúlt időszak munkáját és tisztújító közgyűlést tartotta a Mátra-aljai Munkaadók Egyesülete. A megújult elnökség a térség vállalkozásainak érdekképviseletét, a gazdasági együttműködések erősítését és új fejlesztési célok megvalósítását tűzte zászlajára. Az elmúlt évek eredményeiről Varga Viktor elnököt Fekete Gábor kérdezte.
1: Kezdjük azzal, hogy gratulálunk az újra választott elnöknek, meg az új elnökségnek is. Jó munkát kívánunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Beszámolót tartottatok. Miután az elnökség megújult, azért itt volt egy értékelés, egy beszámoló. Nem könnyű gazdasági időszak, mindenféle volt az elmúlt időszakokban. Nézzük meg, hogy hogyan értékeltétek a Mátrai Munkaadók Egyesületének az elmúlt időszakát.
2: Ahogy említetted is, ugye az éves rendszeres közgyűlésünket tartottuk meg, és az elnökségnek is letelt a 4 éves ciklus, illetve az elnöknek is letelt a 2 éves ciklusa, úgyhogy megtörtént az elnökségnek a megválasztása, és az elnökség pedig megválasztotta az egyesület elnökét. Alapvetően egyébként nem történt nagy változás az elnökségben, ugyanúgy Dér Gábor, Gulyás Imre, Király Gábor, Kovács Tibor, Orbán Tamás és Tóth Máté az elnökségnek a tagjai. Ez egy nagyon jól diverzifikált elnökség egyébként, mert van az elnökségben kisvállalkozás, közepes nagyvállalkozás, van kereskedő cég, szolgáltató cég, gyártó cég. Azt mondhatjuk, hogy a gazdaság nagyon számos területéről vagyunk az elnökségben, úgyhogy nagyon színes tud lenni így az elnökségi munka. Nagyon sok nézőpontot be tudunk hozni az elnökségnek a munkájába, illetve a Munkaadók Egyesületének a munkájába.
1: Hogy értékeltétek az elmúlt időszakot?
2: Az elmúlt 1 évben számos rendezvényt tartottunk az Egyesület tagságának. Ugye több Mátra Talks eseményt tartottunk, volt az Egyesület előadásaiban vezetésfejlesztő, coach, munkaerőpiaci szakértő, aki tartott előadást, de volt nálunk Mátra Talks eseményen polgármester úr is, és rendőrkapitány úr is, úgyhogy a város életéről is beszélgettünk, emellett meglátogattunk több tagtársunkat, és ugye van egy ilyen rendezvénysorozatunk is, ahol a tagtársakat látogatjuk meg azért, hogy megismerjük, hogy pontosan mit is csinál az adott tagvállalat, hol tart éppen a fejlődésében, úgyhogy voltunk a Schneider Electric-nél, voltunk a Mias Hungary Kft-nél, illetve az MR-Kézház Kft-t is meglátogattuk. A tagságunk bővült, több új tagtársunk is lett, például a Lemika Kft., vagy a Tomivas Kft., illetve a Dér és Tér Társa Kft. Is csatlakozott az Egyesülethez, aminek nagyon örülünk, mert nyilván minél nagyobb az Egyesületünk, annál erőteljesebben tudjuk képviselni a vállalkozások érdekeit a térségünkben.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Jókai emlékévre visszautalva dr. Szűcs Novák Rita adjunktus és Laska Janna szaktájékoztató Laborfalvi Rózáról és Nagy Belláról beszélgetnek a Múzsák között legújabb epizódjában. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Tudományos módszertani konferenciát tartottak valláspszichológia és mentálhigiéné címmel a Líceumban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem GTK, TTI Társadalomismereti Tanszék, a Mentálhigiéné és Spiritualitás Kutatócsoport és a Magyar Pszichológiai Társaság valláspszichológiai szekciójának szervezésében. A résztvevőket dr. Sárkány Péter, az EKE Társadalomtudományi Intézet igazgatója, egyetemi tanára köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy immár második alkalommal rendezhetik meg konferenciájukat a témában, és kiemelte, a vallás és a spiritualitás komoly tényezők a lelki egészség szempontjából, ezen erőforrások feltérképezése, kutatása fontos feladat. A szakmai napon a vallásosságnak és a spiritualitásnak a lelki egészségre gyakorolt hatásait, összefüggéseit és ezek kutatási lehetőségeit vizsgálták, előadások és workshopok váltották egymást, amelyeken fiatal kutatók, oktatók mutatták be eredményeiket, megosztották egymással tapasztalataikat. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Hagyományteremtő céllal szerveztek szakmai napot az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények pedagógusai számára, amelyen a komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatait vitatták meg a Líceumban. A résztvevőket professzor dr. Révész László, az EKE Pedagógus Képzőközpontjának főigazgatója köszöntötte, hangsúlyozva az egymik kiemelt jelentőségét. A komplex alapprogram célja, hogy élmény legyen a tanulás és a tanítás, és hogy személyre szabott úton segítsék a diákokat. Ez a szemlélet jól illeszkedik az egymik speciális módszertanához, azonban még a tananyagok és módszerek további fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy mindezt jól lehessen alkalmazni a különféle fogyatékossággal élő gyerekek esetében. Ezért is fontos ez a szakmai nap, amely teret ad a tapasztalatcserének és a kapcsolatépítésnek. A nap során további bevált gyakorlatokat ismertető előadások hangzottak el, a délután folyamán pedig 4 külön szekcióban zajlott a tapasztalatcsere és a közös gondolkodás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzik Jónás Zoltántól az Eszterházy közössége, az egykori Eszterházy Károly főiskola és a mai Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Eger városa, valamint mindazok, akik ismerték, szerették és tisztelték őt, a kulturális élet meghatározó alakjától, az Eszterházy Károly főiskola egykori kulturális programigazgatójától, a város, az intézmény, az irodalom, a színház, a rádió, a film és a televízió elkötelezett szolgálójától. Különös szeretettel és tisztelettel őrizzük őt a Kortárs Hangon nemzetközi irodalmi pályázat történetében is. A kezdeményezés az ő gondoskodó figyelmével, szervező erejével és irodalom iránti elkötelezettségével vált a fiatal alkotók találkozási pontjává, a magyar nyelv, az anyanyelvi kultúra és a kortárs irodalom ünnepévé. Jónás Zoltán neve elválaszthatatlan az egri városi televízió történetéből is. Ő volt az, aki megalapította Eger városi televízióját, és alapító főszerkesztőként olyan helyi médiumok létrejöttében vállalt úttörő szerepet, amely évtizedeken át adott képet, hangot és nyilvánosságot a város életének. Nevéhez kötődik a Líceum Televízió számos emlékezetes műsora, köztük az Arról van szó, amelyben beszélgetései, kérdései és jelenléte mindig a kultúra, a közélet és az emberi értékek iránti figyelmet közvetítették. Jónás Zoltán emlékét szeretettel és nagyra becsüléssel megőrizzük. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Múzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban. De megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita, Én Laskai Anna szaktájékoztató vagyok. Rita, Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
4: Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan Jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvevő hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól, azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jókai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek, Nagy Bellának, született Grosz Arabellának a nevét, aki szintén nagy befolyással volt a már idős íróra, hiszen 74 éves volt Jókai, amikor a 20 éves Bellát feleségül vette. Mind a két házasság egyébként nagyon botrányos volt a korában, ahogy már említettük Szendrei és Petőfi esetében is, főleg Szendrei újraházasodása kapcsán, hiszen a közvélemény mindig azt gondolta, hogy joga van ítélkezni és megítélni ezeket a magán jellegű döntéseket az ismert emberek esetében, így Jókai sem maradhatott el ettől, de ezekről majd még akkor a későbbiekben beszélnék.
3: Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a Laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
4: Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már Laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öreg asszonyról beszélünk, és még nyilván akkor se lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt, és igazság szerint miért támadták ezt a Laborfalvival kötött házasságot? Igazából Laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt, és az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk Laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, Laborfalvi Róza 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak uralta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született, egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak Laborfalvi Rózát, olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel, dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én Katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, a márciusi ifjak megjelentek, és Laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerint már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként Laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt Laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
3: Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták Laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és Laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
4: Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendégszerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalman. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén. Így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni. Valahogy ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nőt.
3: Mindkét felesége színésznő volt, ahogy mondtad is, hogy Jókai fejében nem fordult meg az, hogy fel kellene hagyni a hivatással, és valóban bátorságra val, pedig Jókait igyekeznek más színben is egyes források feltüntetni, hogy elmert venni egy erős nőt, tudott élni egy erős nővel, sőt engedte azt, hogy továbbra is híres színésznő maradjon.
4: Laborfalvi Róza, és itt meg is említeném, hogy én sem tudtam, Benke Juditként született, és egy színész családban, tehát ott már az ősei gyakorlatilag a 18. századtól színészmesterséggel foglalkoztak, az édesanyja is, és az édesapja is, tehát neki egy kicsit adott volt ez a szakma, mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már kántorné nem ment a társulat. Ekkor kapta Világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
3: Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
4: Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort, ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móricz gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színitanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremszner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színiiskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kárszépíteni a pénz állt.
3: Erről lehet-e valamit tudni? Nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös ez a szerelem, mennyire lehetett tiszteleten alapuló, ugye a későbbiekből következtethetünk erre. Erről mit gondolsz?
4: Akkor is már, amikor ugye ezek a negatív hangok megjelentek különböző helyeken, akkor Jókai maga is a saját lapjaiban, illetve más újságokban is közleményeket adott ki, amikbe belesződte azt, hogy ez egy igazi szerelmi házasság, elmesélte, hogy Nizzában, ahol nagyon sok időt töltöttek a élete utolsó éveiben, gondoskodó felesége választotta ki a lakhelyüket, ami egy nagy, nem egy kis penzió, ahogy fogalmazott Jókai, hanem egy nagy hotelben, tágas térben történik, hogy a legboldogabb karácsonyát például ott töltötte Nagy Bellával. Leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbált ezt kommunikálni, illetve Öregember nem vénember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az íron keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a királylány legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt a Bella szerelem meg a laborfalvi Róza szerelem árnyékában.
3: Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy Jókai Mór szerelmein keresztül hogyan is lehet akár Laborfalvi Rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a Jókait ihlető nők kapcsán?
4: Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire Laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
3: Erre is jó a nagykor különbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi Laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
0: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
5: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6: Kettő óra.